0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort, kézműves foglalkozások, zenélés, ének, szabadtéri és benti játékok, számháború, sportprogramok mind-mind megjelentek az egy hét során. A fő téma azonban a bibliai József élete volt. Minden nap beszélgettek róla, akár együtt, akár kisebb csoportokban is, mondta Szabó Pál szikszói lelkipásztor. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb 6. havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 000-ről 260 000 forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 000 forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idéglenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
1: Az időjárásról.
0: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén és díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. A következő percekben Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhetik meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Duberné Dunavecki Évát, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki az elmúlt években sokszor volt vendégünk, és ilyenkor rendszeresen tájékoztatott a hajléktalan ellátás aktuális feladatairól. Mostani beszélgetésünk apropója azonban az, hogy május 8-án a Vöröskereszt világnapján emberi méltóságért díjban részesült. Szívből gratulálok a rangos elismeréshez.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és hogy vendég lehetek.
1: A továbbiakban tegeződni fogunk több éves ismerettségünkre való tekintettel. Több elismerésben részesültél a szociális és humanitárius területen végzett áldozatos munkáért, átvehettél már például miniszteri elismerőoklevelet, Miskolcváros szakmai díját és több más díjat is. Ez a mostani elismerés mit jelent számodra?
2: Ez nagyon fontos, ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át. Amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megaláztatásoktól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem.
1: Emberi méltóságért díj, csak egy személyes tapasztalat, hogy amikor én megláttam, hogy te kaptad idén ezt az elismerést, akkor azt mondtam, hogy hát ez a díj most nagyon jó helyre került, mert számomra a te munkásságod, a te hivatásod az mindenki számára példaértékű lehet, hiszen én csak ezzel találkoztam, úgyhogy ez a díj, ez azt hiszem, hogy a legjobb helyre került.
2: Köszönöm szépen, hogy így látod, ezt én is így érzem.
1: Több mint két évtizede, pontosan 22 éve csatlakoztál a Vöröskereszt megyei szervezetéhez. Ez egy gyermekkori álom volt, vagy a neveltetésedből adódó indítatás?
2: Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és mindig, ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon itt van előttem, úgyhogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele.
1: Törzsgyökeres miskolci vagy, hol végezted a tanulmányaidat?
2: Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig Lána Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem.
1: Mikor lettél vöröskeresztes?
2: 2004-től vagyok vöröskeresztes. Elsőként szociális munkásként, és akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek.
1: Hogyan emlékszel vissza az első hetekre, hónapokra a hajléktalanokat gondozó központban? Milyen élmények értek akkor? Valójában erre számítottál, amit ott tapasztaltál?
2: Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanítása. Ez csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen, jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberekben. Nem, ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve.
1: Nagyon sok nehéz emberi sorssal szembesülsz nap, mint nap. Mi inspirál a leginkább a munkádban?
2: Mindig a segíteni akarás, a problémának a megoldása. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben is segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
1: Milyen meghatározó élményeid voltak ez alatt a két évtized alatt?
2: Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindig mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek van bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön, majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor visszajön hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került a hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam, tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért az sokat jelent, hogy nem egyedül mennek, még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, ugye a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésségre hajtásba, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez most ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja.
1: Mindez azt mutatja, hogy kialakult közöttetek egy bizalmi kapcsolat, és ennél azt hiszem nagyobb sikerről beszámolni nem is lehet, hiszen ez mindent elmond arról, hogy milyen kapcsolatot ápolsz azokkal a gondozottakkal, azokkal a rászoruló emberekkel, akik kénytelenek a hajléktalanokat gondozó központnak a szolgáltatásait igénybe venni. Nem egyszerű ezeknek az embereknek az élete, sorsa.
2: Igen, a bizalom, tehát említetted, és ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunaveszki Évával, a Borsodabaó Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és számítunk a figyelmükre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfél Hold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. Ez alatt a két évtized alatt bizonyára nagyon sok olyan új dolgot vezettél be az intézményben, amelyek korábban nem működtek. Mi az, amire a legbüszkébb vagy a változtatásokat illetően?
2: Igen, a Miskolci intézményben, egy kollégám mondta egyszer, hogy így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elítem, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadályt. Tehát megbízik a döntéseimbe, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként látást a városban, és sikerült páros szobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni, már eleve az, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenben részt vesznek. Úgyhogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelen büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is.
1: Jelenleg hány tagot számlál a miskolci csapat?
2: A miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápoló gondozók vannak, és szociális munkások vannak.
1: Már magában az, hogy 50 embert kell irányítani, már ez is egy, szerintem a feladatnak egy nagyon nagy falata. Ezen kívül ugye ott vannak a fedél nélkül élő emberek, akik segítségre szorulnak, hát ez meg nem könnyű.
2: Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken. Most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Hát igen, vannak, igen.
1: 2010 óta intézményvezetőként 2020-tól a Miskolci intézményben lett a Balassa Gyarmati, majd később a Salgó Tarjáni intézmény vezetőjeként is dolgozol. Ilyen szerte ágazó munkát csak egy támogató háttérrel lehet jól végezni. Mit szól ehhez a család? Hogyan tud támogatni a munkádban?
2: Először is engedik, hogy szárnyaljak. Tehát nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ugyan, ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy, és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok, az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
1: Ilyen nagyon sok munka mellett feltétlenül meg kell találni azt a kikapcsolódási módot, amely egy kicsit feltölt a későbbiekre. Ha van időd kikapcsolódásra, akkor mi az, ami ki tud kapcsolni?
2: Hát most az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor körülbelül olyan 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza, a hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn egy nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol. Imádok sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.
1: Bár azt nem állíthatjuk, hogy nagyon egyhangúan telnek a napok a hajléktalanokat gondozó központban, hiszen sok emberről gondoskodtok, naponta kell fontos döntéseket hozni, mégis hogyan telik egy-egy átlagos nap az intézményben? Vannak-e különösen embert próbáló időszakok a központ életében?
2: Hát az ember próbáló időszak az mindig a krízis időszak, tehát a téli időszak. Ott azért jóval nehezebb a feladatunk, mert tehát ugye a krízis időszakon kívüli időszak az általában azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik nap mint nap ott vannak. Tehát már egy nagyon ismerős arcok, ismerjük a viselkedésüket, ők is már tudják azt, hogy nekünk mi az elvárás, ugye a legfontosabb a házirendnek a betartása. Nagyon fontos ugye az is, hogyha valaki aktív, akkor annak dolgozni kell menni, tehát azért vannak ilyen elvárások az intézményben, és hál' Istennek, amikor úgy akár kis támogatással, de munkát vállalnak, akkor mindig látják azt, hogy vagy érzik azt, hogy igen, akkor most már itt való, tehát azért fontosnak érzi magát. Tehát a krízis időszak viszont arról szól, hogy akkor vidéken is, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül a lakhatása, vagy a fűtés nem megoldott, vagy pedig len olyan az otthona, akkor ugye hozzánk kerül be, akkor sok idegen érkezik, és olyan emberek érkeznek, akik akkor önálló lakhatásuk volt, és őnekik rettentő nehéz azt elfogadni, hogy most ők egy intézményben vannak, és leginkább ugye éjjeli menedék helyet vesznek igénybe, ami egy 15 főt, tehát egy hálóba 15-en vannak. Tehát ott borzasztó nehéz az alkalmazkodás, úgyhogy ez nagyon nagy kihívás a intézmény dolgozói számára, hogy próbálják úgy kezelni ezt a helyzetet, ugye akkor több a konfliktus is, nyilvánvaló, úgyhogy én azt mondom, hogy az egy nehéz helyzet a krízis időszak.
1: Akkor mondjuk így a krízis időszakban egy-egy átlagos nap az hogyan zajlik? Gondolom két egyforma nap nincs, de van egy bizonyos alap.
2: Az intézményben élőknek ugye úgy zajlik, hogy reggel az éjjeli menedék helyet elhagyják. akkor onnantól átmennek a nappali melegedőbe. A nappali melegedőből átmennek 12 és 13 óra között a népkonyhára megenni az egy tál ételt, majd utána a nappali melegedő 18 óráig, utána éjjeli menedékhely. És így nem is a nappal van igazából a nagy probléma, hanem ugye az éjjeli menedékhely, amikor 18 óra után ugye a krízis autó folyamatosan hozza be az embereket, akár olyanokat, akik még nem voltak intézményben, vagy olyanok, akik esetleg olyan a magatartásuk, hogy végképp nem tudnak egyébként alkalmazkodni, és ugye ilyenkor őket is behozzák, mert hát a legfontosabb az ember életvédelme, és hát ugye télen azért leginkább ki vannak téve annak egy kihűlés veszélyének. Úgyhogy így zajlik, tehát tulajdonképpen 0-24-ben bent tudnak tartózkodni az intézménybe, a pihenésre, az étkezésre, a szállásra van lehetőségük, ezeket egyébként mind ingyenesen tudják igénybe venni, persze vannak azok a szolgáltatások, mint az átmeneti szálló, ami fizetős szolgáltatás, és van egy hajléksociális otthonunk, ahol az idős hajléktalanokat, embereket helyezzük el, ugye ez egy tartós bentlakás, ott 24 órában ápolásgondozást biztosítunk, az is térítési díjas.
1: Ez is érdekes, de engem inkább az érdekel, hogy a ti napotok hogyan áll össze ilyenkor, az ott dolgozóké, hogy elképzeljék a rádióhallgatók azt, hogy mennyi mindennel kell szembesülnötök egy nap, mennyi minden feladat hárul rátok.
2: Mindenkinek megvan a munkaköre, kollégáknak, és nyilvánvaló, hogy most azon kívül, hogy szociális munkát végeznek, azon kívül, hogy ügyintéznek, azon kívül, hogy nyilvánvaló részt vesznek a népkonyhai étkeztetésbe, részt vesznek a beengedésbe, amikor információt adnak. Tehát ezek a munkafeladatok, amennyiben konfliktus keletkezik, akkor azt ott kezeljék, mert ugye nyilvánvaló sok ember van együtt, köztük előfordul. És ami nagyon fontos, hogy gondoskodnak, hogy beszélgetnek. És én azt látom, amikor így az intézménybe is ugye így jövök megyek, hogy minden kollégám úgy egy klienssel így áll, beszél, és figyel, és ez annyira fontos, hogy figyeljenek rájuk. Úgyhogy jó emberekkel dolgozom. Ezek az emberek ezeket a feladatokat végzik, és adják önmagukat és a lelküket egyébként.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével. Számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Duberné Dunavecki Évával, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjével, aki emberi méltóságért díjban részesült a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapján. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak. A krízis időszak április 30-ával véget ért, jelenleg milyen feladatokat lát el a központ, milyen szolgáltatásokat igényelhetnek jelenleg a fedél nélküliek?
3: Csak az időszakos éjjeli menedékhelyet zárjuk be ilyenkor április 30-ával, egyébként az összes többi szolgáltatást igénybe lehet venni, éjjeli menedékhely, 80 férőhelyes, átmeneti szálló 100 férőhelyes, nappali melegedő szintén 100 férőhelyes, népkonyhán 200 adagos ételt szolgálunk ki, a hajlékszociális otthonunkban ott 60 férőhelyes, ami még fontos, hogy hát öregszik ugye nem csak a társadalom, hanem ugye, tehát a hajléktalan emberek is, és egyre nagyobb szükség van a ápolás-gondozás nyújtó intézmény ellátásra, úgyhogy most befogadást kaptunk, egy 17 fővel tudjuk bővíteni a hajlékszociális otthonunkat, úgyhogy az átalakítások zajlanak, és bízom benne, hogy hamarosan meg fogjuk tudni nyitni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szolgáltatásunk, és a jövőt illetően pedig én úgy gondolom, hogy ezekre lesz a legnagyobb szükség.
2: Mit tartasz a Vöröskereszt erősségének, és mi az, amin változtatni kellene a te meglátásod szerint, ha módodban állna, mi az, amit javítanál az ellátásokon?
3: Elfogult vagyok a Vöröskereszttel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagy múltú szervezet, tehát ugye számtalan országban vagyunk jelen, tehát nem is tudnék egyébként más segélyszervezetnek a tagja lenni, tehát nekem a Vöröskereszt az a Vöröskereszt, tehát ez egy nagy család. Mindig, amikor így, például most is, amikor vettem át a kitüntetésemet, és akkor felmegyünk Budapesten, tehát találkozok más bármegyikből érkezőkkel, vagy az országos igazgatósággal, akkor tehát úgy köszöntjük egymást, tehát az a érkeztél, ez az ilyen, tényleg ilyen nagy család vagyunk, úgyhogy nekem a Vöröskereszt az mindent is jelent, úgyhogy ott abban így változást, a hajléktalan ellátásban a változást, igen, ott van pár gondolatom, amit változtatni kellene, de nyilvánvaló majd meglátjuk, hogy a jövő mit fog hozni, de azt hozzá kell tennem, hogy egy nagyon-nagyon jól felépített rendszer egyébként a hajléktalan ellátás. Én, amin változtatnék, hogy talán több felelősséget rónék azokra az emberekre. Mert tulajdonképpen, hogyha tehát mindent megkaphatnak úgy, hogy semmit sem kell érte tenni, és azt tudjuk, hogy amikor úgy semmit nem teszünk érte, és mindent megkapunk, hát ilyen az ember, akkor nem is biztos, hogy azt úgy értékeljük. Nyilvánvaló mi az intézménybe, meg nekem is az elvárásom, tehát ha aktív valaki, tessék menni dolgozni. És itt ebből nem nagyon szoktam engedni, nem kívánságműsor, hiszen mindig elmondom, hogy amikor majd eljutnak nyugdíjas korba, és amikor nem lesz egy forint sem, akkor ugyanúgy ez a 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyen kell lesz majd lenni, amikor már azért egy olyan korban, amikor betegségek is jobban jönnek, egy gyerek nem lesz szerencsés. De azért, hogyha lesz egy kis jövedelem, egy kis nyugdíj, akkor azzal már egy másfajta szolgáltatásra is be tudnak jutni. Meg másik az, hogy én úgy gondolom, hogyha az ember azért tevékenykedik nap, mint nap, akkor azért biztos, hogy az a mentálisan is erősíti. Úgyhogy én ezeket így mindig így elmondom, a kollégáim is ugyanezt támogatják, de viszont ennek az a problémája, hogy egyébként ezt én elmondom, és akkor ha valaki meg mégsem akarja, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Tehát én arra szeretném ezt így kikerekíteni, hogy igenis kellene elvárásoknak lenni. Tehát, hogy legyen nekünk az, hogy igen, elvárhatom tőle az, hogy igen, ezt kell teljesíteni ahhoz, hogy akkor az intézményi ellátásba tudjon lenni.
2: Ha újra pályaválasztás előtt állnál, újra a szociális terület kerülne előtérbe? Újra egy ilyen pályát választanál?
3: Újra, és úgy újra a hajléktalanellátást. És talán azért is a hajléktalanellátást, mert itt vannak, tehát ez azért nehezebb talán ők így a szociális területen, mert őket nagyon sokan megvették, tehát nagyon, és nagyon sok problémával érkeznek, és őket annyira kirekezték, és én nagyon harcolok értük, és nagyon-nagyon fontosnak tartom egyébként a társadalom és az érzékenyítést. Tehát én nagyon harcos vagyok egyébként. Én már a világon mindenkivel, most nem az, hogy összeveszem, de össze tudok egyébként az érdekükbe menni, hogyha valahol nem úgy kezelik őket, és legyen ez mindegy, nem is sorolnám, hogy hol, de és mindig jól jövök egyébként ki belőle, mert látják, hogy nem azért harcolok, mert hogy most én egy ilyen típusú ember vagyok, egy harcos, hanem azért, hogy értük, és akkor ha olyan emberrel találkozom, akkor akkor nem ellenséget lát bennem, hanem megérti az én álláspontomat, és talán el is szégyeli magát, hogy igen, tehát nem úgy bántunk ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én mindenféleképpen így ez a legnehezebb területen.
2: Hogyan lehetne érzékenyíteni a társadalmat ezekre a kérdésekre, hogy elfogadják a segítségre szoruló embereket, és nem megvessék, hanem inkább támogassák őket?
3: Az igazság, hogy nagyon kevés az információ a hajléktalan ellátó intézményekről, és hogy az, hogy ők hogyan élnek. Én nagyon örülök, amikor jönnek egyébként intézménybejárásra, az egyetemről gyakran jönnek szociális munkások, egészségügyi szociális munkások, hallgatók, tehát most is volt, és megmutathatom magát az intézményt. Látják azokat az embereket, akik ott élnek. Mert sajnos a kép nagyon-nagyon rossz. Tehát az, hogy koszosak, piszkosak az intézménybe is, ilyenek, olyanok, amolyanok, és akkor közben egyáltalán nem így van. Tehát most mondanám, hogy jöjjenek el az intézménybe, és nézzék meg a körülményeket, de nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre sem igénye, sem ideje, sem lehetősége, de talán ne ítélkezzünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ítélkezzünk, csak a jó Isten ítélkezhet. Tehát mi ne kezdjünk el egyik ember a másikra ítélkezni, mert nem tudhatja, hogy miért került oda, hogy mi volt a múltjában, mi volt az életében. Nyilvánvaló, azt sem kell eltagadni, hogy tettek is érte. Egyikünk sem tökéletes. Tehát én mindig azt mondom, hogy ő nekik az alkalmazkodási képességük az, ami talán gyengébb, mint másoknak. Nehezebben megváltozott körülményekhez nehezebben tudtak alkalmazkodni az életükbe, mert minden embernek szerintem az életében vannak nehéz időszakok, kijövünk belőle, próbálunk, ha most kevesebb van, akkor a kevesebbhez alkalmazkodni, ha most ez az elvárás, akkor ehhez. Őnekik talán ez volt, hogy nem igazán tudtak alkalmazkodni. Itt, és azt látom is egyébként náluk, hogy nehezebben élik meg az, hogy na most akkor valami megváltozik, és akkor most akkor egy új irányt kell venni az életbe. Én úgy gondolom, hogy náluk ez van, de nem rosszabb emberek egyébként, mint bárki más.
2: Duberné Dunaveczky Évának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből gratulálok az elismeréshez.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt idén is díjak átadásával ünnepelte a Vöröskereszt és Vörösfélhold világnapját. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott rendezvényen a karitatív szervezet az elismerések átadásával fejezte ki háláját a munkatársak, önkéntesek és támogatók kiemelkedő tevékenységéért. Borsodabaó Zemplén vármegye több elhivatott munkatársa és önkéntese is rangos díjban részesült. Az elmúlt percekben Duberné Dunaveczky Évát a Borsodabaói Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központja vezetőjét ismerhették meg, aki emberi méltóságért díjban részesült. A díj a Magyar Vöröskereszt egyik kiemelkedő elismerése, amelyet a humanitárius tevékenységért, az elesettek segítéséért és a példamutató vöröskeresztes munkáért adományoznak.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatta.

0: Igen, kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegész szolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Az időjárásról.
0: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Egy héttel ezelőtt már meséltem önöknek az egyik tanítványomról, Zsiga Grétáról, aki annyira megszerette a rádiózást, hogy szakdolgozat írás helyett inkább egy rádióműsort készített, ezzel zárta le az egyetemi tanulmányait a szegedi kommunikáció szakon. Ebből a vizsgaműsorából hallhatnak ma három beszélgetést, mindegyik a magyar szinkronhoz kapcsolódik valamiképpen. Elsőként megismerhetnek egy ügyvédet, aki a tárgyalóterem mellett időnként a szinkron stúdióban is feltűnik. Vendégünk lesz Ruszkai Szonya.
2: Mindig egy ilyen nagyon jó érzés azt látni az emberek arcán, hogy tényleg? Hát olyan jó hangod van, hogy igazából meg se lepődöm. Mindig így egy ilyen visszajelzés, hogy igazából a szakmába való bekerülésem az nem egy véletlen.
1: Majd Gulyás János avat be bennünket az animáció alapjaiba.
3: Megmutatják, hogy például több betű milyen szájmozgást vagy szájformát eredményezni, és ezekből kell összetenni azt, hogy az animációban végül hogy mozog a karakternek a szája.
1: És végül Cserna Gergely mesél nekünk az úgynevezett rajongói szinkronok kulisszatitkairól, és hallhatnak majd tőle arról is, hogy milyen reklám hangként dolgozni.
4: Amit csinálj, az az, hogy ismerd fel, hogyha rossz vagy valamiben, és javíts rajta.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Találkoztak már ügyvéd szinkronszínésszel? Ruszkai Szonya tehetségét a karcos hangjában Szalai Csongor fedezte fel, még amikor egészen kicsi volt. De hogyan tud egy gyerek érvényesülni a szinkron világában? És miért a jogi pályát választotta a színművészeti helyett? Ruszkai Szonyával egy limonádé mellett beszélgetett mindezekről Zsiga Gréta, a szegedi kommunikáció szakon most végzett egyik tanítványom.
5: Mit gondolsz, hogy neked mi volt a legikonikusabb szereped, amiről így a legtöbben téged felismerhetnek?
2: Szerintem a Titánoknak a Netflixes új sorozatában volt. Ez volt az egyik első ilyen nagyobb szerepem. Sokan arról kezdtek el felismerni. Talán aminek a legnagyobb híre lett, az a Bálna című film.
5: Volt-e olyan szereped, amit mondjuk egyáltalán nem szerettél?
2: Inkább azt tudom elmondani, hogy nagyon hosszú volt. Ezek általában az ilyen török szappan operák. Azok tudnak ilyen nagyon didaktikusak lenni, és semmilyen izgalmas nincs a munkában, és igazából szakmailag sincsen benne túl sok izgalom.
5: És mit gondolsz ennek a szakmának? Mik a szépségei és a nehézségei?
2: A szépségei számomra, hogy nagyon változatos, és nagyon sok karaktert csináltam az elmúlt 10 évben, egészen a gonosztól, a Disney hercegnőn át, a gyilkosig, tehát annyira sok emberi karaktert és jellemet tulajdonképpen jelenítettem meg, nem én, hanem a hangommal. Ami nehézség, én gyerekként kezdtem, 12-3 éves voltam, és azért az elején nehéz volt. A blattolás, tehát, hogy mi nem kapjuk meg előre a szöveget, hanem csak úgy olvasni, akkor nagyon sok türelmetlen rendező, akik gyerekekkel nem mindig kommunikálnak jól, persze ennek a másik oldala is nagyon sok nagyon kedves rendező, munkatárs, szinkron színészek, akik segítettek gyerekként a szakmámban elhelyezkedni, megfejlődni.
5: Ha jól tudom, neked nem ez a fő munkád. Egyrészt mi a fő munkád, másrészt pedig hogyan tudsz mégis időt szakítani erre is?
2: Alapvetően én gimnázium alatt dolgoztam többet, azért össze kellett egyeztetni azt, hogy mindig iskola után mentem, délután. Én aztán egyetemre mentem, és nem a színműre, pedig tervben volt, és én nagyon sokáig színész szerettem volna lenni, de aztán egy hirtelen váltás következtében rájöttem, hogy mégsem. Budapesten a jogi egyetemre mentem. Jelenleg egy ügyvédi irodában dolgozom gyakornokként, és büntetőjoggal foglalkozom főleg, de biztos vagyok benne, hogy az ügyvédi szakmában fogok elhelyezkedni. Hogy hogyan összeegyeztethető, igazából kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy én gimnázium alatt azért majdnem heti 3-4-szer iskola után mentem. Most már kevesebbet, ennek több oka van. Egyrészt az, hogy ugye én nem színész lettem, illetve vagy kora reggel tudok kimenni dolgozni, vagy esetleg egyetemi óráim után, vagy ugye munkaidő után, tehát hogy a naptáram tényleg 10 percre pontosan ki van színezve, be van írva.
5: Viszont ugye mondtad, hogy akkor középiskolánál így folyamatosan mentél szinkronizálni, de jogra viszont nagyon nehéz bekerülni, és akkor hogyan tudtad ezt így összeegyeztetni így az iskolás éveiddel, hogy jó tanuló is maradj, és még akkor ezt is csináld, és még amúgy saját szabadidőt is legyen, ezt így hogy lehetett megoldani?
2: Nem akarom azt mondani, hogy én a tanulás kisangyala voltam gimnáziumban, mert hazudnék. Valahogy, ha figyeltem órán, akkor nagyon jól teljesítettem, nem volt szükség arra, hogy én éjjel-nappal tanuljak. Ott voltak a hétvégék igazából, tanulásra meg pulizásra, tehát nem volt az, hogy én bármiből kimaradtam volna. De én nagyon szerettem. Azért ilyen fiatalon végül is pénzt kerestem, ami adott olyan fajta önállóságot, ami talán a korosztályomnak nem volt meg. Volt egy szakmám, értettem valamihez, vagy értek valamihez, amihez kevés ember ért. Akkor már világossá vált számomra, hogy nem fogok a színműre menni, és akkor az utolsó egy évben nagyon sokat elkezdtem történelmet tanulni.
5: Ugye említetted, hogy te már kisgyerekkorod óta csinálod, és hogy kerültél ennek a világába?
2: Én gyerekszínészkedtem, illetve a gimnázium, ahova jártam, ott is volt színház, amiben részt vettem. Bekerültem egy szinkron iskolába, amit én elvégeztem, és nekem nagyon jó tanáraim voltak ebben a szinkron iskolában. Ők tulajdonképpen felkaroltak, és Szalai Csongor, Faragó Józsi, Kautsky Armand voltak a tanáraim, és akkor elkezdtem dolgozni. Nem maga ez az iskola adott munkát, hanem ezekkel a szakemberekkel én külön elkezdtem dolgozni a stúdiókban. Például életemben először Nikodém Zsigmonddal dolgoztam együtt. Ő volt a szinkron rendező, és én voltam egy tömegjelenetben a Függetlenség napjában, a második részében egy gyerek, aki sikoltozott. És akkor rájöttek, hogy lehet velem dolgozni, és szépen elterjedt a telefonszámom, vagy hát akkor még anyukámnak a telefonszáma.
5: A hétköznapjaidban, amikor filmet, sorozatot nézel, szinkronosan vagy eredeti nyelven szoktad ezeket nézni?
2: Én bevallom, hogy nagyon-nagyon ritkán nézek szinkronosan bármit. Én elég jól beszélek angolul gyerekkorom óta, és nem evidencia számomra, hogy szinkronosan nézek bármit. Ennek két oka van. Az egyik a megszokás, hogy azért én gyerekkorom óta angolul nézek mindent, mert így tanultam meg angolul, és most meg már úgy vagyok vele, hogy miért ne eredeti nyelven nézném. A másik az egy szakmai ártalom, nagyon zavar, ha hallom a szinkront, mert figyelek a hibákra. Másra nem is tudok nagyon figyelni, csak a szakmai dolgokra, amit egy átlagember nem biztos, hogy észrevenne, én így hallom, érzem, nem jó. Nem egy könnyed esti megnézek egy filmet, ha szinkronosan nézem, inkább jobb, hogyha eredeti nyelven.
5: Készítettem egy utcariportot is, és a legtöbb ember azt mondta, hogy ők már csak eredeti nyelven szokták nézni, és mit tudnál azoknak üzenni, hogy valahogy mégis így vissza tud őket így a magyar szinkronhoz csábítani, hiszen mondjuk a te munkádat is így hallhatják csak.
2: Alapvetően a magyar szinkron világszinten nagyon kiemelkedő. Volt, hogy néztem spanyol szinkronnal filmet, és elmondhatatlanul rossz. Német szinkron is nagyon rossz, azért alapvetően nem jó az idegen nyelvű szinkron, és azért azt tudnám mondani, hogy ha már túl vagyunk a nyelvtanulás véget, nézek idegen nyelven filmet, mennyivel sok színűbb a magyar nyelv, mennyivel színesebb, mennyivel nüansznyi dolgokkal ki lehet fejezni bizonyos dolgokat, ami az angolban nem fog megjelenni, meg hát én nagyon szeretem hallgatni azokat a nagy magyar színészeket, rengeteget járok színházba, és hallom őket a színpadon, látom őket, és ezt egy filmben is hallani szerintem nagyon jó dolog.
5: Hallottál-e már esetleg így a fandub vagy a rajongói szinkron szubkultúráról?
2: Igen, hallottam. Méghozzá én is csináltam egyet. Egy kedves fiatal lányzó megkeresett, hogy szeretnének leszinkronizálni egy animét. Én ezt nagyon örömmel elvállaltam, mert egy tök jó kis projekt volt. Kedvesek voltak, és nagyon lelkesen megírták a magyar szöveget. Szépen megcsinálták a hangsávokat, úgyhogy én ebben nagyon szívesen részt vettem. Nyilván ez nem munkajellegű volt, hanem egy szívesség alapú dolog.
5: Ezekről ugye az elkészült fandabokról mi a véleményed?
2: az a lány, akivel én együtt dolgoztam, ő nagyon tehetséges. Jó volt látni azt, hogy nem szakmabeli, és mégis nagyon jó minőségű dolgot hoztak össze. Viszont ettől függetlenül azért ezzel szerintem óvatosan kell. A szinkron az egy szakma. Ezek az emberek hosszú évekig tanulják. Nagyon nem lehet azért ezt elbagatelizálni, tehát hogy én elmondhatom magamról azt, hogy szinkron színészként tény, hogy gyerek voltam, de általában mindenki gyerekként kezdi. Legalább 3-4 évig tartott az, hogy elmondhassam magamról, hogy értek ahhoz, amit csinálok. És a mai napig vannak olyan dolgok, amik nem azonnal sikerülnek, nem ugyanúgy mennek, nem úgy pörög a nyelvem, nem úgy tudom hangsúlyozni, fel kell venni 2-3-szor, ez emberi dolog, de ettől függetlenül a szinkron rendező az ugyanilyen, hogy azokat az apróságokat meghallani, észrevenni, a hangsúlyozásra, a szövegre figyelni, az nagyon hosszú idő. Nagyon jó, hogy ilyen lelkesek az emberek, viszont nem tudják helyettesíteni a valódi szakmabeli embereket, és hogyha egy adott kis közösségnek gyártják ezeket, az szuper, viszont azért a nagy nyilvánossággal már óvatosan kell.
5: Van-e valamilyen álomszereped, amit kipróbálnál egyszer még a jövőben?
2: Én nagyon szeretem a meséket, a rajzfilmeket, nem mint ember, hanem mint szakmailag nagyon szeretem őket, mert abban van izgalom. Kicsit elváltoztatod a hangodat, kicsit megtestesíted a karaktert, mert nem egy élő embernek kell hangot adnod, hanem egy animált karakternek. Igazából álomkarakterem nincsen, viszont ha még csinálhatnék Disney animációs filmeket, az szerintem egyébként nagyon sok szinkron színésznek egy ilyen dicsőség, meg egy ilyen álom, mert abban nagyon sok színészi lendület van, mert tényleg a hangoddal tudsz karaktert adni annak az animált karakternek, és az nagyon jellegzetes tud lenni. Én például csináltam a Pirula Pandát, és ezt nagyon szerettem.
5: Esetleg akik látták a filmet, de mondjuk még nem tudják azt, hogy melyik karakter voltál, el tudnád-e mondani, hogy a Pirula Pandából, vagy még esetleg más Disney mesékből kiknek adtad a hangodat?
2: A Pirula Pandából a Priya nevű lány voltam, aki mindig rappelt, és kicsit ilyen mélyebb, ilyen karcos hangja volt. Priya!
6: Jó! Én erre születtem.
2: Az nem biztos, hogy Disney volt, de volt egy Államépítők nevű rajzfilm. Abban én voltam a főszereplő kislány, aki mindig álmodott. Ezek izgalmasak.
5: Mi így összességében neked a legemlékezetesebb élményed?
2: Két dolgot tudok elmondani, ezek két általánosabb dolog lesz. Az egyik az, hogy vannak azért szinkron rajongók, akik azért így időről időre megtalálnak, és akkor esetleg képet kérnek, üzeneteket írnak, hogy mennyire tetszett a hangom, írnak rólam egy ilyen dicsérő Facebook posztot. Ezek mindig jól esnek az embernek, mert én nem vagyok színész, nem a képernyőn látszódom, nem a hagyományos értelembe vett híresség vagy ismert ember vagyok, viszont mégis a hangomon keresztül eljutottam emberekhez. A másik, akármikor új embereket ismerek meg, amikor azt mondják, hogy húha, Szonya, milyen jó hangod van, milyen jó hangszíned van. A második mondat után mondom, hogy igen, ezzel foglalkozom, és hogy igen, mit csinálsz? Szinkron színész vagyok, akkor mindig egy ilyen nagyon jó érzés azt látni az emberek arcán, hogy tényleg, hát olyan jó hangod van, hogy igazából meg se lepődöm. Mindig így egy ilyen visszajelzés, hogy igazából a szakmába való bekerülésem az nem egy véletlen. És minden alkalommal ez szembe jön velem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ruszkai Szonya szinkron színészt hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mi köze van a Spotify lejátszási listáknak a szinkronhoz? Miért nem Pac-Manként beszélnek az animált karakterek? Ezekről hallhatják Gulyás János animátort. Azt vallja, az animációnak is fontos szerepe van abban, hogy élvezhetően adhassanak át egy történetet. Az ő esetében ez szólhat varázslatos lányokról és szuperhősökről. Az interjút Zsiga Gréta, szegedi kommunikációszakon végzett tanítványom készítette.
2: Milyen lépései vannak egy rajzfilm elkészítésének?
3: Elsősorban mindenképpen nyilván az eltervezés. Általában ezeket egyébként nagyon vázlatos formában leszokták vázlatolni kis papírokra az animátorok, hogy minden jelenet, vagy melyik jelenet, melyik snit hogy néz neki, és azután kezdik el csinálni az animatikot, ami igazából egy nagyon lebutított verziója az animációnak, ezután pedig elkezdenek dolgozni az animációnak, hogy minden szépen flottul menjen, és amint ezzel megvannak, jöhet a kihúzás, az azt jelenti ugye, hogy minden egyes képkockát gyönyörű szépen meg kell rajzolni, hogyha rajzos animációról beszélünk, hogyha puppet animációról beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy előre legenerált bábunk van, akkor keyframe-ekkel, azaz kulcskockákkal minden ilyen kulcskockát meg kell pózolni, és aztán ezt összekötik az animátorok, és ebből lesz a mozgás. De hogyha frame by frame-ről van szó, akkor ugye minden képkockát ki kell színezni, budgettől függően le kell árnyékolni, fényelni, ezután jön ugye a vége, a kompozíció, és aztán igazából ennyi.
2: Maga a szöveges rész, amit mondani fognak a karakterek, azaz a szájnak az animálás, az hamarabb történik, mint maga a szinkronizáció, vagy először a szinkron történik, hogy az alapján meg lehessen animálni a karaktereket, valamint ugye a szövegkönyv az így mikor készül el?
3: A szövegkönyv szerintem a legelső lépés, tehát a scriptet mindenképp meg kell írni, hisz abból dolgoznak az animátorok. Általában az úgy szokott kinézni, ami tök vicces, hogy vannak prototípus szinkron színészek, akik felveszik ezeket az anyagokat gyorsan, és erre rá tudnak animálni, ez alapján tudják beidőzíteni az animátorok, hogy mennyire hosszú legyen egy jelenet, milyen hosszan beszél a karakter, és ez alapján igazából a szájanimáció az már a kicsit előrébb haladott részben történik meg, mikor már mondjuk megvagyunk az animatikkal, ezután, amikor elkezdenek rendesen animálni, akkor már igazából a szájmozgást is elkezdik, és akkor ezt kibővítik nyilván a folyamatban több képkockával, hogy folyékonyabban mozogjon a karakternek a szája, és akkor miután ezek megvannak, ezek a jelenetek, utána kezdődik el az, hogy bekerülnek a szinkron stúdióba, ahol már a kiválasztott szinkron színészek rábeszélnek a karakterre, tehát ott már egy leanimált szájmozgásra beszélnek.
2: És ennél a leanimált szájmozgásnál mire kell figyelni, hogy élethűbb legyen? Mert nyilván a legtöbb karakter, aki beszél, az nem úgy néz ki, mint Pac-Man, hogy így kibe-kibe nyitja a száját.
3: Igen, igen.
2: És hogy mi az, amitől így ténylegesen élethűbb lesz?
3: Hát igazából arra kell figyelni, szerintem, hogy a szájnak az artikulációja illeszkedjen nagyjából a betűknek a kimondásához, mivel ugye egy ember nagyon gyorsan beszél, azért minden egyes betűt nem tudsz megrajzolni, úgyhogy erre vannak általában ilyen kis templétek, amiket megtalálsz Google-on is, és ott megmutatják, hogy például több betű milyen szájmozgást vagy szájformát eredményezne, és ezekből kell összetenni azt, hogy az animációban végül hogy mozog a karakternek a szája.
2: És amikor te a karaktereidhez választottál hangot, hogyan találtad ki, hogy kihez milyen illene? Mi alapján választottad ki a végleges hangokat?
3: Szerintem ez kicsit úgy működik, hogy amikor az ember egy animáción dolgozik, vagy alapból ugye egy karakter tervezek, akkor nálam például segít az, hogy minden karakteremhez van egy playlistem Spotify-on, és a fejemben összeáll egy habitusa a karakternek, hogy szerintem milyen lenne és hogy beszélne, milyen stílussal, és ennek alapján próbálom megkeresni a legjobban hozzáillő embert.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Gulyás János animátorral. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légi csapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távola fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalai táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móri Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móri Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a városháztér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló Miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gulyás János animátorral, aki az animáció alapjaiba vezet be bennünket. Az interjút Zsiga Gréta, az egyik tanítványom készítette.
2: Ha jól tudom, te már ismertebb szinkronhangokkal is itt tudtál összedolgozni. Ki volt a legismertebb?
3: A Csifó Darinával dolgoztam egyszer együtt, igazából ez úgy nézett ki, hogy ő elmondott egy verset egy Insta sztoriában, én pedig ráírtam, hogy egyébként ő vállal-e mondjuk pár sort egy karakteremhez, és azt mondta, hogy persze, és szerintem két nap után már küldte is, hogy ő ezt pontosan hol vette fel, ezt nem tudom. Én úgy tudom, hogy egyébként egy stúdióban kettő jelenet között megkérte a rendezőt, hogy hadd vegye ezt fel, és felvették.
2: Jól tudom, hogy nem csak magyarul szoktak megszólalni a te karaktereit, hanem angolul is, és amikor így hangot keresel, melyik volt az egyszerűbb, a magyar vagy az angol?
3: A magyar azért mondanám, mert egyébként sok olyan ismerő van, aki foglalkozik szinkronnal, úgyhogy mit tudom én, csak így, ha ráírok valakire, hogy ehhez kéne hang vagy beszéd, akkor simán felkapják. Az angol az már kicsit bonyolultabb, mert ott kell egy kis kutató munka, de mindenképpen a magyart mondanám egyszerűbbnek.
2: És szerinted a te karaktereidhez a magyar nyelv illik jobban, vagy az angol?
3: Hát, hogyha elképzelek egy jelenetet, akkor mindig magyarul történik, úgyhogy azt mondanám, hogy magyar, de nagyon szeretek az angollal is kísérletezgetni.
2: Nyilván nem csak a karaktereknek van saját hangjuk, hanem egyéb hangok is történnek egy animáció során. Ezeket te hogyan szoktad így hozzáadni?
3: Ja, hát ez egy nagyon, nagyon fontos téma egyébként, mert azon belül, hogy a szinkron iszonyatosan fontos. Ugye léteznek néma filmek, amikben igazából a környezeti hangokból tájékozódsz, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon durván meg tudják adni például a háttérzenék egy jelenetnek a hangulatát. Én személy szerint úgy választok, hogy van mondjuk egy sorozat a fejemben, aminek nagyon tetszik a soundtrackje, és próbálok ahhoz hasonlót keresni YouTube-on, lehetőleg olyat, ami nem copyrightos. Az ilyen kis háttér zajok igazából azok meg, amit találok éppen, meg ami így a fejemben összeállt, hogy hangzana ez, ezt megpróbálom megkeresni, hogy lehetőleg hasonlóbb ahhoz, amit elképzeltem, és aztán csak így bevágom, ott nem történik ilyen óriási kutatómunka, illetve ott szerintem az is tök jó például, hogyha ilyen varázs effektek kellenek, akkor rá lehet keresni mondjuk adott sorozatokra, amiket ismersz, beírod, hogy SFX, és akkor ott egy csomó ilyen kis effektet fog neked dobni.
2: Említetted, hogy varázs effekteket szoktál így keresni, mert ugye neked az animációhoz ez így nagyon fontos kiegészítő hang. Tudnál egy kicsit a saját animációdról mesélni azoknak, akik nem ismerik?
3: Az én animációim általában a projektjeimhez készültek mindig is, viszont nem is olyan régen elkezdtem ilyen megrendelésekre animációkat csinálni, és mivel az egyik legismertebb sorozat, amihez készítettem pár rajzot, az a Winx Club, és ebből adódóan megtalált egy csomó rajongó, többen is rendeltek tőlem átalakulós animációkat. Ezt csinálom a legtöbbet igazából. Régen is nagyon foglalkoztattak engem ezek a Magical Girl témájú dolgok, és igen, ezeket csinálom mindenféle formában, amiben kérik, illetve egyszer megpróbálkoztam egy saját pilot epizódot leanimálni, de az valami iszonyat mennyiségű munka, úgyhogy bele is buktam, de majd egyszer talán.
2: Hogyha ez a pilot epizód elkészül egyszer, az miről fog szólni így történetileg?
3: Hát az a pilot az arról szólt, hogy volt egy lány és egy fiú, akik igazából egy táborban legendás szörnyekkel harcoltak volna. Ezt kicsit már így elengedtem, úgyhogy azóta így más vizekre kacsingatni. Úgy érzem, hogy valószínűleg még nem vagyok eléggé tapasztalt ahhoz, hogy egy ilyet meg tudjak csinálni.
2: És az a más merre kacsingatás, az így témában így mire utal?
3: Most már inkább szeretnék olyanokat csinálni, amik inkább kicsit ilyen slice of life sztorik, amikben így az emberek, tehát a karakterekben jobban meg tudják látni magukat, esetleg segítene nekik feldolgozni ezt-azt, és szerintem nagyon fontos ilyenkor a reprezentáció, hogy mit reprezentál egy sorozat, és szerintem ez egy eszméletlenül izgalmas kihívás, hogy mit hogyan kell bemutatni.
2: Van konkrét dolog, amit szeretnél így reprezentálni?
3: Igazából a legtöbb dolgot, amit csak lehet. Az egyik sztorimban a legrelevánsabb dolog az igazából a gyásznak a feldolgozása, illetve az embereknek az elvesztése, és hogy igazából más is tud hasonló szintekre lépni az életedben, mint egy adott ember, akit esetleg elvesztettél, és hogy ettől nem szabad elzárkózni, és hogy nem szabad mindenkiben ugyanazt keresni.
2: Kinek vagy kiknek küldöd az alkotásaidat?
3: Igazából bárkinek. Gyerekeknek nem mondanám azt, hogy kifejezetten nekik való a történetvezetésem, de fiatal felnőtteknek, vagy akár a felnőtteknek is szerintem. szerintem ők is kicsit így együtt tudnak érezni azzal, amit szeretnék majd mutatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gulyás Jánost hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Végül a mai műsorunk utolsó vendége következik, ő Cserna Gergely, aki bevezet bennünket a rajongói szinkronok, azaz az úgynevezett fandub világába, valamint mesél nekünk a zenei pályafutásáról és a reklámhang felkéréseiről. Elég valószínű, hogy mindjárt rájönnek, azért ismerős a hangja, mert folyton felugrott a YouTube-on a bútorboltos reklámja. Az interjút Zsiga Gréta, szegedi kommunikáció szakon most végzett tanítványom készítette.
2: Kérlek, mesélj arról, hogy hogy néz ki egy ilyen fandub vagy fanszinkron.
3: Kettő szépsége van egy fandubnak. Az egyik az a végeredmény, amikor a kemény munkát, gyümölcsét feltöltöd, és látod, hogy mennyien szeretik. Ők is várják ugye a minőséget, te is tudod, hogy igenis jót raktál fel az internetre. És ugye hát, hogy miből áll egy ilyen fandub, az a nehézsége elsősorban. Mert mint tapasztalt hobbista, nehéz nem látni mindent. Legyenek jó eltalált hangok a karakterhez, legyenek újak, de maradjanak meg a régiek, tudjanak beszélni, színészkedni, artikulálni, legyen jó mikrofonjuk, és ugye ez már az alap. Ebből indulsz ki. Ennél van azért tovább is, mert ha ezek megvannak, akkor jöhet a gyártás. A zörejezés, a fordítás, a szájraillesztés, ha van ének, akkor a hangok tudjanak énekelni, legyen valaki, aki megmasztereli normálisan a vokálokat, szórakozni a grafikai fordítással, ha nagyon maximalista az ember, szenvedni a copyright-tal, szóval azért van bőven nehézség ebbe, de overall, hogy néz ki egy szinkron, kiválasztod, lenémítod, lezörejezed, háttérzenét raksz alá, lefordítod, felveszed, master, összevágod, szájrailleszted, és egy kész. Ez nyilván így elmondva nagyon-nagyon könnyűnek hangzik, de nagyon-nagyon sok meló van benne.
2: És ez miben más, mint egy stúdiói szinkron munka?
3: Az, hogy senki se tanulta, hogyan álljon egyáltalán neki egy ilyennek. Mert nyilván, aki autodidakta módon szeret otthon tanulni, ő nyilván utána fog nézni ezeknek a dolgoknak, az összes kis pepecselős részletnek, megnézi, hogy mit hogyan kell csinálni. Viszont itt igazából nagyon nyers leszek most. Egy valamit mindenképpen le kell tisztázni, hogy ne tölts fel rosszat, mert nem leszel vele híres. Inkább azt tudom nára mondani, hogy amit csinálj, az, hogy ismerd fel, hogyha rossz vagy valamiben, és javíts rajta. Mert ugye egy hivatalos szinkronos, most mondom úgy, hogy kb. Van rálátásom erre a dologra, mert azért nem egy szinkron stúdióban voltam már, nem egy szinkron rendezővel dolgoztam együtt, bár kettővel, szóval az nem egy, ennyit tudok hozzáfűzni, de azért valamennyire belelátok, és hivatalos szinkronnál ott rendes gyártási folyamatok folynak. Na most a fanszinkronban annyi különbség van, és annyi könnyedség van erre, hogy egy összeszokott csapat, akkor ők tudják, hogy ki mit vállal, tudják, kinek mire illik a hangja, viszont ott annyi a nehézség, hogy ott nem szalagongyártás megy, meg kell várni, hogy valaki ráérjen, mert valaki az egyetemmel van elfoglalva, valaki dolgozik, ott nem tud egyből haladni minden.
2: Maga a csapat felépítés egy hobbi szinkronnál hogy néz ki, hogy mindenki csinál mindent, vagy valaki csak egy dolgot csinál?
3: A saját tapasztalatból tudom ezt mondani, nálunk mindenki azt csinálta, amiben jó. Volt egy csapat, aki a fordítással volt elfoglalva, volt egy csapat, aki a grafikai fordítással, volt egy csapat, aki a zenéléssel volt elfoglalva, hogy volt egy vágó csapat. Nyilván azért kellenek emberek, akik összetartják ezeket a csapatokat, minél inkább próbáljuk meg az elején letisztázni, hogy kinek mi lesz a feladata, ki mit vállalt el.
2: És neked a hivatalos magyar szinkronnal, meg akár így a hobbi szinkronnal is, mi a kapcsolatod, hogy így fogyasztod ezeket magadtól, vagy te inkább az eredeti nyelvet preferálod?
3: Minden szinkronosan nézek, ha lehet, mert nekem kell az a kikapcsolódás, hogy tudjam élvezni a filmet vagy a sorozatot, és ne az egyik szemgolyóm a történéseket nézze, a másik olvassa a szöveget. Így, hogy minden szinkronosan nézek, plusz ugye, amit meséltem, ez a mögöttes rálátás, így elmondható, hogy nagyon szomorúnak találom így a hivatalos szinkron helyzetet. Na most ugye nyilván nagyon sokan azt mondják, akik hivatalos magyar szinkront fogyasztanak, hogy nem igaz, hogy erre az emberre ezt a hangot kellett választani, hát ez milyen nagyon nem jó, milyen ennyire nem illik rá, vagy mit rájössz. És akkor nyilván hogy nem látják az emberek, a fogyasztók, hogy mi megy mögötte, hogy csak nyilván ez egy dolog. A másik dolog, az inkább azt mondom, hogy amit én tapasztalok, amit én látok, amit én hallottam róla, ez nem azt mondom, hogy 100%-os, de egyre több ember ugyanazt mondja, és ha befizesz több 100 000 forintot, lehet, hogy nem tudsz beszélni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember úgy megy oda, hogy a világ összes beszéd hibájával rendelkezik, elmondhatja magáról, hogy gyakorolt és tanult híres szinkron hangokkal, és akkor ott van a szerződésben, hogyha elvégzi ezt a képzést, akkor hivatalos szinkronba kap szerepet. De azt nem mondják meg, hogy miért, nem mondják meg, hogy mennyit, és akkor attól az lehet az egy főszerep is, hogyha ténylegesen azt mondom, hogy 50 emberből, 50 gyerekből egy tehetséges, akkor azt mondom, hogy jó, rendben, kapja meg a főszerepet, tök jó. Viszont ott van a másik véglet, amikor annyi a teljesítése a szerződésnek, hogy kapsz két mondatot tömegként, és viszlát. Te meg kifizettél több 100 000 forintot kettő sorért. De azért volt olyan, amikor egyik ismerősöm szereti feltöltögetni YouTube-ra az ilyen szökevényeket, és volt, aki elég hosszú szerepet kapott. Olyan csajszit állítottak oda, aki szia, gyere, menjünk el játszani, nagyon jó lesz, és ez hivatalos. És nem egy ilyen volt. És tudod, azért, mert hallgatom, és próbálnám élvezni a filmet, és egyszerűen nem megy. Hogyha meg tudom élvezni, az meg azért van, és ez a harmadik pontja ennek a dolognak, hogy ugyanazok a szinkron hangok vannak nagyon-nagyon sok helyen. És nyilván miért? Mert jól beváltak. Csak amikor a Laudon Andreát meghallom már az 50. szerepbe, a Csifó Dorinát meghallom a 70. Disney hercegnőként, akkor azért nyilván tudod így elgondolkodok rajta, hogy biztos nincsen valaki új, aki ugyanolyan tehetséges, és nem kell szegény Dorinának mindenkinek a hangját adni. Csak itt tudod így elgondolkodok, hogy így adjunk kicsit lehetőséget az újaknak is, mert nagyon ritkán adnak, de egyáltalán azon kívül szerintem ismerek 3 embert, aki azt mondom, hogy feltörekvő a szinkron hangként tudott érvényesülni, de közben ott van szerintem 80 vagy 100 másik, aki tehetséges, és semmit nem tud vele kezdeni, mert jaj, se papírod nincsen róla, se színészi végzettséged nincsen róla, és hogy mi, és akkor tudod, hogy ott áll egy tehetséges ember, és senki nem foglalkozik vele.
2: Milyen érzés neked az, hogy te egy reklámhang vagy, így szembe jön veled a saját reklámod?
3: Velem speciál egyszer se jött szembe. Nagyon sokszor küldték nekem, hogy a tévébe hallották, a moziba, amikor beültek, akkor a film előtt is az szólt, meg nyilván ugye YouTube-on, hogy
4: széles választék, kedvező árak, csak a f***.hu-n.
3: Jaj, Geri, hallgatnám a zenét, aztán már megint a te hangod jött be, hogy elküldenek nagyon csúnyán melegebb éghajlatra, nyilván, de azért, ha belegondolsz abba, hogy nagyon idegesítő, de emellett meg nagyon megfogja az embereket, és igenis a fejükben marad, hogy igen, ez a cég, ez létezik. És egyébként az Alzának is szerintem hasonló volt a marketing célja, bár nagyon sokan összetudták hasonlítani a hangomat, és nagyon sokan felismerték. A 150. kommentet olvasom ezzel kapcsolatban, és mondom, igen, igen, igen, igen, én vagyok, igen, nagyon jó a füled, ügyes vagy, jár a buksisimi.
2: Neked már így évek óta így készülnek a saját dal feldolgozásaid. Az éneklés mellett milyen egyéb feladataid vannak?
3: Hát ez kb. Minden az elejétől a végéig. Azt értem ez alatt, hogy van egy dal. Akkor először el kell azon gondolkodnom, hogy van-e hozzá zenei alap. Ha nincs, akkor vagy leszűröm, ami nyilván lesz, amilyen lesz, vagy csinálok, per csináltatok saját instrumentát hozzá. Akkor utána jön a dalszöveg. Ezt prozódiailag helyesen le kell fordítani. Most ki kell hallanod neked, hogy külföldi szövegben az adott sornak a szótagjai azok milyen ritmusúak, és ugye megfelelő magyar szót kell ráírnod, közben szöveghűnek kell maradnod. Utána jön az, hogy akkor énekeljen fel, akkor utána jön a túnolás, amikor helyére rakod a hangokat, aztán utána jön a mixmaster, és akkor ott jönnek a csalások. Csalások alatt értem azt, hogyha például valahol egy T-t kihagytam, vagy egy K-t kihagytam az énekből, akkor ezt egy másik T-vel, vagy egy K-val így pótolom. Szóval én szótagokat szoktam összevagdosni sokszor, és ezért veszem fel 2-szer-3-szor, mert hogyha például az egyikbe ez a szótag sikerült jól, de a másikba az a szótag, vagy az a betű, vagy az az egész sor sikerült jól, akkor ezt így összevágogatom. Mert nyilván egy covernek az a lényege, meg kb. Minden zenének az a lényege, hogy a fülnek az jó legyen.
1: Cserna Gergelyt hallották az elmúlt percben.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Bölcsomályán, fák hűsében, kert megett.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást

0: platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegész szolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Az időjárásról.
0: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Bikén,
1: Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője, Házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a Gólyakalifa,
0: Foszti fiú,
3: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 22. Diocletianus noha eddig is azt tartották róla, hogy Augustus óta nem volt nála tevékenyebb császára a birodalomnak, soha nem volt gazdagabb céltudatos tervekben, mint most, és soha nem gyorsabb az elhatározásban. Reggeltől estig dolgozott minisztereivel, mérnökeivel, tanácsosaival, és senki még ilyen derűsnek és frissnek nem látta. A pénzügyi örményt arra utasította, hogy készítesse el a birodalom új kataszterét, és dolgozzon ki javaslatokat az adóterhek könnyítésére. Új aranybányákat nyittatott meg Dáciában, és új ezüstbányákat kutattatott Hiszpániában. Erdők kivágatásával, posványok kiszárításával, csatornák ásatásával új utakat terveztetett a kereskedelem föllendítésére, és új szerződéseket kötött a barbárokkal. Olyan birodalmat akart átadni a fiának, amilyennek körvonalai Antiókia piacán derengettek fel előtte, az istenek ezüst nyilának fénye mellett. Mintha teljesen megváltozott volna körülött a világ, mióta a keresztény kérdésben elszánta magát a döntő lépésre. Igaz, hogy a megoldás vérbe került, a keresztények makacsabbaknak bizonyultak, mint ahogy Galerius jósolta, de egy gót vagy szarmata háborúban sokkal több vér ömlik jelentéktelenebb célokért. És az istenek nyilvánvalóan kimutatták, hogy ez az áldozatot nem kímélő szigor kedvük szerint való. Neki visszaadták az egészségét, és a fiút vidámmá, arcát pirossá, szemét mosolygóvá tették. Ebben úgy gondolta a császár, része lehetett annak is, hogy a fiúnak most még több szabadságot adott, mint azelőtt. Reggel iratok rendezésének az ürügyével magához rendelte fél órára, hogy szemét legeltethesse rajta, megkérdezhesse, hogy aludt, és mivel fogja tölteni a napot. Nagyobb részt a múzeumot és a könyvtárt bújta Titanillával, aki Maxentius távollétében és a császárné elutazása után nagyon magára maradt. Titanilla engedett gőgéből, és Quintipor több bizalommal mert hozzá közeledni. A császár örült neki, hogy legalább egy tagja van a császári családnak, akin keresztül a fiú hozzájuk kapcsolódik addig is, amíg nyíltan magukénak valhatják. Azért egy kicsit félve gondolt a rohamosan közeledő időre, mikor Quintipornak bájéba kell menni. Inkább attól tartott, hogy a fiú szíve a császárnéban épp úgy nem érzi meg az anyát, mint a császárban nem érezte meg az apát, mint attól, hogy Priska elárulja magát. A császárné azt írta, megerősödött, s levelei csak ugyan arról tanúskodtak, hogy a kábulat, amelyben elutazott, megszűnt. Tulajdonképpen csak bájéban jött rá, hogy a boldogtalanság hosszú évei elmúltak, s fogadkozott, hogy nyugodtan, okosan fogja kivárni, míg az istenek megengedik, hogy boldog anyja lehessen gyermekének. Bion meggyőzte arról, hogy a legkisebb vigyázatlanság is veszélyezteti a jóslat teljesedését. De sok olyan dolog van, amit Bion sem tud, és ezekre a császártól kér feleletet. Mit szeret enni a magiszter? A nevét sohasem írta ki, az igazit, amelyen 16 éven keresztül ringatta beteg álmaiban. Nem merte. A másikat idegennek érezte. Milyen színű ruha áll neki legjobban? Azt a gyönyörű haját ne mossa minden nap, mert akkor hamar hullani kezd. Melyik isten legkedvesebb neki? Ő Apollóhoz imádkozik érte legtöbbet. Alexandriában már nagy forróság lehet, csak reggel és alkonyatkor engedje ki a palotából. A borbélyával nem tudná-e neki egy fürtöt lopatni a hajából? Ha mindig összesöpörnék nyilatkozáskor, aranykefével, akkor nem sokára meg lehetne vele tölteni egy kisvánkost. Pion azt mondja, hogy a magiszternek nincs egyéb mulatsága, mint az olvasás. Félti a szemeit az ákombákomoktól. Nem jó volna felgyújtani az egész könyvtárt? A császár azért császár, hogy mindent megparancsolhasson. A császár mosolygott a bohó asszonyi kérdéseken és tanácsokon. Biztos, hogy csak egyet tudott. Azt, hogy Quintipor szereti a zöld fügét. Látta már, amikor együtt majszolták Titanillával. Igaz, hogy el is dugták mindjárt a hátuk mögé. Volt azonban két kérdés a császárnénak, ami gondba ejtette Diocletianus. Az egyik az, hogy nem volna-e jó megbékíteni Róma népét, amely, mint a császárné bájéban hallotta, halálosan meg van sértve. Nem azért, hogy a szenátoroknak is adót kell fizetni, mert az a népnek nem fáj. Abba is belenyugodtak már, hogy nem Róma a székváros. Róma azért mégiscsak fővárosa a világnak. Hanem azt nem tudják megbocsátani, hogy 19 éve hiába várják a triumfust. A császár gyorsan határozott, kapják meg a 20-ban. Béküljön meg az örök város, hogy egy év múlva ő is azok közt legyen majd, akik tapssal köszöntik a világ új urát. Ezért kellett Lactantiusnak Rómába menni, szóbeli üzenetekkel és írásos utasításokkal, amelyeket nem ismert. Az is köztük volt, hogyha vannak a keresztény foglyok közt szemrevaló, szálas férfiak, azokat tartsák fenn a triumfussal járó cirkuszi játékok számára. Így majd csak a vadállatokat kell Afrikából szállítani. A másik gondbejtő kérdés az volt a császárnénak, találnak-e olyan lányt a világon, aki méltó lesz a fiúhoz? Tisztaságban, szépségben, előkelőségben. Egyik feltételt nehezebb teljesíteni, mint a másikat. Rómában kihalnak a vesztőszűzek, s 10 év óta nem tudnak helyükbe újakat állítani. Ezt is Bájéban hallotta a császárné. Ami pedig a szép testet és rangot illeti, meg kellene kérni az isteneket, hogy a hórák közül küldjék le valamelyiket a földre. A császár nem lepte meg a kérdés felvetése. Rómában a 20 éves férfi már érett volt családalapításra, és mióta az erkölcsök meglazultak, a 18 éves nő már a 3. férjétől válhatott el. Quintipor megházasításán ő már előbb is töprengett, és az a felvilágosítás, amit Lactantiustól Nagy Sándor házasságáról kapott, megerősítette abban a tervben, amit a világbíró szelleme sugalt neki. Az akkori világban csak 2 hatalom volt, a római és a perzsa. Váranésztől, a félkezű perzsa királyfitól, akit megbékült apja hazahívott, tudta, hogy van neki egy húga, Hormizda, akinek azért kell egy lezárt toronyban lakni, hogy szépsége meg ne tébolítsa a férfiakat. Ez az istennő, aki mindenben méltó Quintiporhoz. Frigyük a nyugat és kelet egybekelését, s azzal együtt a világbékét jelenti. Varanész, ezt Maxentius fecsegte a császárnak, azt fogadta, hogy soha asszonyra nem néz, mert Titanilla nem volt hajlandó királyné lenni a tűzimádó barbárok közt. Varanész egyetlen fia az apjának, gyönges, beteges ember. Az istenek úgy akarják, Quintipor nem csak a császárok bíborát veheti fel, hanem a királyok királyának tiaráját is. Gyorsan határozott. Követet fog küldeni a perzsa udvarhoz, hogy a két birodalom urait összefűző barátság megerősítésére engedjék el Hormizdát látogatóba a világ innenső felébe. A lány bizonyára örülni fog neki, hogy elzárt tornyából kiszabadulhat. Az apja és bátyja a kérést nagy tisztességnek veszik. De kit küldjön követnek? Először Constantinusra gondolt, aki már jelentette felgyógyulását, s engedélyt kért, hogy Rómában találkozhasson oda útnak indult apjával. Aggodalma támadt azonban a császárnak, hogy a delii Constantinus ilyen hosszú úton, majdnem 2 hónap az Eufrátesztől a Tiberisig, alkalmas-e, egy világszép nő megőrzésére. Maxentius mellett döntött, akiről tudta, hogy szenvedélyét Titanilla tartja lekötve. Igaz, hogy a princeps már elhagyta a keletet, s hajója útban van Alexandria felé. De gyors hajó 4 nap alatt elérheti Ciprust az üzenettel, és onnan visszafordíthatja Maxentiust. S hogy a princeps ne csak duzzogás nélkül, hanem hálával is fogadja a megbízást, a császár Titanillát küldte el hozzá a parancsal, nagyon szigorú bizalmasság pecsétje alatt. A nobilissima Quintiporral is csak annyit közölt, hogy tengeri útra kél, és azt megmondta, hogy mikor tér vissza, de arról hallgatott, hová megy. Sápat volt és rossz kedvű, mikor az elutazás előtt való alkonyaton utoljára sétáltak együtt a kikötősor platánjai alatt. Ezt ki kellene vágni, mutatott az egyik vén óriásra, azonnal. Az öreg platánt Kleopátra fájának hívták. Azt tartották róla, hogy Antonius az alatt ölelte meg először végzete asszonyát. 300 év óta sok szerelmest összehozott, akik először azt próbálták ki, hogy ketten átérik-e kiterjesztett karral a fatörzsét. A nobilissim és a magiszter is megtették ezt a próbát. A lány egy kis csalással hozzá tudta érinteni ujjahegyét a fiú kezéhez. Miért haragszol rá, nobilissima? Szomorodott el Quintipor. Hiszen te megszoktad simogatni a fákat, és éppen ezt akarnád megölni. Ezt, mert ennek lenne legnagyobb üresség a helyén. Arról mindig eszedbe jutnék, ha erre jársz, míg oda leszek. 23. Ezen a napon Dies Lunae volt a hét első napja, és most kellett visszatérnie a nobilissima hajójának. Tán századszor simogatta meg már Quintipor a platán derekát. Csak most jött rá, hogy ez már nem az a fa, amelyhez a nobilissima teste hozzátapadt. A platán azóta levetette azt a ruháját. Hogy is tehette? A lehámlott kéreglemezek ott hevertek a fatövében. Lehajolt, és keresgette, melyek pattanhattak le arról az oldalról, amelyeket a nobilissima ölelt át. Hetérák viháncoltak el mellette, és az egyik megcsiklandozta a nyakát pávaton legyezővel. Fölugrott, megszégyelte magát. Eddig észre se vette, hogy a fasor megtelt sétálókkal, akik a napnyugtát élvezték, a hűs tengeri szellőt, és örültek az életnek. Olyan helyet keresett, ahol nincs akkora nyüzsgés. Talált egy kis elhagyott ligetet, amelyben leomlott oltár felett búsult Ízisznek, mint a hajósok patronájának elfeketedett, formátlan faszobra. Leült az oltár széthullott köveire, és hallgatta feje fölött a gerlicik burrogását. Csak hamar más hangok is hallatszottak, amelyek azt mutatták, hogy Ízisznél hatalmasabb istennőt tisztelnek itt. Suttogás, csókok nesze, bortól és szerelemtő részek szavak. Égő arccal hallgatózott. Egy éles sikítást, röfögésszerű hang követett. Nymfa és faun csörtetett ki a fűszerszagú bokrok közül. Dülöngélő matróz kergetett egy olyan fajta lányt, akinek tiltva volt stólát viselni. Quintipor felugrott, és megindult a móló felé, amely a várost összekötötte a Fáros szigettel. A világító torony csúcsán, a tükörszerkezetben kigyúlt a piros jelzőlámpa. A keleti kikötő felé vette útját, mert a nobilissima hajójának oda kellett befutni. Átvágott az árucsarnokok oszlop során, amelyekre már fölrakták a lakatokat a kereskedők rabszolgái. Éjjeli őrök vették át a felügyeletet a szűk cellák felett, amelyekben garmadákban hevertek a perzsölből gyöngyei, India drágakövei és Bissus göngyölegei. A lezárt ajtókon keresztül is elárulta az erős illat, hogy hol árulják boldog Arábia szagos gyökereit és szárított bogyóit. Az oszlopsor végében görbelábú kisember bóbiskolt egy kőpadon, előre bugdosva felső testével. Quintipor lépéseire fölneszelt és elkiáltotta magát. Itt a jóságos ptakisten, aki már fél asszír csodát tesz. Valódi nílusi gyökérből faragott Anubis, aki meggyógyítja az izzadást, a hascsikarást és megszaporítja a tyúkok tojását. Tartós Ureus kígyók és könnyen összeragaszható Scarabeusok. Tessék, tessék!
0: Quintipornak ismerős volt a hang, s hogy közelebb lépett, a nyakba vetett deszkalap is, alatta horpat mellel, fölötte a kancsal szemmel. Antiókiából mutatott rá a kisemberre, aki egyszerre talpra ugrott az üzlet reményében. Hogy is hívnak téged? Az Isten kereskedő bizalmasan bólintott. Benóni vagyok, szolgálatodra. Aztán körülnézett, és oda súgott a magiszterre. Azért most is van keresztem, régi vevőm vagy, neked olcsón megszámítom. Vagy talán azt az istendőnt ajándékozod meg vele, aki méltó lett volna rá, hogy Salamon király 1001. felesége legyen.
7: Kiről beszélsz? Bámult rá Quintipor. Arról az istennőről, akinek a karjába szalasztottad a tűt Antiókiában. Olyan fehér volt a karja, mint Batséba lába, amitől 40 000 filiszteus vakult meg egyszerre. Nem akarsz emlékezni, uram? Nem a te istennőd már? Akkor bocsáss meg, és vigasztalódj. Nem volt olyan fehér a karja, hogy fehérebbet ne találhatnál. De igazán azt hittem, te utánad keresgélt a szemeivel, mikor az előbb itt elszaladt. Vén asszony, alig bírt utánad döcögni.
0: Quintipor majd szörnyet halt, hogy elszalajtotta a nobilissimát, miután az egész délutánt elácsorogta érte. Csorgott róla a verejték, mire hazaért a palotába. Már messziről látta, hogy a lány 8 nap óta sötét ablaka világos. Nem csak világos volt, hanem függönytelen is. A hattyú alakra nyílt puszpánk bokrok közül, amelyek mellett lihegve megállt, belátott rajta. Először elkapta a fejét, a nobilissima öltözködött. De nem sokáig bírta ki, hogy ellenálljon személynek, amelyek prédát követeltek. A lány már eltávolodott az ablaktól, csak a feje látszott stükre sugárverésének játéka a mennyezeten. Egyszer úgy fordította a tükröt, hogy a sugárnyaláb éppen Quintipor szemébe talált. Ilyetten ugrott félre, és legugolt az egyik puszpánk hattyú mögé. Mire fölmert egyenesedni, a nobilissimán már díszruha volt, amelyen Trulla hátul igazított valamit. Aztán elől a nyakán motozott, és Quintipor látta, hogy az úrnő kezére csap a dajkának. Nem haragból tehette, mert mindketten nevettek rá. A szoba hirtelen elsötétedett. Hová mehetett ilyenkor a nobilissima díszbe öltözve? Csak a császárhoz. Quintipor besomposgott a hosszú folyosóra, amely az asszonyok palotáját összekötötte a császáréval. A virágillat, mint a lány maga után hagyott, bizonyította, hogy csak ugyan a császárt kereste fel. Nem mert olyan közel kerülni, hogy az ajtón álló megláthassa, csak messziről leskelődött. Beletelt egy óra, míg kinyílt az ajtó, csak kamarás térdre hullott. A császár hangja hallatszott, bizonyosan kikísérte a nobilissimát. A fiú elfutott, s megint lesbeállt az ablak alatt, de hiába várt, a szoba nem világosodott meg, pedig már későre járhatott. Ruhája szívére szorított kezével érezte, mind átnedvesedett a mellén. Azt hitte, csak harmadtá lecsapódott tengeri párától, és nem vette észre, hogy szeméből már rég csorog a csalódás és keserűség könnye. Gránátvirág! A háta mögül jött a hang, halk és remegő. Összerezzenve fordult meg, széttárta a karjait, de mindjárt le is kapta őket. Szerencsére úgy hitte, a nobilissima nem vehette észre azt a bűnös mozdulatot, hiszen ő se látott a lányból semmit. Mit csináltál, gránátvirág? Vártalak, nobilissima. Mióta? 8 nap óta. A lány gügyögően kacagott, és a fiú karja után nyúlt. Igaz, gránátvirág, igazán igaz, mindig vártál azóta. Nézd, milyen hideg a kezem, melegítsd. Mi ez a kezedben? Füge, felelte Quintipor szégyenlősen,
7: és igyekezett kimagyarázni a gyerekességét. Sohasem láttam még ilyen nagy fügét, azért tettem el neked délben. Ezzel akartalak megkínálni, amikor partra lépsz. A nobilisszima azt a sikoltást hallatta, amiben a visszafolythatatlan öröm szokott nála feltörni. Nézd, én is fügével kerestelek, hoztam neked Ciprusból. A tiéd milyen édes, kóstold meg csak az enyémet. Észli? Sietett igennel válaszolni, pedig keserűnek érezte a ciprusi fügét. Hirtelen megképzett előtte az a levél, amit a császári iroda pecsétőrzőjének a kezében látott akkoriban, mikor a lány útra készült. Accentiusnak volt címezve Ciprusba. Szótlanul lépdeltek egymás mellett a fügét majszolgatva. Elérték a palotakert kapuját. Az őrtálló Hastatus tisztelegve emelte föl láncsáját. Fordulsz velem egyet? Ha nem félsz a hűvös estétől, nobilissima. Most látta csak a fali lámpa fényében, hogy a lányon könnyű, puha háziruha van, amit még soha se látott rajta. Ne félts engem, Trulla a maga meleg pólyájába csavargatott. Ott vacsoráztam a vénységnél, lángos sütettem vele annak a jó újságnak örömére, amit a császártól hallottam. Jaj, magiszter, mondtam már, hogy egyszer neked is enned kell a Trulla lángosából. Az őr utat engedett nekik, a kikötő sor felé fordultak. Gránátvirág, súgta a lány, hogy beértek a fasorba. Nem is kérdezett tőlem, mi az a jó újság? Az én számomra már nincs jó újság, mondta a fiú csöndesen. A lány közelebb simult hozzá. Mi baj a kis fiúnak? Kérdezte enyelegve. Elküld a császár. Hová küld, gránátvirág? Messzire, Bájéba, ezután a Domina rabszolgája leszek. Alig bírta visszafolytani a sírását. A lány elnevette magát. Jaj, mi lesz akkor Alexandriával, ha te is elhagyod? Tudod, hogy nekem is el kell mennem? Messzire, hosszú útra, nehéz dologra. Nem lehet olyan nehéz, nobilissima, ha ilyen örömmel beszélsz róla. Nem értesz te ahhoz, gránátvirág, rántotta fel a vállát megsértődve a lány. Egy fiatal pár ducat kell megtanítanom dorombolni. Nem érted? Egy gőgös fiatal isten lesz a tanítványom, akit arra kell ránevelnem, hogy tudjon halandó módjára jönni, menni az emberek között. Jaj, most meg már a te kezed milyen hideg, add ide, majd most már én melegítelek. Odahúzta a fiú kezét a mellére, és rászorította mind a két forró tenyerével. Megmondom, ki lesz a tanítványom, ha megkérdezel. Fintipor alig tudott dadogni. Én nem kérdezhetek tőled semmit. A lány befogta a száját. Nem úgy, Titanilla. No, mondjad szépen, Titanilla. Nem tudom úgy mondani, nobilissima. Jó, akkor felelj arra, amit kérdezek. Érted, Quintipor? Igen, Nobi. Szoktál rám gondolni, Quintipor? Szoktam. Szoktál velem beszélgetni magadban? Quintipor. Szoktam. Akkor is nobilissimának mondasz, Quintipor. Magiszter följajdult. Úrnőm, ne kínosz. Tudom én, hogy nekem nem szabad másra gondolnom, csak a nobilissimára. Kleopátra asszony fehérbőrű platánja alatt álltak. A lány belekapott a fiú két vállába. Neked mindent szabad, gránátvirág. Majd én megtanítalak rá, hogy neked mindent szabad, hiszen te leszel a tanítványom, te. Én is Bájéba megyek, veled megyek, viszlek. Te Isten, te drága, szép, fiatal Isten, te. Letérdelt a földre, és átölelt a fiú lábait. Az lehajolt hozzá, és ilyet öleléssel fogta át. De nobilis... Nem, addig nem kelek fel, amíg úgy nem mondod, ahogy én akarom. Ti... Tovább ne. Csak... Tit,
0: legyek neked kis Tit. Hív úgy, ahogy senki más nem hív. Kis Tit. Felrántotta olyan erővel, hogy neki tántorodott a fának. Sokáig magán tartotta vaskapocs öleléssel a reszkető testet, és égette a szájával a lány összeszorított keskeny száját. A bokrok közdzörgés hallatszott, talán alvó madarak tollászkodtak, vagy száraz levél csörgött le a fáról. Hirtelen szétváltak, és riadtan nézték egymást. Fárosz forgó lámpájának kék fényében mind a kettő halálsápatnak látta a másikat. A lány előbb tért magához. Tapsolva mutatott a bokorra. Nézd, lámpüriszek. 1, 2, 3, 5. Soha se láttam még ennyi világító bogarat. Quintipor a földre mutatott. De ide néz, a földön, mint a hangyák. Hol? Én nem látom őket. Itt, a lábamnál, a te lábadnál, a füvön, mindenütt. Nem a füvön, már nincsenek. Érdekes, az előbb még nyüzsögtek. Hát hova bújtak? Tit nevetett. Én a lábadnál se látom őket, már a bokron se, sehol se. Te még látsz lámpüriszt? Hogyne, itt vannak ném. Lehajolt, fölvett egy marék földet, oda tartotta a lány elé. Mintha még pislogna benne egy-kettő, mondta habozva. A lány boldogan kacagott. Gránátvirág, a te szemed tovább káprázik, mint az enyém. Nem láttunk mink egy lámpüriszt se. Belekarolt a magiszterbe, és vállára hajtotta a fejét. Mit tettél, rossz fiú? Megrontottad a szemem világát. Quintipor az első csok bűntudatával, de őszinte töredelem ihettségével kérdezte. Haragszol, kis Tit? A lány a szokott bűnbocsátással felelt, amelyben benne van az új bűnre való felhatalmazás is. Csacsi vagy, gránátvirág.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gyors gyümölcskertész.
4: Szent Péteres
3: erdős.
4: Házasságon innen.
2: Katalin.
4: A gyerek.
3: A gólyakali.
2: Foszti fiú esetleg.
4: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te magad légy.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter.

0: csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelen legnagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Az időjárásról.
0: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, hogy mit keres a Szegedi Fűvészkert Ugandában? Hogy mi köti össze az arborétumot a Jane Goodall Magyarország intézettel? Nem? Akkor tartsanak velem is Németh Anikó igazgatóval, aki 3 hétig Afrikában volt szakmai úton.
2: Egy közös tervezés volt ez az út a Jane Goodall intézet hazai képviselőivel, és 4 úgy érkeztünk meg Ugandába, Entebbébe, hogy mi tudtuk a 3 hétnek a programját, vagyis azt, hogy az ottani Jane Goodall intézeteket látogatjuk meg, egy tapasztalat, eszmecserére került sor, meghallgattuk azt, hogy ahonnan indult Jane Goodall, és amilyen munkát végzett, ő neki az utódai, és hát végül is a világszervezet munkája, az miből áll, milyen munkát végeznek. Tehát, hogy eleve onnan indult a történet, azt gondoltuk, hogy a magyarországi Jane Goodall intézethez mi, mint szegedi botanikus kert is szakmai szempontból csatlakozni tudunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nemrég még az ősi magyar virágokat, a levendulát és a rózsát ünnepelte a Szegedi Fűvészkert, most pedig már a 19. lótusznapokra készül. Az indiai lótuszos tó ugyanis az arborétum japán kertjének legcsodálatosabb eleme. Természetesen augusztusban és ősszel sem maradnak programok nélkül az érdeklődők. Jön majd az Afrika napok és a Momiji. Sőt, egy különleges együttműködés is formálódik a Jane Goodall Magyarország intézettel. Németh Anikó igazgató mesélt a részletekről. 3 hétig Ugandában és Ruandában tartózkodtál, de nem családi nyaralás céljából utaztál el ide, hanem egy bizonyos küldetéssel, meg hogy megismerd azt a munkát, amit a Jane Goodall Magyarország intézet ott végez. Mesélj nekünk erről a 3 hétről, hogy milyen tapasztalatokat szereztél, meg hogy mi is valósul meg majd a közös projekt során.
2: Elsősorban tényleg arra térnék ki, hogy ez nem egy nyaralás volt. Ugye nagyon gyakran szoktuk mondani, hogy a botanikusoknak amúgy is nehéz nyaralni, hiszen növények szinte mindenhol vannak, úgyhogy az ember gondolkodását ez teljesen áthatja, meg az érdeklődését is. Egy közös tervezés volt ez az út a Jane Goodall intézet hazai képviselőivel, és 4 úgy érkeztünk meg Ugandába, Entebbébe, hogy mi tudtuk a 3 hétnek a programját, vagyis azt, hogy az ottani Jane Goodall intézeteket látogatjuk meg, egy tapasztalat, eszmecserére került sor, meghallgattuk azt, hogy ahonnan indult Jane Goodall, és amilyen munkát végzett, ő neki az utódai, és hát végül is a világszervezet munkája, az miből áll, milyen munkát végeznek, tehát hogy eleve onnan indult a történet, azt gondoltuk, hogy a magyarországi Jane Goodall intézethez mi, mint szegedi botanikus kert is szakmai szempontból csatlakozni tudunk. Ahogy meghallgattam az ugandai és ruandai kollégákat, előismeret után rögtön arra gondoltam, hogy teljesen belepasszol a mi botanikus kerti missziónk, küldetésünk ebbe a világhálózatba, vagyis abba, hogy a természetvédelem van a középpontban, a növények és az állatok megőrzésére helyezzük a hangsúlyt, és hát ezt úgy kommunikáljuk, hogy a kis gyerekektől egészen a felnőttekig ez érthető legyen, magukévá tehető legyen az eszme, és hogy gyakorlati példákat is tudtak a külföldi kollégák is hozni, és hát ehhez én is beszámoltam arról, hogy a mi botanikus kertünkben és Magyarországon milyen projektek futnak, amelyek a természetmegőrzést, az élőhely restaurációt szolgálják, vagyis azt, hogy a növények és az állatok védelmébe mi milyen aktív természetvédelmi munkával tudunk bekapcsolódni.
1: Itt ugye, ha jól tudom, akkor felfedeztétek a Bushara-szigetet, és ehhez kapcsolódna a Szegedi Tudományegyetem fűvészkert szakmailag.
2: A Bunyanyi tó Ugandában található, egy nagyon nagy mélységű tóról beszélünk, amin különböző szigetek találhatók, több mint 20 kisebb, nagyobb sziget, többek között a Bushara vagy a Sharp Island, ahol mi is voltunk, és ezeknek a szigeteknek igen sajátos növény- és állatvilága van. Természetvédelmi szempontból is fontosak ezek, de a környező ugandai embereknek lakóhelyet, mezőgazdasági területet biztosítanak ezek a szigetek, illetve olyan félszigetek is, ahol iskolák is, kórházak is működnek, templomok, tehát az emberek mindennapjait élik a Bunyanyi tó körül, és hát ennek a megtekintése is célja volt a mi utunknak, mégpedig azért, mert hogy elsősorban a Jane Goodall intézet az iskolások helyzetére koncentrál, és ott is a szemlélet mód megváltoztatásában próbálnak egy utat mutatni. A magyarországi és a nyugati példát nem elvonatkoztatva, hanem a helyi viszonyokra adaptálva próbálják meg segíteni ezeknek az iskoláknak a helyzetét, és a gyerekeket elsősorban nem a nyugatiak által elgondolt módon, vagyis édességgel, meg papírral, ceruzával megsegíteni, hanem olyan fejlesztésekkel, amelyek a mindennapi életükbe bele szólnak, és a későbbi életüket könnyebbé, jobbá és tartalmasabbá teszi. Gondolok itt arra, hogy például nem tudnak az afrikai gyerekek úszni, akkor úszásoktatáson vesznek részt. Ez nem egy ilyen úri hobbi, hanem a gyerekek jobbára a szigetekről, a szárazföldre csónakkal jutnak el, és hogyha beleborul egy csónak a tóba, akkor ott bizony ez sokszor halállal végződik. Tehát önmagában ez létkérdés is, hogy például úszni tudjanak, vagy olyan tananyagot tanuljanak, ami a természetvédelemre felhívja a figyelmüket, arra a fajta gazdálkodásmódra, ami fenntartható, olyan növénytermesztésre, ami a későbbi a föld kizsigerelésének a csökkentésére irányul, hogy minél fenntarthatóbb legyen a mezőgazdasági gazdálkodás, hogy a vegyszer használat minél inkább csökkentett mértéket öltsön, hogy erre is koncentrálnak, magába a tóba ne jusson be például felesleges műtrágya, a kimosódás, az eróziós problémák, ezekre is koncentrálnak. Tehát, hogy a jó példákat próbálja az intézet úgy elvinni Ugandába, hogy az lépésekkel, de megvalósítható lépésekkel folyjon, és ugye elsősorban az ismeret átadás, az edukáció és az egyedi, egyéni megsegítés az, ami ott nekik fontos. A mi szempontunkból, botanikus kerti szempontból pedig az fontos, hogy a Jane Goodall intézetnek van egy bérelt szigete, ahol egy nagyon gazdag növényvilág található, és ennek a kis botanikus kerti világnak a kifejlesztését, táblákkal való ellátását, információtáblákkal való ellátását vállaltam én, hogy ebben segítek, és akkor ez is egy környező településeknek, gyerekeknek, iskolásoknak egy jó kiránduló hely lehet, ahol a környezeti nevelés teret kaphat. Ez természetesen a turisták számára is informatív lesz, hiszen a trópusokra, ha valaki eljut Európából, az egy nagyon-nagyon más világ.
1: Tehát magyarán ilyen tanösvényeket hoznátok létre?
2: Így van. Egyrészt egy tanösvényt már létrehoztak a kollégák ott, de nincsen információs tábla, ebben segítek neki, illetve olyan növényleírásokat és növényekről szóló táblákat készítünk, amelyek az odaérkezőknek informatívak, önmagában a növény neve is érdekes lehet, hiszen nagyon sokan nem tudják például a környező településekről az angol nevét a növényeknek, felismerik, hiszen nap mint nap találkoznak veled, nem tudják, hogy mi az. Ugyanúgy, mint a magyarországi gyerekek, hogy járnak ugyanaz erdőben, de nem tudják még talán sokszor azt sem, hogy egy tölgyfa erdőben vagy egy bükkfa erdőben járnak.
1: Sok olyan növénnyel találkoztál, ami a szegedi fűvészkertben is megvan?
2: Természetesen nagyon sok olyan növénnyel találkoztam, ami a szegedi botanikus kertben is megvan, hiszen nekünk a trópusi, szubtrópusi gyűjteményünk nagyon gazdag. Nagyon sok olyan növény van, amit szobanövényként akár a magyarok az otthonaikban is megtalálják. Ugye sok szobanövény a trópusokról származik, és ez azért is nagyon remek, mert akár még magyaroknak is egy jó kiránduló hely lehet, megsegítve a Jane Goodall intézetet, hogyha oda a szigetre érkeznek turistaként, és akkor már eleve egy botanikus kertben tudnak megszállni, és onnan lehet tovább kirándulni, hiszen egy gyönyörű ország, nagyon-nagyon biztonságos, és olyan nemzeti parkjai vannak, ahol a legkülönlegesebb állatokat, növényeket lehet megfigyelni.
1: Gondolom az együttműködés már elkezdődött. Mikorra kell a táblákat elkészíteni, vagy kell-e még kiutaznod újra?
2: Mindenképp kell majd kiutaznom. Most a növények listázását azt megtettem, és akkor a tél folyamán elkészülnek ezek az információs táblák, úgyhogy jövőre ki is kerülhetnek. Viszont ami még a mi botanikus kertünkből egy nagyon nagy hozadéka ennek az útnak, hogy bekapcsolódunk a Roots and Shoots programba, ami szintén Jane Goodallnak a kezdeményezésére jött létre.
1: Hogyan tudtok ebbe bekapcsolódni egyébként? Tehát ti is egy helyszín lesztek?
2: A Roots and Shoots egy világhálózat szintén, környezeti nevelésre irányul, magyarra úgy fordítjuk, hogy Rügyek és Gyökerek program, és elsősorban a fiatalokat, gyerekeket, iskolásokat célozza meg ez a program szerte a világban, és Magyarországon a Szegedi Botanikus Kert, a Szegedi Fűvészkert lesz a regionális központja a Roots and Shoots hálózatnak. Olyan szakkört indítunk az őszi időszak folyamán, amire már több éve készülünk, de most nevesítve is lesz, és maga a Jane Goodall intézet is fölkarolja, besegít nekünk ebbe. Egy olyan szakkör indul, amivel több korosztályt fogunk megcélozni, a kisiskolások, felső tagozatosok és a gimnazisták lesznek a célcsoport. Mindegyik célcsoportnak külön szakkört indítunk, a természet és környezetvédelem, növény és állatmegőrzés és védelem, kertészkedés, otthoni kertészkedés témájában, és olyan tematikus foglalkozásokra várjuk majd ide a gyerekeket, ahol, ahogyan a szakkörök működnek, egy meghatározott csoport indul el, 3 hetente találkozunk majd a gyerekekkel, és a témákat együtt fogjuk feldolgozni, ennek a központja itt lesz a mi fűvészkertünkbe, és hát ez egy kis csoportos szakkör lesz, úgyhogy nem szeretnénk több száz főre felemelni ennek a létszámát, hanem 10-15 gyerekkel szeretnénk családias hangulatban műhelymunkát végezni. Azért is, mert hogy mi tudjuk azt, hogy nagyon sokan Szegeden érdeklődnek a természet iránt, akár magas szinten művelik ezt, és az élményszerű tanulásba, tanításba mi nagyon jól be tudunk kapcsolódni.
1: Igen, és hogy a hallgatóknak legyen arról elképzelése, hogy például hány Roots and Shoots képviselet működik. A világon több mint 60 országban működnek ilyen Roots and Shoots csoportok, és csak Angliában 1700 csoport létezik. Hát Magyarországnak van még mit behozni, de az biztos, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje lesz az egyik regionális központ.
2: Így van, én is azt gondolom, hogy ebbe a világhálózatba nagyon fontos bekapcsolódni. Önmagában a botanikus kerteknek kiemelt szerepe van szerte a világban a természetmegőrzésben, a biológiai sokféleség megőrzésének a fontosságában és a fontosság tanításában. Magyarországon 2000-es évek elején indult el a Jane Goodall intézet, ez szépen azóta is képviseli a mi országunkat, és 2022-ben indulhat el a Roots and Shoots program, tehát relatíve hamar bekapcsolódunk mi is, és én azt gondolom, hogy a mi szemléletmódunkba, a missziónkba abszolút beleillik ez, aki Jane Goodall munkásságát tudja, ismeri, azt tudja, hogy ő nagyon elkötelezett volt a természetvédelme iránt, és hát ő bár a csimpánzokon keresztül végezte a kutatásait, de kiterjesztette a hatását az egész világra ezzel a világhálózattal, és nagyon sokan bekapcsolódnak, szakemberek, önkéntesek, gyerekek és felnőttek ebbe, és én azt hiszem, hogy Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület egy hasonló missziót végez, ők a madarakra fókuszálnak, és én meg azt gondolom, hogy mi a növényvédelmet abszolút ebbe be tudjuk majd a botanikus kertünk által hozni, és azt is sokan tudják, hogy azért Magyarországon az aktív természetvédelem az a növények terén is megmutatkozik. Ugye nagyon sok élőhely restaurációs munka van, nemzeti parkokkal, botanikus kertek, NGO-k szövetkeznek, és mindenféle területen próbálnak helytállni.
1: És a mai világban, főleg amikor a klímaváltozás a hatásait egyre jobban érezzük a bőrünkön, akkor nagyon fontos a gyerekeknek a fölvilágosítása, az edukálása, hogy mi mindent tehetnek azért, hogy egy élhető bolygón legyünk, és ugye erre a tudósok és köztük ti is nagyon sokszor felhívjátok a figyelmet, hogy miért fontosak a növények, miért fontos az egy embernek, hogy ne egy lebetonozott kertje legyen, hanem hogy ott élő növények legyenek, fák legyenek, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy jobb legyen a klímánk, vagy éppen csak az, hogy élhetőbb legyen a bolygó.
2: Szegeden ez különösen fontos, hiszen tudjuk, hogy itt nagyon meleg van, nagyon várjuk mindig az esőt, hogy legyen egy kis csapadék, tehát a saját bőrünkön érezzük azt, hogy azért a nyári hónapokat nagyon nehéz átvészelni, és aki egy kicsit nyitott a természetre, az a természet folyamataiban is nagyon-nagyon rossz irányt lát, viszont ennek ellenére azért, hogyha teszünk valamit a természetért, a környezetünkért, egy szemléletmódváltással a jövőnket biztosíthatjuk, és szeretnénk is azt üzenni, hogy ne beletörődőek legyünk, hanem inkább aktívan próbáljunk megcselekedni, és hogy azért a élhetetlen jövőképet egy kicsit árnyalni lehet, tehát ez a gyerekek szempontjából is fontos, hiszen akkor a klímaválság egyre inkább elhatalmasodik rajtunk, de apró lépésekkel lehet ezen segíteni. Mi arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mindig tudományos fórumról kell tájékozódni, a növények megválasztásában, a kísérletező hajlamunk fejlesztésével azért tehetünk sok mindent, és hát igen, maga a környezetvédelme is hozzátartozik, nem csak az élővilág, de hogy az anyaghasználatunk, a hulladékgyűjtési metodikánk, az építkezésben folytatott modern módszerek, hogy minden összefügg, és hogy igen, az apró lépések azok előre vihetik az embereket. Nagyon nagy szemléletmódváltoztatás szükséges, és ez kicsit olyan, mint a divat, hogy először nem tetszik, utána, ahogy kezdjük megszokni, akkor a megszokás egy esztétikai élménybe is átmegy. Például, hogyha egy nem kaszált gyepre ránézünk, akkor eleinte elhanyagoltnak tűnik, de minél tovább nézzük, annál inkább meglátjuk benne a szépséget, tényleg tetszetőssé is válik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az amerikai haderő légi csapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte az Egyesült Államok középső parancsnoksága. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szoroson. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a negyedik amerikai művelet, mely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi három légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Az elsődleges célpontok a Hormuzi szoroshoz közeli, iráni partokon elhelyezkedő radar létesítmények, valamint drónok és rakétaállások, melyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes. Az iráni iszlám forradalmi gárda egységei vasárnap Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuwait és Omán területe ellen indítottak több rakétát és drónt, de a távol a fekvő Jordániában is becsapódott három iráni rakéta. Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte az ománi közvetítéssel zajló egyeztetéseken, hogy az amerikai és iráni fél ismét megegyezett, amit az iszlám forradalmi gárda által indított támadásokkal Teherán rögtön megszegett. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói az erdélyi Bánfi Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalai táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, a Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi Hunyadi református lelkész mondott áldást. Megkezdődött a jubileumi 25. Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjának jegyértékesítése. A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 21-e és 29-e között sorra kerülő fesztiválra idén is az ország legjelentősebb társulatai érkeznek Nyíregyházára. A közönséget több mint 30 előadás, ismert színművészek és számos szabadtéri produkció várja. A nagy színpadon olyan társulatok lépnek fel, mint a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Radnóti Színház, az Örkény, a Víg Színház és a Karinti Színház, de visszatér Nyíregyházára az Orlai Produkciós Iroda is. A Móricz Zsigmond Színház nagy színpada mellett a Krúdi Kamara Színpad, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, valamint a Szindbád Szabadtéri Pódium Színpada és rendezvényterme is otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, irodalmi esteknek és zenés produkcióknak. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Németh Anikóval, a Szegedi Fűvészkert igazgatójával. Valahol ti amellett is letettétek a voksotokat, hogy természetesen megismertessétek az embereket a világ különböző részein található növényekkel, de hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ismerjék a magyarok az ősi magyar virágokat, növényeket, mert ugye a kertészek erre előszeretettel hívják fel mostanában a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mediterrán növényekkel kell teleültetnünk a kertünket, hiszen annyi szép ősi magyar növény van, amik feledésbe merültek, és itt a lehetőség. Most volt pontosan a nyári virágkavalkád programotok, ahol a levendula és a rózsa mellett ősi magyar virágokkal is találkozhattak a látogatók. Hogyan sikerült a rendezvényetek?
2: Szerencsére nagyon-nagyon nyitottak már a látogatók a különböző kertészeti bemutatókra, tanácsokra, úgyhogy magába a nyári virágkavalkádba beiktatott előadásokat is sokan látogatták. Olyan előadókat hívtunk, akik kifejezetten Szeged környékén tevékenykednek, kertészkedéssel foglalkoznak, természetvédelemmel, vagy olyan kézműves termékeket állítanak elő, amihez a itt megtermelt, megtermesztett növényeket használják. Úgyhogy gondoltunk például a háztáji természetvédelemben az odulakó állatokra, tehát a madarakra, vagy akár a megporzó rovarokra, de elmentünk egészen odáig, hogy hogyan lehet biodivers kerteket és méhlegelőket kialakítani. Ez ugye hosszú évek óta most már porondon van, de itt nálunk voltak olyan szakemberek, akik magról növényeket nevelnek, ezek a hazai fajok közül kerülnek ki, és ezekkel gazdagítva a kertünket, még több porzó rovarnak adhatunk otthont, és még jobban biztosíthatjuk a kertünk, terméseink túlélését. Foglalkoztunk ugye azzal is, hogy egy kertben használunk vegyszereket, de használunk biológiai szereket is. Ezeket hogyan lehet minél hatékonyabban használni, és hogyan lehet azokat a káros vegyszereket, vegyi anyagokat, mérgeket, fermeteket kiváltani biológiai szerekkel, amelyeknek a környezetterhelése eddig nagy volt, és a biológiai szerekre való áttéréssel pedig sokkal jobb hatásfokkal, környezetkímélőbben tudunk gazdálkodni, úgyhogy itt még a gazdaboltos kollégák is képviselték a cégüket, és ez szerintem azért is nagyon jó, mert hogy ők évtizedek óta figyelik a trendeket, a tendenciát, honnan indultunk a növényvédelemben és hova haladunk, és bizony a szemléletmódváltozást is láthatják. És hát beszéltünk arról is ezen a napon, hogy hogyan lehet úgy kertészkedni, hogy az sikerélményt adjon, és ne legyünk csalódottak, és hát az előadónk elmondta, hogy aki egy magból is kertet tud létrehozni, hogy igen, kudarcok érik az embert, de hogyha összedugjuk a fejünket, eszmecserét folytatunk, egymással kooperálunk, akkor egészen jól ki lehet ebből jönni, és hogy az elvárásokat nem kell túl magasra rakni, de minden nap kell egy kicsit a témával foglalkozni. És hát hívtunk olyan előadót is, aki pedig kifejezetten dísznövények, haszonnövények kereskedelmével foglalkozik, és tőle is meghallgattuk, hogy nagyon sokat változik a vásárlói kedv, nagyon sokan most már az egynyári virágról az évelő növények felé térnek át, ezt ugye szemléletmódváltásban el is szoktuk mondani, hogy ha csak lehet, akkor inkább hosszú távra rendezkedjünk be, és próbáljuk meg a kertünkbe azt a fajta stabilitást biztosítani, hogy évről évre megújul ugyan, de nem minden évben új növényültetésével. Ha pedig új növényt szeretnénk, akkor inkább magról indítsuk el ezeket. Úgyhogy nagyon tartalmas volt a napunk, a gyógynövénykertünk bemutatása is megtörtént, ebben is van egyfajta szemléletmódváltás, hogy ha csak lehet, akkor a gyógyszerek felől a házi patika, a gyógynövényi praktikák felé fordulunk, van szó ilyenkor mindig az egészségmegőrzésről, és hát arról is, hogy hogyan lehet úgy befőzni akár lekvárokat, gyümölcs vagy zöldségkészítményeket, szörpöket, hogy az a saját kertünkből kikerülő növényekből történjen, termésekből, gyümölcsökből, és akkor ez egy plusz élményt is ad, hogy saját magunk készítjük el az asztalunkra kerülő ételt vagy italt.
1: Már nem sokat kell várni, július 25-26-án jön a 19. Lótusz napok. Úgy gondolom, hogy a Szegedi Fűvészkertnek ez a legkiemeltebb és a legfontosabb programja.
2: A nyári időszakot mindig megkoronázzuk a Lótusz napokkal, ami csak és kizárólag annak köszönhető, hogy ilyenkor száz számra virágzik az indiai lótusz, nem csak a lótuszos tavunkban, hanem most már a mögötte lévő kisebb tavunkban is. Úgyhogy ilyenkor a keleti ízeket, zenét és táncot, kultúrát és növényeket varázsoljuk a Szegedi Fűvészkertbe. Ezt a két napot arra szánjuk, hogy a távol-keleti kultúrát is megmutassuk, de középpontjában mindig a nőknek állnak. Úgyhogy a kiemelt programpontunk a 2 óránként megtartott lótusztúra, amikor bemutatjuk a fűszereket, haszon és élvezeti növényeket, gyümölcsöket és zöldségféléket, amelyeket a távol-keletnek köszönhetünk, és hát itt vannak azok a dísznövények is, amelyeket akár otthonainkban is megtarthatunk, és hát ugye ilyenkor mindig előtérbe kerül a nyugati kultúrába, most már beszivárgott, ilyenkor vannak meditációs koncertek, indiai táncok, ugye maga a távol-keleti hangzás, a zenevilág az azért nagyon különbözik a magyartól, úgyhogy mindenki nagyon szívesen meghallgatja, és egy igazi relaxációs programnak tekinthető, hogyha egy jó kis meditációs koncerten vehetünk részt. Hát a gyerekeket jobbára azt szokta érdekelni, hogy milyen harcművészeti bemutatók vannak. Itt az elmúlt 20 év alatt most már látjuk, hogy a helyi iskolák kung fu, tai chi nagyon-nagyon szépen fejlődik, egyre professzionálisabb szintre kerülnek az oktatók is és a tanítványaik is a harcművészetben, úgyhogy ezt is érdemes megnézni, és hát mindig érdekesek a növényi szimbolikáról, a sorslevelekről, akár távol-keleti utazásokról tartott előadások, meg hát a teázás, ami mindig a napok végét zárja órákon keresztül.
1: Az idei nyári időjárás kedvez egyébként a lótusznak. Most talán kicsit több csapadék volt, hűvösebb van, tehát nem az a tikkasztó száraz meleg. Inkább sokszor azt mondom, hogy a pára megfojtja az embert.
2: Nagyon érdekes az idei nyár. A nyár elején nagyon nehezen indultak el a lótuszlevelek, alig jöttek fel a tó felszínére, de mostanra már örömmel jelentem, hogy nem csak a levelek, de a virágok is díszítik a tavunkat, úgyhogy jót tesz a virágzásnak ez az időjárás. A meleg is jó neki, a kicsit visszafogottabb, hűvösebb időszak is jó. A lótusznapok minden esetre a július utolsó hétvégéjén megtartható, hiszen lótuszvirágok vannak. Aki pedig lemaradna erről az eseményről, az ne csüggedjen, mert ha 2-3 héttel később érkezik, akkor is biztosan fog lótuszvirágot látni a tavunkon.
1: Afrikával kezdtük a beszélgetést, és most ismét Afrikához térek, mert hogy szeptember 12-én a lótusznapok után jön az afrikai és egzotikus növények napja. Ezt pár éve indítottátok el ezt a programsorozatot, és nagy sikernek örvend.
2: Az afrikai és egzotikus növények napja azért is örvend nagy sikernek, mert hogy ilyenkor magát az afrikai kultúrát is megmutatjuk. Hasonlóképp a távol-kelethez a fekete földrész ruházkodása, mondavilága, meséi, ételei és a zenéje is nagyon különbözik a miénktől, úgyhogy ez is mindig nagyon-nagyon érdekes szokott lenni az ideérkező látogatóknak, ilyenkor kiállítást is tervezünk olyan használati tárgyakból, amelyek Magyarországon már nem fellelhetők, hiszen mi már tökhéjból nem iszunk, ott még mindig használják. Különböző papíruszból, füvekből, sásokból, font táskákat, edényeket is meg lehet ilyenkor nézni, azt, hogy milyen ruhákban járnak, és hát persze ilyenkor mindig kalandozunk az üvegházainkban, hiszen nagyon sok olyan növény van, ami Afrikából származik, még egy kis baobab fánk is van, ami természetesen több ezer év alatt nő meg 5-6 méter törzsátmérőjűvé, amilyen még kicsi, de legalább egy baobabfa, és hát természetesen ilyenkor kertészeti tanácsokat is adunk azoknak, például dél-afrikai növényeket szívesen tartanának, mert azt kevesen tudják, hogy azért nem mindenhol van nagy meleg és trópusi időjárás Afrikában, van, ami egészen hasonló a mi éghajlatunkhoz, úgyhogy akár dél-afrikai növényeket is lehet a kertjeinkben tartani. Az a nap is nagyon érdekes, Magyarországról nagyon sok civil szervezet kapcsolódik be most már ide, és szeretettel invitáljuk mindig a szegedi hallgatókat, akik Afrikából érkeznek, ugyanis nagyon sokan vannak az orvostudományi karon, természettudományi karon, akikkel akár találkozni is lehet, és beszélgetni, hogy milyen Afrikában az élet.
1: És természetesen ősszel sem hagyjátok magára a látogatókat. Jön majd szeptember 20-án a kutyás napotok, szeptember 26-án a méhek napja, októberben jön a tök jó nap, és hát aztán ott lesz majd október végén a Momiji gyönyörködés az őszi lombszíneződésben. Ha jól tudom, ezzel szoktátok lezárni az évet.
2: A Momiji zárja mindig az igazi szezonunkat, ezt most egy kicsit előbbi időpontra hoztuk. A tavalyi év alapján féltünk, hogy nehogy a lomb teljesen lehújjon november elejére, úgyhogy inkább október 24-ére áthoztuk ezt a japán tematikájú programot. Ugye az ősszel mindig sok programunk van, nagyon szép az ősz, és érdemes ezt kihasználni. Ilyenkor biztatjuk azokat, akik még a természetben kirándulnának, úgyhogy a Momiji azoknak szól, akik a japán kultúra szerelmesei, ilyenkor megint visszatérünk Ázsiába, a gyönyörű szép japán kertünkön keresztül, szeretnénk japán növényvilágát, különleges, semmihez nem hasonlítható kert kultúráját megmutatni, és hát azt, ahogyan a japán emberek a precizitásukat, elszántságukat, elkötelezettségüket, akár a bonszájok terén is megmutatják, úgyhogy ilyenkor mindig van egy kis bonszáj bemutató. Nagyon remélem, hogy a Momiji-re lesz egy nagy meglepetésünk, mert hogy egy autentikus minka japán teaházat fogunk építetni, és ott kap majd helyet a bonszáj gyűjteményünk, úgyhogy majd ezzel is szeretnénk eldicsekedni.
1: Van még pár hónap hátra az évből, de elégedett vagy?
2: Elégedett vagyok, igen. A növények gyönyörűen állják a sarat, még kitartanak ebben a nagyon nehéz klimatikus viszonyok között. A látogatóink nagyon hálásak, nagyon sok szép visszajelzést adnak, szeretik a kertet, egyre inkább ismerik, nagyon sokan visszatérnek. Az nagy öröm, amikor építő jellegű kritikákat mondanak, és az is nagyon nagy öröm, amikor az információs táblákat elolvassák, amikor a gyerekcsoportokat visszahozzák a pedagógusok, és évről évre látják a változásokat. Mi meg látjuk, ahogyan a gyerekek itt nőnek fel, és egyre környezettudatosabbá válnak.
1: Sok minden van még a fejedben, amit szeretnél megvalósítani a szegedi fűvészkertben?
2: Igen. Nagyon sok minden van, mert hogy egy kertész sohasem pihenhet, meg biológusként az élővilágot egységben akarjuk szemlélni, akkor meg pláne sok tervünk van. Van, ami csak apróság, van, ami pedig apróságnak tűnik, és mégis nagy hatással bír. Azt gondoltuk, hogy a 12 balkon, amit tavaly hoztunk létre, hogy az apróság lesz, és kiderült, hogy nagyon sokaknak informatív, nagyon szépen mutat a kertben. Mindig azt hiszük, hogy egy kis ágyás az csak egy ágyás, de közben meg kiderül, hogy tettenek ott a látogatóknak a növényösszeültetések, és otthonra is hazaviszik ezt az információt. Úgyhogy igen, még sok minden tervünk van, amit meg tudunk valósítani, remélem.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Szegedi Fűvészkert programjairól hallhattak, valamint arról a szakmai projektről, amelyet a Jane Goodall Magyarország intézettel közösen valósítanak meg.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője középosztály, egyház és vidék ellenesnek minősítette hétfőn a Tisza kormány oktatás politikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez. Rétvári Bence Facebook oldalán úgy fogalmazott, 8 osztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter célkeresztjében van. A KDNP frakció vezetője szerint hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekek minőségi nevelésére. Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó, írta Rétvári Bence. A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A minisztérium szerint a tervezett átalakítás tovább erősíteni a helyi iskolai elkülönülést. Nyári tábor szerveztek az Abaúji Egyházmegyében található Szikszói Református Egyházközségben is, ahol tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a fiataloknak. Az óvodásoktól a 8. korosztályig várták a gyerekeket a református hittantáborba. Majdnem 70 gyermek és szülei gondolták úgy, hogy hasznos lehet a tábor. Szabó Pál református lelkész és felesége alig egy esztendeje érkezett ebbe a gyülekezetbe, de már másodízben szerveztek hittantábort, kézműves foglalkozások, zenélés, éneklés, szabadtéri és benti játékok, számháború, sport.

0: lehetőség kézműveskedésre, volt nemezelés, van mindenféle karkötőkészítés, illetve vannak sportprogramok, lehet csocsózni, lehet pingpongozni, van két focikapunk is a templomkertben, van egy trambulinunk is, illetve a szerdai napon pedig a szociális szolgáltató központban jönnek ki, délután tartanak egy vetélkedőt, csapatos vetélkedőt. Most 68 gyerek van, aki regisztrált, minden nap 63, 65, 66 főve vagyunk, mindig van valami kis, vagy még valami iskolai pótprogram van, vagy valami családi program, úgyhogy 60 feletti létszámmal vagyunk mindig. A gyerekeket könnyű volt hívni, így tudom mondani, meglepetésszerűen ilyen sokan jelentkeztek. Tavaly évben, amikor jöttünk, akkor 34-en voltak, most olyan kétszer annyian vagyunk, és az interneten meg az iskolában meghirdettük, és tehát vannak olyanok, akik Budapestről nagyszülőnél nyaralnak, látták, hogy meghirdettük, és jelentkeztek. Van, aki Debrecenből jött, vannak a környező településekről is.
1: Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a városháztér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg. Enyhén emelkedtek a lakbérek. A Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan majdnem 1%-kal, Budapesten pedig alig több mint 1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Ám az idei volt a legkisebb 6. havi lakbéremelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,5%-kal csökkent. Budapesten a kiadó ingatlanok havi bérleti díjának középértéke a tavalyi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetemvárosokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa. Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben havonta kereken 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba 115 ezer forintos díjjal. Nagy egyetemvárosként Miskolc dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Országos dinnye ellenőrzést indít a Fogyasztóvédelmi Hatóság, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére, minőségére. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól a kiskereskedelmi üzleteken át, az idénylenesen árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell, írta a közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Ha valaki a saját

0: kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől. Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében 1-2 vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk.
1: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Most arra hívják fel a figyelmet, hogy egy kiskorú gyermek Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorúval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet fontosnak nevezte, hogy a gyerekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kellemes ébredést, jó rádiózást kívánok. Méli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Július 14-e van, nézzük, hogy milyen jeles dátumok fűződnek a naphoz. 1868-ban e napon született a modern sebészet jeles alakja Hüttl-Hümér. Nevéhez fűződik a modern sebészet számos eszközének, módszerének hazai bevezetése, ilyenek a maszk, a gumikesztyű használata, a bőr jóddal való fertőtlenítése. 1908-ban Fischer Viktor szerszámkészítővel közösen szabadalmaztatta találmányát, a sebészeti varrógépet, amelyet Petszaladár sebész 1920-ban elkészült módosításával világszerte alkalmaztak. Ma van a csimpánzok világnapja, 2018 óta tartják arra emlékezve, hogy Jane Goodall, angol etológus, 1960-ban ezen a napon kezdte meg kutatásai Tanzániában. 1789-ben Párizsban a forradalmi tömeg lerombolta

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket! Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is majd szépen nyugodtan időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi intézményi pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hulla fáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak. Mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk.

0: a mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk. Az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elveszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szárazság és az aszály Olaszországot sem kíméli. A Pó folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van. A Pó medencében működő obszervatórium figyelmeztetése szerint a folyó torkolatánál tenyésztett kagylókat is elpusztítja a hőség. A mérések szerint csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrást kell keresni a térség földjeinek öntözésére. Olaszország legnagyobb folyójának vízhozama június elejétől 70%-kal csökkent. A visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható, ami azt jelenti, hogy a kiszáradt folyómederben a tengervíz visszafelé áramlik. Az egyik agrár és halászati szervezet azt közölte, hogy a Pó deltájánál a víz hőmérséklete elérte a 32 Celsius fokot, ami ezer mázsa kék kagyló pusztulásához vezetett. Ferrara magasságában pedig eltűnt a kisebb méretű Vénusz kagyló 90%-a. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfi-Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviselet mustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező Kolozs megyei alprefektus szerint kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi-Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi-Hunyadi református lelkész mondott áldást. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a Városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Több éve dolgoznak a szakemberek azon, hogy a gyermekek hallásvédelme megfelelő jogszabályi keretet kapjon. Létrehoztak egy 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amely 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket a zajterhelés mértéke alapján. Erről beszélget Balázs Alexandra doktor Márki Ferenc villamosmérnökkel, az MTA akusztikai osztályközi állandó bizottság elnökével.
2: Azt mondanám, hogy ez napjaink problémája, vagy legalábbis oda vezethető vissza, amikor elkezdtünk tudni olyan eszközöket gyártani, amelyekkel túlhangos koncerteket tudunk biztosítani, egyrészt. Másrészt pedig megjelentek a hordozható zenelejátszó eszközök, melyekkel napi sok-sok órán keresztül tudunk akár túlhangos zenét is hallgatni. Tehát ez azért nem mai keletű, de a gond az, hogy amire ez olyan elterjedté vált, hogy tömegesen járnak fiatalok ilyen rendezvényekre, illetve hallgatnak nagyon-nagyon sok zenét, az azért időbe telt, és utána időbe telt, mire ez sikerült orvosi szinten egyértelművé tenni, hogy jól látszik, hogy a felnövekvő generációknak a hallása az egyértelműen kimutathatóan rosszabb, mint a korábbiaké.
3: Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a lakosságot egyre magasabb környezeti zajterhelés éri, és ugye ez egészségkárosító, és ezt, ahogy ön is mondta, egyre több gyereket visznek el rendezvényekre, koncertekre, ahol mondjuk semmi keresnivalója nem lenne egy pici gyereknek, főleg nem egy kisbabának, de hát ezt látjuk, hogy már a sportolók, a felnövekvő generációt, a saját gyerekeiket is ugye elviszik sportrendezvényekre, viszont Amerikában, leginkább Amerikában ezt nagyon jól lehet látni, hogy ilyen hatalmas, hogy fülhallgatók vannak a gyerekeken. Gondolom, az a fülüket védi az ajtól.
2: Pontosan, ezeket úgy hívják, hogy zajvédőtok. Ilyeneket az utcán láttunk olyan munkásoktól, akik például betontörnek, de ezek most már léteznek, hogy mondjam, kisgyerekekre is, tehát egészen csecsemőkre is, illetve ezeknek létezik olyan jellegű, mondjuk az, hogy kényelmes vagy kellemesebb verzió, ami nem ilyen nagyon nagy, hanem akár ilyen fülbe rakható. Tehát úgy hívjuk, hogy kis füldugó. És ezekből létezik zenész füldugó, tehát nem csak az orvosi füldugó, amit 1-200 forintért megkapunk, és a zenei minősége az nem az igazi, hanem vannak olyanok, amik kifejezetten zenehallgatásra szántak. Én azt gondolom, hogy az egészen kisgyerekek esetében, hogyha őket el kell vinnünk olyan rendezvényre, ahol túl nagy a hangerő, akkor egyértelműen valamiféle fülvédelemről kell gondoskodni. Amikor már picit nagyobb gyerekekről beszélünk, tehát mondjuk elmegy egy iskolai rendezvényre, ott már nehéz azt mondani, hogy hát ne menjen el, mert hogy hangos, mert a gyerek az el fog akarni menni az osztálytársaival. És azt gondolom, hogy azt is nagyon nehéz lenne, és tulajdonképpen a törvény is azért nagyon nehezen lép előre, mert az, hogy miért hangos egy rendezvény, annak sok oka van, és nem csak az, mert hogy nem tudjuk, hogy az káros lenne. Hanem például azért, mert hogyha egy helyen sokan vannak, és azok sokan hangosan énekelnek, vagy üvöltenek, vagy kiabálnak, akkor az önmagában nagyon nagy hangerőt produkál, tehát hogyha akkor zeneszolgáltatás az halk lenne, akkor nem lehetne hallani. És hát mi ezért is ebbe gondolkozunk, hogy ezt így most hirtelennyiben megváltoztatni, és azt mondani, hogy innentől kezdve csak mondjuk az, hogy halk szórakozó lehetőségek legyenek, ez egyszerűen nem életszerű. Viszont az, hogy jó minőségű zenehallgatásra alkalmas füldugókkal járjanak az emberek olyan helyre, ahol esetleg a veszély fönnáll, hogy túl hangos lesz, az abszolút kivitelezhető. És erre meg lehetne tanítani a fiataljainkat, és aztán meg lehetne tanulni akár fiatal felnőttként is, hogy hát ha elmegyek egy 10.000-es, 50.000-es koncertre, ahol nagyon sokan lesznek, és várhatóan nagyon hangos lesz a zene, akkor oda nem megyek hallásvédelem nélkül.
3: De bennem az merült föl, hogy nem lehet, hogy a gond ott kezdődik, hogy a mai generáció, tehát a mostani fiatalok, akik születnek, már fülhallgatóval a fülükben nőnek föl, és ők megszoknak egy bizonyos hangszintet, és ők azt nem tartják hangosnak. Tehát én nagyon sokszor, ahogy megyek az utcán, szó szerint és kristálytisztán lehet hallani, ahogy a fiatalok hallgatják a zenét.
2: Igen, hát sajnos ez a másik kritikus dolog, hogy nem csak az számít, hogy egy-egy rendezvény ez mennyire hangos, tehát hogy elmondjuk egy koncertre, és akkor az hangos, mert arra lehet azt mondani, hogy egy évben csak nem tudom, egyszer-kétszer megyek el hangos rendezvényre. Hanem az is problémát okoz, hogyha az ember hosszú időn keresztül esetleg kevésbé hangosat hallgat. Tehát mondjuk 6-8 órán keresztül egy nap, nem akkora koncert hangerőt, de azért mégiscsak nagy hangerőt. Ez valóban komoly veszélyforrás, És hát itt fontos szerepet játszik a környezeti zaj is, mert hogyha zajos helyszínen közlekednek, tehát mit tudom én, egy metróban vagy egy hangos városi területen, akkor bizony föl fogják tekerni a hangerőt azért, hogy a zenét élvezik, és ne pedig a kültéri zajt. És akkor, ahogy mondta, sajnos az történik, hogy az ember hozzászokik a nagyobb hangerőhöz, és utána már nem tudja azt, hogy ez káros. Igazából a törvénytervezetnek is azért lenne kiemelten fontos a gyerekek védelme szempontjában, mert a gyerekekkel pontosan ugyanez történik, hogy 3-4-5-6 éves korukban még abszolút jelez a fülük, hogy hú, hát ez nekem hangos, sírnak, befogják a fülüket, stb. De aztán, ahogy apuci nyakába ülnek egy-egy rendezvényen, és múlt apuci próbálja eljátszani, ez milyen jó és hogy kell ezt élvezni, a gyerek megtanulja azt, hogy bár a füleje azt jelzi, hogy ez nem oké, hát apa azt jelzi, hogy ez mennyire jó, hát akkor az biztos, hogy jó. És ő még ezt elhiszi, és kvázi megtanítja a fülének azt, hogy az, ami neki rossz, azt higgy el, hogy ez nem rossz. És innentől kezdve egy ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy szép lassan a gyerek belenő abba, hogy a fülére káros hangerőket nem veszi észre. És onnantól kezdve már utána hiába gondolkozna erre, hogy na vajon ez túl hangos, vagy nem túl hangos, nem fogja észrevenni azt, hogy ez túl hangos, mert a fülének mondjuk ez a jelzőképessége, ez ugye elállítódott.
3: Jogszabályi keretek nincsenek, viszont vannak nagyon jó kezdeményezések, ilyen például az Óvd a füled honlap, amelyben ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól kezdve a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinikája, Optikai, Akusztikai, Film és Színház Technikai Tudományos Egyesület, és még sorolhatnám, hogy mi mindenki van benne. Ezen belül is a zaj akusztikai szakértő csoport, és akik adatgyűjtést végeznek. Ön is benne van ebben a csoportban?
2: Igen, ebben én is benne vagyok, ezt még a 10-es évek közepe környékén alapítottuk ezt a csoportot. Tulajdonképpen azt kell erről tudni, hogy Haki Tamás professzor úr, aki fütyművész is volt, és amúgy fülorgégész is, ő az, aki először előállt azzal a Magyar Tudományos Akadémia akusztikai osztályközi állandó bizottsága előtt, hogy valamit kellene tenni, mert a túl nagy hangerejű, vagy a túl hosszú ideig tartó zenehallgatás az károsítja a fiataloknak a hallását, és hogy foglalkozzunk ezzel, mert ez most már mérhető és komoly problémát okoz. És ekkor az akusztikai bizottság létrehozott különböző csoportokat, amelyek elkezdték ezt a jelenséget vizsgálni, tehát néztük azt, hogy különböző európai országokban, meg Amerikában hogyan foglalkoznak ezzel, végeztek az akusztikusok méréseket különböző rendezvényeken, az orvosok pedig különböző rendezvényeken megmérték gyerekek hallását rendezvény előtt is, meg utána is, és ebből az egész nagy tudományos munkából született először is egy szakvélemény, amely megfogalmazta azt, hogy Magyarországon mi a helyzet és mit látunk. Utána ebből született egy ötlet, hogy na ezzel valamit valóban kezdeni kéne, és akkor a gyermekmentő szolgált állt annak az élére, hogy a jogászaival megalakítsanak egy törvénytervezetet, amelyet aztán benyújtottak a parlament számára, és amely most már sok körben mindenféle finomításokon átesett, de sajnos nem fogadódott el. Úgyhogy mi azt folytatjuk, az akusztikai osztályközi állandó bizottság tagjai és az ügynek az elhivatott képviselői, hogy mi a magunk erejével megpróbáljuk a társadalomban a tudatosságra felhívni a figyelmet, hogy az emberek legyenek tudatában annak, hogy itt van egy veszély, amivel ugyanúgy foglalkozni kell, mint mondjuk az egészséges étkezéssel, vagy a mozgáskultúrával, vagy hasonló dolgokkal.
3: Igen, ez nagyon érdekes volt, amikor a zajterhelést csinálták, mert hogy 26 mérésből 7 esetben veszélyes mértékű, 6 esetben megfelelő, 13 esetben pedig kockázatos volt. Tehát 26 mérésből összesen 20 esetben lett volna szükség a gyermekek, illetve fiatalkorúak bizonyos mértékű védelmére, és önök létrehoztak egy ilyen zajszint skálát, tehát egy ilyen kategória besorolást, hogy mi az, ami még elfogadható, mi az, ami megfelelő, ami már kockázatos, ezt tartalmazta volna egyébként elsősorban a jogszabálytervezet, hogy ez érvényes legyen a rendezvényekre?
2: Pontosan. Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mit kellene csinálni, és nyilván voltak olyan szószólói a bizottságnak, akik azt mondták, hogy hát be kell tiltani, és hogy rettenetes, stb. De azért a többség arra jutott, hogy hát nem az a célunk, hogy a rendezvényeket megszüntessük, vagy azt mondjuk, hogy ne lehessen szórakozni. És akkor az az ötletünk támadt, hogy legyen csak arról szó, hogy egy rendezvény szervezőjének, vagy egy szórakozóhely üzemeltetőjének meg kelljen mondani azt, hogy milyen hangosan fogja a zenét lejátszani. Ez azért nem problémás, mert nagy rendezvényeken a hangmérnökök minden esetben mérnek zajt, tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen hangerőn játszanak, és kisebb rendezvények esetében pedig most már akár egy mobiltelefonnal is meg lehetne oldani azt. Mondjuk azt, hogy nagyságrendi hangerőt lehessen mérni. És ráadásul a törvénytervezet az nem azt írná elő, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy csak tájékoztatási kötelezettsége legyen az egyes szolgáltatóknak. És innentől kezdve ez pontosan ugyanúgy, mint egy energiacímke mondjuk egy porszívón, vagy egy hűtőgépen, meg lehetne tudni azt, hogy egy rendezvény milyen hangos lesz. A célunk ezzel az, hogy innentől kezdve az emberek tájékozódhatnának róla, hogy mi milyen hangos, elkezdhetnének azzal foglalkozni, hogy jaj, hát ez lehet, hogy nem biztos, hogy jó lesz a gyermekemnek, vagy elgondolkoznak róla, hogy hát de hát ez a rendezvény annyira jó, és biztos úgy érdekelni a gyerekemet, elvinném rá, na jó, hát akkor mit lehet tenni? És mi ebben hiszünk igazából, hogy a törvény oldalon igazából a tájékoztatási kötelezettség az, ami megtámogatná az ügyünket. Végső soron szerintem nem az a kulcs, hogy valaki valamiféle hatalommal bevasalja, vagy esetleg betiltsa, hanem az lenne a kulcs, hogy az emberek a tudatosság szempontjából saját maguk kezdjenek el magukról gondoskodni.
3: De nem lehet, hogy ez a jogszabályi keret, törvénytervezet pontosan azért nem ment át, mert bizonyos érdekeket sért, leginkább pénzügyi érdekeket, holott önök pont ezt mondják, egy rendezvényre mondjuk ki van rakva egy ilyen, ami a hűtőgépre is a kategóriát méri, itt ugye a zajt mutatja be, akkor ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az a 3 és 14 év közötti gyerek az nem vehet jegyet arra a rendezvényre. A szülő eldöntheti, hogy mehet a gyerek, nem, csak mondjuk gondoskodik arról, hogy mondjuk vesz egy füldugót, hogy ne annyira hangosan hallja azt a zenét.
2: Pontosan, mi ezt így gondoljuk, és azért mertük nyugodt szívvel ezt ajánlani, és azt mondani, hogy ebből lehet törvényt készíteni, mert hogy ez igazából nem sérteni a szórakozóhelyek vagy a rendezvények szervezőinek az érdekeit, mert első körben mondjuk mindenki F-kategóriás, kvázi legrosszabbat kínálná, és akkor elgondolkozhatnának egyesek, hogy akarnak-e halkabban működni, és akkor teszem az egy E, vagy egy D, vagy egy C, vagy valamilyen szintre lemenni. De mindesetre én nem gondolom azt, hogy hirtelen mindenki D-n menne, és akkor aki meg mondjuk egy magasabb kategóriát kínálna, az egyből versenyhelyzeti hátrányba kerülne. A törvénykezéssel sajnos az a helyzet, hogy egy ilyen rendelet azért, mert gyerekekről van szó, mert fogyasztóvédelemről van szó, meg egészségügyről van szó, ez több minisztériumot is érint, tehát önmagában már mondjuk az, hogy jóváhagyás egy körülményes folyamat, de ahogy mondta sajnos, ebbe bizonyosan belejátszik az is, hogy emberek vagy politikusok gondolhatják azt, hogy ez mindenféle érdekeket sért, és hogy akkor azzal esetleg hátrányos helyzetbe kerülnek.
3: Mondta, hogy ugye az önök legnagyobb célja, hogy felébresszék az emberekben a tudatosságot. Ez szolgálja az Óvda Füled app is?
2: Pontosan, az alkalmazás is ezt szolgálja, meg a honlap is ezt szolgálja, hogy az emberek kezdenek el tudatába lenni annak, hogy hát ez bizony nem káros.
3: Van visszajelzés róla, hogy mondjuk mennyien használják az Óvda Füled appot?
2: Magát az alkalmazást olyan nagyon sokan nem használják egyelőre, mert pont maga az alkalmazással az a probléma, hogy különösen androidos telefonok esetében kalibrálni kellene. Uh-huh. És mivel ezt nem lehet, ezért maga a mobiltelefonos alkalmazás nem tud pontosan mérni. Tehát ez még így nem jó. Mi arra gondoltunk különben, hogy lehetne egy olyan kutató jellegű munkát elvégezni, hogy a jelenleg föllelhető mobiltelefonos alkalmazások közül melyek azok, amelyik relatív pontosan mérnek, és akkor oda rendelni hozzá, hogy milyen telefonokon. És ebből egy nagyobb adatbázis készíteni, hogy aki meg szeretné mérni, hogy milyen hangos, az milyen telefonnal melyik alkalmazást használja.
3: Egyébként ezt a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, amit kidolgoztak, ugye ez 6 színkategóriába sorolná a rendezvényeket, ezt külföldön használják, vagy ez teljesen magyar fejlesztés?
2: Nem, az a helyzet, hogy ez abszolút a mi munkánk eredménye. Olyannyira, hogy amikor ez egy WHO által rendezett konferencián bemutatásra került, akkor a nemzetközi közösség az nagyon elismerően beszélt arról, hogy mi már nagyon elő vagyunk. Tehát más országban is felismerték azt, hogy van probléma, ott is próbálnak elkezdeni gondolkozni, hogy mit lehetne tenni, de mi azzal, hogy ezt a kategóriarendszert megalkottuk, és rögtön már a törvénytervezetünk is megvan, tehát tudjuk, hogy hogyan gondolnánk ezt végrehajtani, az, ami élenjárók vagyunk itt. Hát én azt mondanám, hogy Európában egész biztosan, de talán világszerte is. Nem tudunk olyan országról, ahol lenne valamiféle komolyabb zajvédelem.
3: És van valami olyan kampány, amihez lehetne csatlakozni?
2: Nem látjuk igazán. Mi mindig megpróbáljuk megragadni az olyan lehetőségeket, mint hogy hallásvilágnapja, hangvilágnapja, kutatók éjszakája, illetve én jó magam hangtechnikát oktatok a Műszaki Egyetemen, és azt is egy remek lehetőségnek élem meg, hogy a felnövekvő generációkat, ahogy tanítom arra, akik aztán hangmérnökök meg hangtechnikusok lesznek, hogy tudatában legyenek ennek, és hirdessék a barátaik, a zenész ismerőseik körében, hogy figyeljenek oda a hallásukra. Amúgy azt kell mondjam, hogy azért van változás, tehát nem marad eredménytelenül ezek a próbálkozások, mert most már egyre több helyszínen látom azt, hogy akár klasszikus zenészek is beraknak zenészfüldugót, hogyha hangosabb rendezvényen kell nekik sokat próbálniuk, illetve könnyű zenében is nagyon sok DJ használ már zenészfüldugót, és a fiatalok egy részében is megjelent ez a trend, hogy hát nem akarom tönkretenni a hallásomat.
1: Kedves hallgatóink, dr. Márki Ferenc villamosmérnökkel, egyetemi docenssel a gyermekek hallásvédelméről beszélgettünk, a riporter Balázs Alexandra volt.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk, a következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin műsor szól.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a top menedzsert is, hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. Magyar Péter a Mercedes-Benz Hungary Kft. Új üzemének átadó ünnepségén kijelentette. A kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte, a kormány nem pusztán termelő kapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba, aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az ide települő óriási beruházásokból, mondta Magyar Péter, kiemelve, ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ami nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek-e a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben, a gyerekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor hétfőn. Az elnök közölte, a jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt. Csaknem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Következményei alvászavar, depresszió, szorongás, zaklatás, káros tartalmaknak való kitettség. A jelenleg nagyobb kihívása, mondta az elnök, hogyan védhetjük meg gyermekeinket az online térben, hogyan teremthetünk új normát a jövő online világában, fogalmazott Ursula von der Leyen. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a gyerekek

0: ismeretlenekkel megosztani személyes adatainkat, fényképeket, videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei, illetve kapcsolatai iránt. Nagy a szárazság az egész országban, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófavédelem a miskolciak figyelmét is arra hívja fel, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül, mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Az időjárásról.
0: A szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok, kezdődik adásunk a Kontinentális reggeli az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójából. Köszöntöm Önöket július 14-én kedden. A szerkesztő műsorvezető Demeter Zsuzsa vagyok. Szokásos rovatainkkal kezdünk így az előttünk álló órában. Először a kalendáriumot, majd az útravalót hallgathatják meg. 7:30 hír összefoglalóval jelentkezünk. Ezután a Kultúra lovagja címet elnyert Andóné Kujbus Nórával ismerkedhetünk meg.
1: Ezt a címet egy nagyon szép vitrínben fogjuk tartani. A páromnak is van egy nagyon szép díja. Én azt gondolom, hogy a mellett jó helyen lesz. Szeretném sokszor nézni, hiszen azt gondolom, hogy ez erőt fog nekem adni az elkövetkező időkben, mert nem úgy van ez, hogy mindig fent vagyunk, van lent is, van középen is, de ezek az elismerések és nem csak az elismerések, hanem azok az emberek, akik tettek azért, akikkel együtt elértem ezt a díjat, akik segítették az utat, akik fontosnak érzik azt, hogy tovább menjünk ezen az úton, ez mindig erre fog emlékeztetni.
0: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma július 14-e van, az Őrsök és a Sztellák ünneplik névnapjukat. Az Őrs régi magyar személynév, törzsnévből ered, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének nevéből, jelentése férfi. A Stella a latin Stella nevének a magyarban és a németben esszel ejtett változata, jelentése csillag. Most pedig nézzük, mi minden történt július 14. napján a történelemben. 1939-ben 9. István pápát megválasztják. 1789-ben Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1791-ben Angliában, Birminghamben felkelés volt. 1944-ben ezen a napon 600 amerikai bombázó szőnyegbombázást indított a budapesti olajfinomítók és a Dunabia vegyi gyár ellen. Egy másik amerikai légikötelék pedig teljesen elpusztította a Péti nitrogén művek ammónia gyárait. 1956. július 14-én adták át a keleti főcsatornát. 1965-ben az amerikai Mariner 4 űrszonda 9200 kilométerről fényképezte le a Marsot, ezek voltak az első közeli fényképek egy másik bolygóról. 1989-ben a Fiumei úti sírkertben eltemették Kádár Jánost. 2000-ben, július 14-én Budapesten megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2002-ben Párizsban a Bastille-nál a nemzeti ünnepen merényletet kíséreltek meg Jacques Chirac francia köztársasági elnök ellen, aki sértetlen maradt. 2016. július 14-én terrortámadás volt Nizzában a francia nemzeti ünnepen. Most pedig nézzük, milyen hírességek születtek július 14-én. 1804. július 14-én született Benedek Lajos, magyar katonatiszt, császári és királyi táborszernagy. 1826-ban e napon született Vasvári Pál, magyar író, történész. 1862-ben Gustav Klimt, osztrák festőművész. 1898-ban Selmeci Mihály, magyar színész, érdemes művész. 1910-ben e napon született William Hanna, amerikai rajzfilmes. 1913-ban, július 14-én született Gerald Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke. 1918-ban látta meg a napvilágot július 14-én Ingmar Bergman, svéd filmrendező. 1939-ben született Karel Gott, cseh énekes. 1945-ben, július 14-én született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. 1950-ben született Gyűrösi Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnokságának parancsnoka. 1967-ben Magosi László, Jászai Mari díjas, magyar színházrendező, író. 1977-ben, július 14-én látta meg a napvilágot Viktória svéd királyi hercegnő. Július 14-én mondott búcsút földi életének, 1223-ban II. Fülöp Ágost francia király. 1975-ben Lengyel József Kossuth-díjas magyar író-költő. 2003-ban Janikowski Éva Kossuth-díjas író-költő. Július 14-e Franciaországban 1790 óta, e napon a függetlenség napja, a Bastille 1789-es elfoglalásának emlékére.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Tükör. Tükörbe nézve saját arcunkat látjuk. Tükörképünk néz vissza reánk. Készül rólunk egy fotó, amit albumba teszünk, bármikor visszanézhetjük. A kép mindig egyetlen pillanatot örökít meg az életünkből. Teremtünk, alkotunk, környezetünk visszatükrözi életünket, gondolatainkat. Szüleinkre tekintünk, vagy gyermekeinkre, személyiségünk, énünk egy-egy villanását fedezhetjük fel bennük. Amikor első gyermekem megszületett, a szülészet várótermében várakoztam. A hosszú folyosón és a résnyire nyitott üvegajtón keresztül tisztán hallottam újszülött gyermekem síró hangját. Egyszerre az öröm és a szorongó várakozás érzése kerített hatalmába. Nem is kellett nagyon sokat várni. Kisvártatva egy nővérke hozta karjában a fiamat, hogy megmutassa. Na, mi van? Kérdezte tőlem. Nem erre a kérdésre számítottam. Nagyon meglepődtem. Talán nincsen keze, lába, valami baj van, futott át rajtam hirtelen. Fiú, kiáltotta sugárzó örömmel felém a nővér, miután látta, hogy teljesen lebénultam és nem tudok megszólalni. Nem csak a kérdése lepett meg, és hatott rám bénítóan, hanem a gyermekem arca, tekintete is. Annyira magamat láttam benne, hogy azt a pillanatot, érzést és arcot máig nem felejtettem el. Olyan volt, mintha tükörbe néztem volna, mintha találkoztam volna saját magammal. Hazamentem és megnéztem a régi képeket, amelyek rólam készültek, és egészen más volt a benyomásom. Így kevesebb volt a hasonlóság. Ennek ellenére boldog voltam, szinte teljesen el voltam varázsolva. Arra gondoltam, milyen titokzatos az élet, és mennyire csodálatos ajándék minden találkozás. Azóta tudom, nem attól lesz az élet szép, ha magunkat féljük felfedezni a dolgokban. Sokszor abba a hibába esünk, hogy csak magunkat keressük, és magunkat akarjuk látni mindenben. Sokkal fontosabb, ha felismerjük azt a pillanatot, amikor bennünket talál meg az élet. Észre kell vennünk a felénk sugárzó életet, életeket. A mi életünkre is ráirányul sok-sok tekintet, a mi arcunkon is tükröződik egy vagy több arc. Nem önmagunkat kell keresnünk másokban, a körülöttünk élő világban, nem az a legfontosabb, hogy mindenben saját lenyomatunkat lássuk, előbb az életet kell magát megtalálni és felismerni, amely felibénk hajolt. Fedezzük fel és ragadjuk meg azokat a pillanatokat, amikor mi is, mint a tükör, mint egy képbe rejtett pillanat, visszatükrözzük életünkön és arcunkon keresztül az örökké valóságot, vagy mások örömét, szeretetét. Igaz öröme csak annak lesz, aki maga tükrözi vissza a feléje irányuló jóságot, segítséget. Az lesz boldog, aki nem önmagáért az, hanem mások örömét tükrözi vissza, aki mások bánatát fogadja magába, aki mások rá irányuló szeretetét képes tovább sugározni minden irányba. Ki a boldog ember? Az, aki mindenben önző módon magát keresi és láttatja, vagy aki másokat tud láttatni, aki másokat el és befogad, valamint osztozni tud embertársa örömében, bánatában.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szárazság és az aszály Olaszországot sem kíméli. A Pó folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van. A Pó medencében működő obszervatórium figyelmeztetése szerint a folyó torkolatánál tenyésztett kagylókat is elpusztítja a hőség. A mérések szerint csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrást kell keresni a térség földjeinek öntözésére. Olaszország legnagyobb folyójának vízhozama június elejétől 70%-kal csökkent. A visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható, ami azt jelenti, hogy a kiszáradt folyómederben a tengervíz visszafelé áramlik. Az egyik agrár és halászati szervezet azt közölte, hogy a Pó deltájánál a víz hőmérséklete elérte a 32 Celsius fokot, ami 1000 mázsa kék kagyló pusztulásához vezetett. Ferrara magasságában pedig eltűnt a kisebb méretű Vénusz kagyló 90%-a. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfi-Hunyadon a kalotaszegi magyar napokon tartott népviseletmustra során. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a felvonulás volt, melyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. Búzás Fekete Mária főszervező kolozsmegyei alprefektus szerint kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik. Dézsi Norbert Bánfi-Hunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tiszta szobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula, Bánfi-Hunyadi református lelkész mondott áldást. Július 17-e és 19-e között immár 9. alkalommal rendezik meg a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, melynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a színvaterasz és a városház tér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Ziggy Jazz Band, valamint a Black Diamond Big Band koncertje szerepel. A több mint 20 zenészt felvonultató Big Band hangzása a szervezők szerint a swing aranykorát idézi meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő lesz, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Kedd délután 28 és 34 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan adják át minden évben a Kultúra Lovagja címet azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek kulturális értékeink megőrzéséért és továbbadásáért. A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Rendezőtársak Nemzetközi Közössége ítéli oda a határon inneni és túli kulturális, irodalmi és művészeti élet legkiválóbb képviselőinek minden évben. Az idei díjazottak között volt Andóné Kujbusz Nóra, aki a Freedance alapfokú művészeti iskola nagyecsedi intézmény vezetője, és aki évek óta elkötelezetten dolgozik a fiatalok művészeti neveléséért és a közösségek erősítéséért. Pokrovenszki Gergely beszélgetett a kitüntetettel.
2: Nem azért dolgozik sokszor az ember, hogy kitüntetéseket kapjon, de szerintem mindenkinek jól esik, hogyha egy ilyen hírt kap.
3: Nem osztogatják bárkinek ezt a díjat, és ön is nagyon sokat tett a magyar kultúráért. Hogy látja, hány évtizedes munkája van ebben?
2: Gyermekként megismerkedtem a népi kultúrával, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az én anyai nagypapám egy ilyen dalos, táncos, jókedvű ember volt, szerette a magyar népmesét, és dolgozott, nagyon sokat dolgozott, de nem nagyon volt, aki vele mulasson, nem is járt így mulatságokba, viszont hogyha én ott voltam, akkor így megkapott, táncoltatott, és tulajdonképpen én egy picit belenőttem ebbe a szatmári életformába, hogy ha jó kedvünk van, táncolunk, énekelünk, ezt tőle kaptam, ezt az útmutatást, és utána gyerekként valahogy, ami nagyon érdekes, volt egy műsor a Magyar Televízióban, az Aprók Táncháza, és én ott láttam a nagyecsedieket, Murgul Lajos bácsi, Cine Róza nénit, és nagy embereket, akikkel azóta én már sokszor találkoztam különböző nagyobb rendezvényeken, és én ott próbálgattam, táncolgattam, csinálgattam ezeket a kis lépéseket, hát ahogy kisgyerekként én gondoltam, és főiskolásként kerültem a Nyírség Néptánc Együttesbe, ahol nagyon komoly munka folyt akkor is, azóta is, és ott megtapasztaltam azt, hogy hogyan kell a magyar néptánchoz, a magyar népi kultúrához nyúlni, és az évek során gyerekekkel foglalkoztam, Hodászon, Nyíregyházán, majd úgy hozta az életem, hogy a művészet oktatás keretein belül Nagyecsedre kerültünk, és hát ott a Dancs Lajos bácsi gyűjtését szerették volna színpadra vinni, a nagyecsedi lakodalmast, ami az 50-es években volt színpadon, azt hiszem Budapesten, és hát ebbe a munkába kerültem bele, úgyhogy én már nagyon sokat foglalkoztam modern tánccal, társas tánccal, egy kicsit minden szegmense érdekelt a táncnak, sőt a képzőművészet, a zene, a színművészet, tehát körülbelül a négy nagy egység az mindig ott volt körülöttem, sőt a népzene folytán nagyon-nagyon szerettem a népdalokat, és ott bele kellett ebbe állni, mert nem volt, aki kiálljon első alkalmakkor, és egyszer csak azt vettem észre, hogy én minden szombaton ott próbálok az együttessel, és hajnalban megyek haza, mert beszélgetünk, és rengeteg élményük van, és élvezik azt, hogy táncolnak, és élvezik azt, hogy tanulnak. És ez egy jó 20 évvel ezelőtt volt, amikor én rendszeresen elkezdtem Nagyecsedre kijárni, és ez nagyon-nagyon megalapozta azt a munkámat, ami a magyar néphagyományokhoz kötődik.
3: Nagyecsed hátrányos település, itt mennyire tudták és mennyire fedezték fel önt és ezt a műfajt, amit önök folytatnak, mennyire kapcsolódnak be, mennyire tudnak azonosulni ezzel a művészeti világgal?
2: Nagyon érdekes volt, mert először úgy éreztem, hogy a nagyecsedi cigány kultúrát fogjuk tudni erősíteni, fejleszteni, mert nagyon sok olyan gyerek volt, akivel tudtunk foglalkozni, ott volt az Erősné Balogh Szilvike, aki tényleg kétkezi munkásból többszörös egyetemi végzettségű értelmiségi nővé nőtte ki magát, tehát ő ott volt, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, és a nagyecsedi cigánykultúra ott azért nagyon mélyen gyökerezett még, és azért Balázs Gusztáv annak idején, amikor a főiskolán jártam és együttes vezetőn volt, azért ezt megmutatta nekem, belekóstoltunk, hodászi vagyok, hodászon is nagyon élénken élt ez a kultúra, a Sólya Miklós bácsi ott felkarolta a cigányságot, tehát én úgy nyúltam ehhez a témához, mint aki tanult valamilyen szinten cigány táncanyagot, cigány kultúrát, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, majd Tóth Miklós barátunkkal találkoztunk, aki beszélt erről, hogy Dancs Lajos bácsi itt élt Nagyecseden, úgy elkerült a nyíregyházi főiskolára, és hogy megvan ez a forgatókönyv. És az az ötletünk támadt, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk a nagyecsedi magyar táncosokat is bevonni, és egy toborzót hirdettünk meg, hogy a nagyecsedi lakodalmashoz keresünk táncosokat. És egyszerűen rengeteg ember került a színpadra, és mindenki a saját maga kis habitusának is táncos múltjával táncolt a színpadon, ami egy nagyon jó ízű dolog volt, és itt párhuzamba elindult valami, de mind a két kultúra élt valamilyen szinten a településen, és én megpróbáltam ezt egy színpadra vinni, volt egy olyan koreográfiánk, amiben a magyar és a cigány táncosok együtt, egymás mellett táncolnak, amiben belekerült a nagyecsedi cigány szóló, épp úgy, mint a nagyecsedi cigányos csárdás, és abban együtt táncolnak a magyarok és a cigányok. Én nem rossz értelemben mondom ezt a dolgot, mert hogy nagyon-nagyon meghatározó ez a kifejezés, mert ez egy nagyon komoly kultúra Nagyecseden. És ezt vette észre a hagyományőrző közösség. Itt meg kell említenem Héra Éva elnökasszonyunkat, a Muharai Szövetség örökös elnökasszonya, mert most Varga Albin lett az elnökünk, de ő ugyanezt a munkát folytatja, és mondja, hogy hát de hát egy színpadon vannak a magyarok, a roma táncosok, zenészek, hát hogy ez mekkora dolog, és ez él. És így sikerült felterjeszteni az élő hagyományokat, tehát nagyecsedi magyar és cigány táncok 2017-ben a világ kulturális örökségének részévé váltak ezáltal, hogy ez egy folyamat volt, és ehhez kellettek azok az emberek, akik ott a településen élnek, táncolnak, mind a magyar, mind a cigány emberek.
3: Mit jelent az ott élőknek, akik elmennek és táncolnak és részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, egy hátrányos helyzetű településen élőnek, mit jelent maga a tánc?
2: Az identitás ott van minden emberben. Sokszor csodálkozom, hogy mindig szoktuk mondani, van egy ilyen dal, hogy én vagyok, én vagyok, én vagyok, én, és ez ismételgetik, és ezt olyan ízzel tudják mondani, na ez jellemző a nagyecsedi emberre, tudják, hogy kik, tudják, hogy mik, tudják, hogy milyen értékek vannak. Nyilván azok, akik már ott vannak ebben a közösségben, nagyon érdekes volt, mert először a helyiekkel volt a legnehezebb ezt elfogadtatni, hogy micsoda értékek vannak itt, hisz Nagyecseden már 6 népművészet, ifjú mestere, 7 népművészet mestere van, ha jól tudom, de ezt Miklós szokta mindig olyan szépen elmondani, az együttes vezetőnk, aki a párjával együtt vezeti az együttest, hogy ott az utolsó nagy táncos, a Murgoly Lajos bácsi, aki ebben az elmúlt évben hunyt el, ő ott táncolt velünk. Tehát ő hozta azt a fajta táncos viselkedést, ami a nagyecsedi emberekben volt. Megszólalt a zene, mindegy volt, hogy milyen zenét hallott, ő meghallotta benne a lüktetését a verbunknak, vagy meghallotta a csárdásnak, és jött hozzám, beálltunk táncolni, mert Cine Róza néni volt nagyon sokáig a párja. Ő is egy nagyon-nagyon nagy táncos volt, nagyon nagy egyéniség, nagyon egyedi mozdulatokkal, egy kicsit huncut, egy kicsit érdekes egyéniség, de nagyon-nagyon érdekes technikával, nagyon magára vonta a figyelmet. Lajos bácsi ugyanez volt, és mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy Lajos bácsi velünk volt hosszú évek után, elkezdett újra jönni ebbe a közösségbe, és ott volt velünk, és táncolt velünk, és nekem az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy különböző értékeket sikerült újra felkutatni, és újra elfogadtatni, nem csak Nagyecseden, hanem megyeszerte, országszerte, vagy járunk külföldre rengeteg testvér településre, vagy meghívásra, hogy igenis, hogy ez a nagyecsedi kultúra nagyon értékes, és érdemes vele foglalkozni.
3: Hogy alakul az idei évük, és mit terveznek itt ebben az évben megvalósítani, milyen céljuk van, milyen motivációjuk van, és hogyan lehet még további motivációt találni ennyi kitüntetés és ennyi cím után.
2: Céljaink mindig vannak. Az együttes többször is minősült, először egy minősített együttes címet szereztünk, majd három kiváló minősítést a Muharai Szövetségben. Azt szeretnénk, mondtam volna, hogy arra gyúrunk, de majd, hogy így is lehet értelmezni, hogy megszerezzük a negyedik kiváló minősítésünket. Két tervünk is van, az egyik, hogy Murgoly Lajos bácsi emlékére lesz a műsor, a másik pedig nagyon szeretnénk 20 év után újra színpadra állítani Dancs Lajos bácsi gyűjtése alapján megalkotott nagyecsedi lakodalmast. Ez a legeslegfontosabb, de nagyon nagy dolgok történik ennek a településen, hiszen pályázat útján egy magyar és egy cigány ház épül, amiben nem csak kiállítások lesznek, hanem élettel szeretnénk megtölteni. Az önkormányzat, Kovács Lajos polgármester úr irányítja ezeket a dolgokat, de nyilván itt a Zoltán Bozován Eszter és azok a kollégák, akik a helyi intézményvezetők, nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy itt élő legyen a hagyományőrzés. Ezt szeretnénk majd benépesíteni különböző programokkal. Úgy tudom, hogy májusra tervezték, de lehet, hogy ez őszre ki fog csúszni, de tervezünk május fálítást, tervezünk szüreti bált felvonulást, tehát ezek vannak, ezek a programok, mindig egy kicsit módosítunk rajta, de minél inkább szeretnénk ezt a hagyományteremtő formát megtartani, és ezekkel megtölteni Nagyecsed életét, és most a legnagyobb feladatunk az, hogy az utánpótlást újra felépítsük, mert nagyon nehéz. Tehát a gyerekeket annyi inger éri a mai világban, vannak gyerekeink, reméljük, hogy meg tudjuk mutatni majd a május válításnál, vagy amikor az avatás lesz, hogy mennyi gyerek tud táncolni Nagyecseden. Nagyon szépen nagyecsedi táncot.
3: Igazgatónő, még azt árulja el nekünk, hogy hová került a lakásában ez a kitüntető lovagi cím.
2: Ezt a címet egy nagyon szép vitrínben fogjuk tartani. A páromnak is van egy nagyon szép díja. Én azt gondolom, hogy a mellett jó helyen lesz. Szeretném sokszor nézni, hiszen azt gondolom, hogy az erőt fog nekem adni az elkövetkező időkben, mert nem úgy van ez, hogy mindig fent vagyunk. Van lent is, van középen is, de ezek az elismerések és nem csak az elismerések, hanem azok az emberek, akik tettek azért, akikkel együtt elértem ezt a díjat, akik segítették az utat, akik fontosnak érzik azt, hogy tovább menjünk ezen az úton, ez mindig erre fog emlékeztetni.
1: A Kultúra Lovagja cím idei egyik díjazottjával, Andóné Kujbus Nórával beszélgettünk.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkottálta az országgyűlés hétfői ülését. A jogszabály preambuluma szerint a módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, 2/3 is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja még most a lemondását, vagy 5 napon belül aláírja ezt az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, s hajlott is erre az elnök úr, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter, aki hozzátette, a választók döntését hajtották.

0: Györköt, aki tudomásról vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, az egy viszonylag rövid, egy másfél hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. A lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Gulyás Gergely azt mondta, miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondás is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Újabb technológiai és szakmai mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának sebészeti klinikája. Az intézmény endokrin sebészeti munkacsoportja a közelmúltban sikeresen elvégezte az első két minimálisan invazív videóasszisztált pajzsmirigy műtétét, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben felidézték, a módszer lényege, hogy a hagyományos nyaki feltárással járó műtétekkel szemben egy mindössze másfél-két centiméteres apró meccésen keresztül speciális endoszkópos optika és finom műszerek segítségével távolítják el a pajzsmirigy beteg részét. A technika legnagyobb előnye a minimális szöveti trauma, a gyorsabb felépülés, a precízebb ideg és érképlet azonosítás, valamint a kiváló kozmetika eredmény, hiszen a heg szinte láthatatlan marad, írja a közlemény. Idézték a sebészeti klinika igazgatóját Tóth Dezsőt, aki megjegyezte, a régióban az első ilyen műtétek elvégzése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a klinika szakemberei nemzetközi szinten is a legmodernebb eljárásokat alkalmazzák. Ez a minimálisan invazív szemlélet nem csak a műtéti biztonságot növeli, hanem jelentősen javítja a betegek életminőségét és csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, emelte ki a szakember.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Bibliai perspektíva. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Pál levele a rómaiakhoz, 15. fejezet, 4. vers. Van egy aranyos történet egy lányról, aki az otthonától távol ment egyetemre. Az első szemeszter végén ezt írta e-mailben az édesanyjának. Azt hiszem, ideje tájékoztatnom téged arról, hogy mi van velem mostanában. Nem sokkal azután, hogy megérkeztem, ráuntam a kollégiumi életre, és elloptam 50 fontot a szobatársam pénztárcájából. A pénzből béreltem egy motort, amivel pár utcával odébb nekimentem egy villanyoszlopnak. A balesetben eltörtem a lábam, így nem tudok előadásokra járni, ezért hazaköltözöm hozzátok. Nem sokkal később azonban egy másik e-mailt is küldött ezzel az üzenettel. Csak vicceltem, anya. Valójában nem loptam pénzt, nem béreltem motort, nem mentem neki semmiféle villanyoszlopnak, nem törtem el a lábam, és nem fogok hazaköltözni hozzátok. Ellenben kettesre vizsgáztam matekból és bukásra állok irodalomból, és csak azt akartam, hogy megfelelő perspektívából nézd a jegyeimet. Komolyra fordítva a szót, ha bibliai perspektívából tekintesz az élet kihívásaira, az kiemelhet a csüggedés és az elkeseredés mocsarából. Pál ezt mondta, amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet

0: türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Bármilyen problémával találkozz is az életben, lesz Isten igéjében egy rávonatkozó alapelv, amelyet gyakorolhatsz, vagy egy ígéret, amelyet megvallhatsz. Úgy kerekedhetsz a csüggedés fölé, ha mélyreásol Isten igéjében, és hagyod, hogy Isten igéje is mélyen átjárjon téged.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 8 óra után folytatódik az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsora július 14-én kedden. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Mai adásunk második órájában először úgymond technikai kérdésekről szólunk, mire érdemes figyelni, amikor gyermekünk tanulói jogviszonya megszűnik. Ezt követően a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem együttműködéséről szólunk, végül pedig a Tunyog Matolcsi Kelemen Zoltán népdal énekessel ismerkedhetünk meg. Kedves hallgatóink, számítunk ma is a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Amíg iskolába jár a gyermek, automatikusan megy minden a maga útján. Aztán elérkezik a nagy esemény. Az érettségi vizsga időszaka is legtöbbször azzal vagyunk elfoglalva, akár nyár végéig, hogy felveszik-e, kap-e kollégiumot a gyerekünk. Közben elmegy nyaralni a barátokkal, hiszen már elmúlt 18, de a szülő ilyenkor kap észbe. Biztosított még a gyermekem? És bár nem nagy összeg, de az is felmerülhet. Jár-e még családi pótlék utána? Hogyan tervezzünk ezzel? Mire számíthatunk? Ezeket a kérdéseket bontjuk ki a következő percekben Simkóné dr. Tornai Anitával, a Kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályvezetőjével.
2: Az idén érettségiző fiataloknak a családi pótlékra való jogosultsága a köznevelési intézményben tanult gyermekek esetén július 1-ig jár, így a július havi ellátást még a szülők megkapják, mivel utólag kerül kifizetésre azt augusztus elején. A szakképzési intézményben, szakközépiskolában tanuló diákok esetén június 30-ig jár a családi pótlék, ami azt jelenti, hogy utoljára július hónapban kapták meg. Nem kell a szülőknek, illetőleg a felnőtt gyermeknek bejelentenie a tanulójogviszony megszűnését, tekintettel arra, hogy az oktatási hivatal vagy a szakképzési információs rendszerből a államkincstár, valamint a kormányhivatal családtámogatási osztálya értesül a jogviszony, tanulójogviszony megszűnéséről, és hivatalból kiadásra kerül a családi pótlék megszüntető döntés. Tehát leállítják a családi pótlékot.
1: Tehát a szervek kommunikálnak egymással, igen, nyugodtak lehetünk.
2: Elektronikus adatszolgáltatás van, a köznevelési intézmény lezárja a tanulójogviszonyt, az oktatási hivatal pedig átadja az adatokat a Magyar Államkincstár részére.
1: Nem is feltétlenül a 18 éves életkora vízválasztó, hanem az, hogy mit csinál a gyerek. Mert beszéltünk arról, hogy itt június végével megszűnik a tanulói jogviszonya, mondjuk egy gimnáziumban tanulónak, de és ő már 18 évet valószínűleg be is töltötte. De aki szakképzésben tanul, technikumban, ő nagyon gyakran marad is ugye az 5. évre, de ott már egészen biztos, hogy betöltötte a 18-at. Ez esetben minden megy tovább?
2: Itt nem a 18 év életév számít. Ha valaki a tankötelezettség, tehát a 16. életév betöltését követően tovább tanul, középiskolában tanuló jogviszonya van, akkor ott 20 éves koráig jogosult családi pótlékra, a sajátos nevelésű gyermekek pedig 23 éves koráig. Tehát itt a tanuló jogviszony megszűnése az, ami meghatározza a családi pótlékra való jogosultságot.
1: És ugye van egy átmeneti állapot, akár mindkét esetben, már mint hogy a technikumiban végzettek és a gimnáziumokban végzettek esetében is, mert vannak tovább tanuló fiatalok, de majd csak július végén derül ki, hogy valóban felveszik-e őket. Ez az átmeneti állapot mivel jár, mit hozhat?
2: Ha felvitelizik és felsőfokú oktatási intézményben hallgatójogviszonyt létesít, akkor ugye már családi pótlékra nem lesz jogosult, de ha van családi pótlékban részesülő testvére, akkor a szülő kérheti a hallgatójogviszonyban álló gyermek beszámítását, tehát ugyanúgy két gyermek utáni összeget fog kapni, de természetesen csak arra a gyerekre, aki középiskolai tanulmányokat folytat. Ha nem hallgató jogviszonyt létesít a diák, hanem egy újabb szakképzési intézményben tanul tovább, mert szeretne egy szakmát szerezni, és nem egyetemi vagy felsőfokú diplomát szerezni, akkor 20 éves koráig továbbra is jogosult lesz családi pótlékra. Amint felvették, megkapja az iskolától az igazolást a tanulójogviszony, új tanulójogviszony létesítéséről, akkor be kell nyújtania az igazolását a kormányhivatal családtámogatási osztályához, és ismételten megállapításra kerül a családi pótlék, és még az a kedvezményszabály él, hogy visszamenőleg két hónapra lehet érvényesíteni. Tehát ha megszűnt az érettségi után július 1-jel a tanulójogviszonya, még a július havit a szülő megkapta, és mivel visszamenőleg érvényesítjük, így az augusztus hónap se fog kimaradni, természetesen, mert a kedvezményszabályt alkalmazzuk.
1: Jó, hát most ugye nem olyan nagy összegről beszélünk, amit havonta jelent a családi pótlék. Ez azért érdekelhet sokakat, viszont a másik kardinálisabb kérdés azt hiszem az egészségbiztosítás, tehát ugye bármikor történhet, vagy kerülhet sor kórházi ellátásra, vagy bármilyen egészségügyi ellátásra, és akkor itt már a jogviszonyoknak van jelentősége talán. Akkor megint vegyük sorra azt, hogy a tanulói jogviszony megszűnésével megszűnik-e az egészségbiztosítás is.
2: Az egészségügyi szolgáltatás, a jogosultság nem a tanulói jogviszony megszűnésének a napjával szűnik meg, hanem a diák igazolvány érvényességéig. A diák igazolvány a 2026-ban végzett és érettségizett gyerekeknek október 31-ig érvényes, így október 31-ig van egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága. Természetesen, ha közbe felveszik a felsőfokú intézménybe, vagy újabb tanulói jogviszonyt létesít, akkor ez nem is kérdés, mert már a oktatási hivatal adatszolgáltatása alapján továbbra is folyamatosan jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra. Ha a diák nem tanul tovább, és nem létesít munkaviszonyt, akkor kérdés lehet, hogy meddig jogosult még orvosi ellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra. Érvényesül itt is a 45 napos passzív szabály, tehát ami azt jelenti, hogy október 31-ig ugye a diákigazolvány érvényessége miatt jogosult, és utána még 45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ami most azt jelenti, hogy 2026. december 15-ig. Ha viszont még azután sem létesít jogviszonyt, nem tud elhelyezkedni, és nem is veszik fel közép- vagy felsőfokú intézménybe, akkor azt követően járulékfizetési kötelezettsége lesz a diáknak, a nagykorú diáknak. Itt is egyszerű az eljárás, ugyanis nem kell intézkednie a felnőtt gyermeknek, ugyanis a NAV hivatalból elő fogja írni neki a járulékfizetési kötelezettséget, és értesíteni fogja erről.
1: Tehát december 15-e után, ha valaki ebben a helyzetben marad, mennyit kell fizetnie, ezt esetleg lehet-e tudni?
2: Várhatóan havonta 12.300 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
1: Én még azon gondolkodtam közben, hogy ha felveszik a fiatalt nem nappali, hanem levelező tagozatra, és mondjuk nem megy dolgozni, mert így kényelmesebb. Nem tudom, ez most csak így feltételezem,
2: akkor
1: ilyen,
2: kell. Akkor is tehát a nappali, kell. Itt fontos, hogy a nappali hallgató legyen.
1: Simkóné dr. Tornai Anitával, a Kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályvezetőjével beszélgettünk arról, hogy mi és hogyan változik a 18. évet betöltött gyermekünk tanulói jogviszonyának megszűnésével.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem. A Debreceni Egyetem agrárkara már több mint 2 évtizede kapcsolatban áll Szlovákia egyetlen mezőgazdasági egyetemével. Ez az együttműködés most hivatalos formában is folytatódik, nem csak a mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karral, hanem a műszaki és gazdaságtudományi karral is. Mindez diákok és oktatók csereprogramját, illetve közös kutatásokat jelenthet. Erről hallhatják Pap Beatrix most következő összeállítását.
2: Mi a jelentősége ennek az együttműködésnek, Pál Dénes rektor helyettes?
3: A Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem között az elmúlt 2 évtizedben már volt együttműködés, mind az agrártudomány, mind a vidékfejlesztés területén. Ez részben oktatói, részben kutatói programokat jelentett. Nagy örömmel fogadtuk Stündl dékán úr kezdeményezését, aki azt javasolta a Debreceni Egyetem vezetésének, hogy ezt az együttműködést emeljük egy magasabb szintre, szorosabb kapcsolati formában, amely nem csak a mezőgazdaság, élelmiszertudomány és környezetgazdálkodási kar, hanem a Debreceni Egyetem két másik karát, a műszaki kar és a gazdaságtudományi kart is érinti. Reményeink szerint ennek az együttműködésnek köszönhetően még több hallgató fog tudni mindkét oldalról részt venni a csereprogramokban. Itt nem csak az Erasmus programot, hanem a közép-európai országokra jellemző SEPAP programot is szeretném megemlíteni, illetve az oktatók részéről is egy intenzívebb együttgondolkodásra számíthatunk.
2: Eddig eredményes volt az együttműködés, mi az eddigi tapasztalat?
3: Nyilvánvalóan az eddigi kedvező tapasztalatok vetették fel azt a gondolatot, hogy még szorosabb, még hivatalosabban, egy hivatalos dokumentum aláírásával szentesítsük ezt a magasabb polcra lépést.
2: Jelenti akkor a diákok csereprogramját, oktatók csereprogramját, kutatást és egyéb más célokat?
3: Egyértelműen kutatást is, és pontosan azért is hasznos a mai találkozó, mert itt a szakma párok, tehát az adott területek, a szlovák és magyar képviselőik külön megbeszéléseket tudnak folytatni, ahol az előzetesen felvetett ötletek mélyebb kidolgozásra kerülhetnek.
2: Hosszú távon mit jelenthet ez az egyetem számára?
3: Én nagyon bízom abban, hogy ez egy mélyebb partnerséget jelent, és hát az egyetem egyik fő célkitűzése a minél inkább nemzetközi válás, és ebben lehet egy lépés, egy állomás.
2: Tanultak már itt a Nyitrai Egyetemről diákok?
3: Gyakorlatokon vettek részt, tehát inkább cserekapcsolatok voltak, tehát nem egész egyetemet, képzésüket végezték itt Debrecenbe, de én azt gondolom, hogy egy néhány hetes, hónapos cseregyakorlat az rendkívül hasznos, hiszen egy szomszédos ország, amelynek a gazdasági, földrajzi területei hasonlóak, akkor az összehasonlítás, annak a megfigyelése, hogy mi az, ami hasonló, mi az, ami eltérő. Ez egyértelműen a pozitív szinergiákra teremt lehetőséget.
2: Mi az előzmény ennek az együttműködési megállapodásnak, Tüd László dékán?
4: A Nyitrai Agrártudományi Egyetemmel kb. 40-50 éve került kapcsolatba az akkori Debreceni Agrártudományi Egyetem. Nyilvánvalóan a közös problémák megoldására a Kárpátok eurorégióban, a közép-kelet-európai térségben lévő mezőgazdasági és élelmiszeripari oktatási kutatási területeken. A működés azóta is folyamatos. Nyilván vannak benne gyakrabban vagy ritkábban események, és a mostani az egy elmúlt néhány év után egy felfrissítés ennek az együttműködésnek, kibővítése olyan területekkel, amelyek most kóránsek, például a gépészet, a mezőgazdasági, precíziós gazdálkodási, technológiai fejlesztés, vagy a közgazdaságtan, vagy akár a funkcionális élelmiszerek. Ez a megállapodás abban az esetben is egy különlegesség, hogy több kart érint az egyetemünkről, hiszen nálunk a mezőgazdaság mellett a műszaki, a közgazdasági terület, akár az informatika más-más karokon helyezkedik el. Én nagyon bízom benne, hogy ez az aláírás ez úgy fogja ezt az együttműködést még facilitálni, segíteni, hogy ezek a részterületek is jobban be tudnak majd kapcsolódni.
2: Mit kell tudni a Nyitrai Egyetemről?
4: Szlovákia egyetlen agráregyeteme, 60-70 éve alakították, ugye több több karból áll, ők is gyakorlatilag külön kezdték annak idején a pályafutásukat, de nagyon komoly nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkeznek, illetve olyan ismeretekkel, biotechnológiában például, vagy informatikában, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a mi számunkra is.
2: Mit jelenthet ez az itteni diákok számára?
4: Együttműködés, illetve diákcsere lehetőséget is, hiszen nekik is vannak angol nyelvű képzéseik, nem csak nekünk, úgyhogy egy jó megoldás tud lenni avval, hogy meglévő struktúrákat tudjuk összekapcsolni.
2: Jöttek már ide korábban is Szlovákiából diákok?
4: Még nem, tanulmányúton már voltak, rövid idei képzéseken már ilyen csoportos tanulmányutakon voltunk náluk, de bízom benne, hogy ez is fog fejlődni a következőkben. A kutatás is ebben a témában ott van, hiszen olyan közös problémáink vannak például, mint a szárazodás, ugye hegyvidéki országként aszály, illetve fagykárok is előfordulnak, akár a kártevők, tehát a biotikus tényezőknek a változása is ilyen, tehát nagyon-nagyon komoly közös problémáink vannak, ami ez a közös információknak a cseréje tud majd segíteni.
2: Mit jelenthet ez a műszakikkal számára, Husi Géza dékán?
5: A mai modern mezőgazdaság műszaki megoldások nélkül nincsen. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mint ahogy már eddig is, szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatainkat a mezőgazdasággal, és ez mint egy új fókuszterület jelenik meg nálunk a karon.
2: Diákokat érdekli ez a téma?
5: Ezt még nem tudom, de előfordulhat, hogy sokan jönnek olyan vidékekről, ahol igazából most a járműiparra, illetve az iparra fókuszált képzéseinkből, ők igazából az agráriumba helyezkednek el. Én még inkább azt látnám, hogy a Nyitrai Egyetemnek az oktatóit be lehetne vonni abban, hogy egy kicsit minket jobban felkészítsenek az agrárműszaki dolgokba.
2: Erdei László, a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi ügyekért felelős dékán helyettese. Mit jelenthet az önök számára ez az együttműködés?
6: Nagy örömmel vagyunk részesei ennek a megállapodásnak, hiszen a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, mint a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező kara, nagyon nyitott minden nemzetközi együttműködési rend. Mindig is azok voltunk, és ez az együttműködés számunkra lehetővé teszi azt, hogy nagyon erős régiós partnerre bővüljön a nemzetközi kutatási, oktatási, együttműködési portfóliunk. Úgyhogy különösen várom azokat a perceket, amikor a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi dékán helyettesével a következő percekben tovább folytathatjuk a megbeszéléseket az együttműködés lehetséges területeiről.
2: A Szlovák Mezőgazdasági Egyetemről van szó, gazdasági vonalon hogy tudják ezt kamatoztatni?
6: Igazából a mi karunk azon túl, hogy a gazdaságtudományi képzésért felelős, elég nagy portfóliót fed le, amelynek részese a vidékfejlesztés és a agrármérnökök képzése alapvetően az üzleti területeken szoros együttműködésben a mezőgazdasági és élelmiszertudományi karra.
2: Milyen területeket érinthet akkor ön szerint mindez?
6: Tulajdonképpen az egyetem, a Nyitrai Egyetem agrárportfólióján túl a két gazdaságtudományi kar között, a két egyetem gazdaságtudományi kara között képzésben és kutatásban jelentős átfedés van, és abban reménykedünk, hogy itt mind a hallgatói mobilitásban, oktatói mobilitásban és közös oktatási és kutatási projektekben tudunk majd részt venni a jövőben.
2: Lukács Norberttel beszélgetek, a Szlovákiai Mezőgazdasági Egyetem egyik karának dékánjával. Az önök számára mennyire mutat előre ez a mostani együttműködési megállapodás? Mennyire nagy jelentőségű ez?
7: Nagyon örülök annak, hogy sikerült összehozni egy csoportot a Agrártudományi Egyetemről, a Nyitráról is. A itteni rektor helyettes és a dékánok fogadtak. Sikerült egy ilyen memorandumot aláírni, és szerintem az a kapcsolatok is azok a kapcsolatok, amely már hosszú éven során vannak, főleg a Agrártudományi és a Környezetvédelmi Karral, hogy tudjuk most már erősíteni és sokkal tovább vezetni. Új felhívásokkal, diákcserékkel, PhD hallgatókkal, fiatal kutatókkal, és belelépni közös projektekbe.
2: Eddig jól működött ez az együttműködés?
7: Én azt mondhatom, hogy az a időszakot, amit figyelek én, mint a dékán, nagyon nagy volt a lehetőség, és fel tudtuk hozni azt, hogy tudtunk együtt létezni, együtt dolgozni, és új projekteket hoztunk elő. Rengeteg sok közös publikációnk sikerül kiadni, és főleg nemzetközi konferenciákon részt venni, ahol úgy a Debreceni Egyetemről, a karról, ugyanúgy a Nyitrai voltak előadók, akik akik nagyon nagy színvonalra tartották ezeket a konferenciákat.
2: Mit kell tudni a Nyitrai Egyetemről?
7: Az egyetlen agrártudományi egyetem Szlovákiában, úgyhogy csak mi vagyunk. Lehet mondani, manapság 6 kar van, a fő, a legnagyobb kar a agrártudományi kar, azt van a közgazdasági kar, és akkor van a kertészeti kar. Én karom az a biotechnológia és a élelmiszeri kar és a technikai kar. Manapság körülbelül 8000 diák hallgató van az egyetemen, körülbelül 600 fő a tanár. Nagyon nagy a lehetőség, főleg a kiutazással, úgyhogy vannak angolul nemzetközi programok, ahol mi hozzánk bejönnek diákok külföldről, vannak Közép-Európából is, de főleg az Ázsia volt államok, az oroszországi államok, azt lehet mondani, Kazaksztán, Uzbekisztán, még ezekből államok vannak sokan.
2: Melyek lesznek most az első lépések, amelyeket megtesznek?
7: Szeretnénk egy közös Interreg projektet elkészíteni, úgyhogy ebbe belelépni, és vannak programok, amiben benne vagyunk. Holnap kezdődik egy ilyen online találkozás, főleg ilyen projekt előkészítéssel kapcsolatban.
2: Sok diákot érinthet az önök részéről mindez, illetve oktatót?
7: Szerintem van itt lehetőség azok, hogy kiutazzanak, úgyhogy én szerintem az, hogy az egyetem tud nekik kínálni nagyon sok területen, ahol el tudnának jutni, főleg a PhD hallgatóknak, de ugyanúgy a tanároknak is szerintem ez van nekik lehetőség kiutazni is. Sok kellemes emberekkel találkozni, okos emberekkel, és folytatni a közös együttműködést.
2: Kutatási területek bővülhetnek ezáltal?
7: Biztosan, főleg ez mostani élelmiszerbiztonság, főleg a klímaváltozás, a diagnosztikálás, különböző toxik anyagok a élelmiszerekben, úgyhogy vannak részek, ahol tudunk közös témákat elhozni.
1: Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem. Erről hallották Pap Beatrix összeállítását.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kelemen Zoltán Tunyog-Matolcson él, ma már nyugdíjas. Azt mondja, egész életét végig kísérte az éneklés szeretete. Népdalkörökben, zenekarokban mutatta meg tehetségét és tudását, számtalanszor lépett közönség elé a tarpai népzenei fesztiválokon. Nagyon szereti a szatmári népdalokat, katonadalokat, balladákat, főként azokat, amelyek településéhez köthetőek. Kelemen Zoltánnal Széles Szabolcs beszélget.
2: Ismerjük az ismert bibliai mondást, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik. Kelemen Zoltán a kisgyermek korától nagyon szeret énekelni, és ezt az ének tudását már szakmai zsűri előtt is megmutathatta, hol szóló énekesként, hol pedig népdal énekesként, hiszen mind a két műfajt nagyon szívesen szereti használni, és tudja is, akár még most is, 2026-ban. De hogy hogyan szerethet meg egy kisgyermek énekelni úgy, hogy az egészen elkísérje a felnőtt koráig?
3: Kezdjük onnan, hogy az én apám egy nagyon jó citerás volt itt a népdalkörbe, Tunyog-Matolcson, és készítette is a citeráit, és ugye én sokat hallottam őt énekelni, játszani, és magát az éneklést így szerettem meg. Anyukámnak is nagyon jó hangja volt, de őt ritkán hallottam énekelni, de nagyapámat annál többször. És ugye az általános iskolában én nagyon szerettem az énekórákat. Na, az felsőbb tagozatban odáig fajult, hogy énekkarba is bekerültem. Elég magas, vékony hangom volt, ezért a magas szólamba kezdtem. Egészen 7. osztályig a mutálódás miatt ugye problémáim keletkeztek ezzel a magas hanggal, és utána visszakerültem egy szinte lejjebb. Az ipari éveimben ott nem volt alkalmam erre, csak a baráti körbe énekelgettünk régi nótákat, népdalokat, hanem 85-ben alakult egy népdalkör Tunyog-Matolcson, Béni Sándor tanár úr vezetésével, és ott 47-en voltunk ebbe a népdalkörbe, ahol elég szép eredményeket értünk el, szerettek bennünket meghívni, sok helyen voltunk. Ezt 4 éven keresztül csináltam, de utána ugye a TSZ-el együtt ez feloszlott sajnos a TSZ világgal. Hát akkor volt megint egy ilyen hosszabb szünet, ami megint csak magunknak énekelgettünk, vagy tanulgattunk a régi öregektől népdalokat, nótákat, és 94-ben megalakult egy, a vasútnál dolgoztam, a kollégákkal egy ilyen báli zenekar, és ott felkértek rá, hogy próbáljam meg énekelni velük, ők zenélnek, én meg énekeljek. Hát ott ugye a könnyű zenében próbáltam villogni, ami kisebb-nagyobb sikerekkel. Hát báli zenekar voltunk, és sokat játszottunk bálokat, bizonyos rendezvényeken énekelgettünk. Jó volt, de az 97-ben abban maradt, szétszélett a csapat.
2: Ez egy ilyen hosszas visszatekintés volt egy kicsit rövidebb formában. Mondhatjuk, hogy egy szinopszis kaptunk arról, hogy hogyan is szeretted meg az éneklést, és milyen műfajba próbáltad ki magad. Viszont a könnyűzenei éneklés mellett az a népdal éneklés is megmaradt, ami az itteni hagyományőrző léthez mindenképpen szükségeltetik, hiszen itt Szatmárban, azon belül Tunyogon és Matolcson nagyon szép népdalok születtek és vannak meg az utókor számára, és ezeket te megtanultad, gondolom azoktól az adatközlőktől, akik valamikor itt éltek, rokonok voltak, barátok, utcabeliek, ismerősök, és azért itt hallottad, hiszen nagyon sokféleképpen sok minden megmaradhatott, hogyha az ember kellően figyelt és fülelt.
3: Az én barátom unszolására, vagy mondhatnám is, hogy meglökésére belevágtam abba, hogy én a tarpai népzenei fesztiválon előadjak 2 népdalt, hogy megmérettessem, hogy mennyire is vagyok én ezekben a népdalokban kompetens vagy mérvadó. Hát nem sikerült rosszul. Az első az egy ezüst fokozatot értem el az első megmérettetésen. Örültem neki, mert a zsűri tagok mindenkinek adtak jó tanácsokat. Mire figyeljünk oda? És ugye ezeket én megfogadtam, és próbáltam alkalmazni is. És a következő megmérettetésnél azért elértem egy aranyfokozatot, aminek nagyon örültem és büszke voltam rá. Volt sok tanulás vele. Rengeteget kell tanulni, mert ugye a nyelvezetet meg kellett tanulni hozzá. Nem volt elég a tudása a népdalnak, hanem annak a nyelvezetét megtanulni, vagy hogy honnan származik. Ugye ezek mind lényegesek ahhoz, hogy a hagyományőrzés megmaradjon.
2: Maga a tanulási folyamat 3 minősítési fokozaton megy keresztül, van a bronz, az ezüst és az arany minősítés, mind a 3-at sikerült megszerezned. Tehát mondhatni, meg volt a tanulási folyamat, és meg voltak ezek a fokozatok, és a szakmai zsűri azok mindig olyan jó tanácsokkal láttak el téged, amik arra sarkaltak, hogy egy kicsit küszöböld esetleg azokat a hiányosságokat, amik nem voltak olyan jelentősek, de a zsűri számára, a zsűri fülének mégiscsak ott voltak, és megjelölték számodra, mint következő kihívási célt vagy lehetőséget, és ugye volt egy olyan zsűritag, aki kifejezetten nagyon pozitívan szeretett volna segíteni, Juhász Erika tanárnő személyében. Ő hogyan állt melléd?
3: Egyszerűen felajánlotta azt, hogy ő megpróbál engem elindítani úgy a pályán, hogy az még jobb legyen. Meghívott a nyíregyházi főiskolára, hogy szakmai tanácsokat, akkor adott népdal szövegeket, adott hozzá CD-lemezt, hogy azért meg is tudjam hallgatni, hogy az hogy szól, hogyan szólt abban az időben, amikor ezt a 60-as évekbe felvették, mert ugye ezek a népdalok a 60-as évekbe lettek gyűjtve. Van benne Tunyog Matolcs is, van Tunyogi külön, és én ennek örültem, és büszke voltam rá, hogy akkor csak valamit ragadt rám ebből a tudásból, hogy ha már érdeklődött irántam tanárnő.
2: Hogyha azt nézzük, hogy a minősítéseken túl azért egy kis önbizalmat is sikerült szerezni azon a tarpai színpadon, és azért megvoltak azok a pozitív visszajelzések, amik ilyenkor az ember lelkének jól esnek, hiszen ha már elmegy és elénekli, akkor úgy gondolja, hogy úgy jön haza, hogy nem eredménytelenül, akkor így visszakérdezek arra, hogy melyik volt a legemlékezetesebb pillanat. Vissza tudod-e idézni magadban, ami olyan jóleső érzéssel tölt el még ma is, hogyha rá gondolsz?
3: Igen, van egy, mert a zsűri tagok között volt egy Tunyog Matolcsi lakos, Széles András, citara művész, hogy elénekeltem két balladát, és az egyik ballada az Matolcsi ballada, abszolút Matolcsi. És volt egy kis intonációs probléma, meg voltam fázva. Ilyen megtörténik, de azért nem akartam kihagyni a versenyt magát, mikor behívtak délbe bennünket erre a szakmai tanácsadásra. Az intonációs problémát ugye megemlítették, és akkor tetszett az a dolog, hogy büszke voltam rá, hogy mondták, szeretnénk idézni, de nem tudunk, mert nem ismerjük. És ez engem hát eléggé büszkévé tett.
2: Azóta rendezvényeken is voltál már több ízben, hiszen mások is felfigyeltek erre a tudásra, tehetségre, és azért mindenki szereti a szép szatmári népdalokat, vagy akár kicsit populárisabb könnyűzenei énekeket is meghallgatni, akár a te előadásodban is. Milyen rendezvényeken sikerült megmutatni már ezekből a énektudásokból, ezekből az énekekből, nótákból, katonadalokból, népdalokból, hát itt lehetne sorolni, mert hosszas a sor.
3: Igen. Például Győrteleken nyugdíjas találkozó volt, és oda is meghívtak, örültem neki. Akkor ugyanide Győrtelekre egyszer meghívtak a kultúrházba, ott volt egy hagyományozó rendezvény. Tehát aminek nagyon örülök, hogy olyan barátokat szereztem, mint Nagyarba például, ott többször felléptem Nagyarba, és az ottani Lubi Társaság vezetősége ugye szeretett elfogadott. És szinte baráti állapotot alakítottunk ki, olyan szinten, hogy ugye telefonon bármikor elérjük egymást, hogyha valamire szükség van. Akkor felkérést kaptam egy helyi film elkészítéséhez, hogy a hangomat adjam. Ez volt azt hiszem Lubi Margitnak az életéről szóló filmbe, ahova dr. Kis Kálmán, Lubi Társaság elnöke felkért, hogy énekeljek el egy népdalt. Katonadalt végül is. Ez a Kimegyek a Doberdói Harctére című dalnak a előadása volt.
2: És hogyha belegondolok abba, hogy a számos rendezvény és települési bemutatkozás mellett, ugye Kelemen Zoltán neve azért ismerté vált itt szűkebb környezetében is Szatmárban, akkor a Tunyog Matolcsi népdalok tekintetében, hogyha valaki megkérdezné tőled, hogy melyik az, amelyik a számodra legkedvesebb, akkor melyiket emelnéd ki?
3: Hát először is a Matolcsi ballada az, ami nagyon hozzám nőtt. És a betyárdalok. Tehát azokat nagyon szeretem.
2: Melyik a mi abszolút favorit és a kedvenc?
3: Melyikből?
2: Akár mondjuk egy balladából, hiszen a ballada egy kicsit talán szomorkásabb is van mondani valója, de mégis olyan, hogy megérinti az emberi szíveket.
3: Hát ez a Matolcsi ballada, ez ami tényleg nagyon.
2: Nem tudom, hogy megkérhetünk arra, hogy itt elénekeld a rádióhallgatók számára.
3: Hát megpróbálom, így hirtelen nem számoltam rá, de legyen.
4: Este van 8 óra, mennek a fonóba. Varga Jani

I gyilkos pajtása a kapuba várja. Varga Janit megfogták, a földre tiporták. Szép piros vérével a földet locsolták. Nem tudott szólani, csak annyit mondani. Szép piros véremet ne hagyják kifolyni. Varga Jani meghalt már, el is van temetve.

0: Mert én is vigyáztam, mégis megcsalódtam. Szép piros véremmel a földet locsoltam.
1: Ez egy szomorú eseményt mutat be egyébként Varga Jani halálát a 60-as években, de mégis valahogy megvan ennek az éneknek az a szépsége és meghatottsága, hogy egy tanúságot is megfogalmazon ott a végén, hogy mindenki vigyázzon magára. És én emlékszem rá, amikor elénekelted a Tunyog Matolcsi művelődési házban, hogy nagyon sok embernek könyv szökött a szemébe. Viszont a legutóbbi Matolcsi református jótékonysági délutánon sokakat megleptél, hiszen mindenki várta, hogy megint népdalcsokor következik Kelemen Zoltántól, és egy gitárral kiáltál a színpadra, és nem népdalokat énekeltél. Hogyan fogadtad ezt, hogy a közönség ennek is nagyon örült, és egy új oldaladról tudtál idehaza megmutatkozni most?
2: Igen, hát viccnek szántam, én megmondom őszintén, kíváncsi voltam a reakcióról, hogy mit szólnak hozzá azok az emberek, akik úgy ismernek, hogy népdalokkal szoktam fellépni, de közben én ugye itthol gitározgatok magamnak. Van egy barátom, Máté Szalkáról szokott idejönni hozzám, akivel együtt zenéltünk annak idején a Báli zenekarba, és vele össze szoktunk ülni gitározgatni, elővenni dalokat, újra megtanulni, mert ugye elfelejtődnek, az a baj. És az lenne a legszebb, hogyha az ember minél többet tudna így megtanulni, és azok meg is maradjanak, hogy ne tűnjenek el. Mert ez lenne a legfontosabb a hagyományőrzésbe is. De ez legyen népdal, vagy legyen könnyű zene, ez most mindegy, csak ne felejtődjön el.
1: Ez a Varga Jani ballada például megmarad, mert most felénekelted, és itt marad nekünk, és még bármikor meghallgathatjuk. Most 2026 őszén folytatódni fog majd a Matolcsi Református Egyházközségnek a jótékonysági kulturális délutánja, ahová már kaptál felhívást és meghívást, és készülgetsz, hiszen szeretnél újból hozzájárulni magához az eseményhez. Megkérdezhetjük el itt a kulisszák mögött, hogy mi az, amivel készülsz, vagy hogy hogyan készülsz?
2: Hát megint gitár lesz. Tehát olyan jelzést kaptam vissza, hogy nagyon tetszett a legutóbbi fellépés, és akkor megpróbálok megint olyan régebbi dalt előszedni, ami a közönségnek hát a tetszeni fog. Én remélem. Hát úgy szoktam, gyakorolgatok naponta, előveszem, mikor kedvem van, előveszem, akkor gyakorolok az éneklést is, mert ugye azt mindig gyakorolni kell ahhoz, hogy az embernek az ének hangja megmaradjon, ahhoz gyakorolni kell. Ha nem gyakorol, akkor nem marad meg. Hiába született vele valakinek tehetség, akkor sem marad meg olyan szinten, hogyha nem gyakorol.
1: Azt szoktam látni, mikor vendégeskedem nálad, hogy unokád nagyon szívesen hallgatja, és mosolyog, mikor énekel nagyapa.
2: Táncol, szaladgál, ugrál, és ha van neki egy kis gitárja, elővesz, és próbál ő is gitározgatni, és mindig kiabál, papa, még.
1: Ennyi nem elég. Hogyan látod azt, hogyha most egy fiatal belevág akár a népdal éneklésbe, vagy akár bármilyen hangszeres kíséret mellett, akár egy könnyű zenei éneklésbe, hogy miért tegye, és miért ne hagyja abba is, hogyha mások esetleg kinevetik, vagy mosolyognak rajta, hogy miért is csinálja ezt, hiszen a fiatalok még másképpen látnak dolgokat, akkor azért milyen motivációs üzenetet nyújtanál számukra, hogy igenis van értelme ennek, akár a jövő felé is.
2: Hát először is akarni kell, meg szeretni. Ha valaki nem szeret, abból nem sül ki semmi jó. Szíve elejével kell lehet csinálni, másképp nem. Én így gondolom. Ha másoknak örömet szerzünk azzal, hogyha éneklünk, zenélünk, már megérte. Én így gondolom, így érzem.
3: Az énekelni szerető, Tunyog Matolcson élő Kelemen Zoltánnal ismerkedhettünk meg az elmúlt percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes első könyve harmadik fejezetének második és azt követő verseiből hallgassuk meg. Az asszony így válaszolt a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak: bizony, nem haltok meg. Hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez a két fa valamilyen formában ma is jelen van ebben a világban. Az élet fája. Mint az Isten és az ő igéje. Amit választva az életet választjuk, s a jó és a gonosz tudásának fája, mindaz, amire az Isten azt mondja, hogy meg se érintsd, ami bűn, ami szembe megy az Istennel és az ő tanításával, az az ismeret, amely eltávolít és távol tart tőle. Ma is nap mint nap élet és halál, áldás és átok között döntünk, választunk, miközben az Isten mindig mondja: válaszd az életet, őt. Azt az utat, amelyre meghívott, azt a keskeny utat, ami életre visz. Mert a másik, bár széles, és amit úgy reklámoz és teszi, ezáltal kívánatossá a sátán, hogy azon mindent szabad, mindent lehet, azon sokan járnak. Az első emberpár története a miénk is, és bár mutogatunk és megítéljük őket, hogy elbuktak, de a nagy kérdés, hogy mi a mindennapi új lehetőséggel, a különféle élethelyzetekben, amikor a sátán megkísért azon kívánatos gyümölccsel, élettel, lehetőséggel, akkor mi miként fogunk eljárni? Mit választunk? Emlékezünk-e majd arra, amit az Isten mondott? S ha majd emlékezünk, akkor ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy megadjuk magunkat mi is. Nem könnyű helyzetekkel szembesülünk, amikor is arra vagyunk csábítva, hogy válasszuk a könnyebb utat, a szebbet, a világ szerintit, azt a széleset. Nyomást gyakorolnak ránk, ami még inkább azt az érzést kelti bennünk, nehogy lemaradjunk, kimaradjunk, nehogy valami jótól essünk el, mert úgy van beállítva, hogy az a jobb rész. Dehogy lesz bajotok, dehogy haltok meg, sőt olyanok lesztek, mint az Isten. Fogjátok tudni és megmondani, mi a jó nektek. És nem az Isten, hanem ti. Vedd kezedbe az irányítást, meg tudod csinálni, jó lesz, meglátod. Sokszor elhisszük ezeket a hazug, de szívünket melengető szavakat, és azzal a reménnyel engedünk a nyomásnak, hogy jó lesz. Hogy lehet másoknak nem sikerült, de majd nekünk, mi majd megcsináljuk. Hogy ki mondja az igazat, remélem már látod. Bízz az Úrban, engedd meg magadnak, még ha nehezebbnek is tűnik, de válaszd az ő keskeny útját, mert egyedül az van érted, amit ő mond. A mai ige magyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják.
3: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosít alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek már.

0: kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200 ezer forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220 ezer forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Horváth Gergely református rádiós szakemberrel beszélgetünk a közmédiáról. Szó lesz az elmúlt 10 év hírszolgáltatásáról.
2: Szerintem valóban a propaganda kifejezés az elmúlt 10 évre pontos, leíró és megszüntetendő feladat.
1: De főleg arról beszélgetünk majd vele, hogy hogyan lehet gyógyító a közmédia műsora.
2: Közmédia maga az a közös tér, amiben megmutatjuk egymást egymásnak, és amelyben közös dolgainkat intézzük. És ezt a teret mindannyian közösnek gondoljuk, közösen lakjuk be, mindannyiunknak van itt tér, és van szerep és van lehetőség, és közösen is formáljuk. Ha ebbe mindannyian csak az indulatot és a másik kizárásának a reflexét visszük bele, akkor elveszítjük ennek a pillanatnak a lehetőségét, hogy újra definiáljuk és újra alapozzuk a közmédiát.
1: Mai vendégünk tehát Horváth Gergely református rádiós, kommunikációs kísérő, kulturális kommentátor. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ma a közmédia egyetlen feladata a gyógyítás, vagy a Horváth Gergely rádiós szakember, a Petőfi Rádió ikonikus Kultúrfitness című műsorának megálmodója. Szerinte szakmai alapon kimondható, hogy a közmédia elmúlt 10 évében a hírszolgáltatás tekintetében propaganda zajlott, ám számos értékes műsor is készült a közmédia csatornáin. A Kossuth Rádió helyén most a Bartók Rádió szól. De vajon mit hoz a jövő? Horváth Gergely református rádiós azt mondja, a közmédiának egy valóban közös térnek kellene lennie, és fontosnak tartja, hogy az indulatokat most félre tudjuk tenni, hogy a közmédia újragondolásának pillanatát ne veszítsük el. Horváth Gergely kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral, rádiós szakemberrel beszélgetünk.
2: Alapvetően a közmédia jövőjéről és feladatáról szeretnék veled beszélgetni, de nem kezdhetjük szerintem úgy a beszélgetést, hogy legalább egy gondolatig nem tekintünk vissza arra, hogy mi az, amit most magunk mögött hagyunk. Ezekben a napokban leállt az M1 megszokott műsora, Kossuth Rádió helyén a Bartók Rádió szól, és átalakul a közmédia. Szerinted milyen volt a mögöttünk lévő mondjuk egy évtized? Szakmai szemmel milyennek látod azt a közmédiát, ami most véget ér?
3: Szerintem abban a kérdésben, hogy tényszerűség, tényekhez való ragaszkodás és manipuláció nélküli hozzánk szólás, ebben a rettenetes évtized el mögöttünk. Emberek, közéleti emberek, nem csak művészek, mások kizárása a résztvevők közül, vélemények, gondolatok, be nem emelése a közös térbe, ez egy kimutatható, elszámolható, óriási probléma volt az elmúlt 10 évben, hogy más nem mondjak, nem szeretnék semmi módon panaszkodni, talán szemléletetésként érvényesen 2016-ban jöttem el, és az utolsó 3 hónapban tapasztaltam meg életemben először, hogy mit jelent a cenzúra. Egyébként esti adásoknál, ami különösképpen jelzi a kis stílusségét annak, ami ott és akkor indult és felerősödött. Tehát ebből a szempontból szerintem valóban a propaganda kifejezés az elmúlt 10 évre pontos, leíró és megszüntetendő feladat. Másfelől azért a közmédiát abban az értelemben teljesen leírni nem kellene, pontosabban nem is a közmédiát, hanem bizonyos műsorait, azoknak elemeit, bizonyos műsorkészítőit, akik és amelyek valamilyen módon ebben a helyzetben is értéket állítottak elő, és úgy állítottak elő értéket, hogy az minden szempontból vállalható volt, és valóban a közhasznára volt, szerintem. Na most, ebben a helyzetben nehéz a megítélést másfelől nézni, mint a propagandisztikus működés felől, de fontos szerintem ezt a lábjegyzetet kitenni, hogy bizonyos kis műhelyek, műsorok, emberek ebben a helyzetben az elmúlt 10 évben is, vagy annak néhány évében értéket teremtettek, értéket mutattak föl, ami a közmédián belül jelent meg.
2: Egy lábjegyzet is egy kérdés, amikor mondtad az esti műsorsávot a saját esetedben, azt gondolom azért mondtad, csak a hallgatóknak magyarázom, hogy ugye a rádiót azt este kevesebben hallgatják, ott a fő műsorban az reggel van, tehát az esti sáv az általában szabadabb szokott lenni.
3: Így van, köszönöm szépen a kiegészítést.
2: És a kérdés pedig az, hogy mit jelent az, hogy megtapasztaltad 2016-ban a cenzúrát? Nevek kaptál, aki nem lehet vendéged, vagy előadók, akiknek a zenét nem játszhatod le, vagy kérdés, amit nem tehetsz föl, vagy miben nyilvánult meg?
3: Én kulturális ajánlóműsort készítettem, akkor már hetente azt hiszem 3 alkalommal, vagy 4. Ezek esti műsorok voltak, és volt 3 olyan eset, 3 művész, nem művész esetében, akik az előzetes tervezésnél úgymond hát letiltottak arra vonatkozóan, hogy behívjam őket, vagy megszólaljanak akár egy telefonos interjú elejéig is. Most én ennek a folyamatnak a legelején jöttem el, hogy ez így valóban érdemben felerősödött volna. Szerkesztői megfontolások mindig voltak, vannak és lesznek is, és helyes, hogy szerkesztői megfontolások legyenek, de ez a típusú tiltás, partvonalra szorítás, ez nem sorolható a szerkesztői döntéshozás kategóriájába.
2: Ennyit a múltról, és akkor szeretnék egy kicsit általánosan is beszélgetni arról, hogy milyen lenne szerinted egy ideális közmédia, meg akár gyakorlati értelemben is. De kezdjük akkor onnan, hogy egy idézetet hagyd mondjak tőled, mert talán annak is van jelentősége, hogy nem csak úgy belebeszélünk a világba, hogy mi az, hogy közmédia, hanem nyilván van annak jelentősége, hogy 2026 van, mert egészen más volt a funkciója 100 évvel ezelőtt, amikor elindult a rádió, vagy 101 évvel ezelőtt, amikor elindult a Magyar Rádió műsora, és nyilvánvalóan más volt mondjuk 1956-ban, meg más volt 90-ben a rendszerváltozásnál, meg nyilván más ma a funkciója. Néhány hónappal ezelőtt adtál egy interjút a Parókia Portának, amiben a következő mondatod volt a közmédia tekintetében. 2026-ban szerintem egyetlen feladata a gyógyítás, mondtad. Mit értesz a gyógyítás alatt, és hogyan lehet gyógyító egy média felület?
3: Ez a közmédia szerepének az újrafogalmazásával függ össze szerintem. Ha és amennyiben mondjuk azt tekintjük, hogy a propagandisztikus működés milyen célokat szolgált, akkor hogyha egy kicsit hátrébb lépünk ennek a szörnyűségétől, akkor azt azért el tudjuk talán képzelni, hogy ugyanezzel az infrastruktúrával olyan tartalmakat ad közre a közmédia, amely nem a társadalom megosztására és a másik megbélyegzésére irányul, hanem valamilyen módon megpróbálunk közelebb kerülni egymáshoz mi, akik ebben a társadalomban élünk, és ezt a hazát szeretnénk tevőlegesen jelenléttel és cselekedettel építeni. Ebben az értelemben ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz mindenképpen egyfajta társadalmi gyógyulásnak kell megindulnia. A politikában látjuk, hogy ott egy olyan folyamat zajlik, ami talán fogalmazhatunk úgy, hogy elkerülhetetlen következménye az áprilisi választásoknak. Ezt egyfajta, hogy mondjam, hatalmi logika és operatív megfontolások jellemzik, azoknak ott is van a helye. A közmédia ugyanakkor egy másik helyzetben van, amit ki lehetne venni ebből a működésből, amire azért is van most szerintem lehetőség, mert időközben a média működése és a média fogyasztás nagyon nagyot változott. Ha most megnézzük, és akkor itt a másik gyógyítandó nagy terület, igazából a társadalmon kívül, vagy a gyógyítás egyik helyreállítandó terület, inkább így fogalmazom, az mindenképpen, amit ma úgy mondunk, hogy hírszolgáltatás. De ez a hírszolgáltatás más, mint 10-15 évvel ezelőtt volt akár. A közösségi média és benne a mesterséges intelligencia, vagy vele a mesterséges intelligencia felfutása lényegében azt teszi lehetővé, hogy online mindenki a mobiltelefonja segítségével élő időben figyelheti az eseményeket, amik számára fontosak. Az országgyűlési tevékenység például egész egyszerűen újjászületett. Éppen a most, hogy beszélünk délután, volt egyszerre az, hogy a miniszterelnök úr tartotta a mai szózatát visszatérése után a nyaralásból, miközben a ellenzéki frakcióvezető úr pedig kivonulással és éppen lemondását jelentette be, párhuzamosan mind a kettőt tudtuk figyelni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a fajta hatalmi kiváltság, ami a hírközléssel és a hírekből fakadó informáltsággal és azok narrálásával eddig a közmédiára ráterhelődött, az valójában most nincs rajta. Így módon. Tehát ez egy könnyebb helyzet lehet, de ez nem azt jelenti, hogy erről az informálásról vagy a hiteles tájékoztatásról leszabad mondani, vagy le kell mondani, mert nem szabad, hanem meg kell valósítani azt. Ugyanakkor, miután vannak alternatív és sokszor most már hatékonyabb elérési csatornák, mint akár a közmédia különböző fórumai, ezért ebből a típusú terhelésből talán kevesebb van. Belép ugyanakkor egy másik típusú terhelés, és ez a hírszolgáltatásnál is nagy veszély, nem csak ott, de ott is első veszélyeztetési faktorban jelenik meg véleményem szerint, ez pedig az, hogy a szintetikus média korába léptünk át, és a szintetikus média korára az jellemző, hogy szintén akármi magunk egy mobiltelefonnal olyan alternatív, manipulált tartalmakat tudunk létrehozni audiovizuálisan, amelyek megtévesztésig hasonlíthatnak, vagy lehetnek igazak, és ezek ugyanúgy formálhatják a véleményt, vagy bekerülhetnek különböző fórumokba, különböző platformokra. Azért, mert a szintetikus médiát elöntik ezek az úgynevezett deepfake tartalmak, amelyek nagyon nagy kárt tudnak okozni. Éppen ezért a közmédiának a jövőben szerintem óriási feladata az, hogy a hiteles tájékoztatás dedikált fóruma tudjon lenni. Ez a mesterséges intelligencia korában nagyon-nagyon fontos. Minden média folyamat arra megy, azt mutatja, hogy igazából ezek a minden területnek, témának a hiteles forrását fogják keresni az interneten az emberek. A közmédia pedig egy ilyen brand vagy platformrendszer kell legyen a hírek tekintetében. És ezt viszont tudatosan és szisztematikusan föl kell építeni és meg kell tartani. Úgyhogy ebben az értelemben a közmédia egy másik típusú, akár a hírszolgáltatást érintő terhelés vagy súly nehezedik, de a politikai megjelenések, pro és kontra megjelenések súlyából talán most már valamivel kevesebb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a hírszolgáltatási terület. A gyógyítást pedig egy műsorkészítői szemléletnek gondolom, amelyben egy újra gondolt közmédia esetében elképzelhetőnek tartjuk, hogy legyenek kiemelt szemléleti vagy területek, amelyeket egy adott periódusban mondjuk 3 évente újra gondol a közmédia vezetése vagy a tulajdonosi testület, és az első mondjuk szakasznak mindenképpen a társadalmi szótértés, agyisten megbékélés irányába kellene mutatnia. Ha és amennyiben a híreket megfelelő módon el tudnánk egyébként választani a közmédia egyéb tartalmaitól, akkor lehet, hogy az nagyon hasznos lenne szabályozás szempontjából és befogadás szempontjából is. Úgyhogy azt gondolom a gyógyítást is, hogy a társadalmi megbékélésnek kulcseszköze, segítő eszköze lehet a közmédia.
2: És ezt a hitelességet, amire szükség van mindehhez, amiket most elmondtál, ezt szerinted föl lehet építeni 10 ilyen év után, amin túl vagyunk?
3: Föl lehet, és föl is kell építeni. Igen. Ugyanakkor át kell gondolni, hogy mit jelent 2026-ban nagyon sok olyan minden, ami szakmailag mást jelentett 10 éve vagy 15 éve. Mondok egy példát, hogy érthető legyek. Az úgynevezett független újságíró szerepe. Az elmúlt 10 évben gyökeresen megváltozott. Ez független a politikai oldalaktól. Ez egész egyszerűen a működést írja le. Gondoljunk bele abban, hogy vezető úgynevezett ellenzéki influencerek, véleményformálók és úgynevezett kormányoldali újságírókról beszélni kvázi természetes. Ahogy az is természetes, hogy újságírók, akik valóban tényszerűen objektív anyagokra szakosodtak, vagy ilyeneket szeretnének gyártani, mondjuk úgy, hogy szakmai megítélés alapján kiegyensúlyozott anyagokat, ők a magánnyilvános megnyilvánulásaikban, tehát mondjuk saját social media, vagy közösségi média oldalaikon erőteljes véleménynyilvánítanak politikai kérdésekben. Ez egy olyan megváltozott működés klíma, ami nem fog visszajönni, az a fajta objektivitás, pártatlanság a médiaaktorok tekintetében, személyben, mint ami régen egyfajta ideál volt. Arra azonban nagyon jól lehet törekedni, és a hitelesség egyik kulcseleme szerintem a mindenkire vonatkozóan, ahogy egy műsorra, platforma vagy a közmédia egészére vonatkozóan is, az a transzparencia. Amennyiben ez megtörténik, és tudható, hogy mindenki kikik csoda és honnét beszél, az jelentősen segít a hitelességen, kivált akkor, hogyha a vélemények sokkal szélesebb spektruma jelenik meg egy-egy műsorban. De véleményem szerint egyébként ennél is tovább kéne menni, ha megengedett, hogy még ennyit fölvessek a...
2: Hallgatunk.
3: Köszönöm szépen a gondolat legelejéhez, hogy amire most szerintem alapvető nagy esély van, valahogy olyan a társadalmi helyzet, egy olyan pillanat van, amikor nagyon sok minden újra definiálódik, és újra meg lehetne kérdezni magunktól, hogy mit jelent az, hogy közmédia. És el lehetne rugaszkodni azoktól a beidegződésektől, illetve eddigi tényektől, amik mondjuk a magyar közmédia rendszert leírják. És el lehetne indulni abba az irányba, hogy az a fajta platformrendszer, vagy az a fajta eszközrendszer, vagy az a fajta politikai terheltség az nem vagy nem így kell, hogy egy közmédia része legyen, hanem valahogy megszületne egy olyan definíció, ami nagyjából az én véleményem szerint azt írná le a közmédiára vonatkozólag, és ez még nem a hogyan, csak egyáltalán arra, hogy mi a szerepe a közmédiának, ami arról szól, hogy a közmédia maga az a közös tér, amiben megmutatjuk egymást egymásnak, és amelyben közös dolgainkat intézzük. És ezt a teret mindannyian közösnek gondoljuk, közösen lakjuk be, mindannyiunknak van itt tér, és van szerep, és van lehetőség, és közösen is formáljuk. És ha innét indulunk ki, akkor tulajdonképpen politika sokkal kevésbé fogja befolyásolni a közmédia egészének a működését, vagy kell, hogy befolyásolja, mi megörökölt hagyományaink és menetrendjeink során. Oda kéne, vagy lehetne visszatérni, amit én úgy emlékszem még, bár fiatal ember voltam, akkor Hankis Elemér próbált meg létrehozni a maga TV elnöksége idején. Természetesen pár évtizeddel később vagyunk, és a mai kornak megfelelően, de hogy a közmédiát azt valóban közösnek tudjuk érezni, és egy eszköznek arra, hogy közösen alakítsuk közös identitásunkat, az egy óriási lehetőség. Ha ebbe mindannyian csak az indulatot és a másik kizárásának a reflexét visszük bele, akkor elveszítjük ennek a pillanatnak a lehetőségét, hogy újra definiáljuk és újra alapozzuk a közmédiát önmagunk számára. Mert ha az közösség valóban magáénak érzi, akkor ott a politika is sokkal inkább moderáltabb módon tudna jelenni, amire egyébként szerintem szükség van, és megjelenik nagyon sok olyan más érték, a hétköznapi életnek meg annyi vetülete, amire nem esik olyan nagy figyelem, pedig hát alapvető életrendünket és életvitelünket érinti. Valahogy el kell indulnunk az egymás iránti empátia és szolidaritás irányába, szemlélet szempontjából. És ez nem csak a közmédia jövőjének szerintem a feltétele, hanem egyáltalán a saját élhető világunk jövőjének feltétele.
2: Ez most egy fiktív kérdés, hogyha most te lehetőséget kapnál arra, hogy egy műsort indíts, akár úgy, hogy te lennél a műsorvezető, vagy akár úgy, hogy a koncepciót megírod, és más elkészíti, mert neked más feladatod van. Mi lenne az a gyógyító műsor, ami most felcsendülne valahol a közmédiában, Kossuth Rádión, Petőfi Rádión, akárhol, és betölteni ezt, amiről az elmúlt percekben beszélnél? Hogyan nézni ezt ki?
3: Szerintem ez nem egy műsor, hanem szerintem ez egy szemlélet, amely minden platformot és minden műsort szemlélni kell.
2: Ezt természetesen értettem, csak kíváncsi vagyok, hogy
3: ahol talán a leglátványosabb lenne szerintem a változásnak az területe, az egyik, az mindenképpen a kultúrához való viszonyunk, amit egy sokkal aktívabb kultúra felfogás mentén gondolnék megvalósítva látni, már hogy annak örülnék a magam részéről, ami tágabban értelmezi a kultúrát, sokkal inkább aktivitásra és a benne való megismerésére és a részvételiségre épít. Ugyanis a kultúra az, ami ezt a társadalmi gyógyulás szerintem az a terület, ahol ez leginkább elindítható, vagy leginkább megóvandó, és kultúrának is van egy különösen fontos ága ebben, ez pedig a zene szerepe. Tehát azt gondolom, hogy a közmédiának a zenére különösképpen, és annak megjelenési módjaira különösképpen kell figyelnie, és itt most nem csak a könnyű zenére gondolok, hanem egyszerre gondolok a könnyű zene mellett a komoly zenére, a klasszikus zenére, ezek fúziójára, a népzenénkre, a folkra, a jazzre, és egyáltalán arra a összekötő erőre, összekapcsoló erőre, ami a közös éneklésben, közös zenehallgatásban, vagy a közös muzsikálásban benne van.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést Horváth Gergely, rádiós szakemberrel, kommunikációs kísérővel, kulturális kommentátorral.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az államadóságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az államadóságkezelő központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az államadóságkezelő központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az államadóságkezelő központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdénye forgalmazóknál. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést arról, hogy milyen lehetne a jövő közmédiája. Bizonyára önök is tudják, hogy például a Kossuth Rádió helyén napok óta a Bartók Rádió szól, és az ígéretek szerint augusztus közepén indul majd el újra a műsorszórás a Kossuth Rádióban. Ez a helyzet most lehetőséget biztosít arra, hogy Horváth Gergely rádiós szakemberrel a közmédia lehetséges, ideális jövőjéről beszélgessünk. Vendégem tehát Horváth Gergely, református rádiós szakember, kommunikációs kísérő, kulturális kommentátor, témánk pedig az ideális közmédia.
2: És ki muzsikálna közösen, tehát akkor itt jól értem, hogy arra utalsz, hogy az előző gondolatokkal együttvéve, hogy ez egy, hogy mondjam, szélesebb, több előadónak lehetőséget adó közmédia lenne, mint az elmúlt években.
3: A könnyűzenem vonatkozásában ez természetesen egy fontos kijelentés, hogy igen, ahogy ott is voltak tiltások, illetve eltanácsolások, vagy be nem kerülések, meg hol igen, hol nem műsorba kerülések, ez viszonylag egyértelmű. De én inkább arról beszélek, ami a zenélés, mint eszköz abban, hogy egy tudatos koncepció és stratégia mentén hogyan lehet a zene és a zenei tartalma és a zenés tartalma egy vívőanyaga megújulás következő éveinek véleményem szerint. Mindenhol azt látjuk egyébként, hogy a zene szerepe az európai kultúra minden területén, már minden nemzeti közmédiában, közszolgáltatásban rendkívül jelentős, és minden társadalmi megosztottság esetén a zene szerepe még jelentősebbé válik, és előtérbe kerül a tartalom gyártás területén.
2: A Petőfi Rádió a te 10 évvel ezelőtti távozásod után nagy fordulatokat vett, ha nem is azonnal. Most arra gondolok, hogy napjainkban évek óta a Petőfi Rádió csak magyar zenét játszik. Ez akár elsőre tűnhet úgy is, hogy például egy ilyen nemzeti konszenzust hoz, minél többen beférnek, magyar előadók van, napi 24 óra meg lehet tölteni, majdnem 24 óra magyar előadóval a beszédet leszámítva. Ez a jó irány egyébként, ez most egy tök részletkérdés, de kíváncsi vagyok, vagy szerinted van helye azért nem magyar nyelvű zenének is egy közmédiás zenei csatornán?
3: Hát ez egy nehéz, de jogos kérdés. Szerintem ez egy több igenes válasz. Van szerintem arra mód, hogy azt a koncepciót, amit a magyar zenére húztak fel a Petőfin, egy lényegesen örömtelibb módba kapcsoljuk, tehát szerintem szakmailag lehetne mit tenni ezért, és ez egy nagyon érdekes koncepció, mert egyúttal egy keretet is kijelöl, amelyben az ember, hogyha szélesíteni szeretné a zenei spektrumot ezen belül, akkor kreatív megoldásokhoz kell folyamodnia. Mindenesetre a jelenlegi folyamat az egy dolgot segíthetne, és akkor ez kicsit lábjegyzett máshova, de én úgy látom, hogy a magyar könnyűzenében az utóbbi időben felerősödött, és ez egy nagyon örömteli feladat. Az a, még a beat korszak idején, vagy a beatet jellemző, az ott természetes módon azt jellemző folyamat, hogy a könnyűzene, tehát ez az angol száz eredetű könnyűzene, most is az, és a magyar folk az már az illésben találkozott. És ennek utána aztán a táncház mozgalommal, a folk különböző áramlataival azért végig jelen maradtak a magyar könnyűzenében, viszont az utóbbi időben felerősödött az az irány, ami a folk, tehát a könnyűzene folkszerűsödése, vagy a folk elemek bekerülése a könnyűzenében, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó irány, és nagyon jó jelenség. Tehát ezt például lehetne bátorítani, és lehetne forszírozni, aminek a magyar zenei koncepción belül, de azért az is igaz, hogy meglátásom szerint a magyar kultúra az elmúlt időszakban olyannyira befelé forduló lett, sajnos sokszor provinciális, hogy a saját meglevő értékei sem látszanak annyira, mert ez a fajta füllettség soha semminek nem tesz jót. Tehát bizonyos értelemben egybetenni újra a nemzetközi élvonalt dalokat a magyaréval, az szintén jó irány lehet. Nem zár ki semmit. Szerintem ez egy olyan döntés, amit majd az új vezetésnek, hogy most azt hallottuk, hogy egy átmeneti vezetés van bent, amely egy adott céllal érkezett, hogy megteremtse az átállás lehetőségeit, de amikor valaki majd jelentkezik konkrét elnöki pályázatukkal, az ígéretek szerint lesz sor, vagy lesz lehetőség, akkor abban abban már állást kell foglalni arra, hogy az adott pályázó hogyan látja mondjuk akár a Petőfi Rádió jövőjét, amennyiben gondolja, hogy Petőfi Rádióra szükség van.
2: Engedj meg még egy ilyen, lehet, hogy nem fontosnak tűnő kérdés, meg lehet, hogy tőled ez nagyon távol áll, de elém több ilyen aggódó, szomorú mondat, poszt jött, amit szeretnék ide becsatornázni. Én ezt nem éreztem ennyire radikálisnak, de találkoztam ezzel, és hát a hallgatóink között is van ilyen. Például valaki a déli harangszót siratja, ami napok óta nem szól a Kossuth Rádióban. Más azért aggódik, hogy mi lesz mondjuk a Süsű Rádióval, nem-e azt is beszántják a gyerekeknek szánt online rádiócsatornát. Mit gondolsz, ezek mennyire fontos kérdések az egész közmédia tekintetében, és mondjuk kell-e déli harangszó, vagy ez nem kardinális kérdés?
3: Majd meg fogjuk hallani, amikor visszatér a Kossuth Rádió lépésről lépésre az ígéretek szerint, ugye augusztus közepétől. De ezek azt jelentik, hogy ezek olyan elemei a magyar közmédiának, a rádiószolgáltatásnak például, amelyek megtalálták a közönségüket, és egyébként értéket képviselnek. Tehát az, hogy a déli harangszó naponként más harangszól, ezek szerintem jó dolgok, de szabadságot kell adni annak az újratervezésnek, amely 2026-ban szeretne hitelesen tájékoztatni. A harangszó esetében speciál pont nem látom ezt összeegyeztethetetlennek. A Csukás Rádió pedig egy vállalásában fontos ügy. Többek között ez is beletartozik abban, amit mondtam, hogy van olyan érték a közmédiában, ami elég egész egyszerűen odaállt a propagandisztikus működés, de ezeket felteszem, hogy az új vezetés majd megfelelően mérlegeli és fogja validálni. Az biztos, hogy arra is választ kell találni a közmédiában, hogy például felmenő rendszerben 0 és 100 év között milyen korosztályokat próbál meg, milyen eszközökkel magához kötni. A közmédia, amely egyébként stratégia szempontból szintén nem elvetendő, hogyha abban gondolkodik, hogy mint márka vagy brand különböző életkorok, ahogy lépnek előre, egy ember fejlődik a saját életében, meg egyre idősebb, ezt a közmédia márkája alatt tudjon váltani megfelelő tájékozódási formaként különböző platformokat saját életkorának megfelelően. Szóval nagyon hasznos, hogyha valakit akár egy nagyon korszerű, jó és értékteremtő közmédia platformrendszeren belül tudnánk tartani egy életen át. Ugye ez lenne az ideál.
2: És akkor ide egy statisztikai adatot hagy mondjak, amin úgy meg szoktak lepődni az emberek egyébként, tapasztalatom szerint, legalábbis azok a 18-20 éves egyetemisták mindenképpen, akiket rádiózásra tanítok Szegeden, hogy napi szinten egy tavalyi felmérés szerint 5,5 millió ember hallgat rádiót Magyarországon, és heti szinten pedig 7,4 millió embert ér el még mindig a rádió a 15 éves és azon idősebb korosztályoknál. Hozzáteszem, hogyha lebontjuk az adatokat, akkor a legtöbbet rádiózók azok a 70 év fölötti hölgyek, de ettől még a statisztika igaz az 5,5 millió naponta. Te mit szólsz
3: ezekhez a számokhoz? Ez így van. A rádió potenciálja sosem fog szerintem kimenni, nem csak a divatból, hanem egész egyszerűen egy olyan élethelyzetet hoz és teremt, ami egyszerre jó az itt és mostnak, mert egész egyszerűen az audio műfaj, én azt szoktam mondani, hogy a hithallásból van, és ezt hittel mondom, tehát az audio felől való élmény az mindig a legerősebb identitásképző mód. És hogyha megfelelő hang szól bele, a megfelelő tartalommal, tényleg hegyeket képes mozgatni és építeni másokat a rádió. Miközben azt is tudjuk, hogy tájékoztatásban is tud nagyon mobil lenni, bár ebben már nyilván ott van a közösségi média egyéb felülete is, de ettől még ez nem kopik. Ami az elmúlt 10 évnek a rádiózás tekintetében az egyik nagy, hát szakmai értelemben mondom, hogy bűne, hogy olyan mértékben lett kiiktatva a verseny, és a verseny kapcsán kiiktatva az a fajta rádió, élő rádiózás, és a szabad tartalomalkotás, hogy olybá tűnik, mintha a rádió nem lenne egy komoly eszköz, vagy egy fontos eszköz a mindennapjainknak, és magának a közmédiának. Holott éppen ellenkezőleg a rádió az, ahol a legtöbb embert el tudná érni a közmédia adott esetben, és ebben például nagyon jó alapokkal rendelkezik, és indul majd neki a következő időszakban, ahogy egyébként sok minden változik, de hát arról is beszélni kell, vagy említeni kell, hogy ebben az új médiafogyasztási szabályozásban például azért a tévézés szerepe is radikálisan megváltozik, és a különböző közösségi média tartalmaké pedig szintén nagyon gyorsan felerősödik, sőt már szinte platformonként ott is különféle módon kell gyártani a tartalmat. Úgyhogy nagyon át fog alakulni az, és ezért is lenne fontos, hogy azt tudjuk, hogy mi a közmédia, milyen értékeket, elveket és működik, mit várunk tőle, hogy ne az legyen a kérdés, hogy mivel töltünk föl egy adott csatornát, hanem hogy bizonyos számunkra, a közösség számára fontos tartalmak hogyan tudják elérni azokat, akikhez valójában szólnak. És ez egy teljesen más típusú gondolkodást igényel.
2: Ezt is érdemes lenne kibontani, de még valamiben szeretnénk így belekapni, az pedig, ha már egy református rádióban beszélünk, akkor kíváncsi vagyok ilyen egyházi tematikájú műsorok vetületében is a gondolataidra. Mire gondolok? Volt ugye a Kossuth Rádión egy félórás heti műsor most az utóbbi években minden időben címmel, illetve évi 20-valahány református istentisztelet közvetítést is magára vállalt a Kossuth Rádió, amikor ugye élőben egy-egy gyülekezet istentisztelet közvetítették. Mit gondolsz, ez feladata 2026-ban a közmédiának, és majd ezeknek vissza kell valamilyen formában térniük?
3: Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. És azt is gondolnám, hogy például ezen a területen az utóbbi 5 évben vagy években én egy határozott korszerűsödés folyamatát érzékelem. Itt lettek új műsorok vallási szerkesztőségen belül, lett a Bizonyisten YouTube oldal, ahová minden vallási műsor fölkerül, ezeken belül vannak egészen kiválóak, új típusúak is. Az is nyilvánvaló, hogy ez a folyamat még nem ért véget, és itt is nagy szemléletváltozásra van szükség. Ugyanakkor az is gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy a közmédiában kísérő támogatója alapvetően azoknak az egyházi folyamatoknak, amelynek partneréül szegődik, hogy nekik nyilvánosságot tudjon adni, de ha hívőként kérdezem, akkor azt mondanám, hogy nekünk is elemi érdekünk Isten igéjét úgy hirdetni és oly módon közzétenni, hogy minél többek hallják, és minél nagyobb változásokat, életformálást hozhasson. Ezért meggyőződésem szerint az úgynevezett egyházi műsorok gyártásában is szemléletváltásra lenne szükség.
2: Az egyházak bevonásával kell szerinted ezeket a műsorokat szerkeszteni? Tehát úgy értem, hogy a református egyház mondja meg, hogy ki szerkeszti az ő műsorát, meg ki közvetíti, meg honnan közvetíti az ő istentiszteletét, vagy kellene egy közös felekezeti szerkesztőség, ahol hívő emberek dolgoznak, de nem feltétlenül az egyház delegálja őket? Vagy a kettő együtt, vagy?
3: Én azt gondolom, hogy az egyházak nem kihagyhatók a vallási műsorokból a közmédia esetében. És szerintem az lenne egy áldásos út, hogy leülni az egyházi vezetésekkel, és átbeszélni, hogy közmédia oldalról, média oldaláról mik lehetnek azok a változások, aminek a közmédia örülne, és lehet, hogy az egyházi kommunikációban is erre van fogékonyság. De hát azért egy egyházat képviselni mégiscsak annak intézménye kell, hogy képviseljen. Viszont... Tehát, hogy ebben az értelemben egy ilyen típusú együttműködés az fontos. Viszont az meg nincs semmihez se kötve, hogy egy közmédia arról, hogy mondjuk most megint szándékosan mozom így, vallási tartalmakat adjon közre, vagy az én olvasatomban minél több Istenre mutató tartalommal lépjen elő, az meg nincsen az egyházi együttműködésekhez kötve. Tehát nyugodtan lehet ezt jó értelemben külön is kezelni. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy jelen pillanatban ezzel nagyon óvatosan kell bánni, és tulajdonképpen ez is egy nagyon, nagyon nehéz öröksége az elmúlt éveknek, hogy miközben ebben voltak eredmények és jó dolgok, közben ráült a keresztény hit hiteltelen képviselete a társadalmi hétköznapokra is, hogy ebből mégis miért fontos ezek után ragaszkodni az ilyen tartalmakhoz, azt el kellene tudnunk mondani, még inkább vonzó tartalmakkal túllendíteni ezen a holtponton, amivel most szerintem a társadalmak egyházi megítélése van. Abban pedig, hogy hogyan lehet világi keretek között ezt jól kezelni, ahhoz is sokat kell beszélgetni. Erre vannak eszközök, a közös és kölcsönös fogadókészséget egymással nyitottságot, egymás szempontjainak meghallgatását pro és kontra kell szerintem erőteljesen működtetnünk. Ugye ebben is megkoptunk az elmúlt időszakban sajnos, de hogy az igei üzenet képviselete akár érték elvi alapon is, értékek alapján is különböző műsorokban, műsortípusokban, műsorfolyamokban, vagy akár adón, az szerintem továbbra is egy kulcskérdése a közmédiának, miközben fontos tudnunk, megértenünk, és a gyakorlatot is ahhoz igazítanunk, hogy a közmédia mindenkié, mindannyiunké.
2: Az akár külön adón félmondat nagyon izgalmasan hangzik, de most erre már nem kérdezek rá külön, hanem záró kérdésem lesz. Vágysz-e arra, hogy neked szereped legyen az új közmédiában?
3: Én nagyon szívesen, örömmel és megtiszteltetésként teszem bele mindazt, amit meggyőződésem, hitem és meggyőződésem szerint esetleg én beleadhatok abba a közös erőfeszítésbe, ami a közmédia újjáépítését és újraalapozását és felépítését jelenteni ebben a folyamatban. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez csak és kizárólag akkor jó, és akkor működhet, hogyha ebben a döntésben kölcsönösen mindenki szabad. Tehát engedjük meg majd az új vezetésnek, hogy felépítse, amit majd tulajdonosi testület megszavaz, azt a koncepciót azokkal az emberekkel úgy, ahogy ő helyesnek gondolja. És hogyha ebben van olyan szelet, amit amikor öt esetben én úgy érzem, hogy segíteni tudok, akkor nyitott vagyok ennek az átgondolására. Én tudom, hogy mit jelent egy közmédia működése. És jó reménységgel vagyok a felé, hogy most egy új közmédia, új működésű közmédia alapozódik meg, ami hosszú távra el tudja nyerni azt a működési formát, amivel valóban jó lélekkel és szellemmel tud részt venni az országügyének formálásában. De azt is érzem, hogy kell, hogy jöjjenek az újak és a fiatalok, akik még nagyon meg akarják mutatni, akik még nagyon hisznek, avval a fajta ártatlansággal hisznek, ami kell ahhoz, hogy igazán nagy dolgot tudjanak letenni. És én azt gondolom, hogy az ő jelenlétük fontosabb, mint az enyém. Ha az én jelenlétemnek van kérés, szívesen és örömmel fontolom meg. Mondom, szerintem kölcsönös szabadság egy ilyen döntésben az kulcskérdés minden részvevőnek. Ha újra örömmel, a műsort örömmel készítő emberek vesznek részt a közmédia alakításában, tartalomgyártó, vagy bármilyen szinten, ami tartalomgyártást, a műkölapi működtetést jelenti, akkor lesz igazán jó a közmédia. Tehát az egy kulcskérdés, hogy szereted-e, amit csinálsz, hiszel-e abban, amit csinálsz, és ha ilyen csapatok, műhelyek vannak benne, ez legalább olyan fontos, mint a koncepció.
2: Úgy érzed, hogy benned már nem lenne meg ez az egyébként tényleg fiatal újságírókban általában meglévő, jóindulatú, szívből fakadó lelkesedés és hit abban, hogy valami jót csinálunk együtt. Szóval ez benned már nincs úgy meg, szerinted?
3: Bennem erős elkötelezettség él, és könnyen lángra lobbanok a közmédia ügye iránt. Azt is megtanultam ugyanakkor, hogy ez akkor tud megtörténni, amikor olyanokkal vagyok közösségben, akikkel együtt tudunk munkálkodni ugyanabban az irányban. Amennyiben ez megtörténik, akkor az ember tud lángolni. Erre utaltam mindössze.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Horváth Gergely rádiós szakembert hallották, a Petőfi Rádió ikonikus Kultúrfitness című műsorának megálmodóját, kommunikációs kísérőt, kulturális kommentátort.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az alaptörvény módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy cenzúra, egy új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, indokolta Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakció vezetője lemondását az ATV műsorában. Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, ez egy viszonylag rövid, 1,5 hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. Lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Újabb technológiai és szakmai mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának sebészeti klinikája. Az intézmény endokrinsebészeti munkacsoportja a közelmúltban sikeresen elvégezte az első 2 minimálisan invazív videóasszisztált pajzsmirigy műtétet, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben felidézték, a módszer lényege, hogy a hagyományos nyaki feltárással járó műtétekkel szemben egy mindössze 1,5-2 cm-es apró meccésen keresztül speciális endoszkópos optika és finom műszerek segítségével távolítják el a pajzsmirigy beteg részét. A technika legnagyobb előnye a minimális szöveti trauma, a gyorsabb felépülés, a precízebb ideg és érképlet azonosítás, valamint a kiváló kozmetikai eredmény, hiszen a heg szinte láthatatlan marad, írja közlemény. Idézték a sebészeti klinika igazgatóját Tóth Dezsőt, aki megjegyezte, a régióban az első ilyen műtétek elvégzése egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a klinika szakemberei nemzetközi szinten is a legmodernebb eljárásokat alkalmazzák. Ez a minimálisan invazív szemlélet nem csak a műtéti biztonságot növeli, hanem jelentősen javítja a betegek életminőségét és csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, emelte ki az igazgató. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási

0: Alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen a Kultúra mai adásának kínálata röviden.

0: A belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvaterast és a városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. A fesztivál a miskolci zenei hagyományokra épít, amelyek egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza, amikor a Dixieland muzsika meghatározó szerepet kapott a város kulturális életében. A Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál ezt az örökséget viszi tovább évről évre.
1: A Dixieland Fesztivál Miskolcon az a 80-as évek, mert ugye a Benkó Dixieland kezdte, talán egészen pontosan 85-ben, és akkor ugye akkor, mint gimnazista vagy szakközépiskolások mentünk ki. Egy nagyon jó barátom vitt ki engem 87 körül. És ugye onnan indult a műfaj felé az a vonzalom, ami bennem van, maradt. És ez hosszú évekig ment. Azt hiszem, hogy a 2010-es évek táján akadt meg valamiért. És akkor 2017-ben jött az ötlet, hogy újítsuk már fel, és induljon egy új régi Dixie és Jazz Fesztivál néven, mert ugye a programból is látszik, hogy kétféle helyszínen vagyunk, és egy kicsit a tradicionális zenén kívül a hagyományos jazz műfajokból is szeretünk bemutatni különböző zenekarokat, úgyhogy ez így lett a név a Dixie és Jazz Fesztivál, és akkor így a belvárost választottuk, hiszen a miskolci színvaterasz egy impozáns helyszín, meg hát ugye a városház téren ez egy nagyon komplex és egy egységes valami alakult.
0: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán.
2: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást, az Operett Színházba lehetett jelentkezni a versőnep fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó Tiana verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt, hogy lenne kedve csatlakozni.
0: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. A fesztivál a miskolci zenei hagyományokra épít, amelyek egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza, amikor a Dixieland muzsika meghatározó szerepet kapott a város kulturális életében. A Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál ezt az örökséget viszi tovább évről évre. Az idei programban ismét hazai és nemzetközi fellépők egyaránt helyet kaptak. Balla Miklóst, a Miskolci Dixieland Band vezetőjét hallják.
2: A Dixieland Fesztivál Miskolcon az a 80-as évek, mert ugye a Benkó Dixieland kezdte, talán egészen pontosan 85-ben, és akkor ugye akkor, mint gimnazista vagy szakközépiskolások mentünk ki, egy nagyon jó barátom vitt ki engem 87 körül, és ugye onnan indult a műfaj felé az a vonzalom, ami bennem van, maradt. És ez hosszú évekig ment, azt hiszem, hogy a 2010-es évek táján akadt meg valamiért. Lehet, hogy Sándor nem akarta, vagy valamilyen más tervezés volt, ugye akkor a Diósgyőri várnak a felújítása kezdődött, stb. Tehát egy kicsit átalakult ott a helyzet, és így kiszorult ez a műfaj onnan. És akkor 2017-ben jött az ötlet, hogy újítsuk már fel, és induljon egy új, régi Dixie és Jazz Fesztivál néven, mert ugye a programból is látszik, hogy kétféle helyszínen vagyunk, és egy kicsit a tradicionális zenén kívül a hagyományos jazz műfajokból is szeretnénk be, és szeretünk bemutatni különböző zenekarokat, úgyhogy ez így lett a név a Dixie és Jazz Fesztivál, és akkor így a belvárost választottuk, hiszen a miskolci színvaterasz egy impozáns helyszín, meg hát ugye a Városház téren így a Grizzlynek a társulásával ez egy nagyon komplex és egy egységes valami alakult.
1: Mindjárt visszatérünk a helyszínekre és a pontos programra is, de 2017-ben miért tartottátok fontosnak tulajdonképpen, hogy újrainduljon ez a fesztivál sorozat?
2: Nem is tudom, hogy miért pont 2017 volt, ami a lényeg, hogy talán akkor állt össze az, ami az az egység, hogy a fajta egység, hogy össze tudjunk fogni, bár akkor konkrétan mi egyedül csináltuk. Az első évben talán úgy volt, hogy én, mint egyéni vállalkozó kaptam a várostól támogatást. Az nyilván egy kis összeg volt relatíve, tehát arra volt elég, hogy baráti szintű zenekarokat, akik el tudnak annyiért jönni, amennyiért a régi kapcsolatokból merítve, és így akkor tudtunk egy ilyen kétnapos programot indítani. Hogy miért pont 2017, ezt nem tudom, mondom, talán akkor volt minden úgy együtt. 2018-ban egy pályázatot is tudtunk bele forgatni, egy saját pályázatot, és akkor helyszín volt a Vigadó, tehát próbáltuk, kerestük még akkor, ugye volt olyan ötlet, hogy a Cinefest programja legyen egy hétvége. Ez nem volt szerencsés, mert szeptember már esős, és ugye ez szabadtéri, tehát itt ez esőben ez egy nagyon nehézkes valami tud lenni, de ugyanakkor júliusban, ha esik az eső, akkor az általában nem hideg, tehát nincs olyan nagyon hideg este. Tehát még akkor is szerencsésebb, hogyha egy pici csapadékosabb idő van. Tehát, és azóta folyamatos, egy év maradt ki, ugye ez az elcsépelt pandémiás időszak, ami mindenkinek kimaradást okozott, és akkor utána vissza tudtuk hozni az azt követő évben a zenekar 30+1-es koncertjével. Tehát akkor nagyon nem tudtunk rá szervezni előre, mert ugye nem lehetett sejteni, hogy mi a következő időszaknak a kulturális lehetősége, és akkor így melegítettük újra, és akkor azóta már most egy kicsit magasabb költségvetéssel, bár még mindig nem tudtuk azt prezentálni, amit tavaly elhatároztunk, mert még mindig nem sikerült meghívni azt a Juan Camorót, aki Spanyolország ugye legnagyobb tradicionális jazz iskoláját működteti, és összegyűjtve a fiatalokat olyan példákat tudtunk volna megmutatni, egy 16 fős csoport érkezett volna, de ennek a finanszírozása még nem sikerült, úgyhogy most meglátjuk, hogy a következő évben, a jubileumi évben, a 10-en majd ez hogy fog kialakulni.
1: De a miskolciak várják, ismerik, szeretik a fesztivált.
2: Igen, nagyon sok levelet és mindenféle üzenetet kapunk, hogy már nagyon várják, főleg azok, akik ugye rendszeresen járnak a klubjainkba, és most kitaláltuk azt, hogy a közönséget kérdezzük meg, hogy milyen dalokból válogassunk. Nyilván megvannak az a pár dal, ami mindenképp benne lesz, de a műsor nagy részét a közönség fogja most összeválogatni.
1: Erről mit lehet tudnunk bővebben egy kicsit, ha mesélni, hogy működik ez?
2: A Facebookon egy egyszerű posztban egy felhívást adtunk közre, amiben kérjük őket, ugye nagyon sokan már, tehát van egy levelező rendszerünk is, de úgy vettük észre, hogy már most annyira áttevődött a social médiába a kommunikáció, hogy már a levelező rendszer lehet, hogy itt lassan oda kerül, hogy meg is kell szüntetni, mert tényleg pár százan se nézik már azt a több ezres Facebook kapcsolattartással. Tehát egyszerűen felhívást adtunk közzé, és így jönnek a kommentek, és abban írják a dalokat. Úgyhogy ez egy ilyen, most ez egy közös koncert lesz, és igazából ez azért jó, mert azért csak amit ők szeretnének hallani.
1: És nagyjából megegyezik azért a zenekar tagjainak az elképzelésével.
2: Igen, és lehet, hogy lesz is olyan dal, amit emiatt újítunk fel, bár mondjuk sok próbát már előtte nem fogunk tartani, de mindenképpen lesz rá lehetőség, hogy legyen benne olyan dal, amit ezért hozunk vissza. Úgyhogy ez egy jó dolog, mert igazából így alakul ki az a kapcsolat, amiért ők szívesen jönnek, és mi megbecsüljük őket, hogy ez a kis mag, ez szereti ezt a zenét, és ezt értékelni kell.
1: A fesztivál programja hogyan változott? Változott-e? Vagy van egy megszokott bevált hagyomány?
2: A bevált időtervezés az, ami fix. Ugye a zenekarok mindig változnak. A péntek délután 3:30-es kezdés lesz. A Grizzly előtti téren lesz ugye ott egy színpad, és a Városház téren, és ott lesz egy ilyen mini térzene. Akik érkeznek, zenekarok aznap, mi, és ugye akik fellépnek, ebből alakulunk egy kicsit ilyen utcazenés dologgá, ott eljátszunk egy-két dalt, és akkor utána 3:45-4-kor lesz egy megnyitó. Polgármester urat kértem, hogy ha ráérés van, akkor ő nyissa meg, ő ezt ennek eleget tesz, és elfogadta. És akkor 16-tól és 17 órától lesz két jazz formáció, a Smooth Jazz Quartet és a Swing Project. Mind a kettő különböző fajta jazzt játszik. Populárisat, hallgatható, ez a smooth jazz az eleve egy ilyen nagyon finom hallgatható jazz formáció, és akkor a 6 óra körüli befejezéssel, ugye akkor 6 óra körül véget ér itt a program, mármint a zenei, de hát nem tudom, ott a Grizzly részéről lehet, hogy lesz egyébként valamilyen zenés dologot, azt mi nem koordináljuk tovább ezen a napon, és akkor 19 órától a Simba teraszon, 3 zenekar követi majd egymást, Papa Jazz 7, akik egy budapesti formáció, Ziggy Jazz Band Lengyelországból, az nekem nagyon fontos, és a lengyelekkel nagyon jó kapcsolat van, mi nagyon sokat jártunk Lengyelországba, éppen most voltunk mi is náluk Krosznóban, egy másik együttesnél, akik tavaly voltak itt, tehát fontos az, hogy lengyel barátokat mindig hívunk, tehát nagyon sok együttes van is, nagyon jók a zenekarok, érdekesek is, és jól hallgatható, tehát nagyon szereti őket a közönség, és már most ezen a Krosznói Fesztiválon, ahol most voltunk, meghívtam jövőre egy másik együttest, úgyhogy lengyel zenekar biztos, hogy mindig lesz, és reméljük, hogy jövőre a világsztárunk is meg fog érkezni, és fogjuk tudni finanszírozni. Az Iggy Jazz Band, és akkor őket követi majd egy big band, a Black Diamond Big Band, akik közt híres jazzzenészek vannak, egy 15-16 tagú formáció, éppen föltuszkoljuk majd őket a színpadra, ilyen nagyon-nagyon nagy tervezéssel, de ők zárják az estet. Szombaton ugyanúgy 4 órakor fog kezdődni a Grizzly színpadon a program. Lumen Flow, egy fiatal formáció, 17-től a Jazz Inside Band, akik ugye Miskolcon szintén ismert jazzzenét játszanak, klubjuk van, és 18 órától itt még lesz egy 18 órás zenekar is, a Miss Rab, a Grizzlyt működtető kisroliéknak a nagyon jó formációja. Egy picit ők egy kicsit ilyen jazzrockosabbak, de ettől színes, és ezért Dixie és Jazz Fesztivál, hogy az a színpad, az legfőképpen ilyenkor a egyéb jazz stílusoknak ad helyt. És akkor a Színva teraszon 19 órától a Laberi Emanus Jazz Band, ugye ők a Django Reinhardt és kora zenéjét játsszák, 20 órától a Happy Dixieland Band Hévízről, náluk is voltunk most a 15 éves jubileumi hévízi napjukon, egy nagyon-nagyon kedves fogadtatással, sok vendéggel mi is részt tudtunk venni, hál' Istennek, és akkor a mi zenekarunk, a Miskolc Dixieland Band, az 21 óra 20-tól vagy fél 10-től, attól függ, hogy ott a csúszásokkal, vagy mindenféle átállásokkal hogy alakul ki. Mi zárjuk azt az estet, és akkor még nekünk lesz egy matiné koncert 10 óra 30-től vasárnap a Grizzly előtti színpadon, ahova mindenkit szeretettel várunk, ha még bírják azt a zenét, és szeretik hallgatni.
1: Mit jelent a matiné koncert?
2: Az az igazság, hogy azért nem célozzuk meg kimondottan őket, mert nagy valószínűséggel a gyerekeknek olyan produkciót kellene, ahol van mondjuk egy ilyen lufis bohóc, vannak olyan játszóházas dolgok, van ilyen kézműves műhely, tehát az olyan nagy logisztikát igényel, hogy ezt már vasárnapra nem tudtuk megoldani, ugye már, és az MKK se vállalta be, tehát mindenképpen úgy igyekeztünk, hogy ez egy ilyen pihenős, kávézós, ott megtelik az a kis tér, akik még vasárnap ellátogatnak, nyilván jöhetnek gyerekek is, lesz azért egy-két olyan dal, Mézga, meg stb., amiket ugye szoktunk játszani, vagy Star Warsból, meg ezek, úgyhogy így alakul ki a hétvége programja. És tényleg nagyon köszönöm, akik ebben segítettek most létrehozni, mert jó az, hogy ennek a zenének is van egy miskolci kulturális szinten magasabb fóruma, talán azt lehet mondani, hogy marketing szempontból és turisztikai szempontból is jelentősége van már Miskolcon ennek.
1: A meghívott vendégzenekarok szívesen fogadták a meghívást? Mit szóltak a kezdeményezéshez?
2: Igen, hát ugye hál' Istennek elment a híre már, hogy milyen jól érzi magát mindenki. Szívesen jönnek, igen, és hát ugye vannak, mindig írkálnak is nekünk, jelentkeznek együttesek, hogy hát ők szeretnének. Hát úgy kell ezt, a pénzügyi helyzethez kell legfőképpen szabni, és úgy kell beosztani, hogy mindig egy picit más legyen. Tehát legyenek olyanok, akik visszajönnek, mert ugye mi is visszajárunk. Tavaly kimondottan sokat mentünk az ország fesztiváljaira, a Kecskeméti Jazz fővárosba, a Hot Jazznek a siófoki programjába voltunk. Tehát fontos, hogy a körforgás megmaradjon, új is legyen, és ápoljuk a régi kapcsolatokat.
1: A Miskolc Dixieland Band hogyan készül a fesztiválra?
2: Igazából, mivel már 36. év lesz mögöttünk, már most ez azt lehet mondani, hogy teljesen nyugodtan, mert ugye nyilván felfokozottabb állapotban vagyunk, hogy ugye mindenkit úgy fogadjunk, meg tudjunk a zenekarokkal kommunikálni, jól érezzék magukat, és segítsük őket mindenben, de nincs az a idegességi faktor, ami mondjuk rontaná az egésznek a színvonalát, tehát nagyon nyugodtan és nagy örömmel várjuk. Megvan a bevált szervezési rutin, amivel az ember hozzááll, és készülünk, nyilván lesz rá próba, összeszedjük azokat a dalokat, ugye, amit a közönség ír, és akkor abból összeáll egy szép kis műsor.
1: Mi lesz még a nyáron a zenekar számára?
2: A Dixie Fesztivál után Leányfalun lesz egy koncertünk, Azt követően augusztus elején Sajószögeden Szulák Andreával a Sajószögedi falunapokra hívtak minket. A tavalyi barcikai programot visszük ide Andival. Ugye vele is megvan egy műsorunk, aki, ha szükséges és együtt tudunk fellépni, akkor ez nem jelent akadályt. Ez augusztus 7-én lesz, augusztus 8-án este a Mályi Tószínpadon lesz egy ilyen nyáresti koncert. Azt követően Hajdúszoboszlóra megyünk 20-a körül, és utána jön az ősz, majd meglátjuk, vannak felkérések, amik szervezés alatt vannak, lesz az Ózdi Jazz Parádi novemberbe, aminek szintén mi vagyunk már a Varga Tibi barátunk, hogy bekerült az együttesbe, ugye mi vagyunk a fő szervezője, és állunk mögé nagy örömmel.
1: A Belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a Városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. Balla Miklós, a Miskolci Dixieland band vezetőjét hallották.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fúvola művész, dalszerző, Lajos András színművész, Füvesi Norbert gitáros dalszerző a Kultúra vendégei.

0: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást az Operett Színházba, lehetett jelentkezni a Versőnep Fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó T. Anna verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt, hogy lenne kedve csatlakozni ehhez a pályázathoz, és hát nagy örömünkre Lajos András igent mondott, és a két verssel együtt gyakorlatilag megszületett egy új formáció is, mert annyira jól tudtunk együtt dolgozni, annyira kreatív kis munkakör alakult ki így köztünk, hogy versre vers következett, és hát így megszületett a Derengő nevű formáció, amivel most ugye itt ülhetünk.
1: Miért gondoltátok úgy, hogy ebbe érdemes belevágni? Miért keltette fel az érdeklődéseteket ez a felhívás?
2: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk, Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet, én ezt igyekszem megtanulni, gyakorlom magamban, aztán általában a következő lépés az, hogy Norbinál a stúdióban készül egy hangfelvétel erről, és időről időre ezek a megzenésített versek megjelennek a Derengő YouTube csatornáján. Hál' Istennek már volt néhány felkérésünk, ahol koncertet adhattunk. Tulajdonképpen miskolci meghívások voltak, voltunk beltéren, szabadtéren, úgyhogy ennek az együttesnek igazából egyre több a tapasztalata.
1: Ti már korábban is zenéltetek együtt, ugye jól tudom, Norbi, Barbara?
3: Igen, nekünk van egy olyan formációnk, hogy gitár és fúvola duett műsor, instrumentális, illetve részben vokális muzsika, kiegészülve pár miskolci zenész kollégával, tehát ott is már hárman, négyen vagyunk néha a színpadon. És visszatérve az előző kérdéshez, mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület most, és nagyon sokan így kezdik például a dalszerzői vagy a dalírói pályafutásokat, hogy zenék, vagy verseket zenésítenek meg, mert hiszen attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt, és nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers, és akinek van fantáziája, és a megfelelő stílusban tudja ezt felöltöztetni, akkor ez egy fantasztikus élmény, amikor az ember életet ad egy ám mindenki által ismert vershez. Akár ugye Petőfi verseiről beszélünk, akkor most ilyen 1844-ben megírt verseit öltöztettük könnyű zenei köntösbe, ami nagyon érdekes nálunk, mert nem úgy zenésítünk verset, mint ahogy megszokhattuk, hogy ilyen autentikus módon nyúlunk a versekhez, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy könnyű zenei megoldásokat használjunk, és slágeres eszközökhöz nyúlunk. Ezáltal sokan el se hiszik, de mondjuk egy Ady verset úgy el tudnak énekelni, ha már többször meghallgatták, és visszaidézik magukban, mint hogyha slágert énekelnének. Ezáltal amúgy magát a verset is sokkal gyorsabban lehet memorizálni, tehát ez én majd javasolni is fogom majd a későbbiekben, hogy úgy tanuljunk verset, hogy meghallgatunk 8-10 derengő felvételt, és akkor szinte a Lajos Andrásnak a hangja beleívódik az agyunkban, ahogy én ezt már több százszor meghallgatom egy felvétel kapcsán, itt mocorog bennem Bandinak a hangja, és az összes verset, amiket megmondom őszintén, valamit én se ismertem még, azokat is az ember automatikusan megtanulja, úgyhogy egy nagyon izgalmas terület zenészként is.
1: Színészként jelent kihívást?
2: Teljes mértékben. Mint ahogy említettem, még nem vettem részt ilyen kezdeményezésben, és tulajdonképpen a színházi elfoglaltságaim mellett mindig is volt, amivel lekötöttem magamat, a szabad vegyértékeimet, a szabad energiáimat, gondolok itt az egyszemélyes előadásokra, de most nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ebbe fektethetem az energiámat, hogy megzenésített verseket adunk elő, és eleget teszünk olyan felkéréseknek, ahol csillogó szemű közönséggel találkozhatunk, hogy szeretik ezt, és valóban a legutóbbi koncertünkön már volt, aki velünk együtt énekelte a dalokat.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
0: Hát az egyik szempontból ugye mi állunk a színpadon, és mi érzünk valamit, ami egészen más, mint amit megszoktunk, hiszen nagyon különböző közegből érkeztünk, különböző irányból, mert ugye a színpadon találkozik a színművészet, a klasszikus zene, a könnyű zene és a vers, és azt hiszem, hogy ez már lassan összművészeti találkozás és fúzió, és ahogy ez vibrál, azt érezzük, azt látjuk, hogy a közönség is csillogó szemmel néz ránk, ahogy Bandi is mondta az előbb, hiszen a verset ismerik, és látjuk a tekinteteken azt, hogy na hát, hogy ez a könnyűzenés, slágeres, színész által megformált színpadi kép, ez hat, és ez mélyre megy, és nagyon nagy a skála, hogy hogyan köszön vissza, mert van, aki elsírja magát, van, aki mosolyog, van, aki mondja velünk, van, aki énekli velünk, és korosztályról is el tudjuk ezt mondani, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki figyel, és tetszik, és mosolyog a végén, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretjük a verseket, és azt hiszem ez egy igazi értékmentés is akár, hiszen kicsit leporoltuk a nyugatosokat, Petőfiéket, a romantikát, mindent, válogatás nélkül nyúlunk ugye a nagy költőinkhez, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy közérthető módon közöljük ezt a kincset, ami ugye közkincs, és ez egy nagyon szép szó, hogy így szerepel az adatbázisokban, mert én azt gondolom, hogy tényleg kincset ér így ápolni az anyanyelvünket azokkal az eszközökkel, amik itt vannak bennünk.
1: Hogyan születnek tulajdonképpen a dalok? Hogyan születnek a dallamok, és hogyan dől el az, hogy melyik vershez?
3: Versötletek szinte mindannyiunktól érkeznek, de általában én írom mostanában tehát a versenyre ugye Barbie volt tehát ő találta ki az egész dolgot, az ő fejéből pattant ki, ezért ő kezdett el ezzel foglalkozni, és utána úgy éreztem, hogy nekem ez elég könnyedén megy, hogy közérthető zenei formába öntsünk verseket, és most egy olyan időszak élek én is, hogy elég gyakran sikerül egy verset megzenésíteni, elég jól, úgy gondolom, mert a közönség azt mondja, hogy hát ez nagyon tetszetős, úgyhogy igazániból vagy én választom ki, vagy kapok ötletet, és akkor megszületnek a dalok általam. Az énekdallamok tekintetében a két művész, aki ugye előadja énekileg, ők mindig belenyúlnak egy picit, formálják a saját ízlésükre, és hát ugye az még nagyon fontos, hogy sokszor mi duettként adjuk elő a verset, ami szerintem szintén nagyon egyedi, hogy ha van valami párbeszéd vagy kétszereplős megoldás egy versben, amit mondjuk valaki még észre se vett idáig, azt egyből meg tudjuk oldani egy férfi és egy női hanggal, és akkor két külön szólamban tudnak énekelni egy adott versrészletet. És az, hogy milyen stílus, egyenlőre eléggé parádés a skála, hiszen a rock balladától kezdve a folkosabb megoldásokig, a jazzes harmónia menetekig, a country fingerstyle, például a Tiszai csönd az egyik kedvencünk Juhász Gyulától, amit lehet, hogy hallhatunk is most itt az adásban. Ugye ott például egy nagyon érdekes dolog történt, hogy felkértem a 100 volt Celsius együttes gitárosát, a Légrádi Pétert, aki Európa egyik legjobb country gitáros, és ő játssza ebben a dalba a gitárszólókat, és egy fantasztikus vízközeli élményhez juthat a hallgató, hogyha a Tiszai csöndet meghallgatja.
2: Amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabó T. Annától a Szerelmes ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben, de tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
0: Barbara, számodra?
4: Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazun játszik, ütőhangszereket szólaltat meg, én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel, Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintásüveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük.
0: Norbert?
3: Hát gitárosként mindenféleképpen Tiszai Csönd, hiszen a Légrádi Péter a gitárjátékával hozta. Tehát egy olyan művészi értéket adott a dalhoz, hogy ami tényleg, amiről a vers szól, az a hangulat, ő ezt a gitárjával kifejezte. Szerintem ez egy kifejezetten bravúrosra sikeredett. Én ebből a szempontból én nagyon szeretem. És úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, már elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkenek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert elragad az előadásmód, de szeretjük az összeset. Hát a közönség igazándiból az egy érdekes, az érdekes, hogy a Szabó T. Anna vers lett itt a környezetünkben az első számú sláger, a Szerelmes Ballada, az, hogy sikerült elkapni, és ott is megjelenik a színészi párbeszéd, tehát itt a falu bikája, aki elmegy, és a táncházba kiválasztja a kedvesét, ott ugye a Barbie a női szerepet megformázza, és utána ők elmennek a faluból, a nagyvárosba, és egész életüket ott élik le, miközben dolgoznak. Erről szól körülbelül a ballada, és ők ezt ketten párbeszédben megjelenítik. Ez is nagyon kedves nekünk.
1: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
4: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
1: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? Igényli a közönség? Szereti?
2: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
1: Van egy célközönség? Hiszen, ahogy az előbb is említettük, a verseket mindenki szereti tulajdonképpen.
3: Célközönség, én úgy gondolom, hogy amiket mi eddig látunk a koncerteken, tényleg a kisebb 10 éves kortól gimnazista, tehát van nagyon sok olyan gimnazista van, aki nagyon szereti a színházat és a verseket, ezt látjuk, mert ugye ők jönnek, nem azok jönnek el hozzánk, akik nem szeretik a verseket, és nem járnak színházba, hanem például Lajos András rajongók is számtalanszor előfordulnak, és velünk éneklik az általa énekelt dalokat. A 40-es korosztályból is, akik a életük közepén ugye a legnagyobb munkabírás mellett azért szorítanak időt a versek olvasására is, és az idős közönség is, aki meg lehet, hogy a régebbi időkben lehet, hogy a versek jobban forogtak itt az emberek körül. Én úgy gondolom, tehát a modern világ azért a verseket elég messzire sodorja. Én nekem van egy ilyen érzésem. És hát, ha ezzel a könnyű zenei, finomabb, folkosabb megoldásokkal, zenei megoldásokkal sikerül ezeket még szélesebb körben elterjeszteni. Úgyhogy elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem tudunk meghúzni semmilyen életkori határt. Titkos célunk az, hogy itt a általános iskola felső tagozat és a középiskolai generációt valahogy megcélozzuk valamilyen módon, ami a derengő zenekarral lesz kapcsolatban, de szerintem az év második felében lesz majd aktuális.
1: Mik a hosszabb távú tervek?
3: A hosszabb távú tervek, ugye említettük, hogy minél több legyen a vers, a megzenésített vers, amihez tudunk nyúlni, hiszen a fellépések is azért nem egyformák, azért egy előadó művésznek látni kell, hogy nem ugyanazt kell mindig vinni, hanem igazítani kell a körülményekhez. Mindemellett azért nekünk tervben van véve, hogy zenekarilag kiegészüljünk olyan hangszeres kollégákkal, akik ezt a világot tudják erősíteni, segíteni, és ugye itt már bejön az, hogy egy nagyobb színpadi produkciót is létrehozzunk, ahol nem feltétlen azt kell kihangsúlyozni, hogy ezek verséneklés folyik, vagy verseket adunk elő, hanem hogy a közönségnek szinte fel se tűnjön, hogy ezek versek, hanem egy olyan zenekari megoldást használjunk, ami egy komplett koncert jelleggel akár egy nagy színpadon is meg tud szólalni.
1: És ha valaki szeretné meghallgatni az itt említett dalokat, hol teheti meg?
4: A YouTube csatornánkon folyamatosan frissül a tartalom, igyekszünk minden verset a lehető leghamarabb rögzíteni rajta, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk a közönségünknek, tényleg hetente kerül rá föl új videó.

0: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Az elmúlt percekben Viola Barbara fúvola művész dalszerzőt, Fővesi Norbert gitáros dalszerzőt és Lajos András színművészt hallották.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni,

0: nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk.
1: Mai adásunkban az Imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallhatják. Remélem, hogy velünk tartanak.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
3: Nagy tiszteletű Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
4: Áldás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvidott nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömöt magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel ugyanebben az igében megtalálható.
3: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
4: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott. Példának a munkáját, a Biblia fordítását azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Baújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
3: Az Abaúji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
4: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak. És hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az Abaúji kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
3: Az abaúji református ifi nap délelőttjén nagy tiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
5: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagy tiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, és hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
3: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized táblatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettásmagnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
5: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a Magyar Református Egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károli családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, család életben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor én megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és a mi hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. A Károli Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És az majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
3: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve, vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említették, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
5: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelki táplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidő sorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néznek meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
3: A szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
5: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, refis voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhetnek meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát, ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártyatartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
3: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
5: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiataloknak, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágában, hogyha meglátok egy, én fociztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van, óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldott

Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifiseivel beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Pontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében egy ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simolnár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Melligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatlon pálya érkezett Kisvárdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simolnár Albert emlékére. Volt, amikor ez egyik egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönc és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább ahogy látom a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog meg, hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifióránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat esetleg, amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdésem, mint beszélgetésünk végén?
5: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő Zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szeretne, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elő a hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte. Nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
0: Házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, 2/3 és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az alaptörvény módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy cenzúra, egy új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, indokolta Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakció vezetője lemondását az ATV műsorában. Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, ez egy viszonylag rövid, egy-másfél hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. Lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. 2019-ben indította el örökségünk táborait a Tiszántúli Református Egyházkerület,

0: elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 részvevővel számolunk. Most két tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Tivadarban, ház az élővíz, az ifjúságüdülő központ, Berekfürdőn a megbékélés háza, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták. Ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a hajók, a túravezetők, nagyon-nagyon sok minden, és ez nagyon jól bejáratott. Olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vízitúra. Minden nap valami extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az odaérkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza. Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
1: 2016 óta folyamatosan felméri a lakosság élelmiszer pazarlását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ez a maradék nélkül program egyik meghatározó eleme. A legutóbbi 2025 végén mintegy 150 háztartás, több mint 400 önkéntes részvételével elvégzett vizsgálat eredményeit most összegezték. Eszerint egy magyar ember éves élelmiszer hulladéka átlagosan 60,7 kg. Ebből a tényleges pazarlás, ami elkerülhető lenne, bő 20 kg-ot tesz ki. A 10 év alatt jelentős javulást tapasztaltak a szakemberek, de még mindig sok a feleslegesen kidobott étel, ami országos szinten egy Debrecen méretű város éves fogyasztását fedezné. Nemes Imre, a Nébih elnöke tájékoztatta rádiónkat.
2: 2016 óta végezzük ezeket a felméréseket. A tavaly évben már 7. alkalommal mértük fel a lakosságnál az élelmiszer hulladék mennyiségét. A 2025-ös felmérés adatai azt mutatják, hogy 2016-hoz képest jelentősen csökkent a élelmiszer hulladék. 2016-ban még 68 kg volt, 2025-ben már csak 60 kg, és ami még ennél is jobb hír, hogy a tényleges pazarlás, tehát az az élelmiszer hulladék, amelyet egyébként megehetnénk, nem kellene, hogy a kukában végezze, ennek a mennyisége több mint 30%-kal csökkent 2016-os képest, és ma már 21 kg per fő egyében. Ha kicsit átszámoljuk, ez a 60 kg per fő, ez Magyarország vonatkozásában 576 ezer tonna élelmiszert jelent, ez egy brutális mennyiség, de még a pazarlás mennyisége is 197 ezer tonna, ami mondjuk egy Debrecen nagyságú városnak a lakosságát lehetne ezzel élelmiszerrel ellátni egy éven keresztül. Ez minden egyes magyar emberre átlagosan 36.500 forintot jelent évente. Ha meg összességében nézzük, akkor ez 346 milliárd forint, tehát igen, jelentős összeg. Jó lenne, ha még tudnánk tovább csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez a tendencia ez folytatódni is fog az elkövetkező években. A célunk az az, hogy tényleg ez az élelmiszer pazarlás közelítsen a nullához.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
3: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: Harmadik rész. Báé vagy a szerelem könyve. 24. Egy darabig azzal múlatta magát, hogy szövést játszott. Térdre ereszkedett a víz szélében, és lapos kavicsokat szögdeltetett a tenger tükrén, amely fodortalan sima volt, és olyan kék, mintha beleesett volna az ég. Közben Romula nagyanyára gondolt, meg a szárdikai majorra. Amögött is volt egy kis halastó. Azon tanulta ő ezt a játékot egy fiatal rabszolgától. Csia nevére se az arcára nem emlékezett már, pedig 4-5 éves is lehetett már akkor. Romula nagyanya ezt a rabszolgát egyszer belefolytatta a halastóba, mert észrevette, hogy hozzáértette az arcát az övéhez. Ő akkor nagyon sírt. Kapott is helyette másik rabszolgát, de annak mindig be kellett kötni a száját, ha együtt játszottak. Éppen úgy, mint annak a rabszolgának, aki kenyeret dagasztott. Romula nagyanya nem akarta, hogy az ő unokája arcát rabszolgának a lehellete érje. Elmosődött. Mit szólna akkor Romula nagyanya, ha megtudná, hogy unokájának nagylány korában is van egy rabszolgája, akivel jobban szeret játszani, mint akárkivel a világon. Hát, gránátvirág mit szólna hozzá, ha neki is bekötné a száját? Persze, ha volna mivel, nézett végig magán, de se kendő, se öv nála. Ventus textilisbe volt öltözve, ahogy Bájéban nevezték a pókháló sejemfürdőruhát, szőt levegő. 2 napot azonban tilos volt a szőt levegő. Aki kilépett a vízből, annak rögtön köpönyekbe kellett bújni. Soha se kacagtak még annyit Bájéban, mint amikor ezt a parancsot kikiáltotta a kuméi édilisz, akinek joghatósága alá tartozott a birodalom leghíresebb fürdője. Mindenki azt kérdezte a liktoroktól, mi lesz a nymfákkal, akik úgy nyüzsögtek a neápoliszi öbölben, mint a halak. Azt rebesgették, hogy az édilisszel a császárné adatta ki a parancsot. A domina ugyan soha se jelent meg az emberek között, kerti fürdőházába csöveken vezették be a gyógyító források vizét, de palotája erkélyéről is elég volt neki szétnézni ahhoz, hogy szemét szégyenkezve süsse le. Titanilla mindenkinél jobban tudta, hogy a domina valóban szeszélyes és irigy matrónává változott. Első dolga az volt, hogy mindjárt elválasztotta tőle gránátvirágot, amint Alexandriából megérkeztek. Azt mondta neki, a magányos lánynak, hogy Maximianus villájában szálljon meg, amely most úgyis lakatlan. Az, amelyikbe ő költözött, valamelyik régi császár építése, neki magának is szűk és kényelmetlen, és az ő beteges, rossz hangulata nem ilyen vidám, fiatal teremtésnek való, akinek már úgyis annyit kellett ő miatta szenvedni. Titanilla engedelmes bókkal mondott köszönetet, bár körömmel szeretett volna neki menni a császárné arcának, amelyen kezdtek elsimulni a ráncok. Nem tudhatta azt, hogy az anyai féltésnek milyen vihara tombol a szelíd nyugalom állarca mögött. A nobilissima azonban mindebből csak a rossz akaratot láthatta, amelyel a domina megfosztotta őt játékszerétől. Nem mert szembeszállni, sőt még arról is hallgatott, hogy a császár lelkére kötötte a magiszterrel való barátságot. Ahogy az asszonyi természetet ismerte, tartott tőle, hogy magának a fiúnak is kárára lesz, ha úrnőjével észrevéteti, hogy ezt a rabszolgát más szemmel nézi, mint a többit. Legbukosabbnak látta közömbösséget tettetni, bármennyire nem volt természete a színlelés, ami most még több erőfeszítésébe került, mint máskor. Nem biztos, hogy magától eldobja játékszerét, ha kényére bánhat vele, de kétségtelen, hogy százszor makacsabbul ragaszkodott hozzá, mielőtt azt érezte, hogy el akarják tőle venni. Ha nyíltan harcol érte, akkor biztos, hogy elveszíti, s talán annak az első rabszolga játszótársnak a sorsára juttatja, akit Romula nagyanya a halakkal étetett meg. Így a közömbösség állarcában legalább azt a délutáni órát vele tölthette, mikor a császárné elzárkózott levelet írni az urának. Itt szoktak találkozni, ahol nem bársonyos homok, hanem éles sziklatörmelék borította a partot, és egy régi palota omladékai csúszkálgattak lefelé egy bazalthegy ankáján. A fürdő élet hullámverése ide már nem ért el, bár bájé tele volt emberekkel, akik inkább megbetegedésre, mint gyógyulásra felkészülve jöttek ide. A fürdő nem csak életadó vízének köszönhette világhírét, hanem talán még jobban annak, hogy az erkölcsök sehol se számíthattak biztosabb és kellemesebb halálra, mint itt. Ebbe az húgba azonban nem jutott se a halálfélelem üldözöttjeiből, se az örömök kergetőiből. Betegeknek fáradtságos lett volna idáig az út, a szerelmeseknek pedig nem volt miért idejönni. Az árnyékok már kezdtek nyúlni, s Titanilla még mindig maga volt. Nem tudta, ő jött-e nagyon korán, vagy a fiú mer késni, de érezte, hogy a rossz kedv erőt vesz rajta. A sirályok már megkezdték alkonyati játékukat a levegőben, a delfinek a vízben, és a tenger is kezdett hűvöseket sóhajtani. Borzongósan húzta össze fürdőruhája felett a sejem lebernyeget, és megindult felfelé a romok közt. Néhány karcsú görög oszlopa még talpon állt az egykori palotának. Az egyikhez hozzámérték magukat a fiúval, éles, kagylóhéjjal jelölvén meg rajta, melyikük meddig ér. Megkereste az oszlopot, s a haján keresztül bújtatott nátszállal újra megmérte a magasságát. Elkeserítette, hogy semmit sem nőtt egy hét alatt. A fiúnak nem mondta ugyan, de titokban nagyon fájlalta, hogy másfél fejjel kisebb nála. Nagyon boldog lett volna, ha egy hét óta legalább fél fejnyit hozzá nőtt volna, hiszen attól még mindig megmaradt volna az ő kis titjének. Kis tit, suttogta maga elé, és mindjárt ki is nevette magát ezért a gyerekségért. De azért néhányszor elmondta még, mert ilyenkor nem csak a hangját hallotta gránátvirágnak, hanem a rózsaszín gyerek szája mozgását is látta, s tüzelő szemét is, amelyet az alázatosság bárás zaffíroztett hasonlóvá. Néhányszor már szerette volna kipróbálni, hogy ragyogóbb lesz-e ez a zaffír, vagy zavarosabb, a megcsókolja. De a fiú szégyenlőssége valahogy bátortalanná tette a vad nobilissimát. Szökelve ugrálta át a romokat, amelyek mögött meg-megcsörrenő erecske partján elvadult citromfák fogtak körül egy bujafűvű, tarka virágos tisztást. A nagyúri kerthez tartozhatott valaha, egyik sarkában kék-zöld bronz szfinx még tartott egy repett és bemosodott kőpadot. Ez volt tulajdonképp a búvó helyük a csöndnek és nyugalomnak, ez a lombokból és virágokból épült háza, amelyet csak a madarak, a pillangók és a gyíkok ismertek. Ők is úgy találtak ide már az első nap, hogy a víz széltől idáig követték két jégmadár röptét, amelyek bokorról bokorra kergették egymást játékos bugdácsolással. Megszerették a helyet, nem azért, mert innen végig tekinthették a lábuk alatt szendergő öblöt a gömbölyű zöld hegyek koszorújában, hanem mert itt kedvükre nézhették egymást. A tisztás közepén még nem egyenesedett föl az egy napja lehevert fű, s alig fonnyadt meg a virágvánkos, amelyet a fiú tegnap tépett a lány feje alá, jószagú tümuszokból, melisszákból és szalviákból. Titanilla nem állhatta meg, hogy legalább egy pillanatra rá ne nyugtassa megint a fejét. Végig hevert a füvön, bal karját a feje alá tette, kinyújtott jobbjával azt a kis gödröt simogatta, amelyet a fiú sarkai mélyítettek a földbe, míg mellette ült. Nem is nézte szemmel, csak úgy maguktól találtak oda az ujjai, és addig táncoltak ott, míg valami kemény kis korong akadt alájuk. Megnézte, és majdnem elsikoltotta magát. Régi ezüstérem volt, amelyen élesen domborodott ki egy mesztelen vállú fiatal isten, kimondhatatlan gyöngéd és megindító szomorúságú profilja. Gránátvirág, hogy kerülte ide? Az egyik bokor megzördült, azt hitte a fiú, de csak egy jégmadár tündöklött ott, talán éppen az egyik azok közül, amelyeknek röptét követték. A lány bizonyosra vette, hogy az, és azt is tudta még. Te vagy az, Alkyóné, mosolygott rá a bíborban és zöldben ragyogó madárra. Te is hiába várod Keüxöt? Gránátvirág magyarázta el neki, hogy miért olyan rezdüléstelenül csöndes mostanában a tenger. Azért, mert most költenek a hullámokon a jégmadarak. És Éolusznak, az istenek parancsára ilyenkor zárva kell tartani a szelek tömlőjét. A jégmadarak valamikor emberek voltak. A nőt Alkyónénak hívták, a férfit Keüxnek, és oly boldog szerelmesek voltak, hogy azt találták mondani, nem cserélnének magával, Jupiterrel és Junóval sem. Az istenek királynéja addig ingerelte ellenük Jupitert, míg az villámmal sújtotta Keüx hajóját, és őt magát a tengerbe ölte. Alkyóné, hogy a halálban sem maradjon el szerelmesétől, utána vetette magát, átkulcsolta a holttestet, s vele együtt merült le a mélységbe. Az istereket annyira meghatotta ez a hűség, hogy jégmadarakká változtatták őket, s ők ma is annyira szeretik egymást, hogy egyik utána hal a másiknak. Hol van Keüx, Alkyóné? Kérdezte a lány feltérdelve, és hangja majdnem olyan sírós volt, mint egy párja vesztett jégmadáré. A kegyetlen istennő megint elragadta tőled? A fiú már akkor ott állt mögötte. Lábújhegyen jött a romok felől, és két tenyeréből kékesen csillogó finom ezüstport szólt a lány hajába. A lány nem vett észre semmit, csak akkor tekintett föl, mikor néhány porszem megakadt hosszú szempilláin. Mit csinálsz, gránátvirág? Hajtotta fejét a fiú térdéhez. Talált ki Kistit, ragyogott a fiú szeme, és mutatta ezüstösen fénylő két tenyerét. Ha megígéred, hogy nem röpülsz el, akkor megmondom, mit csináltam. A lány ígéret helyett szorosan átölelte a két térdét. Nagy kék pillét csináltam belőled, Kistit. Minden nap mondta eddig a lánynak, hogy olyan finom és kecses, mint azok a kis pillék, amelyektől néhol lenivirágos rétnek látszott a hegyoldal. A napfény gyermeke vagy, Kistit, olyan kicsi, olyan könnyű, olyan ragyogó és olyan csapongó. Kár, hogy nem vagyok olyan kék, nevetett a lány. Hát most olyan kék volt a haja, mint a lepkék szárnya. A fiú azért késett olyan sokáig, mert pillangókat hajszolt. Sok szaladgálásba került, míg egy marék ezüstport összebírt szedni. Ó, te nagy kisfiú, te! Törleszkedett hozzá boldogan a lány. De azért ne gondold, hogy a versemet elengedem. Elhoztad, gránátvirág? Hogy az alexandriai epigrammát jóvá tegye, minden nap írt egy verset Titnek. Legtöbbször éjszaka csillagfénynél karcolta tele a piros viaszos tabula cerátáját, s ilyenkor adta át a lánynak. Most megcsóválta a fejét. Nem hoztam el Kistit. Tit lehajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. Tudtam, gránátvirág, hogy egy oldújulásnál nem tart tovább a szerelmed. Hát nem találtad meg, hiszen a fejed alá tettem, nyúlt be Quintipora virágvánkos alá, és kihúzott alól egy egészen kicsi, rózsaszín vászonnal födött viaszos lapot. Bevallotta, hogy ő már délelőtt ide szökött, hogy megsimogathassa a füvet, amelyen Tit leevert. Azt nem vallotta be, hogy a szájával simogatta meg. Hol vetted ezt? Nézegette a lány a lapot. Ilyent még nem is láttam. Bizonyosan tékozoltál már megint. A fiú elmagyarázta, hogy ez új divat. Cerapusilla a neve. A viasz is rózsaszín, még csak egy boltban lehet kapni. Látod, hogy el vagyok én maradva a világtól? Nevetett a lány. Ha te nem volnál, senki se írna hozzám verset. Boldogan mondta, nem panaszképpen, de a fiú annak vette és elkomolyodott. Tit észrevette, hogy hibát követett el, és igyekezett jóvá tenni. Jó volt hozzád a domina? Fogta meg a fiú kezét. Olyan, mint máskor. Ő mindig jó. Talán egy csöbb dac is volt benne, ahogy ezt hozzátette. Tudta, hogy Tit nem szereti a császárnét. Ő se szerette, mert nem volt hozzá olyan gyöngéd, mint a császár, és jobban éreztette vele rabszolga voltát. Nem csak felolvasói szolgálatot kívánt tőle, Szenekát, Epiktétoszt és Marcus Aurelius elmélkedéseit szerette hallgatni, hanem ebédnél, vacsoránál, mint pohárnokot állított az asztalhoz, és a hajába törölte vékony ujjait, igaz, hogy nagyon puha érintéssel. Restelt erről beszélni a lány előtt, aki Alexandriában a császár bizalmasának tudta őt, és ezért mindig másra terelte a beszédet, ha Tit a domináról kérdezősködött. A lány mindenképp fel akarta vidámítani. Továbbadta neki a Trullától hallott pletykákat. Ma megérkezett Rómából Plautilla, akit Univirának is neveznek, mert már 2 éve asszony. És mindez ideig beért az urával, aki különben az idén Róma prefektusa. Most jött először Bájéba, és már nagy fogadásokat kötöttek rá, hogy amikor elmegy innét, nem hagyja itt melléknevét. Quintipor már rég nem hallotta, mit beszélt itt, csak nézte a fáradhatatlan kis száját, amely pajkos mosolyjal pergette a szavak szakadatlan gyöngycsorát. A kis száj egyszerre ott csücsörödött az övé előtt. Gránátvirágom, te sohasem fogsz magadtól megcsókolni? Nem, Kistit, ködösödtek el az afír szemek. Téged csak akkor lehet megcsókolni, amikor te akarod. Neked nem kérő szád van, hanem adó szád. Csókjuknak az vetett véget, hogy egy denevér csapódott a fejükhöz. Tit ismert rá, hogy nem denevér volt, hanem jégmadár. Kejüksz hazaérkezett, kacagt el magát. Most már gyerünk innen, ők is hadd csókolják meg egymást, szegények. A nap utolsó sugarainak aranyseprője már csak a fák hegyét érte. Jaj, ezeket meg majd itt felejtettük, hajolt le a lánya fűre. Ezt neked találtam, ez pedig az én jogos tulajdonom. Az ezüstérmet átnyújtotta a fiúnak, a Cerapuszillára pedig rászorította a száját. Azután szétnyitotta a köpenyegét, és meglazítván nyakán a tapadó Ventus textiliszt alácsúsztatta a kis viasztáblát. Ne félj, nem olvad meg, nevetett Quintiporra. A fiú azonban nem nézett oda, az érmet vizsgálgatta, szembefordítva a kihúnyó világossággal. Azt hiszem, Hadrianus császáré. De hiszen a te arcod van rajta, gránátvirág. Dehogy, Antinousé, Hadrianus kedvencé. Beleölte magát a Nílusba. Valami jóslat szerint veszedelem fenyegette a császárt, csak az menthette meg, ha valaki feláldozza érte magát. A kegyenc megtette. A lány erősen belekapaszkodott. Már akkor lefelé mentek a síkos lejtőn. De te ugye nem teszed meg, ugye senkiért? Ugye nem hagyod itt Kistitet? Kistit, nagy kék pille, te kérded ezt tőlem? Miért csúfolódsz velem, királynőm? Eleresztett a lány kezét, leszaladt a lejtő tövébe, és széttárta a karjait. Szaladj le bátran, te is, ne félj, csak a karomba eshetsz. A lány azonban kezével is segítve magán inkább az óvatos csúszkálást választotta. Mire leért, a fiú izgatottan ütött az egyik márványoszlopra. Tudod, hol vagyunk, Kistit? Én már tudom. Ez a Hadrianus császár palotája volt. Itt halt meg. Talán éppen innét nézett utoljára lemenő napba, ahol most állunk. Quintipor elmondta neki a játszi verset, amelyben a Peregrinus császár zokogó tréfával búcsúzott válni készülő lelkétől. Lelkecske, kóborka, dévajka, testem vendéges társa te, mely tartományba utazol? Dermedbe, ködösbe, sápadba, kis tréfáidnak, Vége már. A parton csiető készszorítással búcsúztak egymástól. A két palota ugyan szomszédos volt egymással, de ők nem mertek egy úton menni. Abban a bájéban, ahol társadalmi kötelesség volt a szerelemmel kérkedni, az ő szerelmüknek bujkálni kellett. XXV. Constantius Chlorus, aki Rómában magához vette a fiát, Alexandriában menet útba ejtette a császárnét, nem is sejtve, hogy ez a látogatás mennyi gondot okoz a Dominának. Nem mintha nem szerette volna a Fláviusokat. Mindig húzott ezekhez a szelíd, békességes és csöndes emberekhez. A szabadszájú Maximianusra gondolni se tudott utálat és a vérszagú Galeriusra borzongás nélkül. Emezeket szívesen szívelte. Azóta pedig, mióta a császár beavatta a titokba, mindig úgy gondolt rájuk, mint barátokra, akikre a fiú mindig számíthat. Mert bár a jóslatban épp olyan vakon hit, mint Diocletianus, azt nem vette biztosra, hogy a társuralkodók újjongva vesznek tudomást Diocletianus örököséről. Azon töprengett, mit csináljon a fiúval addig, míg a Fláviusok ott időznek. Eddig nem volt probléma előtt a fiúval való bánásmód. Az isteneknek az az akarata, hogy fiúk ne tudja meg kicsoda, tőle bizonyosan nem fogja megtudni. Az anya szíve sokkal erősebb tudott lenni, mint az apáé. Igaz, hogy mindig maga körül tartotta a fiút, de meg tudta állni, hogy egy áruló pillantás se vessen rá olyankor, amikor ő is észrevehetné. Igaz, hogy minden hajnalt ott sírdogált végig a küszöb előtt, de reggel mindig száraz szemmel és száraz hangon osztogatott neki parancsokat. Most kétsége támadt, mit tegyen? Játssza-e Constantinusék előtt a fiával a rabszolga szerepet, vagy rejtse el előlük úgy, hogy még mint rabszolgát se lássák? A császárné nyilván maga se tudta volna megmondani, miért nem úgy döntött, ahogy a józan esze sugallta. Egy estére se tudott lemondani arról az örömről, hogy a fia hajához érintesse a kezét. Azoktól a kísértésektől féltette, amelyek egynapi szabadsággal is vele járhatnak. Az anyai büszkeség lett rajta urrá, amely akkor is kérkedik, mikor semmi értelme sincs. Meg akarta mutatni Constantiuséknak, milyen szép fia van neki, akiről senki se tudja, hogy az ő fia. Egy élet szenvedésért kívánt magának egy pillanatnyi elégtételt az okosság minden korlátjának fellökésével. Egyet se adott fel magának ezek közül a kérdések közül, csak Vintipornak adott parancsot reggel, hogy estére fehér díszruhát öltsön, mert vendégek lesznek. Constantius Cézár a fiával, és Galerius Cézár leánya a nobilissima. Vintipor folytott dűvel vette tudomásul a parancsot, és egész nap remegve gondolt az estére. Dühét az okozta, mert tudta, hogy ezen a napon nem találkozhat Tittel. Trulla éppen abban az órában fogja öltöztetni, mikor a nap ágyre ül. Titt nevezte így el az alkonyatot, és a fiú biztos volt benne, hogy neki egész életében sohasem megy le többet a nap, hanem a helyre ül. Az orongása se volt egészen indokolatlan. A Cézár lánya először fogja látni, amint rabszolgamunkát végez. Vajon Tit mosolygó szeme fogja-e cirógatni, vagy a Cézár lány gőgös tekintete ítéli halára? Egyetlen egyszer találkozott a Tit szemével. A császárné ült az asztal főn, tőle jobbra, balra Cézár és fia, szemben a nobilissima. Mindenki mögött ott állt egy pohárnok, ő a császárné mögül leste a lányt, aki hallgatagon és lesütött szemmel ült az asztal végén. Galerius leánya nem tartotta különös kötelességének, hogy részt vegyen a beszélgetésben, amelyet apja Karhéi megszégyenítője vezetett. Diocletianus termáiról beszélt nagy lelkesedéssel, amelyeket a császár most építetett Rómának, és mindenki figyelmesen hallgatta. Ezt a pillanatot használta fel a lány arra, hogy rásüttesse a szemét a fiúra. Aranyfényű tekintet volt, talán több is égett benne, mint itt akarta. Nem csak a ma elmaradt csókja, hanem holnap ígérete is. Kvintipor szeme imádságos hálát sugárzott vissza. Úgy érezte, többet kapott, mint várt, és elszállt minden szorongása. Tudta, hogy most már el fogja bírni a Cézár lányának tekintetét is. De valami olyan következett, amit nem lehetett elbírni. Már a vacsora vége felé jártak, amikor a császárné kiejtette Maxentius nevét. Azt ígérte, mikor keletre ment a légiókkal, hogy majd küldet neki azoknak az antiókiai gránát almafáknak a terméséből, amelyeknek olyan csodálatos rózsaszín virágjuk volt. De úgy látszik, sok gondja közt a princeps megfeledkezett az ígéretéről. Constantius elmosődve legyintett. A Maxentius gondjai. Itanilla most szólalt meg először. Csak aki a szeme hideg villanását észrevette, érezhette ki nyugodt, barátságos hangjából az indulatot. Talán várnál a megjegyzéseiddel, princepsem, míg Maxentius is haladja őket. Quintipor éppen emelt a kancsót, hogy számoszi vörösbolt öntsön a császárné hátranyújtott poharába. Azonban egyszerre elhomályosodott előtt a világ, s reszkető keze a pohár mellé öntött a bort a maga fehér díszruhájára. Constantius pohárnok azonnal odaugrott, megtöltötte a domina pohárát, Quintipornak pedig odasúgott, menj! A fiú kiszédelgett, a Cézár barátságosan nézett utána. Milyen kamea arcú szolgád van, domina? Igazi Antinous fej. A császárné arcán most nyílt ki az első olyan mosolyvirág, amelyiknek a szívben van a gyökere. De az arcának nem tudott is parancsolni, a hangja szót fogadott neki, csak ennyit mondott közömbösen. Igen, ügyes fiú. Titanilla pohárral a kezében elkacagta magát. No, most nem volt nagyon ügyes. Az én apám ilyen hibáért boros hordóba folytatná a pohárnokát. És azzal az ő kezéből is kicsúszott a pohár, és az ölébe ömlött a bor. Jaj! Sikoltotta el magát, és kifutott a trikliniumból a fiú után. Még ott találta az átriumban, az egyik oszlopnak dőlve, lehorgasztott fejjel, elzöldült arccal. Ruháján, mint nagy kerek vérpecsét, piroslott a ráömlött bor. Gránátvirág, tette a tenyerét az álla alá. Nézd az én ruhámat is. Látod, le kellett döntenem magamat, hogy utána jöhessek. Csak nem gondoltad, hogy lemondok a mai csókodról. Azzal ráomlott a fiúra, és szájára szorította a száját. Még csak körül se nézett, nem látja valaki. Aztán megfogta a kezét. Nem kell búsulni, kisfiú, hogy oda van a szép ruhácskád. Van nekem olyan pecséttisztítóm, hogyha azzal munkába veszem, szebb lesz, mint újkorában volt. Gyere velem, mindjárt megleszünk. A fiú nem kérdezte, hová viszi, engedte magát vonszolni kábultan a fájdalom mérgétől és a csók mákonyától. Csak egy nyitott oszlopcsarnokon kellett átmenni, és már ott is voltak a Maximianus palotában, abban a kis szobában, amit a nobilissima a cseléd soronyittatott magának. Az emelet óriás csarnokaiba lábát csetette be. Látod, gránátvirág, milyen kis helyen megférek én? Ugye a te szíved még kisebb, és azt egészen betelem. Nézzem. Először a tenyerét, majd a száját tapasztotta rá a fiú mellére. Kis nyúl szíved van neked, kisfiú. Hát mitől vagy úgy megriadva? Mondom, hogy helyrehozzuk a ruhádat. Trulla, trulla! Valahonnan bepördült a gyíkszemű kis öregasszony. Ilyetten csapkodta össze kövér kezeit. Jaj, a magiszter, ebben a rendetlenségben szanaszét hagytunk mindent, ahogy öltözködtünk. Ide-oda tipegve kapkodta össze ruhákat, keféket, tükröket, szalagokat, festékeket. Itt azonban rátoppantott. Drága öreg túllám, ne óbégas, és ne csinálj még nagyobb rendetlenséget, mint amekkora van. Gránátvirág megígéri neked, hogy én rajtam kívül semmit sem fog meglátni a szobában. Gránátvirág tátotta el a dajka a száját. Mit beszélsz, te kis szentségem? Ki az a gránátvirág? Titanilla megfricskázta Trulla tömpe orrát, az nem tartozik te rád, bénység, inkább azt a híres pecsét tisztítódat hozd hamar. Itt vagy-e már? Egy dobozka fehér port hozott be Trulla, egy kis tányér ecetet, meg egy törlőkendőt. A párducból ki lehet vele venni a foltot, dicsekedett. Melyiken kezdjem, gyönyörűségén? Egyikünkön se, anyu, eredj dolgodra. Ahogy Trulla kitotyogott, oda térdelt a fiú elé, de aztán nevetve fölugrott. Persze ez így nehéz lesz, hogy kis titt térdelve érjen föl a melledig. Ha most te térdelsz le, egyszer már az én rabszolgám is lehetsz. A fiú úgy zuhant térdre, mint aki fel se akart többet kelni. De a pecsét így se engedett. Vesd le a ruhát, gránátvirág, ne gyerekeskedj, mert mindjárt behívom Trullát, és ő vele vetkőztetem le a kisfiút. Gyorsan, gyorsan, mielőtt palota őrökkel kerestetni a domina szökevényt. Még csak az kellene, hogy itt találjak. Nem gondolsz, avad nobilissima, jó hírére, magiszter. No, várj, kisfiú, majd addig elfordul a néni, jó? A ruhádat dobd oda az asztalra. Úgy is maradt, áttal fordulva, míg az asztalra terített ruhával pepecselt, és csak a tükörből leste a fiút, hol mosolyogva, hol könnybe lábadó szemmel, és a keze is ahhoz igazodott, amit látott, hol villám gyorsan dörzsölve a halvány odofoltot, hol bénultan elakadva rajta. A fiú térden állva körülcsúszta a szobát, csókolta a mozaikpadlót, a szétdobált ruhákat, az ágytakarót, és egy pillanat ráhajtotta a fejét a tórusz kis gyűrött sejemvánkosára. Itt a szép ruhát, kisfiú. Várj, majd hátradobom, kapd el. Ezt még nevetve mondta, de mire a fiú felöltötte a tógát, és azzal együtt a nyugalmába is visszaöltözött. Akkorára a lány arcáról eltűnt a mosoly. Komolyan és szomorú, szinte fájdalmas gyöngétséggel nézte Quintiport. Mi történt, kistit? Semmi se történt, gránátvirág. Kivettük a ruhádból a foltot, és most vissza fogsz menni a császárnénak bort öntögetni. Csak most ügyesebb légy, mert Trulla nem fog több port adni. A fiú könyörgő szemmel nézett rá. Szájszi fátyol van az arcodon, kistit. Azt pedig nem szabad emelgetni, gránátvirág, annak, aki nem akarja elfelejteni a nevetést. Szeretnélek megérteni. Adj föl vele, barátom, mosolygott keserűen a lány. Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint hogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mind gondolkozni kezdünk egymáson. Fütyülni kezdett, kétszer-háromszor körül táncolta a fiút, mindig közelebb szorította az ajtóhoz, és aztán szeliden kitolta rajta. Jó éjszakát, gránátvirág, hát te nem jössz? Nem szívem, engem nem vár oda vissza senki, de téged vár az úrnőd. Vigyázz, meg ne haragítsd, ma már egyszer elnéző volt hozzád. Becsukta az ajtót retesszel, és mire Quintipor az ablak alá ért, már sötét is volt a szoba. A császárné trikliniuma is sötét volt már. A pohárnok nyugodtan elvonulhatott kis szobájába. Kiterítette asztalán a hófehérre tisztított tógát, kikereste rajta azt a helyet, ahol kis tit ujjai jártak, a nyomot nem hagytak is, és odafektette az arcát. Érzései hintája nagy magasságokba lendült, és nagy mélységekbe zuhant ezen az estén. Milyen különös! Ez volt az utolsó világos gondolata, ez a nap is Dies Lunae volt. Mint az, amelyeken az első csókot váltották. A császárné hajnalig járt les fel a hálószobájában, és most nem ment el sírni a fia küszöbére. Halálos rémület szorította össze a szívét. A Cézár, mikor már el is búcsúztak egymástól, visszafordult az oszlopcsarnokból. Domina, igaza van a fiamnak. Miben, Cézár? Egész este azon tűnődtem, hogy kire emlékeztet a te Antinous arcú szolgád. És most mondja a fiam, Herkulesre igaza van neki. Volt annyi lelki ereje, hogy legalább egy szót ki tudott mondani. Nos, te rád, Domina, nem vetted még észre? Nem. Majd figyeld meg holnap, neked is káme arcod van még most is. Valamikor egészen ilyen lehettél. A Cézár különben arra kérte a császárnét, másnap elutazás előtt adjon neki bizalmas kihallgatást, és engedje meg, hogy arra Konstantinust is magával vihesse. A császárné nem volt benne bizonyos, megéri-e a másnapot.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esetvénye. Házasságon innen.
1: Katalinsz.
2: A gyerek.
1: A
2: gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetvénye.
2: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Palóci Éva közgazdász, a Kopintár kivezérigazgatója, beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Milyen számokat és folyamatokat néz, amikor azt vizsgálja, hogy a magyar állam meg a magyar gazdaság az milyen állapotban van?
2: Ugye alapvetően kétféle forrás van, hogy a magyar állam milyen állapotban van, ott a költségvetés számait nézzük, amelyek jönnek havonta, tehát havi jelentésekben megjelennek a pénzforgalmi költségvetési számok. Ugye most ez nagyon izgalmas, mert új költségvetés lesz. Amit most látunk, az egy nagyon-nagyon rángatózó, nagyon izgatott folyamat, majd erről talán még beszélhetünk. Ez az állam helyzete. Persze aztán megnézzük, negyedévente jönnek pontosabb számok, aztán jönnek a kiadás szerkezetére vonatkozó számok, európai összehasonlítás, de az alapforrás az a pénzforgalmi hiányról szól, pénzforgalmi egyenlegről, mert nem csak hiány lehet, bár nálunk mindig hiány van, de lehetne elvileg többlet is, egyenlegről szól. A gazdaság helyzetéről pedig, hát ugye minden héten jön legalább egy jelentés, ami az ipari termelésről, az építőipar termeléséről, vagy a kiskereskedelmi forgalomról, a külkereskedelemről jön, tehát vannak olyan havi adatok, amiből már többé-kevésbé előre tudjuk jelezni az adott negyedévi GDP-t, amelyet csak később tudunk meg. Mi tulajdonképpen ugyanúgy jelzünk előre, mint a KSH, csak nekik konkrét számaik vannak, sokkal több, sokkal részletesebb, nekünk csak az van meg, amit közölnek, azért ez egy csak egy része ennek, és hát néha meglepetések érhetik az embert, például az első negyedévi GDP ebben az évben ugye elég kellemes meglepetést okozott, 1,7%-kal nőtt. Nos, erre nem számítottunk, mert sem az ipari, sem az építőipar, tehát az első felsorolt havi adatokból nem rajzolódott ki ez a, tulajdonképpen nem nagyon nagy, de a korábbi negyedévekhez képest nagyon magas növekedés.
1: Valami csoda történt?
2: Hát az a csoda történt, hogy a készleteket növelte meg a KSH. Na most készletadat nincsen. Az nem egy gazdasági folyamat, az egy mutató, és hát a

0: első negyedévi GDP növekedését a fogyasztáson kívül, de az már jó régen így van, a készlet emelkedés húzza föl. Most erre például nem lehet számítani, de speciál az, hogy jobb lesz kicsit, mint az előző, tehát a múlt év utolsó negyedévei voltak, az már a havi számokból lát. Szódott.
1: Készletemelkedés az nem olyankor van, amikor azt mondja egy vállalkozó, hogy mindjárt sokkal jobb lesz, és én első akarok lenni a piacon, ezért bevásárolom a készletet, hogy én lehessek az első, vagy mi ez?
0: Nagyon jó kérdés, mi is erre gondoltunk, csak az a baj, hogy már ilyen történt a múlt év harmadik negyedévében. Akkor is a GDP nagyon-nagyon csekély 0,1%-os növekedéséhez 5% ponttal járult hozzá a készlet. És akkor vártuk, hogy na akkor majd az utolsó negyedévben, de nem történt. Tehát ez nem rajzolódik ki, ha csak, ugye gondolnak a kollégák, hogy hát ha a BYD, az óriás beruházások már most készleteznek, holott csak az év végén lesz termelési indítás, nem lehet tudni.
1: De hát mindegy is,
0: a lényegében a fő mainstream folyamatokban, mint az ipari termelés, építőipar, szolgáltatások, még az első negyed évben nem láttunk áttörést, és nem volt áttörés a beruházásokban sem, pedig mi erre számítottunk, hogy talán már ez a beruházás zuhanás megáll, de nem állt meg az első negyed évben sem.
1: Mitől rángatózik az államháztartás helyzetét leíró adattömeget? Passzolnia kell a számoknak. Van egy költségvetés, aztán végrehajtása van, annak passzolnia kell a végén, nem?
0: Hát passzol is, csak ugye ebben az évben ugye, választás volt, és a választási folyamatok, a választás előtti nem csak az az osztogatás, amiről szoktuk mondani, hogy fegyverpénz, meg a három gyerekesek, két gyerekesek, stb. Mindenféle egyéb osztogatás, hanem hát a kasszakisöprés effektusa is érvényesült, ettől aztán óriási hiány alakult ki az első negyed évben. A GDP több mint 9%, ez egy óriási szám, előtte sem volt. Tehát a magyar költségvetés gyakorlatilag a Covid óta súlyos problémákkal küzd, de ilyen még nem volt. Ezzel szemben a második negyed év, hát kormányváltás volt, mindenféle változtatások történtek, az április még mínusz volt, a május már egy kicsi plusz, a június pedig egy nagyon nagy plusz hozott, nagyon nagy többletet hozott. Erről még nincsenek részletes adatok, de elképzelhető, hogy már most beindultak olyan megtakarítási lehetőségek, pontosabban nem megtakarítás, hanem pénzherdálás megszüntetési következmények. Tehát, hogy bizonyos kiadások, amelyek korábban nagyon erősen terhelték, és indokolatlanul, most mindegy, hogy miért, indokolatlanul terhelték a költségvetést, azok megszűntek. Nyilván nem várhatjuk, hogy minden hónapban 400 milliárd forintos többlet lesz, de azért ez egy nagyon furcsa mozgás, majd be fog állni szerintem, ugye itt a kormányváltás az nagyon megzavarta a folyamatokat, előtte nagyon fölturbozta a kiadást, és csak a kiadások miatt volt ez az óriási hiány, mert a bevételek azok folytak be rendesen, de rengeteg pénz ment ki. 2000 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban. Ez óriási pénz. Ha most ennek már vége van, és lassan rááll a költségvetés egy normál szintre, akkor utána már csak ilyen szezonális ingadozásokat fog mutatni, reméljük.
1: A kassza kisöprés az közgazdasági szempontból valami olyasmi, hogy előbb költök valamire, amire később is lehetne költeni, mert akkor megvan a jószág. Vagy valami más a kasszakisöprés?
0: Hát például ugye az NKA-nak a költekezését, azt tipikusan ilyennek nevezhetjük. 17 milliárd kiment csak úgy, ami által nem, amiből 10 vagy 7, már nem emlékszem pontosan, egy része korábbi évek megtakarítása volt, a többit pedig csak úgy kiutalta az NK-nak a minisztérium, és akkor osztogatott. És nagyon sok ilyen van, akár 100 milliárdos nagyságrendben.
1: Hát akkor ez nem valami termelő dolog, ami később elkezd működni, és akkor annak valami haszna van? Tehát nem
0: az is kell lehet. Érteni? Az is lehet. Az is lehet, de akkor sincs magyarázat erre az óriási tempóra, ami a korábbi hónapokban nem jelentkezett, és most hirtelen beindult. Igen, a beruházások azok elég jelentős tételt képeznek a költségvetés kiadási oldalán, de nem igazán magyarázható meg az a nagyon nagy költési folyamat, erőteljes költési folyamat.
1: Maradva még egy kicsit az államháztartásnál. Tartható az előző kormány által a kampányhajrában tett ígéretek, plusz még amit az új kormány az ígéretek megfejléseként erre rátett a magyar állam pénzéből, a magyar állam bevételeiből, személyi jövedelemadó, három gyerekes anyák fenntartása, fegyverpénz, stb. Ezek úgy egymásra rakódnak egy idő után.
0: Hát a fegyverpénz már kint van, és lehet nem tudni, hogy mikor lesz legközelebb. Ugye idén előtt 4 évvel korábban volt, tehát ez egy választási fegyverpénz szokott lenni.
1: A 4 év múlva kell vele számolni.
0: Nem, mert másik kormány van, tehát nem, tehát vagy igen, vagy nem. Én remélem, hogy nem, mert nem, tehát nem így kellene a rendőröket és a mindenféle fegyveres erőket megfizetni, hanem egy rendes fizetéssel folyamatosan. Tehát ez a választások évében adok, ez szerintem nagyon káros mindenféle értelemben. Közgazdasági értelemben, hirtelen borzasztóan megugrik a kiskebb forgalom, aztán meg visszazuhan. Tehát kiegyensúlyozottabb, folyamatosabb gazdaságpolitikát kellene folytatni, tehát a fegyverpénz az már elment. Én azt gondolom, hogy mindenféle dolog finanszírozható. Idén a hiány, ez mindenképpen magasabb lesz minden korábbi elképzeltnél. Ugye indult az év 3,7%-os költségvetési tervvel, ami már akkor lehetett látni, hogy teljesen megalapozatlan, kivitelezhető.
1: Nagy Márton is korrigált egy idő után. Nem annyi lesz
0: az. Neki be se lett volna szabad ezt írni. Tehát ilyen számot, ami semmilyen szám, 4,1%-os gazdasági növekedéssel. 3 év nulla után. Hogyha azt írja, hogy na idén már lesz 2, akkor elhiszem. De 4 mitől lenne? Ahogy mondtam, hogy álló helyzetből nem lehet 3 méter magasra ugrani. Tehát, és akkor már ő is bemutatja, 4,5, aztán 5 hátrált. Aztán most azt mondja az új kormány, hogy amit talált, ugye sok érdekesség volt benne, ami fedezetlen kiadási ígérvények, 8,3 lenne, de meg tud takarítani, tehát most sötétben tapogatózik az elemző. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából olyan 6,5-7%-ból megúszható az év. Na most, hogy ezt a három gyerekes anyák életfogytartó SZIA mentességével mit fog kezdeni a kormány, ezt nem tudom. Én nem vagyok politológus, meg politikai elemző se, tehát megértem, amikor a politikai elemzők azt mondják, hogy ezt a teljesen értelmetlen, csak a választások előtt, már kínjában utoljára előhúzott intézkedést megtartani, ez egy nagyon-nagyon értelmetlen dolog. Azt is megértem viszont, hogyha azt mondják a politikai elemzők, hogy nem szabad azzal kezdeni, ez idén még nem is olyan nagyon nagy tétel, örökké fogja a költségvetést ez majd terhelni. Én már ugye nem vagyok fiatal, én már nyugdíjkorú vagyok, de még dolgozom. Jövőre, nekem is van 2 gyerekem, jövőre én is megkapom a SZIA mentességet, ami a legnagyobb értelmetlenség. Már ebben a korban miért kell valakit utólag azzal díjazni, hogy valamikor 40 évvel ezelőtt szült 2 gyereket? Ez egy teljesen értelmetlen dolog, hogyha azt mondják, hogy addig, ameddig a gyerek kiskorú, bár arra a családi pótlék való. Tehát a családi pótlékban kellene elismerni az anyáknak a szülését, vagy az anyaságát. Én nagyon értelmetlen, nagyon céltévesztett intézkedésnek tartom, de azt gondolom, hogy még idén biztos, hogy fog maradni, akár még jövőre is.
1: Egy állomáztartási hiány ledolgozásának mi a célszerű módja? Honnan lehet spórolni? Mit lehet először lecsavarni? Aminek hatása van?
0: Hát ugye például ez, amiben bejelentettek, hogy rengeteg olyan kiadás van, kiadási tétel van, amiből nagyon sokat lehet megspórolni. Ugye például a közmédia 150 milliárdja, amely mindig is kiugróan magas volt, és hát nem tudom, ez is egy média cég. Sok annyiból céget ismerek.
1: El lehet libecolni 150 milliárdból.
0: 150 milliárdból még, tehát elképesztő. A sportra, az egyházakra. Most derült ki, hogy 90 milliárd forint ment ki a határmenti futballklubokba. Nem tudom, hogy erre szükség van-e. Én szerintem ilyen mértékben valószínűleg nincsen. De teli van a Bethlen Gábor alapítvány, lényegében ebből áll, óriási pénzek fölött diszponál. Lehet a közbeszerzéseket sokkal olcsóbban végrehajtani. Ha elfogadjuk azt, hogy nagyjából 20-25-30 esetenként 30%-os túlárazás is történt, akkor már ott meg lehet takarítani több száz milliárd forintot. Az állam működési költségeiben is meg lehet takarítani. Mi csináltunk egy tanulmányt pár évvel ezelőtt, azóta is folytatjuk, hogy ha a magyar állam saját magára költött kiadásai mennyivel magasabbak a többi országéhoz, pedig más országokban is vannak minisztériumok, bíróságok, mindenféle hivatalok, és mégsem ilyen nagyon magas az állam saját működésre történő költése. És van még egy fontos dolog, ami hosszú távon nagyon fontos lesz, a kamatkiadások. 2024-ben a GDP 5%-át érték el a kamatkiadások. Óriási mérték.
1: Amit azoknak kell fizetni, akik finanszírozzák a magyar államot.
0: Akik finanszírozzák a magyar államot. Na most azért ehhez hozzá kell tenni, hogy ez kb. Ennek az egyharmada az a magyar lakossághoz ment.
1: Épp most csökkentik az állampapír kamatokat.
0: Nagyon helyesen. Talán még többel is. Én, ha mint potenciális, én kis pénzemet beteszem, most 6%, de szerintem nem akarok az AKK-nak tanácsot adni, de nyilván ők is nagyon jól tudják, hogy még az is magas, és tovább lesz csökkentve, tehát az infláció is csökken. Akkor kaptunk 19%-os hozamot 2024-ben, amikor az infláció 17,6%-kal volt. Tehát ez nem százalék volt. Tehát ez nem egy ingyen pénz volt, azzal csak azt a veszteségünket kápotolták, amit az infláción elszenvedtünk. Az egy másik dolog, hogy az, akinek nincsen ilyen befektetési lehetősége, mert szegény ember, nincsen állampapírja, az nem lett kompenzálva a borzasztó inflációval szemben. Na, akárhogyan is, nagyon magas volt az államháztartás kamat kiadása, és ez már kezd lemenni 4%-ra. Láttuk, hogy a választás szinte másnapján az állampapír piaci hozamok meredeken elkezdtek csökkenni.
1: De miért?
0: A külföldi befektetők bizalmából. Az a leginkább érzékeny arra, hogy mit gondol a külföldi befektető egy gazdaság stabilitásáról.
1: De nézték a kampányt, és nézték, hogy miket ígér a Tisza párt, és azt mondták, hogy ez piackonform, és akkor jobban lehet finanszírozni ezt az országot? Azt nem tudhatták, hogy mi következik egy kormányalakítás után?
0: Szerintem tudhatták. Tehát az, hogy az a rendszer, az a gazdasági rendszer, ami addig volt, nem tartható fenn, ezt utólag nyugodtan megmondhatjuk, hogy ez így volt. Tehát akkor is mondtuk, hogy rohanunk a szakadék felé. Ahogy mondtam, egyre magasabbak voltak az állam kamatkiadásai, az állam kiadásai alapvetően. Tehát egy rendkívül fegyelmezetlen fiskális politika alakult ki. Az Európai Uniós pénzeket elutasította a magyar kormány, mert ezt lehet mondani, ami egy óriási löketet fog adni a magyar növekedésnek, majd talán erről beszélhetünk, hogyha a reálgazdaságot hozzuk szóba. Tehát olyan, és azt gondolom, hogy a személyiségek is már nagyjából ki voltak jelölve, valószínűleg Kármán Andrásnak nagyobb bizalmat adtak. Rendkívül fontos a személyiség szerepe, hiszen ő rajta nagyon sok múlik, hogy milyen fiskális politika fog zajlani, mint mondjuk Nagy Mártonnak adtak, akik utólag mondjuk meg minimális volt a bizalom iránta. Tehát megindult a csökkenés, és most már 7% volt a magyar állampapír, a 10 éves magyar állampapír hozama. Románia mellett a legmagasabb az egész Európai Unióban. Pedig nem nálunk volt a legnagyobb a hiány, mert Lengyelországban is most nagy a hiány, de ugye a Románia is nagyon zilált pénzügyekkel rendelkezik, úgyhogy most ott is elég sok a probléma. De ugye, akkor, ha úgy tetszik, egy kicsit indokolatlanul magas volt az állampapírok elvált hozama a befektetőktől. Ez hirtelen, ahogy az Európai Unióban, ahogy hallottuk, hogy tapsolnak, a befektetők ugyanúgy tapsoltak, és ezt a tapsot bizalom formájában fejezték ki.
1: De miért jobb egy befektetőnek, hogyha olcsóbban finanszírozható egy állam? Hát megkapná, ha finanszírozza az államot, a magasabb kamatot is, mert pénzre szükségünk van. Neki mi érdeke fűződik ahhoz, hogy egy állam jól finanszírozható, olcsón finanszírozható legyen?
0: Neki nem a nominális szintet nézi, ő azt nézi, hogy az árfolyamhoz, az inflációhoz képest milyen hozam, illetve a jegybanki kamatokhoz képest milyen hozamot tud elérni. Tehát ide hozza a pénzét, és ez a jegybanki kamatokhoz hogyan viszonyul, az inflációhoz, meg az árfolyamhoz hogyan viszonyul. Na most, hogyha az árfolyam, ugye lát, az árfolyam pedig element 350 valahány forintra, hirtelen óriási erősödés mutatott a forint.
1: És azóta is tartja magát.
0: És azóta is tartja magát, tehát Ennek azért van hátulütője is, árnyoldala, de mindegy, de ha most ebből a szempontból nézzük, akkor valóban az, hogy stabil árfolyam, erős árfolyam, alacsony hozamok, alacsony infláció, ez mondjuk nem az új kormánynak a sikere, mert ez benne volt már a folyamatokban, de mondjam, tulajdonképpen szerencséje is van az alacsony inflációval, mert közben az erős árfolyam is támogatja az alacsony inflációt, meg hát az a bizalom, ami ugye a termelők részéről is megnyilvánul. Tehát minden, most úgy tűnik, hogy minden mutató, ami ezek a pénzpiaci elvárásokat jelzi, nagyjából a helyükre fognak kerülni.
1: Milyen inflációval számolnak a következő egy évre, illetve a jövő évre?
0: Hát nagyon alacsony lett az infláció, meglepően annyira, hogy az összes, még a legvélmesebb, vagy legoptimistább előrejelzőt is meglepte. Hát ugye most 2%, 1,8% körül van az első fél évi, a konszenzus a piacon nagyjából 2% körüli inflációt jelez előre, van aki 1,8-at, van aki 2,2, de ez nem egy olyan óriási különbség, és jövőre is 2-2,5 között tud lenni, tehát úgy tűnik, hogy ahogy mondtam, részben az erős árfolyam, részben a termelői árak, hogy a termelői árakban van egy ilyen hullámzás, most éppen a mezőgazdasági termelői árak is csökkennek, tehát nagyon kedvező az összes feltétel az alacsony inflációhoz.
1: De ez van olyan egyáltalán, hogy jó infláció? A hármat szokták az árstabilitás nyugodt korszakának nevezni.
0: Igen, inkább alatta. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy jó, akkor azt kell mondani, hogy a 2,3% az nem jó, hanem kitűnő ebből a szempontból, mert ugye a defláció sem jó. 1-2%-ot szoktak mondani, ami azért jó a gazdaságnak, mert kicsikét azért pörgeti, tehát mindig lehet arra számítani, hogy majd ha én most elmelek, akkor majd egy picit többért fogom tudni eladni, nem nagyon sokkal többért, de nem kevesebbért legalább.
1: Deflációban meg nem veszek új hűtőt,
0: deflációban
1: mert jövőre
0: így,
1: olcsóbb lesz.
0: Pontosan. Tehát, hogy valami kell, ami pörgeti a gazdaságot, az 1-2%-ot szokták mondani. Hát ez egy ilyen hüvelykúj szabály, de a 3% alatt az mindenképpen nagyon jó. Nem tudjuk, hogy ez így marad-e. Ugye a védett ár az már kivezetésre került, úgyhogy a közben az üzemanyagár csökken. Persze azért még ne dőljünk hátra, mert a hormuzi szorosról az egyik nap ezt halljuk, a másik nap azt halljuk, hol lezárták, hol nem zárták. Tehát azért még itt sok bizonytalanság lehetséges, amire fel kell készülni. De most ebben a pillanatban ez megoldódott, és hogyha nem 2% lesz idén a infláció, hanem 2,5, mert az üzemanyagárak mégiscsak nagyon erősen megnőnek, az is egy viszonylag jó eredmény még.
1: De hogy tudnak számolni egy külső környezeti elemzésben Donald Trump-al, aki ha akarja, felére tudja csökkenteni az olajárat, ha meg akarja, akkor meg a duplájára tudja emelni. Attól függően, hogy mit dönt.
0: Hát azért nem teljesen így van, igen, mert azért például most megindultak alternatív szállítási utak. Tehát a világpiac azért igyekszik megoldani azokat a problémákat, amelyeket a Trump okozott, és megoldani nem tud.
1: Kimozogja a világpiac előbb-utóbb?
0: Teljesen nem tudja, mert ugye ezek drágítják, tehát az alternatív szállítási útvonalak mindenképpen drágítják az olaj árát, nem a Brentet, mert az szállítási költség nélkül van, de az olajnak a mondjuk a finomítóba elkerülésig való árát, a biztosítási árak is megnőttek, mert ugye nem lehet...
1: Hát lövik a hajókat, senki nem biztosít így.
0: Így van, de szóval ez a rizikó, ez továbbra is fennáll, és ezt nem tudjuk kivédeni. Abban lehet csak reménykedni, hogy ugye volt itt $120-130 a Brent olajára, most 74, éppen ma reggel néztem meg, most az utóbbi napokban általában ennyi, hogyha még 100-ig elmegy, mert a szoros megint lezárják, vagy eszkalálódik a feszültség, még azt is ki tudja mozogni a világgazdaság, és ahogy mondom, valahogy meg fogja tudni oldani, ha nagyon drágán is, akkor is, de hát csak megoldódik, ez arra lehet gondolni, hogy előbb-utóbb a józanész azért csak felülkerekedik. Nem?
1: Meddig jó nekünk ez a forint árfolyam? A nekünk alatt Magyarországot mindenkit beleértek.
0: Erről megoszlanak a vélemények. A monetáris politika alakítói szerint ez nagyon jó, mert ugye az ő, a jegybanknak a fő célja, vagy az elsődleges célja az az infláció kordában tartása, az infláció leszorítása, és ebből a szempontból a erős árfolyam az mindenképpen támogatja ezt a folyamatot, hiszen az import termékek ára alacsonyabb lesz. Ugyanakkor ez az exportban negatív, tehát én azt mondom, hogy a reálgazdaságot egyáltalán nem támogatja, mert a vállalatok, különösen az exportáló vállalatok, pont azok a vállalatok, akik igyekeztek külpiacra lépni, ami egy nagyon dicséretes dolog, ez lenne a kitörés.
1: Akik termelékenyek, azért tudnak kimenni. Termelékenyek,
0: versenyképesek, ki tudnak menni külföldre, azokat nagyon erősen sújtja ez a hirtelen, nagyon erős forint erősödés. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nagyjából egy olyan 2021-es szintnek felel meg. Az igaz, így van, akkor is nagyjából ez a 350 valahány forintos euró árfolyam volt, de azóta a bérek viszont körülbelül 40%-kal emelkedtek, mert évi átlagban 6-8-10%-os béremelkedés volt, ezt ha összeadjuk, akkor kijön a 30-40%-os béremelkedés. Tehát, és általában a vállalatoknak hirtelen változásokhoz alkalmazkodni nagyon nehéz, különösen a kisebbeknek. Ugye a nagyobbak tudnak fedezeti ügyleteket kötni, tehát előre vesznek valamilyen devizát, lekötik, biztosítják, a kicsikkel nem állnak szóba, a kicsik el sem tudják ennek a költségét viselni, és általában nem is állnak szóba velük a megfelelő ilyen intézmények. Tehát ki vannak téve az árfolyam nagyon erős szintjének, úgyhogy azt gondolom, hogy a további erősödést, erről írtam is egy cikket a portfólióban, a további erősödést mindenképpen el kellene kerülni. Úgy de, látom, hogy erre most nincs esély.
1: Tehát de
0: most
1: ki tudja elkerülni a további erősödést? Ki az, aki azt tudja mondani, hogy eddig is ne tovább?
0: Hát így konkrétan nem, hanem hogyha csökkenti a jegybanki alapkamatot, akkor azáltal kevésbé teszi, tehát vonzóvá a forint vásárlásokat, és ezáltal az árfolyamot kicsit gyengíteni tudja. Nyilván nem kell nagyon gyengíteni, de van egy ilyen érzékeny, finom hangolás, hogyha, és ez már megindult egyébként, most megindult a kamatvágás, és én nagyon remélem, hogy ez az év hátralévő részében legalábbis novemberig folytatódni fog. Gyengébb árfolyam mellett, alacsonyabb jegybanki alapkamat mellett van esély arra, hogy a forint árfolyama gyengüljön.
1: Jegybanknak azt egyébként a jegybank törvény szerint figyelnie kell, ott abban van valami olyan formula, hogy az elsődleges célját nem veszélyeztetendő, együtt pontosan kell működnie a kormánygazdaság politikájával.
0: Pontosan így van, van egy ilyen passzus, ami egy megfoghatatlan, hiszen most mit tegyen, de nyilván implicite, egyébként én is pont ezt írtam bele ebbe a cikkbe, erre hivatkoztam, hogy igenis a jegybanknak a elsődleges cél veszélyeztetése nélkül, mert azt nem szabad elfelejteni.
1: Az infláció.
0: De azt gondoljuk, és minden mutató most erre irányul, hogy most nincs veszélyeztetve az infláció szél, hiszen ha látjuk, meglepően alacsony. A jegybank áprilisban még 3,8%-os inflációt várt, arra épült az egész monetáris politikai stratégia, emiatt nem is volt májusban kamatcsökkentés, és most 1,8. Tehát 2%-ponttal csökkent 3 hónap alatt a jegybanki előrejelzés, ami azt jelenti, hogy új helyzet van.
1: Látja az új kormány gazdaságpolitikájának a lényegét? A kijelentésekből, az ígéretekből, a parlamenti felszólalásokból? Miről fog szólni? Eddig úgy hívták, hogy munka alapú. Az az előző kormányé volt.
0: Semmiképpen sem munkaalapú, én legalábbis nagyon remélem, ez a szó azóta nem is hangzott el, de még csak hasonló sem. Például a digitalizáció nagyon erősen a fókuszban van, és ugye ez az RRF, tehát ez a helyreállítási és ellenálló képességi terv, aminek a 10 milliárd euróját most sikerült megszerezni, tegnap bólintottak rá végképp. Ebben például nagyon erős hangsúlyt kap a digitalizáció. Van benne szó ugyanúgy, mint korábban is, de nincs elfelejtve a KKV-k támogatása. Nagyon erőteljes, ugye az is gazdasági kérdés, az infrastruktúra fejlesztése, ugye vasútfejlesztő miniszterünk van, igen. Nagyon erősen elkötelezett, nagyon örülök neki, szoktam vonattal járni a Balatonról Budapestre, alig várom már, hogy
1: Az egy nagy vállalkozás.
0: Hogy végre egy olyan vonaton tudjak utazni, ahol nem le kell mászni a három lépcsőn a 70 éves szerelvényről a déli pályaudvarban, hanem csak úgy kisétálok mondjuk mi bármilyen európai más országban a vasúti kocsiból. Tehát az infrastruktúra fejlesztése, tehát ezek most annyit tudunk a új kormány gazdaságpolitikájáról, ami ebben a tervben megjelent, és azt gondolom, hogy az a 10 pont nagyjából elfogadható. Tehát az, amit tenni kell. De nem kell olyan nagyon sokat tenni, nyilván az európai pénzeket jó célra, és tisztességesen kell elkölteni. Ez már két olyan feltétel, ami eddig nem volt igazán meg. Tehát nem kell kilátó, nem kell lombkorona, nem kell házikast, óvodának átszázott házikast, és stb. Szigorúan kell ellenőrizni, és tisztességesen, tehát jó célokra. Ez már önmagában egy nagyon komoly lökés fogadni a gazdaság növekedésének. Azon felül pedig nyilván jó szabályokat kell hozni, és nem kell beleavatkozni a gazdaságba annak minden pontján. Ugye ez az előző kormány nagyon sok problémája volt, de ez az örökké, majd én megmondom, majd én csinálok növekedést, ugye mondtam, kiszuszakolom a gazdaságból a növekedést, mondta Orbán Viktor. Ezt a gondolkodást abba kell hagyni. Végén kell hagyni a gazdaságot, jó feltételeket kell teremteni, és akkor az fog nőni magától. Például mondjuk exportpiacok felkutatásában lehet segíteni. Tehát ott például a HEPA vagy a többi az tud segíteni, de amúgy nem kell beleavatkozni erősen a gazdaságban. Nekem
1: majd a kapitalisták tudják, hogy hogy kell ezt csinálni? A láthatatlan kéz el fogja hozni a jólétet?
0: Hát általában elhozza, más országban elhozza. Hát én hát ez kapitalisták az már egy minősítés, a vállalkozó.
1: Hát, mondjuk azt, hogy kapitalista gazdaságban élünk, hát ez nem minősítés, tény megállapítás.
0: A kapitalizmus az
1: már... hajt, és abból beruház. Meg erre egy részét elteszi. Nem?
0: Így van, jó, lehet így is nevezni. Én nem így szoktam, mert én inkább ilyen makrogazdasági elemzéseket csinálok, és abban nincsen minősítés. Jó, meg kizsákmányolás nincs, meg ilyesmik a mi szókészletünkben. De mindegy. De igen, bizonyos korrekciókkal együtt, igen, nagyjából egy vállalat látja, hogy hol van piac, és akkor arra fog termelni. Persze lehet, hogy rosszul mérte föl, akkor ő el fog bukni, de van másik 100, amelyik lehet, hogy jól méri fel. Tehát alapvetően a vállalatok döntési képességeire hagyatkozunk, mert ők tudják, hogy mit tudnak, milyen beruházásokat lehet csinálni, az hogy fog megtérülni. Én azt mondom, hogy igen, rájuk kell hagyni. Ha van valami olyan anomália, amely tömeges a gazdaságban, valamilyen oknál fogva, akár egy külső, a klíma okok miatt, vagy az AI miatt, vagy a mesterséges intelligencia használata miatt be kell avatkozni a szabályozásba. Hát, hogyha van valami ilyesmi, akkor ezt nyilván meg kell tenni. De egyébként igen, a vállalatok tudják, hogy mit kell termelniük, vagy hogy hogyan fognak tudni profitot termelni.
1: Mert az az egésznek a célja.
0: Ez a cél, köszönjük.
1: Mennyire mozog ön szerint kötött pályán a magyar gazdaság politikán? Azért kérdezem, mert Magyar Péter épp most adta át a Mercedesnek egy újabb üzemegységét, amiben a debreceni CETL-ből fognak akkumulátort gyártani. Ez ugyanaz a gazdaságpolitika, nem az ipari gazdaságpolitika?
0: Igen, hát ami volt, az már egy pálya, azon a pályán kell menni, a sín nem tud másfele menni, a vonat nem tud másfele menni, mint amerre a sín viszi. Ez már egy eldöntő dolog, a Seattle speciál még nem igazán termel, de majd fog, és a BYD sem termel, ha már csak az év végén fog.
1: De készletei már vannak.
0: Készletei már vannak, tehát ezek már, ha igaz, ezek már eldöntő dolgok, most utólag felesleges abba szerintem belemenni, hogy ezek jó döntések voltak-e, vagy nem. Jó döntés volt-e a magyar kormány részéről, hogy a világ akkumulátor gyártó nagyhatalma leszünk. Ez valószínűleg egy hibás felfogás volt. Hogy mi lesz az akkumulátor gyárakkal, ezt én nem tudom, de meggyőződésem, hogyha ellenőrizve lesznek, és szigorúan megbüntetve, hogyha környezeti károkat okoznak, akkor nem fognak. Azt mondják, hogy a valamelyik koreai, nem tudom, a Samsung vagy a SK, azt hiszem a Samsung Koreában mint a szerelem működik. Nem folyik ki a trutyi a gyárból, mert mert úgy megbüntetik, hogy attól kódul. Magyarországon annyira növekedés orientált volt minden, tehát annyira rettegtek attól, hogyha kiesik egy termelés, akkor majd a GDP kisebb lesz, mert így is kisebb lett mindegy, hogy inkább mindent rájuk hagytak. Tehát ennek meg kell változnia, és az a kérdés, hogy tehát ez már így van, nem tudunk vele mit kezdeni, de a további terveket, rengeteg akkumulátorgyár terve van még az asztalon, ezeket meg kell gondolni, hogy mi lesz velük.
1: Az mekkora kockázat Magyarország számára, hogy fogyunk, vagyis elég csökken a hadrafogható munkaerő. Ezt tudjuk ellensúlyozni a mesterséges intelligenciával, meg a robotizmussal, meg az AI-jal?
0: Hát ezt nem tudom, nagyon fogyunk. Elképesztő, minden hónapban jönnek ki ugye a számok a születésről és a halálozásról, és évente kb. Egy olyan 50 ezer ember.
1: Egy kisváros.
0: Eltűnik. Így van.
1: Egy kisvárosnyi magyar. Akkor hogy lesz munkaerő? Ha nincs munkaerő, ki fog termelni?
0: Hát ugye ez egyfelől azért van ez az AI, tucatnyi cikk jelenik meg arról, hogy az AI el fogja venni a munkánkat, és majd ott állunk munkanélkül millió számra. Ugye ez nyilván nem igaz, de azért nyilván nagyon sok munkaerőt ki tud váltani, és hát a másik pedig, hogy azért a magyar gazdaság termelékenysége az körülbelül, hát attól függ, hogy kihez veszük, de az EU-hoz képest körülbelül annak a fele. Ez egy dolgozóra jutó GDP. Vásárlóerő paritáson, nem árfolyamon, árfolyamon még rosszabb. Tehát, hogyha sikerül olyan beruházásokat létrehozni, amelyek magasabb hozzáadott értéket termelnek, és az egy főre jutó termékegységet növelik, akkor ugyanannyi terméket kevesebb emberrel lehet előállítani. De azért ez nem egy szentírás. Tehát azért itt nyilván fog hiányozni munkaerő, talán meg lehet állítani az elvándorlást, én ebben nagyon bízom. Talán vissza is jönnek néhányan, én magam már tudok kettőt a szűkőből, lehet biztos sokkal többet, tehát lesznek, akik visszajönnek, de nem, valószínűleg nem tömegesen, de azok viszont nagyon tapasztalt emberek lesznek, viszont megismertek egy külföldi országot, valószínűleg nyelveket beszélnek, stb. De ez egy nagyon súlyos probléma lesz.
1: A különadók rendszere az mennyire fér össze a szabad gazdaság működésével?
0: Hát alapjában véve nem igazán, kivéve, hogyha ezek a külön adók mondjuk környezeti szempontokra irányulnak. Tehát aki mondjuk szennyezi a környezetet, az fizessen valami külön adót. Azok az adók, amelyek kifejezetten bizonyos ágazatok büntetésére vonatkoznak, vagy kizárólag a költségvetés bevételének a növelésére, a bankadóra gondolok, az előbbinél a kiskereskedelmi különadóra, amely nem másra, mint a kiskereskedelmi láncok megbüntetésére irányult. Ez semmennyire se egyeztethető össze, és azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb ki kell vezetni, már csak azért is, mert ugye beszéltünk az inflációról, azért az inflációban vannak még bizonytalansági tényezők, az a 4,5%, amit a kiskerláncok fizetnek, hogyha kikerül, akkor legalábbis annak egy része az ár csökkentéshez tud hozzájárulni. Az egy nagyon igazságtalan és nagyon ostoba, rövidlátó intézkedés volt. Most már nem könnyű kivezetni, mert 320 milliárd forintot fizetnek be a kiskerláncok a költségvetésbe évente. Nem ők fizetik, ezt mi fizetjük. Mi fizetjük az árakban. Azt gondolom, hogy ezt talán lassacskán ki lehet vezetni, mert ez abszolút piac ellenes. Másokat nyilván meg lehet tartani, ezért egyenként kell megnézni.
1: Közgazdasági értelmezése a vagyonadónak legalábbis, amit eddig arról bejelentettek, van-e? Hogy nézne ki egy vagyonadó?
0: Nem tudom igazából, hogy a kormány ezt hogy képzelte el. Ugye az a probléma, hogy a vagyonok, a nagyon nagy vagyonok jelentős része vállalati eszetekben, vállalati követelésekben van, vállalati vagyonban van. Most ennek a megbecslése borzasztóan nehéz. Gyakorlatilag szinte kivitelezhetetlen. Erről még én nem láttam előrejelzést, vagy előterjesztést, hogy vajon hogyan képzelik el. Lehet vagyonadót cashre, tehát megtakarítások, pénzügyi megtakarításokra kivetni.
1: Meg kell nézni, hogy mennyi van állampapírban, mennyi
0: vagy
1: van részvényben.
0: Persze.
1: Egész világon meg kell nézni?
0: Meg lehet nézni, semmi akadály. Akinek, hát kivéve aki, nem tudom, valamilyen milyen Seychelles-szigeteken, vagy nem tudom, hol dugta el a vagyonát, biztos vannak olyan helyek, ahol nem, de Európában biztos, Amerikában, igen, nagyjából ez pontosan nyomon követhető, hogy kinek milyen pénzügyi vagyona van különböző nemzetközi, külföldi vagy magyar bankokban. Ezt el tudom képzelni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, de hogy kivitelezni, hogy lehet, ehhez én nem tudok hozzászólni, mert ez egy nagyon nehéz dolog.
1: Nincs olyan hatása, mint Björn Borgnál, aki amikor Svédországban elkezdték adóztatni, akkor pikpakát helyezte a székhelyét, már nem is Monakóba talán.
0: Björn Borg igen, de azért nem tud mindenki elmenni. Meg volt ez a híres filmrendező, svéd filmrendező, most hirtelen nem jut eszembe a neve, aki szintén elment Svédországban.
1: Ingmar Bergman.
0: Ingmar Bergman is elment, mert már 90% volt a jövedelemadó, sőt, majdnem több, mint amit keresett. Szóval nem hiszem, hogy el lehet bújni ez alól. Mondom, mivel hogy ezek a pénzbeni megtakarítások, ezek alapjában véve túlnyomó részt nyomon követhetők, egy bizonyos, és nyilván az a lényeg, hogy ne túl alacsonyan legyen, tehát egy közép megtakarítás ne legyen adóztatva, hanem tényleg csak azok, ahol nagyon-nagyon magas megtakarítások vannak. Ebből viszont kevés jön be, tehát ez egy nagyon rokafogta csuka, nehéz történet. Ugye volt olyan terv, hogy talán a nagyon magas jövedelmeket, tehát a havi jövedelmeket, nem tudom, 2 millió forint alatt adóztatják meg, annak érdekében, hogy a nagyon alacsony jövedelműeknek a adórátáját csökkenteni
1: tudják. Ez egy több kulcsos adórendszer.
0: Ez egy több kulcsos adórendszer, amit én nagyon támogatok, én nagyon ellene voltam az egy kulcsosnak, az szociálisan nagyon-nagyon érzéketlen volt, gazdaságilag nagyon-nagyon súlyos károkat okozott, több éven keresztül a fogyasztás visszavetette, mert elvette a pénzt azoktól, a kis emberektől, a nagyon alacsony keresetűektől, akik minden pénzüket elköltik, és odaadták a magas keresetűeknek, akik viszont nem. Tehát ez semmilyen szempontból, se gazdasági, sem társadalmi szempontból nem volt szerintem helyes. Valamit visszafarigcsálni ebből, hát jövőre lesz új adótörvény, gondolom, hogy abban ez meg fog jelenni, és azt gondolom, hogyha bizony, hát nem 2 millió, 3, tehát valami fölött megjelenik egy plusz adókulcs, azt én támogatni tudnám.
1: Azt írják Vida Mártonnal a közös műhely tanulmányokban, hogy egy gazdaság intézményi környezetének megváltozása, korrupció, tulajdonvédelme, stb. Az már rövidebb távon is nagy lökést tud adni egy gazdaságnak. Látja ennek az intézményi környezeti javulásnak a jeleit?
0: Igen, mi ezt írtuk, de hát azért nem 3 hónapra gondoltunk. Tehát azt szokták mondani, hogy ezek a tényezők hosszú távon befolyásolják a gazdaság működését, úgy, mint a bizalom, úgy, mint a szerződések betartása, az állammal szembeni bizalom, stb. Az a rule of law, a jogállamiság, stb. Mi azt mondtuk, hogy nem így van, már rövid távon is befolyásolhatja, de azt gondolom, hogy 1-2 éven belül igenis. Tehát, hogyha mondjuk valaki biztos lehet abban, hogy az ő tulajdona, ha mondjuk beruház és nő a cége értéke, az ő tulajdona biztonságban van, akkor nagyobb erővel fog, vagy nagyobb mértékben fog merni beruházni, mint az, aki nem tudja, és azért ezt látjuk különösen vidéken. Vidéken elképesztő állapotok uralkodtak, a helyi kiskirályok, akiket védett a törvény, a NAV, a NÉBIH, a nem tudom milyen hatóságban még, aki meg tud valakit bírságolni, az egész jogi, az állami apparátusa mögöttük állt, hogyha valamit meg akart venni, meg akart szerezni, akkor azt megszerezze. Hogyha ez megszűnik, akkor szerintem az óriási lökést adhat. Különös tekintettel arra, hogy ebben a cikkben arról is írtunk a Vida Mártonnal, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben 2 nagyon komoly listán rengeteg helyet rontott. Tehát magyarán indult 2010-ben egy középszintű pontszámmal, ahova nagyjából tartozunk. Hát nem vagyunk sem Svájc, sem Norvégia a jogállamiság tekintetében, de mi az utolsó helyre szorultunk.
1: De politikai stabilitásban megvertünk mindenkit, mert 4/2-harmadult.
0: Nem vertünk, de politikai stabilitásban jobbak vagyunk, de hát azt nem ehetjük meg, tehát abból nem lesz vacsora.
1: Mi kell ahhoz, hogy elinduljanak a beruházások?
0: Hát ahogy mondtam, először is bizalom. Az egy alapvető feltétel, bizalom nélkül nincs beruházás. Stabilitás, ami pénzügyi stabilitást is jelent, meg szabályozási stabilitást, ez remélem, hogy ki fog alakulni ebben a pillanatban, ennek még csak a körvonalait látjuk. Gondoljunk bele, még csak 3 hónap telt el egy rendszer teljes átépítésének az első lépéseinél vagyunk, tehát most még nem...
1: Bontás van ebben most, a pillanatban.
0: Igen, köszönöm szépen, nagyon jó, igen, ezt kellett volna mondanom, bontás van, bontás, illetve már közben valami átalakítás, de inkább bontás van még. Tehát pénzügyi akadálya nem igazán van, mert hitelhez lehet jutni. Ez a 3%-os hitel, aminek ez a likviditási hitellel mi nem értettünk egyet, ha jól értem, most meg is szüntetik, a beruházáshoz lehet kedvező hiteleket kapni, és ugye lesz Európai Uniós pénz. Tehát az fogja most első soron meglökni a beruházásokat. Gondoljunk bele, 2021 óta folyamatosan hónapról hónapra csökkennek a beruházások. A magánszektor egyre kevesebbet ruház be, teljesen ki van száradva a gazdaság. Ha most bejön 10 000, vagy 6 000 milliárd forint, vagy 7 000 milliárd forintnyi pénz, az óriási lökést tudni adni a gazdaságnak, és ennek van egy ilyen tovagyűrűző hatása, hogyha van egy útépítés, az útépítésben résztvevő cégek vezetői, akkor máshol is rendelnek, meg azok is rendelnek, tehát egy ilyen láncolat, termelési láncolat beindul, és akkor már érdemes lesz beruházni. Tehát önmagában az Európai Uniós pénz az nem egy csodaszer, de abban, hogy most beinduljon az a beruházás növekedés, amire már 4 éve szükség lenne, illetve meginduljon, megálljon a zuhanás, és kicsit megforduljon, abban viszont nagyon nagy szerepe lehet. És akkor már lesz piaci biztonság is, hiszen ezek a beruházások, vasútépítés, infrastruktúra építés, kórházi, és mindenféle egyéb.
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy Nagykanizsán egy dömperes vállalkozó látja, hogy a Vitézi Dávid minisztériuma elkezdi építeni a vasutat, akkor számíthat arra biztosan, hogy neki is lesz munkája azon a szakaszon, mert hiszen ott van a nagy infrastruktúrális beruházás, és most már nem fogja azt gondolni, hogy ezek úgyis le vannak vajazva, és nem én leszek az, akit kiválasztanak?
0: Hát most ez így konkrétan a nagykanizsai, kérdés, hogy ez a nagykanizsai vállalkozó mekkora vállalkozó, mert ezért a kis vállalkozók mindig a lánc végén vannak. Ugye én azt lehet remélni, és én beszéltem építésügyi emberekkel is, hogy az a félelem, miszerint ha most ugye a Mészáros meg a Szíj Birodalom már nem lesz preferálva, az építőipar összedől, ez megalapozatlan ez az aggodalom. Az építőipar rengeteg középszintű cégből áll, nagyocskákból is, amelyek alvállalkozóként működtek a Mészáros alatt. Tehát, hogy a Mészáros kiiktatódik, akkor ezek a cégek el tudják végezni a feladatot, csak az a kérdés, hogy nem olyan tendert kell kiírni, amely Mészárosra van írva, olyan nagy volumenű referenciákra meg egyebekre, hanem olyanokra, amelyeket azok a cégek el tudnak látni, amelyek a munkát most is végezték. Na most, hogy a nagykanizsai pontosan hogy jön ebbe, hát biztosan mondjuk egy közép nagy cég elvállalja a munkát, az megbíz egy kisebbet, és a kisebb pedig szól, hogy Józsikám, lesz itt egy kis buldózeres munka, vagy ha nagyobb, akkor más. Tehát be tud kapcsolódni a láncba, így van.
1: Csak másképp kell elosztani a profitot. Akkor mindenkinek kicsit több kell, hogy jusson belőle.
0: Igen, eddig nagyon igazságtalanul volt elosztva, mert nem csak a költségvetés járt nagyon rosszul, a költségvetés az mi vagyunk, tehát mi jártunk nagyon rosszul azáltal, hogy a pénzek nagy része már eleve le volt fölözve, hanem a lánc végén lévők viszont nagyon rosszul jártak. Nem is értem én sokszor, hogyha ennyire túl van árazva egy tender, egy pályázat, akkor abból miért nem tudtak juttatni valamit, egy picivel többet az utolsó, a lánc utolsó személynek, de valószínűleg ez úgy lehet, hogy a legfőső, tehát mondjuk ez a Mészáros szín, az nem tudta, hogy mi van alul, mindenki levette a magas sápját, és a végén már alig maradt.
1: Jár, csak nem jut.
0: Igen, járni, csak nem jut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az építőipart mindenképpen fel fog lendíteni. Az építőipar nagyon... nagyon bizakodó ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy okkal. Az építőiparban nem volt olyan óriási visszaesés, mint a beruházásoknál, mert azért ott volt kis lakásépítés, kis renoválás, ez az, de az építőipar is nagyon sokat szenvedett, ott is volt jelentős visszaesés, most az utóbbi időben kicsikét, picit jó, picit rosszabb, de azt mondom, hogy nagyon erősen fel tud lendülni az építőipar, hogyha megindulnak azok a beruházások, amelyek 4 éve elmaradtak.
1: Itt nagyon közeli euróbevezetési dátumról beszél a kormány. Meg tudjuk ugrani?
0: 2030 az nem nagyon közeli.
1: 26 közepe van.
0: Ezt én tudom, de 4 év van még, hát nem, hogy 3,5, hogyha 3,5 év van hátra. Ugye mi a 3 feltétel, ami ehhez szükséges? Az infláció.
1: Ki pipa, az megvan.
0: Hát azért nem pipa még, mert azért addig még eltelik 3 év, tehát addig még mindenféle lehetséges, és ugye nem azt a 3%-ot nézik, azt is nézik, hanem hogy van egy ilyen speciális szabály, hogy az EU 3 legalacsonyabb infláció ország átlaga plusz 1,5%, ez egy bonyolult szám, volt már olyan ország, ami ezen elvérzett. Tehát ezt meg lehet oldani, szerintem ott nem lesz probléma, hogyha mostanra sikerül, erre csak vigyázni kell. Meg kell őrizni. Nem pont 2%-on, hanem 3-on, de meg kell őrizni. Ugye a költségvetés hiánya, én azt gondolom, hogy megoldható, hogy évről évre csökkenjen. A csökkenő kamatkiadások, illetve a növekvő bevételek, amikről már mondtunk, hogy hol lehet megspórolni, erre van esély. Ugye itt a 3% megugrása az kemény, de megoldható. Én azt gondolom, hogy az idei költségvetés, nem tudom, 7%-ról beszélnek, de szerintem az egy kicsikét túl van. Tehát a kormány most egy kicsikét szeret többet mondani, hogy majd kevesebb legyen. 6-7% közötti hiány után jövő, tehát 1-1% ponttal jó esetben ez tisztességes, fegyelmezett költségvetés mellett megoldható. Más ország is tud 3%-os hiányt csinálni, vagy az alattit. Ez kemény. Az harmadik, az nem annyira, ugye ez az államadósságnak a kérdése, az államadósság vagy 60% alatt legyen, hát ez kizárt, vagy csökkenő ütemű legyen. Ez abszolút megoldható, ha a hiány mértéke csökken, akkor az államadósság mértéke is csökkenni fog, beleszámít az árfolyam. Tehát most nagyon jól jött ez az államadósság mutatójának az árfolyam, mert átárazódtak a devizában fennálló adósságok forintban. Kevesebb forintot jelentenek. Tehát ez a mutatóban nagyon erősen szerepet játszik. Ráadásul a GDP növekszik, ez egy ráta, amit tehát a adósság per GDP, ha a nevező magasabb, akkor a számláló értéke kisebb lesz. Tehát azt mondom, hogy ez megoldható. A költségvetési hiány az a legkeményebb dió. Hát majd meglátjuk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Palócéban a Kopinter kivezérigazgatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az alaptörvény módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy cenzúra, egy új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, indokolta Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakció vezetője lemondását az ATV műsorában. Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, ez egy viszonylag rövid, egy másfél hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. Lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdínje forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdínje tételt vizsgáltak.
2: Az időjárásról.
3: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
2: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy három évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
1: A cigányok pasztorizációjának teológiája című könyv.
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
4: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a kárpátaljai református egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az összukrajn egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
3: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelbe. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
2: Berlin, majd Kijev?
3: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
2: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be, és akkor hogyan tekint el az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
3: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja 30 éve, a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i ima nap volt, ami a parlamentben is egy ima órát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kijevi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, törőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
2: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tarr Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
3: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén, az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tarr Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni. Mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel, bizakodó jöttem el.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Balog Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balog Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácz-Hartyáni református missziói egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti református roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balog Róbert lelkipásztorral, a riporter Buzás Bori.
2: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
2: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. Te hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
3: Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a református, magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban vagyok, beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségi építés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak magyarországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
2: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
3: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket, a különböző felekezetekhez tartozó cigánypapokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymásra utaltságnak az is a címe, az egymásra utaltság Krisztusi horizontján értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
2: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, pap testvéreknek, akik szolgálnak cigányok között cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
3: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
2: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásuként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
3: Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mi Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húz hatórá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, visszhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez, érzi jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem. És szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
1: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmonság eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
3: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
2: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom itt a hitnek is nagy szerepe volt a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
3: Mi apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt a egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
2: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
3: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, minthogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delilával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni, visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
2: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
3: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasásra, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Megvannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívás akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a Belügyminisztérium.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Bibliai perspektíva. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Pál levele a rómaiakhoz, 15. fejezet, 4. vers. Van egy aranyos történet egy lányról, aki az otthonától távol ment egyetemre. Az első szemeszter végén ezt írta e-mailben az édesanyjának. Azt hiszem, ideje tájékoztatnom téged arról, hogy mi van velem mostanában. Nem sokkal azután, hogy megérkeztem, ráuntam a kollégium életre, és elloptam 50 fontot a szobatársam pénztárcájából. A pénzből béreltem egy motort, amivel pár utcával odébb nekimentem egy villanyoszlopnak. A balesetben eltörtem a lábam, így nem tudok előadásokra járni, ezért hazaköltözöm hozzátok. Nem sokkal később azonban egy másik e-mailt is küldött ezzel az üzenettel. Csak vicceltem, anya. Valójában nem loptam pénzt, nem béreltem motort, nem mentem neki semmiféle villanyoszlopnak, nem tört

0: Isten igéjében egy rávonatkozó alapelv, amelyet gyakorolhatsz, vagy egy ígéret, amelyet megvallhatsz. Úgy kerekedhetsz a csüggedés fölé, ha mélyreásol Isten igéjében, és hagyod, hogy Isten igéje is mélyen átjárjon téged.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát, a Svéd asztalt hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 14-én kedden az Örsöknek és a Stelláknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a Svéd asztal kínálata 16 óráig. A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünetegyüttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Azért lehet így nevezni, mert maga a beteg nem sok mindent tapasztal abból, ami sújtja, azok elszenvedői inkább a közeli hozzátartozók. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel beszélgetünk hamarosan.
2: Minél hamarabb elkezdünk foglalkozni az idősekkel, annál tovább lehet azt a fajta életminőséget fenntartani, ahogyan bekerül, úgymond ebbe a gondozási formában. Tehát a demenciának három fokozata van, van az enyhe, a középsúlyos és a súlyos demencia. Az enyhe fokú demenciánál még önellátásra képes az érintett. Kicsi segítséggel, egy pici irányítással, odafigyeléssel az otthonában nyugodtan tudja az saját kis megszokott életét élni. A középsúlyos demenciánál van az, hogy már segítség igényel ahhoz, hogy az otthonában maradhasson. Erre mondjuk egy nagyon jó lehetőség az alapellátás, többek között a demes nappali ellátás, mert hogy gyakorlatilag a nap folyamán, tehát napközben 8 és mondjuk 4 óra között bent tartózkodik az intézményben, ott egy állandó napi rend szerint folynak a napok, ott az étkeztetése, a gyógyszerendogolása megtörténik, társaságban van, változatos foglalkozások vannak, ami kifejezetten a kognitív funkcióknak a fejlesztésére irányul, az emlékezetnek az előhívására, tehát nagyon jó hatása van annak, hogy társaságban vannak.
1: Idén szeptemberben is megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. A kétnapos eseményről Petrusák Jánossal beszélgetünk 3:30 után nem sokkal.
3: Nyár végéig nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat, egy jelentkezés lap az honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy még el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, el lehet küldni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: Ez tehát a Svéd asztal kínálata 16 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Azért lehet így nevezni, mert maga a beteg nem sok mindent tapasztal abból, ami sújtja, azok elszenvedői inkább a közeli hozzátartozók. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.
2: Egy korábbi beszélgetés alkalmával már azért kijelöltük, hogy jó lenne tényleg magával ezzel a betegséggel. Lehet ezt betegségnek nevezni? Amint hogy fogunk foglalkozni.
3: Tulajdonképpen a demencia a mentális képességek leépülésével járó betegség, illetve inkább egy tünetcsoport. Azért kell különbséget tenni ebben a megfogalmazásban, mert hogy nem konkrétan egyfajta oka lehet a demenciának, hanem sok esetben a jelentkező tünetek azok, amik felhívják a figyelmet a demencia meglétére. Tehát a demencia kialakulásának többféle oka lehet. Az elsődleges demencia az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az agyban elindult egy olyan károsodás, aminek következtében a memóriavesztés vagy emlékezetkiesés, amikor jelentkezik, sokan gondolnak a demenciára. Tehát ez maga a betegségnek a jellemzője. A másodlagos demenciák pedig tulajdonképpen egy krónikus betegségnek, vagy a betegség által okozott szervi károsodásnak a következményeként alakulnak ki. Tehát, és azért fontos gyakorlatilag külön választani azt, hogy mi miatt alakul ki ez a demencia, mert hogy a kezelés, a terápia az annak megfelelően kerül meghatározásra. Tehát az elsődleges demenciák közé tartozik például az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, aminek a kialakulásának az oka még nem ismert. Viszont gyógyszeres kezeléssel ezek nagyon jól karban tartatók, és sok éven keresztül egy stabil egészségügyi állapot állítható be ezeknek a gyógyszereknek a segítségével, de nyilván ennek megvannak az orvosi diagnosztikai módszerei, hogy hogyan lehet ezt meghatározni. Tehát ez CT vizsgálat, MRI vizsgálat kell, ami a agyállományának a változását követi nyomon. A másodlagos demenciák közé tartozik például az, hogyha valakinek már volt egy sztrókja, vagy egy agyérelmeszesedés van, vagy magas vérnyomás, magas koleszterin szint miatt mondjuk az agynak a keringése már nem megfelelő, és nyilván azok a területek, amik nem megfelelően ellátottak az oxigénnel, tehát nyilván ott jelentkeznek működésbeli problémák. Okozhat demenciát akár egy pajzsmirigy probléma, okozhat demenciát az időseknél, akár egy akut fertőző betegség következménye, egy kiszáradás. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy a demencia gyanújakor minél hamarabb megkeresni a szakorvost, a demencia szakrendelés, pszichiátriát, neurológust, hogy a megfelelő vizsgálatokat kiírja, és megállapítsa azt, hogy a demencia mitől alakult ki.
2: Ez esetben mármint a másodlagos demencia esetében lehet gyógyítani? Hogyha rájönnek, hogy mi okozta, hát azért a sztrókot, azt lehet kezelni, tüneteket.
3: Tehát gyakorlatilag a másodlagos demenciáknál első sorban az alapbetegséget kell. És hogyha az alapbetegség megfelelően van kezelve, akkor javítani talán egy picit lehet, illetve szinten tartani magát a betegséget, de mivel ezek már, tehát a demencia magában az agyállományban bekövetkezett elváltozásokat jelenti, tehát ez már nem visszafordítható.
2: Tehát károsodik az agy, akár van, elsődleges, akár van, másodlagos demenciáról beszélünk.
3: Mindenképpen gyakorlatilag lehet szinten tartani, lehet lassítani a folyamatot, de a demencia egy progresszív folyamat, ez mindenképpen egy fokozatosan súlyosbodó állapotot jelent.
2: Idegen kifejezés a demencia, de hát természetesen azért magyarul tapasztaljuk a tüneteket. Milyen tünetei vannak ennek a kórnak?
3: A demenciát nagyon sokan, és így a közvélemény úgy fogalmazza meg, hogy a demencia az úgy az időskorral egy természetesen egy összefüggő folyamat, ez úgy annak a természetes velejárója. Nos, ez nem egészen így van, mert hogy mindenki talán tud példákat hozni arról, hogy 90-100 évesen és teljesen szellemi frissességgel örvendő ismerőseink vannak, illetve akár 40-50 éves korban is előfordulhatnak mondjuk az elsődleges demenciában szenvedőknek a példái. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, és különválasztani azt, hogy az idősödéssel együtt járó folyamattal járunk szembe, tehát hogy az öregedésnek a folyamatával összefüggésben levő feledékenység vagy memória rosszapodással találkozunk, vagy pedig valóban a demenciával. A demencia az nem egyenlő azzal, hogy valaki feledékeny vagy memória problémái vannak.
2: Megnyugodtam.
3: Igen, ez megnyugtató számunkra, de az is megnyugtató, hogy azért előfordulnak mindannyiunkkal olyan életszakaszok, amikor stresszesebbek vagyunk, túlterheltebbek, vagy akár egy tényleg, amit az imént említettem, hogy egy vitaminhiányos állapot, egy hormonális probléma megzavarja az agyi működéseket, és akár fiatalok korosztályban is előfordul ez, vagy akár melyikünkkel, hogy feledékenyebbek vagyunk a megszokottnál.
2: De fiatalabb korban
3: az elsődleges demenciák sajnos kialakulhatnak fiatalabb korban is. De általánosságban, tehát, hogy azért is gondolja azt a legtöbb ember, hogy hát ha valaki már idős, akkor már az természetes ez a folyamat, mert hogy azért a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a demencia az általában 65. életév után, illetve attól későbbi életszakaszokban jelentkezik, 80-90 éves korban, olyankor már azért egy olyan 25-30%-os előfordulási gyakorisággal jelentkezik.
2: Arra vonatkozóan vannak megfigyelések, hogy mondjuk a nyugdíjas korban előforduló demencia az végtére is. Miért fordulhat elő gyakrabban? Tehát például nem azért, mert hogy az illető ugye kikerül a munkavilágából, otthon a négy fal között, különösképpen ha már nincsen társa, egyedül van.
3: Mindenképpen fontos az, hogy a szociális életét, a társas kapcsolatait fönntartsa egy idős ember. Fontos a rendszeres testmozgás, fontos az egészséges táplálkozás, fontos az, hogy meglegyenek a napi rendi dolgok, tehát meglegyen a rendszer az életben, tehát hogy ez megelőzésként nagyon fontos. Tehát erre már érdemes készülni, még már a nyugdíjas kor előtt akár, hogy itt ezt úgy felépíteni, hogy mondjuk ugye a nyugdíjas korában mit kezd az életével, mert nyilván az izoláció, a beszűkülés, tehát az, hogyha a házban tölti a mindennapjait a tévével, a rádióval együtt, akkor gyakorlatilag nyilván azok a funkciók, amiket nem használunk, azok leépülnek. De gyakorlatilag a demenciának a kialakulása a legtöbb esetben nyilván, tehát ezek a károsodások, ami az agyállományban alakulnak ki, aminek, ahogy beszéltünk is róla, vannak olyan típusai, aminek a kialakulásáról nem tudunk, hogy ez miért történik meg, illetve vannak azok a típusok, aminél tudjuk azt, hogy mi a kiváltók.
2: Mikor kezdjünk gyanakodni? Uh-huh. Akár akkor magunkra, akár uh-huh. hozzátartozunkra, hogy
3: tehát érintőlegesen elindult. Beszéltünk már erről, hogy fontos külön választani azt, hogy mi az, ami az öregedéssel természetesen együtt járó feledékenység, illetve mi az, ami már ezen túlmutat. Tehát a egészséges öregedési folyamatban is jelentkezik a feledékenység, a demenciánál viszont ehhez társulnak egyéb tünetek. Például a probléma megoldó képesség nem tud egyszerű helyzeteket már kezelni, az érintett személy, az ítélő képessége megváltozik. Azok a feladatok, amiket eddig nagy biztonsággal végzett, már nem tudja elvégezni. Nem tudja úgy kifejezni magát, nem találja a szavakat, elkezd mesélni egy történetet, nem tudja befejezni, elveszíti a fonalat. A pénzkezelése mondjuk már bizonytalanná válik, nem ismeri fel a pénzeket, nincs tisztában az értékével. Nagyon sokszor azt veszik észre a hozzátartozók, hogy a személy higiéniája megváltozik, hogy nem ad úgy magára, mert hogy úgy emlékszik egyébként az esetek többségében, hogy ő már éppen most mondjuk tegnap este megfürdött, vagy ruhát váltott, és közben azt tapasztalja hozzátartozó, hogy mondjuk már egy hete ugyanaz a ruhát viseli, vagy nem tudja elkészíteni már magának az ételeit, vagy nem veszi be a gyógyszerét. Tehát, hogy ezek már, vagy a személyiségbeli változások szoktak még nagyon jelentősek lenni, hogy befelé fordulóvá válik, apatikussá válik, vagy éppen ingerlékeny, feszült lesz. Tehát, hogy mindenképpen változik a személyisége. Tehát, hogy így ezek így igazándiból azok, amik itt a hozzátartozók így szoktak érzékelni, és akkor csodálkoznak, hogy mi történik, mert hogy nagyon változott, és sokszor annak tulajdonítják, hogy esetleg neheztel a hozzátartozójára, vagy direkt nem együttműködő, akár mondjuk ebbe a higiénés dolgoknak a követésében, vagy most éppen haragszik valamiért, és azért nem keresi a társaságot. És igazándiból sok esetben nem ez áll a háttérben, hanem a saját belső harca és érzelmi válság az időseknek.
2: Református Szociális Központ, ugye önök tudnak segíteni, méghozzá egy napközis demens ellátásról van szó. Mikor kell a hozzátartozónak önökhöz fordulni?
3: Én azt tudnám tanácsolni, hogy minél hamarabb, mert hogy minél hamarabb elkezdünk foglalkozni az idősekkel, annál tovább lehet azt a fajta életminőséget fenntartani, ahogyan bekerül úgymond ebbe a gondozási formában.
2: Tehát nem menjünk el addig, amíg önveszélyes.
3: Nem, mert az már bentlakásos intézményt jelent. Tehát a demenciának három fokozata van. Van az enyhe, a középsúlyos és a súlyos demencia. Az enyhe fokú demenciánál még önellátásra képes az érintett. Kicsi segítséggel, egy pici irányítással, odafigyeléssel az otthonában nyugodtan tudja az saját kis megszokott életét élni. A középsúlyos demenciánál van az, hogy már segítséget igényel ahhoz, hogy az otthonában maradhasson. Erre mondjuk egy nagyon jó lehetőség az alapellátás, többek között a demes nappali ellátás, mert hogy gyakorlatilag a nap folyamán, tehát napközben 8 és mondjuk 4 óra között bent tartózkodik az intézményben, ott egy állandó napi rend szerint folynak a napok, ott az étkeztetése, a gyógyszerendogolása megtörténik, társaságban van, változatos foglalkozások vannak, ami kifejezetten a kognitív funkcióknak a fejlesztésére irányul, az emlékezetnek az előhívására, tehát nagyon jó hatása van annak, hogy társaságban vannak. Mind a mellett, hogy eredményei is vannak, mert hogy végzünk erre teszteket, és látszik az, hogy mit a 2-3 hónap után mennyit változik a kognitív készsége azok után, hogy mondjuk hozzánk beiratkozott. Úgyhogy én azt tudom javasolni, tehát hogy minél hamarabb kell valamilyen megoldást erre találni, tehát nem szabad engedni azt, hogy súlyosbodjon a helyzet, mert hogy onnan már visszafelé jönni nem lehet. És igazándiból a hozzátartozóknak arra kell még felkészülniük, hogy a demencia ez egy folyamatos gondozást jelent. Tehát, hogy addig, amíg az otthonában él az idős hozzátartozó, addig a családnak mellette kell legyen, mert hogy az önellátási képessége az fokozatosan romlani fog.
2: Gondolom azért nem olyan túlságosan egyszerű elfogadtatni ezt az illetővel, az érintett illetővel. Uh-huh. Talán az alkoholizmushoz tudom ezt hasonlítani, hogy ugye az alkoholista se akarja elismerni, hogy ő alkoholista.
3: Tehát a demenciának az egyik oka például a káros szenvedélyek által okozott nagy károsodás, tehát hogy nyilván ezek is így együtt járnak, mert hogy gyakorlatilag alkoholos eredetű demenciát is ismeri a orvostudomány, tehát nyilván ezek a személyiségváltozások, meg amiről beszéltünk, hogy a személyiségváltozások is az egyik tünetei a demenciának, tehát nyilván itt ezek összekapcsolódnak, ezek a dolgok. És igen, és az különbözteti még meg a norma, tehát az egészséges idősödés kapcsolatos memória problémákat mondjuk a demenciával, tehát az is az egyik sarkalatos kérdés ennek, hogy egy normál idősödési folyamatban az érintett az belátja a saját hiányosságát. Tehát azt mondja, igen, emlékszem, most ezt elfelejtettem, tényleg nem emlékszem, és ez bántja és kétségbeejtő. A demenciát a hozzátartozók érzékelik. Tehát maga az a személy, aki ebben van, ő igazándiból ő nem így látja, mert hogy neki már van egy sajátságos világa, amiben ő teljesen biztos, hogy ez így van, akár az emlékeivel, az észleléseivel, a saját magáról, a családról, hozzátartozóról alkotott véleményéről is, és éppen ezért nem fogadják el ezeket a jelzéseket. Tehát ezt tapasztaljuk egyébként az új ellátottaknál, hogy a hozzátartozó sok esetben hamarabb szeretné azt, hogy járjon mondjuk akár egy ilyen nappali ellátásba, vagy próbáljanak kezdeni ezzel valamit, vagy szeretnének segítséget adni a hozzátartozó mellé, de ő nem fogadja el, mert ő nyilván nem érzékelni ezeket a problémákat, amit a család már lát. Tehát ez a nehézség ennek a helyzetnek.
2: Mégis akkor hogy kerülnek önökhöz az idős érintettek?
3: Nagyon sok türelemmel, meggyőzéssel, szeretettel rá lehet vezetni a hozzátartozót arra, hogy ez szükséges. És amikor a hozzátartozó már úgy rá tudja venni, úgymond a hozzátartozóját, hogy legalább eljöjjön, hogy ott töltsön egy napot, akár úgy, hogy ott van vele ő is. Tehát többször előfordul, hogy több napon keresztül jön vele a hozzátartozó, ott vannak együtt, bekapcsolódnak a foglalkozásokba, és akkor utána így megtapasztalja, hogy ez egy jó dolog. És,
2: mint amikor óvodába szoktatjuk
3: igen,
2: a gyereket.
3: Gyakorlatilag ilyen, és tehát onnantól kezdve viszont nagyon szívesen járnak, és egyetlen egy ellátottunk sem volt még, aki azt mondta, hogy én ide mégse szeretnék jönni. Tehát, hogy ez nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, mert hogy itt látszik az, hogy igen, tehát, hogy amit szeretnénk, hogy annak van értelme, és kézzel fogható, és látható pozitív hozadéka ennek, és nem, tehát mind az ellátottak részére, mind pedig a hozzátartozók számára, aki tudja, hogy 8-tól 2-ig, 3-ig kimeddig, vagy 4 óráig, amíg a hozzátartozója nálunk van, addig biztonságban van, felügyelet van, alatt van, és nem kell azon aggódjon, hogy most éppen mi történik.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: 2023-ban Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.
2: Itt beszélgetünk a Városmagyari Művházban, és itt ezen a helyen mutatják majd be a filmszemlét, idén is megrendezik. Hogy állnak most az előkészületek, kérdezem a főszervezőt.
3: Mi már, már több évtizede szervezzük akár a megyeit, akár a vármegyei filmszemléket, ez meg mivel, hogy most páros év, tehát 2026-ban, tehát az országos filmszemlé lesz majd, és ez itt most helytörténeti dokumentumfilmszemlék fognak versenyezni egymással, tulajdonképpen az egész ország területéről, de úgy tekintjük az országot, hogy a magyar nemzet területéről, tehát nagyon szívesen várunk határon túl került területek magyar nyelvű film, és helytörténeti és dokumentum kategóriába. Sokan ezt a kettőt összeszokták mosni, pedig azért mégiscsak két kategória, de majdnem egyforma, hiszen a helytörténeti az általában ugye dokumentum jellegű, a dokumentum jellegűben viszont nem biztos, hogy mindegyik helytörténeti, hiszen ha valamely esemény, ami ahhoz a helyhez nem kötődik, hanem országosan, az is nyugodtan fel lehet dolgozni, vagy például az egész világ sorsát érintő esemény. Emlékszem például, hogy két évvel ezelőtt a atomháború veszélyéről, meg egyebekről is voltak például filmek, tehát ezeket is nyugodtan, ami az egész világot érinti, és nem csak minket, magyarokat, azt nyugodtan lehet majd hozni. Bárki jelentkezhet, és nincs nevezési díj, viszont maga a filmszemle szeptember 25-26-án lesz itt a Városmagyari Művelődési Háznak a nagy termében, ahova szeretettel várjuk a filmet szerető érdeklődőket is.
2: Milyen volt az előzőnek az érdeklődése, akkor hány film és filmes jelezte a részvételét?
3: Általában az országos filmszemlékre azért jóval többen szoktak jönni, filmes alkotók is 15-20-an azért megjelennek, illetőleg érdeklődőkből is körülbelül egy 50-60 azért el szokott jönni. A megyei filmszemléknek jóval kisebb ugye a merítése, ott már ennek az aránynak körülbelül a fele van, aki el szokott jönni és jelen van, illetőleg ott már jóval kevesebb filmalkotás van. A országos filmszemlére meg ez a 15-20 alkotó általában egy olyan 15-16 filmet szokott hozni, hiszen van olyan film, amiket ketten-hárman is csinálnak, és ennek elfejtettem mondani, hogy egy alkotótól maximum 3 filmet fogadunk el, és maximum 60 perc összfilmes időbe. Persze ez nem azt jelenti, hogy a 61 percben van valaki, és akkor most vágja át, de azért ne legyen 70, meg 100, meg 120, meg 400 perc, meg akármennyi, hiszen ezt úgy szoktuk számolni, 9 órakor kezdődik, vannak benne szünetek és ebédidő, és azért olyan délután 3-4-re azért már fejezzük be. Az átlag filmidő, azt meg kell mondanom, egy olyan 5 és 20 perc között van, tehát a legtöbb film 5 és 20 perc között van, az átlag pedig ilyen 10-valahány percesek.
2: A versenykiírás mennyire szigorú, mennyire kell aktuálisnak lenni a dokumentum és a helyi történeti filmnek?
3: Tulajdonképpen nem szigorú, csak abban a szempontból, hogy ami nálunk már volt előző filmszemlék, az még egyszer már ne hozzák az alkotók, de viszont az, hogy például nem aktuális, de őt érdekli, mondjuk pont a Mohácsi csatának évfordulója van, de érdekli mondjuk a Muhi ütközet, és nem is Muhi községből vagy arról a területről jött, hanem budapesti, de a Muhi csatáról valami gondolata van, azt nyugodtan hozhatja. Akár például még a családi filmeket is úgy hozhat, ha az a családi film például az egyik volt az, amikor a kislánya kisdobos volt, úttörő volt, régi időt idézett meg, és ugye ez a kislánya már valami 50-valahány éves, 60 éves, és nagyon érdekes, hogy ott volt maga lány is, akit ott láttuk kisdobosnak, úttörőnek, kiszesnek, és a papa végig dokumentálta, még egy ilyen emlékszünk rá, lehet a régi időkből a tekerős film felvevővel, tehát amit még magának kézzel kellett tekerni az alkotónak, és nem csak megnyomott egy gombot. Egyébként a szalagos filmnek, tehát akár a 8 mm-es, akár a másiknak a Super 8-as, vagy más, vagy amikor már kazetta volt, abból volt a jelentőség, én még azzal kezdtem el VHS-re például dolgozni, meg 8 mm-esre, hogy ott jobban szerkesztettünk fejbe. Itt meg tudom, hogy van nekem 120 gigabájtom, meg egy terrásom, meg minden, és akkor nyugodtan nyomjuk neki az anyagot, és a végül meg se tudjuk nézni, mi se, nem az összevágáshoz, nem, hogy még az valaki majd végig fogja nézni.
2: Mennyire aktívak a megyében élő alkotók?
3: Tulajdonképpen sajnos a megyében élő alkotókat mind ismerik, vagyis ez jó ismét, az mind a Nyíri AFK tagja. Egyébként a Nyíri Amatőr és Független Filmesek Egyesülete a kultúráért, ez a gyönyörű szép nemünk. 1968-ban alakultunk klubként, és 2008-ban pedig lettünk egyesület. Bogdányi Ferenc volt az első elnök egy évig, onnantól pedig 2009-től én látom el a elnöki teendőket, ami tulajdonképpen szervezés, illetve rengeteg sok és egyre több papírmunka, hiszen azért a törvény úgy tekintik bármelyik egyesületet, civil szervezetet, mint ha például mi lennénk bármelyik országos szervezet, ki tudja hány alkalmazottal, tehát azért így nehéz ezt a rengeteg papírmunkát is elvégezni, meg pályázni, meg egyebek. Egyébként a filmszemlénket köszönjük meg Nyíregyháza megyeugó városnak, még 2012-től Nyíregyháza támogatja mindegyes filmszemlénket kisebb-nagyobb mértékben, amiből megvannak az ajándékok, tehát az alkotóknak ki tudjuk nyomtatni a emléklapokat, az okleveleket, meg tudjuk csinálni az állófogadást, és ja, meg a zsűrinek ajándékot tudunk venni, és nagyon tudunk örülni. Egyébként bárkit várunk szeretettel ide a Városmai Művelődési Házba, ha esetleg nem vagyunk itt, pedig két hetente szoktunk szerdán eljönni 5-től általában egy olyan hétig, ha nem vagyunk itt, akkor is nyugodtan be lehet jönni a Városmai Művelődési Ház nyitvatartási idejébe, tehát senki ne este jöjjön esetleg, amikor feltöri a művházat, hogy én csak a film csapatot keresem. Amikor nyitva van a művelődésház, akkor lehet menni az irodába és keresni minket, felírják a nevét, elérhetőséget, és megmondják, hogy mikor leszünk legközelebb. Nem csak olyanokat keresünk, akinek filmes múltja van, illetve vannak eszközei, hanem nekünk is vannak filmes eszközeink, értelemszerűen illetőleg, aki szeretne például egy ilyen filmforgatásra, filmalkotásban részt venni, akár állófotóként, állófotósként, hiszen standfotókat is csinálunk, akár úgy, hogy riporterként, akár úgy, hogy szereplőként. Most ugye a helytöleti dokumentumfilm szemlére nem annyira, bár itt is volt olyan, hogy például Józsa András életét dolgoztuk fel, és Józsa András megpróbáltuk megjeleníteni, vagy Váci Mihály életét dolgoztuk fel, Sinik Gyulával együtt, meg Csordás Laci, és ott például egy fiatalember eljátszott az ifjú Váci Mihály. Tehát itt is azért van szereplési lehetőség, de a megyei filmszemléknél jobban, a vármegyei filmszemléknél, de van, aki például csak jön, tartja a statívot, tehát az állványt hozza, van, aki tartja például a derítőlapot, van, aki a vágásba segít, tehát különböző dolgok vannak. Nagyon nagy segítség lenne például, aki a szervezésbe segítene egy-egy ilyen alkotótábort megszervezni várhoz, kastélyhoz, vagy bárhova, hova megyünk. Tehát bárkit szeretettel várunk, nézőként is, illetve alkotóként is.
2: A zsűrizés az hogyan zajlik, milyen feltételek alapján döntenek egy-egy filmnek a sorsáról, és kik a zsűri tagjai idén?
3: A zsűribe szerencsénk van, hiszen nyugdíjas zsűrink van, és akik már 2012-től szinte folyamatosan tudnak menni. Valamikor az egyik beteg és nem tud jönni, vagy más dolga van, de tulajdonképpen ez a három zsűritag, aki szokott így variálódni, vagy akár mindhárman jönnek, mint például tavaly, ez Miló Mihály HSC-s rendező operatőr, a Nyíregyházi Televízió volt munkatársa, ő már nyugdíjas, de amikor aktív volt, akkor is jött, és sokat beszélgetni velünk a filmekről is mondta, tehát nem csak azt mondani, hogy szerinte ez tetszik, nem tetszik, meg mi van, hanem megbeszéljük utána vele, hogy mit látott helyesnek, mit látott úgy kigyomlálandóna. A másik Kéri Péter HSC-s operatőr barátunk, aki pedig a Nyíregyházi TV-n is volt, de a Kölcsi TV-nek munkatársa volt, ő is nyugdíjasként már ugye aktivizálható és el szokott jönni. Ő is ezekről beszél leginkább ugye a filmes szempontokról, szerkesztésről, stb. És dr. Ressler Gábor tanár úr, aki pedig a Nyíregyházi főiskolának volt a főiskolai tanára, ő pedig mind történész, illetve helytörténész, inkább a szerkesztésről, illetve a filmek témájáról szokott beszélni velünk. De valamikor más zsűri tagok is voltak, valaki csak egyszer-kétszer volt például a főiskoláról is, Karádi tanár úr, vagy mások, de volt, aki például többször is tudott jönni, Drabanc Robert például volt egy időben, tehát azért bőven jönnek itt, de ez a három, akit elsőnek mondtam, azok a állandó zsűri tagok. Ők általában úgy szokták nézni a filmeket, hogy egyrészt ne legyen zsűri bosszantó a film, meg néző bosszantó, tehát egy valamennyi tingli-tangli témát ne dolgozzunk fel, illetve az ne legyen ilyen 10-20-30 percesek. A másik, hogy jó legyen érdekes legyen, jó legyen filmes szempontból ez az érdekesség feldolgozva, tehát az, hogy azért a képekrel, ahogy szoktam mondani, pont Miló Misi meg kéri is, hogy azért ne kaszáljunk, vagy messzeljünk a kamerával, tehát jobbra-balra, lehet svenkelni, meg rázumolni, de azért ne legyen átradó jobbra-balra, bőbar-arbit, ha messzelne valaki, illetőleg azért látszon ott a szakmai tudás a riporternél is, ne legyen mindig a képbe, de azért egyszer megjelenjen, stb. Stb. Tehát ezekre a dolgokra figyelne, és elmondhatom, vagy elárulhatom, hogy általában úgy csináljuk a ajándékokat, ami különböző audiovizuális eszközök, tehát akár diktafon, mint amit a kezünkben van, akár például SD kártya, akár például külső adathordozó, pendrive, régi időkben még DVD lemezek, akkor ezekből mindenki kapjon, tehát aki eljött, az kapjon valami oklevelet, és akkor viszont dicséretet, például az a legjobb ötletért, a legtöretlebb alkotókedvéért, stb. Stb. Így úgy vesszük észre, hogy mindenki boldogan tud távozni, és nincs vita, hogy beszegte, mit kaptál. Egyébként el lehet azt mondani, hogy már utóbbi, hát jó tizenvalahány évben, szinte sajnos ez gond, ugyanazok az arcok jönnek, ugyanazok az alkotók. Hál' Istennek nem ugyanazok az alkotások, és mindig látszik, hogy a idősebb tagok is, akik jönnek, akár Monorról, Budapestről, de Csorról is például egy csapat szokott jönni, Fejér megyéből, hogy azok is mindig újabb témákat jönnek. Először a Csor történeti, Csóri Csuka meg a Mája, hogy ismert Mátyás királyos monda, azt dolgozták fel nagyon jól, utána Csornak a különböző embereit, híres embereit, és utána pedig már ellátogatta Budapestre, nem akárhova, hanem az országos széjátéki központban, ami éppen megszűnt. És végig látogatták ott a Lipót mező intézet, tehát is ott ropogott minden, és hogy akkor felfirkák voltak. Nagyon érdekes filmet. Vagy például a Monorról, a Monori szovjet laktanyát látogatta végig. Engedélykért ugye a honvédség kezelésében van, és bement a filmes barátunk, és ott végig látogatta egy bezárt laktanyát, ahol orosz feliratok voltak, meg orosz különböző dokumentumok széjjel szorva. Tehát ezek olyan filmek szerintem, amiket itt jön a bánatunk, országos tévé szerintem bemutathatna még, ha akár úgy is, hogy amatőr filmek következnek, vigyázat, felhívás, hogy amatőr film, de nyugodtan be lehetne ezeket mutatni.
2: Mi önnek és önöknek szervezőknek a motivációja?
3: Nagyon nagy motiváció, hogy megmaradjon az amatőr is független filmezés. Az amatőrről csak annyit, hogy állisták ma a zsűri is, és egyre többen mondja, az amatőr a legcsodálatosabb szó a művészetben. Ez nem egy ledegraláló, ez nem egy kontát jelent, aki azt se tudja, mit csinál, de pénzkért kérre. Mi éppen az, hogy ingyen, pénz nélkül, szívszeremből csináljuk, mert azt hiszük, hogy valami értéket teremtünk. Ha más nem, akkor önmagunkat és szűk környezetekön tudjuk szórakoztatni, illetve nevelni, oktatni is, vagy ráirányítani figyelmet különböző témákra. A függetlenben már mondjuk pénzt is kap, de mindentől független, tehát a különböző stúdióktól független, ez azért az Egyesült Államokban ennek nagy múltja is, illetve jelen van még mindig, és nézzük meg, hogy ezek a független filmesek sok esetben több díjat hoznak, illetve nagyobb alkotásokat tesznek le az asztalra, és nagyobb világsikereket hoznak, mint az úgynevezett nagyon profi. Ő neki azt mondja a megrendelő, hogy apukám, ennyi millióval ezt kell megcsinálni, és ha elvállalja, aláírja a szerződést, akkor ha hülyeség is, meg hazugság is, akkor is meg kell csinálni. A különböző félprofi, illetőleg független pedig azt mondja, hogy nem vállalom, az amatőr pedig azt mondja nekem, ez nem az én témám, és nem fogjuk vállalni.
2: Meddig lehet beküldeni az alkotásokat erre a szeptemberi filmszemlére?
3: Hát úgy azért nyár végéig, és nyugodtan be lehet hozni magát az alkotásokat egy jelentkezés lap az honlapunkon, illetőleg ott a művelődési házban is ott vagyunk, és ott lehet hagyni a művelődési házba, vagy pedig el lehet küldni az én címemre, vagy a művelődési ház címére, tehát 4404 ház, a Városmai Művelődési Ház, a Városmai utca 5 szám, vagy pedig az én címemre, tehát Petrusák János Nyíregyháza, Ószor utca 34400-ra, el lehet küldeni nyugodtan postán, abban írjuk bele egy e-mail címet, hogy vissza tudjam igazolni, hogy megérkezett, és mindenkit, ahogy mondtam, szeretettel várunk, akár alkotók, akár csak nézők.
1: 2023-ban Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krudi Gyula díjjal ismerték el Petrusák János írót, dráma és forgatókönyvírót, aki évtizedek óta meghatározó alakja a térség kulturális életének. Idén szeptemberben ismét megrendezik az országos filmszemlét, amelyre csaknem 50 alkotótól várnak pályaműveket. Petrusák Jánossal Pokrovenszky Gergely készített interjút.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatás és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lanner Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest. Az idei volt a legkisebb 6. havi lakbér emelkedés a 2020-as járványidőszak óta. Az egy évvel korábbihoz képest országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy június eleje és július 1-e között a kiadó lakáshirdetések száma országosan 2,6%-kal csökkent. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. A legnagyobb és legfelkapottabb egyetem városokban 200.000 forint környékén húzódik meg a bérlők lélektani határa, Debrecenben 220.000 forint a bérleti díjak középértéke, Szegeden, Győrben és Veszprémben pedig havonta 200.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért. Nagy egyetemvárosként Miskolc a dobogós a legolcsóbb megyeszékhelyek listáján, itt 130.000 forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, írja a KSH ingatlan.com lakbérindexe.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokat adunk. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónk a Régió Krónika jelentkezik. Ezután témánk lesz, hogy az engedélyeket várják a cellagyár elindításával kapcsolatban a debreceni Kettőnél. Maga az üzem azonban teljesen készen áll, emellett elindult az 5. toborzási kampány is. A cég jelenlegi állapotáról, környezetvédelmi szempontjairól tartottak tájékoztató a közelmúltban a sajtó számára, az itt készült összeállításunkat hallhatják majd fél öt után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma július 14-e van, az Őrsök és a Sztellák ünneplik névnapjukat. Az Őrs régi magyar személynév, törzsnévből ered, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének nevéből, jelentése férfi. A Stella a latin Stella nevének a magyarban és a németben esszel ejtett változata, jelentése csillag. Most pedig nézzük, mi minden történt július 14. napján a történelemben. 1939-ben 9. István pápát megválasztják. 1789-ben Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1791-ben Angliában, Birminghamben felkelés volt. 1944-ben ezen a napon 600 amerikai bombázó szőnyegbombázást indított a budapesti olajfinomítók és a Dunabia vegyi gyár ellen. Egy másik amerikai légikötelék pedig teljesen elpusztította a Péti nitrogén művek ammónia gyárait. 1956. július 14-én adták át a keleti főcsatornát. 1965-ben az amerikai Mariner 4 űrszonda 9200 kilométerről fényképezte le a Marsot, ezek voltak az első közeli fényképek egy másik bolygóról. 1989-ben a Fiumei úti sírkertben eltemették Kádár Jánost. 2000-ben, július 14-én Budapesten megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2002-ben Párizsban a Bastille-nál a nemzeti ünnepen merényletet kíséreltek meg Jacques Chirac francia köztársasági elnök ellen, aki sértetlen maradt. 2016. július 14-én terrortámadás volt Nizzában a francia nemzeti ünnepen. Most pedig nézzük, milyen hírességek születtek július 14-én. 1804. július 14-én született Benedek Lajos, magyar katonatiszt, császári és királyi táborszernagy. 1826-ban e napon született Vasvári Pál, magyar író, történész. 1862-ben Gustav Klimt, osztrák festőművész. 1898-ban Selmeci Mihály, magyar színész, érdemes művész. 1910-ben e napon született William Hanna, amerikai rajzfilmes. 1913-ban, július 14-én született Gerald Ford, az Amerikai Egyesült Államok 38. elnöke. 1918-ban látta meg a napvilágot július 14-én Ingmar Bergman, svéd filmrendező. 1939-ben született Karel Gott, cseh énekes. 1945-ben, július 14-én született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. 1950-ben született Gyűrösi Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnokságának parancsnoka. 1967-ben Magosi László, Jászai Mari díjas, magyar színház rendező, író. 1977-ben, július 14-én látta meg a napvilágot Viktória svéd királyi hercegnő. Július 14-én mondott búcsút földi életének, 1223-ban II. Fülöp Ágost francia király. 1975-ben Lengyel József Kossuth-díjas magyar író-költő. 2003-ban Janikowski Éva Kossuth-díjas író-költő. Július 14-e Franciaországban 1790 óta, e napon a függetlenség napja, a Bastille 1789-es elfoglalásának emlékére.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.

Tükör. Tükörben nézve saját arcunkat látjuk. Tükörképünk néz vissza reánk. Készül rólunk egy fotó, amit albumba teszünk, bármikor visszanézhetjük. A kép mindig egyetlen pillanatot örökít meg az életünkből. Teremtünk, alkotunk, környezetünk visszatükrözi életünket, gondolatainkat. Szüleinkre tekintünk, vagy gyermekeinkre, személyiségünk, énünk egy-egy villanását fedezhetjük fel bennük. Amikor első gyermekem megszületett, a szülészet várótermében várakoztam. A hosszú folyosón és a résnyire nyitott üvegajtón keresztül tisztán hallottam újszülött gyermekem síró hangját. Egyszerre az öröm és a szorongó várakozás érzése kerített hatalmába. Nem is kellett nagyon sokat várni. Kisvártatva egy nővérke hozta karjában a fiamat, hogy megmutassa. Na, mi van? Kérdezte tőlem. Nem erre a kérdésre számítottam. Nagyon meglepődtem. Talán nincsen keze, lába, valami baj van, futott át rajtam hirtelen. Fiú, kiáltotta sugárzó örömmel felém a nővér, miután látta, hogy teljesen lebénultam és nem tudok megszólalni. Nem csak a kérdése lepett meg, és hatott rám bénítóan, hanem a gyermekem arca, tekintete is. Annyira magamat láttam benne, hogy azt a pillanatot, érzést és arcot máig nem felejtettem el. Olyan volt, mintha tükörben néztem volna, mintha találkoztam volna saját magammal. Hazamentem és megnéztem a régi képeket, amelyek rólam készültek, és egészen más volt a benyomásom. Így kevesebb volt a hasonlóság. Ennek ellenére boldog voltam, szinte teljesen el voltam varázsolva. Arra gondoltam, milyen titokzatos az élet, és mennyire csodálatos ajándék minden találkozás. Azóta tudom, nem attól lesz az élet szép, ha magunkat féljük felfedezni a dolgokban. Sokszor abba a hibába esünk, hogy csak magunkat keressük, és magunkat akarjuk látni mindenben. Sokkal fontosabb, ha felismerjük azt a pillanatot, amikor bennünket talál meg az élet. Észre kell vennünk a felénk sugárzó életet, életeket. A mi életünkre is ráirányul sok-sok tekintet, a mi arcunkon is tükröződik egy vagy több arc. Nem önmagunkat kell keresnünk másokban, a körülöttünk élő világban, nem az a legfontosabb, hogy mindenben saját lenyomatunkat lássuk, előbb az életet kell magát megtalálni és felismerni, amely felibénk hajolt. Fedezzük fel és ragadjuk meg azokat a pillanatokat, amikor mi is, mint a tükör, mint egy képbe rejtett pillanat, visszatükrözzük életünkön és arcunkon keresztül az örökké valóságot, vagy mások örömét, szeretetét. Igaz öröme csak annak lesz, aki maga tükrözi vissza a feléje irányuló jóságot, segítséget. Az lesz boldog, aki nem önmagáért az, hanem mások örömét tükrözi vissza, aki mások bánatát fogadja magába, aki mások rá irányuló szeretetét képes tovább sugározni minden irányba. Ki a boldog ember? Az, aki mindenben önző módon magát keresi és láttatja, vagy aki másokat tud láttatni, aki másokat el és befogad, valamint osztozni tud embertársa örömében, bánatában.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 14-én kedden 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Új rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Jósa András tagkórházának fájdalom ambulanciája. A modern berendezés olyan célzott, minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, melyek bizonyos esetekben tartós fájdalomcsillapítást nyújthatnak, miközben csökkenthetik a gyógyszeres kezelés szükségességét. A fejlesztés egy csaknem egy éve működő szakrendelés munkáját erősíti, mely az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján hiánypótló szerepet tölt be a vármegyében, írja a nyíregyháza.hu. A fájdalom ambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését a Jósa András tagkórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályán. Ahogy már arról beszámoltunk, közigazgatás, közhivatalok, pénzügykönyvelés az ezeken a területeken dolgozókért vagy innen nyugdíjazottakért és az ide tartókért imádkoztak a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben az elmúlt hetek egyikén. A különböző területek képviselői is elmondtak egy-egy imát az Úr asztalánál állva, és ez a vasárnapi mindhárom istentiszteleten megtörtént. Az adóhatóságnál dolgozó Pap Jánost hallják.
2: Későn érő református voltam, ugye az anyai nagymamám ő református vallású, illetve hát a nagyapám is, de ugye nagymamám volt a meghatározó gyerekkoromban, ő mindig is szerette volna, hogyha megkeresztelnek, de édesapám hivatása miatt erre nem nagyon volt lehetőség a rendszerváltás hajnaláig. Akkor 10,5 évesen hirtelen tagja lettem a gyülekezetnek, mint frissen keresztelt gyermek, majd 2 éven belül konfirmáltam is Nyírbátorban. Meghatározó része egyébként azóta az életemnek az egyház. A páromat is sikerült úgy megtalálnom, hogy szintén református volt, tehát még ebben sem volt nagy eltérés közöttünk. És hát a gyerekeimet meg mindig is próbáltuk erre az útra terelgetni. Hamarabb ívódott belém ez, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Tehát a hűség az egyházhoz nálam mindig is működött, tehát nem nézelődtem másfele, tehát az ökumenizmus soha nem volt annyira része az életemnek. A református vallás, liturgia, templom egyszerűségét szoktuk meg. Nem akarom megbántani más felekezeteknek az elképzeléseit, ezért nem is megyek bele, de egy katolikus templomból már kiszédültünk hamar a feleségemmel, mert gyönyörű művészetileg, de nem a miénk. A magyarság és a református hit annyira összekötődött, hogy a kazettás mennyezetek, a díszes faragott padozat, ezek természetesen részét képezik a református hitünknek, de mégsem azok az Isten ábrázolások ütköznek ki rajta, akármilyen jelentése is van egyébként a festett mennyezetnek, mint ami direkt módon egy katolikus templomban szembe jön velünk.
1: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. A tájékoztatóban azt írták, az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Kiemelték, mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége. Közölték azt is, az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Csak nem 20 városban rendeznek orgonapont koncerteket, többek mellett Tiszavasváriban is augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 24 alkalommal várja a közönséget, közölték a szervezők. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. A két művész például Debrecenben augusztus 14-én ad koncertet. A fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszavasváriban is várja a közönséget. A milotai, uszkai és magasligeti református egyházközségekben nyáron számos feladat várható, táborok, ifjúsági alkalmak, felújítások, közösségi események. A rendezvények előkészületei Máriavában zajlanak. A presbitériumok lelkesek a gyülekezetekkel együtt, mondta Szalai Kont András, a gyülekezetek lelkipásztora.
3: A nyarat majd biztos, hogy egy családi nappal fogjuk zárni, hogy ennek az időpontja az mikor lesz, az még tárgyalás kérdése egyelőre, és ettől független valószínűleg majd lesz még népdalköri alkalom, ahol van átfedés, ugye presbiterek is sokszor, ugye népdalköri tagok, én magam is köztük, valamint nőszövetségi alkalom is biztos, hogy lesz majd a nyár folyamán, és ez az, amit így én most így önmagam előtt, vagy a gyülekezetek előtt látok. Értelemszerűen az evangelizációs alkalmakra is fogunk majd menni szerintem mind a három településről, vagy hogyha nem is minden estére, de bizonyos estékre biztos, hogy el fogunk menni, ott fogunk lenni, úgyhogy egyelőre nálam ez így néz ki itt a fejemben, meg a naptáramban, hogy majd hogy alakul ez a valóságban, reménységünk szerint ezeket meg tudjuk valósítani, de majd mindezekhez még valamit igyekszünk párosítani. Igazából a kulcs, amit én úgy látok, hogy a gyülekezet építésnek, vagy a gyülekezet életnek a kulcsa az a család látogatás, amiben most én egyéb elfoglaltságok miatt talán egy kicsit, hogyha lehet így kritikát gyakorolni magammal szemben, el vagyok maradva, mert voltak olyan dolgok, amikkel sajnos foglalkozni kellett, ugye magánéletet illetően, de ettől függetlenül az ember igyekszik odaérni mindenkihez, meg igyekszik jelen lenni az embereknek a mindennapjaiban, és én úgy látom, hogy valahol ez a kulcs ahhoz ebben a mai társadalmunkban, vagy elidegenedett világunkban, hogy az emberek ki vannak éhezve arra, hogy személyesen találkozzanak egymással, személyesen beszélgessenek egymással, úgyhogy ez az egyik része a gyülekezeti életnek, gyülekezeti szolgálatoknak, másik része pedig a nőszövetség. Bizonyos alkalmak köré gyűlik most még össze, nekem az a tervem, majd elnök asszonnyal is beszélni akarok erről, hogy hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is az ősztől kezdve legyenek olyan alkalmak, amelyek szépen folyamatosságában zajlanak, vagy egyfajta rendszert jelentenek ilyen formán. Most is van benne, a nagy események köré gyűlik általában össze téli időszakban, ugye nyilván a korai sötétedés miatt könnyebb megszervezni bizonyos alkalmakat.
1: Kincsvadászat lesz a búzatéri piacon, ugyanis újra bababőrze várja majd a családokat Nyíregyházán. Használt, de jó állapotú babaruhák, játékok és gyermekfelszerelések cserélhetnek gazdát július 26-án a búzatéri piacon. A Nyír VV Nonprofit Kft. Idén második alkalommal rendezi meg a népszerű bababőrzét, ahol a családok új kincsekre találhatnak. Az esemény célja a fenntartható vásárlás népszerűsítése és a közösség építés.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Az engedélyeket várják a cellagyár elindításával kapcsolatban a debreceni Ketőlnél. Maga az üzem azonban teljesen készen áll, emellett elindult az 5. toborzási kampány is. A cég jelenlegi állapotáról, környezetvédelmi szempontjairól tartottak tájékoztatót a közelmúltban a sajtó számára. A munkaerő toborzással kapcsolatban Kitta Alexandra toborozási vezető tájékoztatott, őt hallják először Buzás Bori összeállításában.
2: A toborzásunk az 2023-ban indult el, és azóta már 4 toborzási kampányt vezényeltünk le, és az 5. toborzási kampányunk. Ez júliustól szeptember végéig tart, és mint minden másik toborzási kampányal, ezzel is a Debrecenben és a régióban élőket szeretnénk megcélozni, mert ugye a helyi munkavállalók bevonzása és a helyi munkavállalók megtalálása az továbbra is prioritás a cégünk számára. Egyébként a CTL munkatársai számára a toborzás során, ami nagyon fontos, azt mérik, hogy milyen elkötelezettek a jelöltjeink, mennyire nyitottak az új technológiára, milyen a tudásuk, milyen a szakértelmük és a szorgalmuk. Egyébként jelenleg a vállalatnál 1470 munkavállaló van jelen, ennek 2/3 helyi, tehát magyar munkavállaló, és 33% az, aki kölcsönzött, illetve el fog indulni a cellagyártásunk. Ide kínai munkavállalók érkeznek, ez azért fontos, mert ők fogják elindítani tulajdonképpen a technológiát, a gyártást, illetve a szakértelmet is ők azok, akik átadják a helyi munkavállalóknak. Tehát nagyon fontos tulajdonképpen a jelenlétük, illetve még azt emelném itt ki, hogy az év végéig 2300 fő létszámmal tervezünk. Éppen ezért fontos az, hogy bemutassuk, hogy miket teszünk meg annak érdekében, hogy ezt elérjük. A helyi tudás és szakértelemre épülő működés továbbra is célkitűzésünk, és továbbra is nagyon nagy prioritás a CTL Debrecen számára. De a munkaerőpiacon azért továbbra is egy nagyon nagy verseny van jelen, illetve kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy a fiatal tehetségeket bevonzuk, megtaláljuk, és őket tudjuk még jobban támogatni. Pont emiatt egyébként több helyi oktatási intézménnyel született megállapodás és hosszú távú stratégiai partnerség, és hát azt lehet már mondani ma már, hogy ők kulcsfontossági partnerek abban, hogy a jövő munkaerő utánpótlását biztosítani tudjuk. Debrecen Egyetem, a Miskolc Egyetem, a Debreceni Szakképzési Centrum, illetve a gyakornoki programunk, arról is egy pár szót, az nagyon jól működik ez is az utóbbi 2 évben, ezt is szeretnénk minél nagyobb szintre emelni, illetve hát az ösztöndíj program az is egy olyan elem lesz a későbbiekben, amiben szeretnénk ezeket a tehetségeket még jobban támogatni. Ugye említettem a toborzó kampányt, ezek olyan kampányok, ahol online és nyomtatott hirdetések mellett köztereken, jármű reklámfelületeken jelenünk meg, és minden egyes hír, minden egyes kampányunknak volt egy üzenete, van egy üzenete, ilyen volt az egyik az innováció a zöldebb jövőért, vagy a nyissa jövőre. Amit még szeretnék kiemelni, hogy ugye említettem, hogy nagyon sok mindent igyekszünk megtenni a bevonzás érdekében, azt el lehet mondani, hogy a régió legnagyobb állásbörzén mindig jelen vagyunk, illetve a debreceni nagyobb eseményeken, amit például világkarnevál, illetve a Campus Fesztiválon is, ugye szponzorok is vagyunk, és mindemellett a Jobs Street-en is jelen vagyunk, ahol a tulajdonképpen minden egyes ilyen eseményre elmondható az, hogy itt játékos formában tudnak megismerkedni a helyi lakosok magával a céggel, tehát magával a cégnek a hátterével, illetve az állás lehetőségekkel kapcsolatban is érdeklődhetnek, itt tájékoztatást adnak a kollégák. Akiket szeretnénk most jelenleg behozni, és akikre a legnagyobb szükségünk van, azok a termelési, minőségbiztosítási, logisztikai munkatársak, de ezen felül rengeteg nyitott pozíciónk van. Ez azért van fókuszban, mert őrájuk van a legnagyobb számban szükség.
1: Bodnár Mihály, a cég munka és környezetvédelmi vezetője kifejtette, hogy számukra a környezetvédelmi előírások betartása mellett az is cél, hogy az akkumulátorcella gyártás beindulását követően a lehető legrövidebb időn belül igyekezzenek karbonsemlegessé válni.
3: Alapelvünk, hogy a fenntarthatósági törekvéseknek a megvalósítása, a környezetvédelem, az üzembiztonság mindenkor elsőbséget élvez, és minden döntésünk során meghatározó szerepet kap, ezt a mindennapokban is megéljük, és a stratégiai döntések során is figyelembe veszünk. Számunkra a felelős gyártás azt jelenti, hogy a fejlett technológiák felhasználása és a fenntarthatóság együtt valósul meg, és egymást erősíti. Ugyanakkor nem csak az építkezés, és nem csak a gyár közvetlen működésének a fenntarthatósága a cél. Az is cél, hogy a vállalat az akkumulátorcella gyártás beindítását követően a lehető legrövidebb időn belül igyekezzen teljesen karbonsemlegessé válni. Ennek megvalósítása érdekében csökkentjük az energiafelhasználásunkat, optimalizáljuk azt, igyekszünk behúzni zöld energiákat, megújuló energiákat, és odafigyelünk az élő környezetre is. Nagy kiterjedésű zöld felületeket valósítottunk meg, rengeteg növényt ültettünk itt a gyár területén, ezek mind nagyon fontosak egy gyár indulásakor is már, hiszen így tud az épített környezet és a természetes környezet kicsit harmóniában együttműködni. Értjük és megértjük azt, hogy a fenntartható fejlődésnek egy alappillére a környezettudatosság, a környezetnek a védelme, és ennek szellemében terveztük és építettük meg ezt a gyárat is. Az biztosan mindenki tudja, hogy a hatóság a CETL környezethasználati engedélyében rendkívül sok és nagyon szigorú határértéket állapított meg számunkra. Annak érdekében, hogy ezeket a határértékeket nyomon tudjuk követni, hogy ezek átláthatóak legyenek, hozzáférhetőek legyenek, egy rendkívül részletes és átfogó technológiai megoldásokat, felügyeleti eszközöket, monitoring eszközöket tartalmazó komplex rendszert valósítottunk meg, és ez biztosítja azt, hogy az előírások betartását azt mindenki átláthatja, és mindenki számára transzparens tudjon lenni. Kicsit részletesebben a földtani közeget 18 ponton vizsgáljuk, 3 különböző mélységben, és emellett még a víztározók üledékének vizsgálatát is belevettük ebbe a monitoring tervbe. Ez a vizsgálat évente 2-szer történik meg, összesen 108 mintát veszünk. 15 darab monitoringkút vizsgálja a talajvíznek a minőségét. Ez a mi engedélyünkben évente 2-szer van előírva, mi ezt az első hónapokban havonta fogjuk csinálni, hogy egészen biztosak legyünk abban, hogy semmilyen szennyeződés nem történhet. Létrehoztunk egy környezeti zajmonitoring rendszert, ez jelenleg már működésben van itt a bérletlétesítményben, és július végén fog működésbe lépni a saját gyárunkban is. Ez viszont folyamatos monitorozás, és azonnali beavatkozást tesz lehetővé minden rendszer probléma, vagy valamilyen zaj határérték átlépés esetén azonnal be tudunk avatkozni. Vannak technológiai elszívó berendezéseink, amik a légszennyező pontforrásokat vizsgálják. Ezeknek a hatékonysága 95-99%-os ezeknek a leválasztó rendszereknek. Összesen csak a próbaüzem alatt 200 mérés fog megvalósulni. Nagyon-nagyon szigorúan veszük ezt, és nagyon-nagyon szigorúan fogjuk figyelni minden egyes kibocsátási pontunknak a kibocsátását. Szennyvíz. Jelenleg is folyamatban van a próbaüzemi, ami egy év, és az üzemeltetési engedélyünknek a megkérése. A terv havi mérést ír elő, mi ennek ellenére heti mérést fogunk megvalósítani ezekben az első időszakokban. Ezek a mi rendszereink, de ezzel párhuzamosan a hatóság is létrehozott egy független monitoring rendszert itt a gyár környékén. Ezek az ellenőrzési rendszerek azt támogatják, hogy ha valami történik, korán észleljük, vagy minden korábban tudjuk észlelni, mindenki számára az eredmények hozzáférhetőek, átláthatók legyenek. Ezek az eredmények mind feltöltésre kerülnek az országos környezetvédelmi információs rendszerbe, ott minden mérési jegyzőkönyv, minden riport elérhető mindig.
4: Külön figyelmet kap a cég vízhasználata. Erről is beszélt Bodnár Mihály, a CETL munka és környezetvédelmi vezetője.
3: Azt lehet olvasni mindenhol, hogy ezek a típusú gyárak nagyon sok vizet használnak fel, akár veszélyeztethetik a lakosságnak a víz igényét is. Szeretném elmondani azt, hogy 2025-ben olyan technológiai fejlesztéseket valósítottunk meg, amikkel 30%-kal tudtuk csökkenteni a gyárnak a vízfelhasználását, energiafelhasználását. Ezek közül a legfontosabb az új generációs adiabatikus hűtőtornyok. Ennek a technológiának a használata a napi vízigényt egy előre meghatározott korlátok közé szorítja, és ha olyan időszakok következnek be, mint ez a mostani, ez a rendkívül meleg, hőkupolás, 40 fokos időszak, arra is van megoldásunk, itt a helyszínen telepítésre került egy 3100 köbméteres puffertartály, ami ezeket a csúcsfelhasználásokat hivatott kiegyenlíteni. Így, és ez a rendszer ráadásul arra van tervezve és arra van megvalósítva, hogy kizárólag szürke vízzel működjön. Amint a város átadja, üzembe helyezi ezt a regionális szürke vízhálózatot, mi képesek leszünk csak szürke vízzel menni. Ez várhatóan 2027 év végéig meg fog valósulni. Addig megyünk csak felszíni vízzel, egyébként mi szürke vízre vagyunk beállítva. Ezek a tervezési és engedélyezési feltételek, meg a rengeteg hatósági ellenőrzés biztosítják azt, hogy a lakossági vízfelhasználás a mi gyárunk miatt nem fog veszélybe kerülni. Megújuló energiára irányuló célkitűzések vannak, nagyon fontos, hogy energiát takarítsunk meg, fontos, hogy az élő környezetet tudjuk fejleszteni, de az is nagyon fontos, hogy olyan energiákat használjunk fel, amennyi még felhasználásra kerül, amik megújuló forrásokból származnak. Ennek érdekében közel 35 megawattnyi napelemet fogunk telepíteni a közeljövőben. A környezetvédelem és a fenntarthatóság mellett egy nagyon fontos szempont az üzemelés biztonsága is, meg az üzembiztonság. Ide tartozik az építkezésnek a biztonsága is. Ez már egy 3 éve tartó hosszú folyamat, egy hosszú építkezés volt, és ez végig, egészen végig a megvalósítás alatt ez a legmagasabb szintű prioritás volt, hogy ez biztonságban tudjon végigmenni, ne legyenek balesetek, ne legyenek környezeti károkozások. Jelenleg a projektnek ebben a fázisában kezd áttolódni a hangsúly az építkezésnek a biztonságáról, a technológiának az üzembe helyezésére. Nyilván mi veszélyes technológiákkal dolgozunk, ezeket üzembe kell helyezni, ezeket biztonságosan el kell indítani, az üzemeltetésnek a feltételeit meg kell teremteni. Én viszonylag hosszú ideje vagyok ebben a szakmában, de ennél szigorúbb, részletesebb műszaki biztonsági szabályozatot én még nem láttam. Az akkumulátorgyártás a CETL számára tényleg elsőrangú prioritás, hogy biztonságos legyen, és ennek a rendkívül szigorú, rendkívül biztonságos környezetnek az üzembehelyezése és validálása folyik. Jelenleg ez a legnagyobb fókusz.
1: Az engedélyeket várják a cellagyár elindításával kapcsolatban a debreceni Ketőlnél. Maga az üzem azonban teljesen készen áll, emellett elindult az 5. toborzási kampány is. A cég jelenlegi állapotáról, környezetvédelmi szempontjairól tartottak tájékoztatót a közelmúltban a sajtó számára. Az itt készült összeállításunkat hallották, a riporter Buzás Bori volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazinműsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Mózes első könyve 3. fejezetének 2. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Az asszony így válaszolt a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó pedig azt mondta az asszonynak: bizony nem haltok meg, hanem tudja Isten, hogy amelyik napon esztek, abból megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez a két fa valamilyen formában ma is jelen van ebben a világban. Az élet fája. Mint az Isten és az ő igéje. Amit választva az életet választjuk, s a jó és a gonosz tudásának fája, mindaz, amire az Isten azt mondja, hogy meg se érintsd, ami bűn, ami szembe megy az Istennel és az ő tanításával, az az ismeret, amely eltávolít és távol tart tőle. Ma is nap mint nap élet és halál, áldás és átok között döntünk, választunk, miközben az Isten mindig mondja: válaszd az életet, őt. Azt az utat, amelyre meghívott, azt a keskeny utat, ami életre visz. Mert a másik, bár széles, és amit úgy reklámoz és teszi, ezáltal kívánatossá a sátán, hogy azon mindent szabad, mindent lehet, azon sokan járnak. Az első emberpár története a miénk is, és bár mutogatunk és megítéljük őket, hogy elbuktak, de a nagy kérdés, hogy mi a mindennapi új lehetőséggel, a különféle élethelyzetekben, amikor a sátán megkísért azon kívánatos gyümölccsel, élettel, lehetőséggel, akkor mi miként fogunk eljárni? Mit választunk? Emlékezünk-e majd arra, amit az Isten mondott? S ha majd emlékezünk, akkor ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy megadjuk magunkat mi is. Nem könnyű helyzetekkel szembesülünk, amikor is arra vagyunk csábítva, hogy válasszuk a könnyebb utat, a szebbet, a világ szerintit, azt a széleset. Nyomást gyakorolnak ránk, ami még inkább azt az érzést kelti bennünk, nehogy lemaradjunk, kimaradjunk, nehogy valami jótól essünk el, mert úgy van beállítva, hogy az a jobb rész. Dehogy lesz bajotok, dehogy haltok meg, sőt olyanok lesztek, mint az Isten. Fogjátok tudni és megmondani, mi a jó nektek. És nem az Isten, hanem ti, Vedd kezedbe az irányítást, meg tudod csinálni, jó lesz, meglátod. Sokszor elhisszük ezeket a hazug, de szívünket melengető szavakat. És azzal a reménnyel engedünk a nyomásnak, hogy jó lesz. Hogy lehet másoknak nem sikerült, de majd nekünk, mi majd megcsináljuk. Hogy ki mondja az igazat, remélem már látod. Bízz az Úrban, engedd meg magadnak, még ha nehezebbnek is tűnik, de válaszd az ő keskeny útját, mert egyedül az van érted, amit ő mond. A mai ige magyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az alaptörvény módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy cenzúra, egy új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, indokolta Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakció vezetője lemondását az ATV műsorában. Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, ez egy viszonylag rövid, 1,5 hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. Lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze 1 volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán 1 a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az illő környezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: rendezheti az alföldi tájakat. A kiskunsági Fülöpháza melletti homokpuszta gyepen az ökológusok már évek óta monitorozzák a helyi élővilág változásait több száz állandó mintavételi ponton. És Csecserics Anikó, a Hurren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársának elmondása szerint, ha már a szárazságtűrő őshonos évelő fűfélék sem bírják az aszályt, akkor a helyüket elfoglalhatják a még szárazságtűrőbb inváziós növényfajok, mint például a homoki prérifű, vagy akár a kaktuszok.
1: Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homoki gyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birkalegeltetés volt, és korábban az a birkalegeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok, buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepedni az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futó homok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres négyzetek, és ezekben vizsgáltuk először 2 évente, aztán inkább 5 évente, hogy mi történik a gyeppel, pont ezt a regenerációt próbáltuk nyomon követni, és már mondjuk 2003-ban is volt egy aszályos év, és akkor is láttuk, hogy bizonyos domináns füvek, mint ez az említett magyar csenkesz, árványhaj valamennyire elpusztult, de utána regenerálódott, tehát a következő csapadékos években újra vissza tudott nőni. Aztán jött a 2022-es aszályos év, amikor nyáron megint egy nagyon meleg és száraz periódus volt, és azt láttuk, hogy hatalmas területen pusztultak el újra ezek a füvek, úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy a 2023-ban újra megismételjük ezt a mintavételt, sőt kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fele elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, olyan 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben.
0: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Magyarország tájaihoz hozzátartoznak a száraz gyepek domináns fűfajai, mint például a homokgyepekre jellemző homoki árvalányhaj és a magyar csenkesz. Jól alkalmazkodtak az erős naphoz, magas hőmérséklethez és kevés csapadékhoz, ezért kifejezetten száraz, meleg helyeken nőnek. Legalábbis eddig ez volt az általános ismeret hazánk e két őshonos növényéről. Ugyanakkor az elmúlt nyarainkra jellemző forróságot már ezek sem bírják, pedig az általuk alkotott endemikus, azaz benszülött fajokban gazdag gyepek hosszú ideje, több tízezer éve jelen vannak hazánk szárazabb vidékein. A Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet kutatói szerint a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat, teret engedve az inváziós növényfajoknak. Takács Ádám riportja.
3: Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének durva léptékű vegetáció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársával beszélgetek, méghozzá Vácrátót határában, egy gyepes élőhelyen.
1: Üdvözlöm én is a hallgatóságot. Ahol vagyunk, ezt úgy hívják, hogy a Tece, Tece homokpusztája. Ezt az 50-es, 60-as években még legeltették birkával ezt a területet, még nagyobb kiterjedésű volt az egész homokgyep, De aztán elkezdődtek a fásítások, betelepítették a környékre a fenyőt és a nemesnyarat, és ez a kis folt maradt meg az akkori 70-es évekbeli ökológiai intézet közbenjárására védett területként homokgyepnek.
3: Mondhatjuk, hogy ez neked

0: némiképp hazai pálya, de nem csak azért, mert itt van tőlünk a Nemzeti Botanikus Kert pár száz méterre, ahol egyébként szoktál dolgozni, hanem azért is, mert a szakterületed szorosan kötődik ehhez az élőhely típushoz, ehhez az élőlény társuláshoz.
1: Igen, ugye itt nyílt és zárt homokpuszttegyepek találhatók, aminek két domináns fűfaja van, az egyik a homoki árvalányhely, a másik pedig a magyarcsenkesz. Ilyenekből áll, és ilyen nagy kiterjedési homoki gyepek találhatók a Kiskunságban is. Ezek az eredeti erdősztyep vegetációnak az egyik darabja, tehát a gyepes darabja, és el szokott mozaikolva, keveredve megjelenni nyarasborókással, illetve fehérnyár és kocsályos tölgy alkotta erdőkkel. Tehát ugye tulajdonképpen a Kiskunság száraz vegetációja eredetileg valamiféle erdősztyep mozaik volt, és akkor itt van az egyik darabja ennek a mozaiknak, itt lehet látni.
0: Beszéljünk egy kicsit a gyepek ökológiai hasznáról. Különleges élőhelyek ezek, amikről talán az erdők és vizes élőhelyek árnyékában kevés szó esik, pedig hát a jelentőségük egyáltalán nem csekély, sőt.
1: Hát igen, az első körben az jut eszembe, hogy ugye el szokták gondolni, hogy a Kárpát-medencében erdők voltak mindig is, de ez így nem igaz. Az Alföldön mindig is jelen voltak valószínűleg a gyepi élőhelyek is. Ennek az egyik legfontosabb bizonyíték az, hogy az a rengeteg specialista, illetve endemikus faj, ami csak itt az endemikus ugye azt jelenti, hogy szűk elterjedési területű, tehát olyan fajok, amelyek itt nálunk a Kárpát-medencében alakultak ki, és ehhez az élőhelyhez kötődnek. Azért vannak itt valószínűleg, mert már folyamatosan több tízezer év óta mindig is jelen vannak ezek a gyepi élőhelyek. Tehát ez egy specialistákban, gyepi specialistákban és endemikus fajokban gazdag élőhely. Ez egy nagyon fontos ökológiai jelentősége, ha lehet így fogalmazni eznek az élőhelynek.
0: Na és mi a helyzet a szénmegkötéssel?
1: Igen, ugye mindig az erdőket szokták emlegetni, meg mellette a mocsarakat, a vizes élőhelyeket, de a gyepek is természetesen képesek a szénmegkötésre. Nagyon finom egyensúlyban van az, hogy vajon nettó megkötők, vagy pedig nettó kibocsátók, és attól függ, hogy mennyire erős a legeltetés, illetve milyenek a környezeti adottságok. Ugye elég arra gondolni, hogy azok a csernozemi talajok, amik a legértékesebb szántóföldi talajok most, azok is azért értékesek, mert rengeteg szén van bennük, ott van a humuszban eltárolva a szén. Úgyhogy ezek a gyepek is képesek a szénmegkötésre, nagyon sok szenet megkötnek a növények a gyökereiken keresztül, és ez a talajban raktározódik. A másik fontos, amit tudni kell, hogy ezek a gyepek sokszor, főleg a homoki gyepek, sokszor újra fölnyílnak, áthalmozódnak, és amikor újra megindul a homok, akkor el tudja temetni a régi talajokat, tehát nagyon sok helyen a Kiskunságban tapasztaljuk azt, hogy leássunk a földbe, és mondjuk 30-40 cm mélyen, ott van egy eltemetett halajréteg, ami azt jelenti, hogy ott van az eltemetett humusz is, ami szén, tulajdonképpen szénraktárja. Tehát ezek a talajok is nagyon fontos szénraktárok lehetnek.
0: 2025 nyár végén vesszük fel ezt a beszélgetést, és azt kell, hogy mondjam, hogy még most is nagyon szép, így laikus szemmel, ez a gyepes élőhely. Te mit látsz szakértő szemmel? Milyen állapotban van most ez a gyep?
1: Igen, ugye a kiskunsági gyepekhez hasonlítom mindig fejben ezeket a gyepeket. Ugye most északabbra vagyunk jóval, itt egy kicsit több csapadék esett, kevésbé volt aszályos ez a nyár, úgyhogy a domináns fűfajok, az árvalányhaj meg a magyarcsenkesz relatíve jól túlélték ezt a nyarat. Ez egy északabbi terület, itt mindig is zártabbak voltak ezek a gyepek, de azért itt is, hogyha oda mennénk közelebbről megnézni, akkor ott azért lenne pusztult fű is. És itt is, ha belenézek a gyepbe, akkor azért kikiszúrok egy-egy fűcsomót, ami valószínűleg nem érte túl a nyarat. Korábban zártabb volt ez a gyep, az azt jelenti, hogy sűrűbbek voltak a fűcsomók, de mivel kevesebb volt a csapadék, ezért elkezdett erős kompetíció, azaz versengés kialakulni a fűcsomók között a vízért, és az erősebb győzött, tehát amelyik jobban össze tudta szedni a vizet, és bizony vannak lékesedések vagy üresedések. És ugye ennek mi lesz a jövője? Az, hogy fölnyílik a gyep, ezt úgy értem, hogy ritkábbak lesznek a fűcsomók, és közte, hát attól függ, hogy erős legeltetés van, vagy pedig nincsen, itt most nincsen legeltetés, akkor nem távolítja el semmi ezt a kiszáradt füvet, szép lassan lebomlik, és a helyét a gyorsan reagáló egyévesek veszik át, vagy a gyorsan megtelepedésre képes idegenhonos fásszárúak vehetik át, vagy pedig, amint itt látjuk is, a selyemkóró tudja behálózni ezt a területet és elfoglalni.
0: Ez van most itt Kiskunságtól, meg a Fülöpházától északra, de mi a helyzet ott? Mit mutatnak a tendenciák, és mit kutatsz?
1: Ugye ott Fülöpháza közepén van egy olyan homokhegyi gyep, ami a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi Bucka vidékéhez tartozik, fokozottan védett. Ott már a 90-es évek végétől nincsen legeltetés, korábban birkalegeltetés volt, és korábban az a birkalegeltetés felszakította a homokot, és elindult. Ott voltak ilyen futóhomok buckák, de mivel a legeltetés megszűnt, újra elkezdett betelepedni az évelő fű, és megfogta ezeket a homokokat, homokbuckákat, és most már csak a Nemzeti Park tart fönn egy homokbuckát, hogy meg lehessen nézni, hogy hogyan is nézett ki egykor ez a futóhomok. Tehát az eltelt mondjuk a 90-es évektől a 2000-es vagy a 2010-es évekig folyamatosan regenerálódott ez a gyep, és pont ezt a regenerációt akartuk követni egy monitoringgal, ami 2000-ben indult, 200 darab állandó koordinátával megjelölt mintavételi négyzetet jelöltünk ki, ezek 4x4 méteres négyzetek, és ezekben vizsgáltuk először 2 évente, aztán inkább 5 évente, hogy mi történik a gyeppel, pont ezt a regenerációt próbáltuk nyomon követni, és már mondjuk 2003-ban is volt egy aszályos év, és akkor is láttuk, hogy bizonyos domináns füvek, mint ez az említett magyar csenkesz, árványhaj valamennyire elpusztult, de utána regenerálódott, tehát a következő csapadékos években újra vissza tudott nőni. Aztán jött a 2022-es aszályos év, amikor nyáron megint egy nagyon meleg és száraz periódus volt, és azt láttuk, hogy hatalmas területen pusztultak el újra ezek a füvek, úgyhogy ezért döntöttük úgy, hogy a 2023-ban újra megismételjük ezt a mintavételt, sőt kiegészítjük egy nagyon részletes drónfelvétellel, amely segítségével nagyon pontosan meg tudtuk állapítani a mintavételi négyzetek helyzetét, kitettségét, lejtését, azt, hogy mennyi fásszárú vegetáció van körülötte. És ennek az eredménye volt az, amit publikáltunk egy nemzetközileg referált folyóiratban. Egyrészt megdöbbentő mértékű volt a pusztulása az évelő füveknek, tehát a 200 négyzetből 160-ban a füvek fel elpusztult, és majdnem a négyzetek felében, a 85-90-ben pedig teljesen elpusztult az összes évelő fű. Tehát ez egy hatalmas pusztulás volt 2022-ben. Ott éltek túl a füvek, ahol északias kitettségben voltak, tehát kevésebb volt a besugárzás, a buckák alján, ahova lefolyik a csapadék, illetve ahol volt körülöttük fás vegetáció. Azért mondom így, hogy fás vegetáció, és nem fák, mert itt nem csak fákról van szó, hanem borókáról, galagonyáról, ilyen 1-2 méteres nyárfa sarjakról. Ezek tudtak olyan védelmet nyújtani, aminek a segítségével ezek az évelőfüvek túl tudtak élni. Még annyit tennék hozzá, hogy ezek a fás vegetáció ott is képes volt életben tartani a amúgy száraz gyepi domináns fűfajokat, ahol mondjuk erős volt a kitettség déli oldal, vagy lejtő volt, vagy dombtető volt, tehát módosították a lejtésnek a hatását. És utána mi történt? Ugye 23-ban volt ez a felmérés, 24-ben újra kimentünk, és azt tapasztaltuk, hogy 23-ban képes volt valamennyi csíra kinőni, de nagyon kevés élte túl, és amikor idén kimentem, akkor meg elég nyomorúságos kép fogadott, mert hogy újabb száraz év jött, nem tudtak ezek a kihalt füvek helyén csirázó kis fiatal fűcsirák megnőni, nem volt elég ahhoz a víz, úgyhogy megint egy nagy mértékű pusztulást tapasztalhattunk.
0: Nagyon aggasztó tekintve, hogy a szenáriók, szóval a lehetséges kimenetelek szerint, amit a klímatudósok jósolnak, az aszályos időszakok gyakorisága nő, ezek intenzitása is nő, közben a csapadék eloszlás egyenletlensége tovább erősödik. Szóval ennek tükrében teljesen átalakul a gyepi vegetáció, hogyha jól értem, a füvek terén.
1: Hát igen, ugye mik fognak ott élni? Egyrészt azok a fajok, amik eddig is ott voltak, csak gyorsan tudnak reagálni. Itt egyéves növényekre kell gondolni, amelyek ki tudják használni ezeket az intenzív csapadékokat, tehát hogy jön egy nagyobb eső, akkor ők képesek arra, hogy akár annyi csapadékból is kinevezték magukat, magot hozzanak, és utána újra magként viselik el a száraz periódust. Ilyenek például a ott jelenlévő vadrozs vagy meddőrozsnok. Most is azt látjuk, hogy hatalmas tömegben lették el a buckást ez a vadrozs úgy néz ki, mintha egy gabonatábla lenne ott. Tehát annyira sok van belőle. A másik csoportja a növényeknek, amelyek túl tudtak élni, azok, amelyeknek a gyökérzete sokkal mélyebbre megy, mint a füveké. Ugye ezeknek a füveknek úgy átlagosan max. Fél méterig megy le a gyökerük, főleg a magyar csenkész arra is épít, hogy van rendszeresen harmat, és akkor ő összeszedi a harmatot a felszínről. Ha annyira száraz az időjárás, hogy már nincsen harmat, akkor nyilvánvalóan ő hátrányban van. Viszont akiknek lemegy a gyökere két méterig akár, vagy három méterig, azok még bírnak vizet találni. Ilyen például a báránypirosító, vagy a mezeűrüm, vagy akár a homokímola, és ezekből volt nagy tömegben a buckásban. Érdekes, hogy ebben az évben már a mezei üröm egy része is pusztult, tehát elég sok pusztult mezei ürmet láttunk. Tehát, hogy már ő sem megy le elég mélyre a vízre, mert annyira kifogyott a talajvíz. És akkor ugye mi a kontrasztos, hogy mindig azt látjuk, hogy de hát itt vannak a fák körülöttünk, ott is ott vannak még a fák, igen, mert ők sokkal mélyebbre mennek le a vízért. Nehéz megmérni, hogy pontosan milyen mélyre, de akár 5-10 méter mélyre is leérhet a gyökerük az idős fáknak. Nagyon jó kérdés, hogyha most ültetnénk fát, akkor mi lenne? Nem biztos, hogy lebírna menni. Ugye az a buckás, ahol én kutatok, meg itt is azért, itt nincs legeltetés, ott sincs legeltetés, mégsem záródik be, mégsem telepedik be semmi spontán, mert a kis fáknak nagyon nehéz elérni azt a talajvíz mélységet, hogy megerősödjenek és meg tudjanak maradni.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az államadóságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az államadóságkezelő központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az államadóságkezelő központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az államadóságkezelő központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium.
0: az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Csecserics Anikóval, a Hunren Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársával arról, hogy a klímaváltozás miatt az őshonos növényfajok helyett az inváziós idegen honosak fognak teret nyerni. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Valahol viszont erről szól az evolúció, nem? Hogy alkalmazkodjunk a meglévő feltételekhez és az újabban kialakult lehetőségekhez. Miért probléma, hogyha egyes fajok eltűnnek ezekről az élőhelyekről?
3: Ugye, igen, azt szokták mondani, hogy evolúció, meg ilyesmi, de nagyon más tájban élünk. Az egyrészt máskor is persze voltak aszályos évek, aszályos periódusok, szárazabb periódusok, csak képzeljünk el egy mondjuk bronzkori tájat, egy kicsit más volt, mint most. Nem voltak autópályák, nem voltak alkótelepek, nem voltak hatalmas városok, tehát sokkal jobban átjárható volt az egész táj, sokkal jobban tudtak terjedni a fajok. Voltak nagy növényevő, mondjuk őstúlok, csordák, amik tudták ezeket a gyepi fajokat akár vinni, a magjaikat elvinni messzire. Tehát egészen más volt a tájban a kapcsolatrendszer. Most ilyen pici zárványokban vannak ezek a megmaradt élőhelyek, és hát nem tudnak, nincs meg az a kapcsolat, hogy ők most itt csak úgy éjszakra menjenek. Ugye mely fajok tudnak igazán jól terjedni? Azok, amelyek az valamiféle emberi kapcsolatot alakítottak ki, hogy úgy mondjam, tehát vagy az emberi közlekedéssel tudnak jól terjedni, vagy olyan szépek, hogy ültetik az emberek. Tehát ezek a fajok tudnak igazán terjedni, és ez sokkal kevesebb, mint amennyi a természetes élőhelyeken van. Tehát sokkal kevesebb faj lesz, sokkal homogénebbek lesznek a tájak. Ha egy táj homogénebb, kevesebb fajból áll, akkor a nagy katasztrófák jobban elérhetik.
2: Valamiféle szentimentális értéket is vehetünk, úgymond ezeknek a fajoknak. Említetted, hogy vannak endemikus élőlények, amik itt fejlődtek, itt adaptálódtak. Gondolom, hogy ez is egy veszteségtípus. Egyszerűen maga a tény, hogy nincs többé.
3: Hát nyilván a biodiverzitás önmagában is értéket hordoz, illetve nem is tudjuk pontosan, hogy mi a szerepe bizonyos fajoknak, és hogyha ezek eltűnnek, akkor ezeket nem lehet csak úgy pótolni.
2: Bízhatunk-e abban, hogy bár időszakosan eltűnnek fajok, mondjuk erről a kiskunsági élőhelyről, de hogy a talajban lévő magbankból valamikor visszajöhet ez a most látott kép, ez a mostani állapot, faj, gazdagság és eloszlás?
3: Azt hiszem nem, az a válasz röviden, ugyanis vannak olyan fajok, amelyeknek nagyon sokáig életképes marad a magja, de egy csomó faj, pont az évelő domináns füvek magja csak tranziens, azaz átmeneti magbankot alkot, tehát a magjai 1-2, max. 3 évig életképesek, folyamatosan elveszti az életképességét a talajban is, tehát 5 év után már nem találunk szinte életképes magot, úgyhogy ebben nem nagyon lehet bízni. Ők arra építenek, hogy minden évben tudnak magot hozni újra és újra. Tehát arra építenek, hogy a maga a növény, az évelő növény éli túl a nehezebb időszakokat, nem pedig a magbankra építenek, mint mondjuk más egyéves növényfajok.
2: A vizsgálatotok mire adhat választ? Nyilván ad egy aktuális képet, és jövőbeli becslésekben is segíthet, de bármifajta megoldást, beavatkozást lehet szorgalmazni a kapott adatok által?
3: Hát beavatkozást lehet sokféle léptékben elképzelni, ugye jó lenne megállítani a klímaváltozást, azt nem én fogom.
2: Na, aztán ki tudja.
3: Igen, nem látom magamba az erőt egyelőre. Igen, tehát nyilván jó lenne kibocsátást csökkenteni. Ezen túl fontos lenne a meglévő élőhelyeknek a védelme. Tehát, hogy minél több helyen forduljanak elő ezek a fajok azt elérni. Ugye most az Európai Unió elfogadott egy olyan rendeletet, amely támogatja az élőhely helyreállítást is. És amikor ilyen élőhely helyreállítást tervezünk, akkor nagyon fontos, hogy olyan élőhelyeket tervezünk, állítsunk helyre, amelyek várhatóan hosszú távon is fennmaradnak. És akkor például az a felfedezésünk végül is nem egy nagy ördöngőség, hogy a mikrotopográfia, tehát a kisléptékű buckásság, hogy van egy bucka oldal, van egy bucka tető, a pici fa és cserjefoltok segítik a túlélést, és ez a mozaikus táj nagyobb esélyt ad a túlélésre. Ez egy alkalmazható akár tervezésben is egy megközelítést, ahol természetesen is homokgyepeket akarunk helyreállítani, ott rakjunk bele egy kis ilyen domborzatot is a helyreállításba, vagy a meglévő domborzatot ne gyaluljuk le. A másik, hogy a meglévő mondjuk öreg galagonyafákat ne vágjuk ki, mert azért azoknak lehet szerepe ezekben az aszályos években, a segíti a szárazgyepi fajok túlélését. Az a pici árnyék, amit egy galagonya bokor vagy fa akar, tud nyújtani.
2: Évek óta a kiskunsági mintaterületeden kutat. Hogy látod 10 év múlva? Milyen lesz ott a látkép?
3: De nehéz, igen, nehéz jóslatokba bocsátkozni, mert nem tudom, hogy pontosan merre fordul az időjárás. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor bizony nagyon meg ki fognak nyílni a gyepek, ezek az egyéves fajok fognak uralkodóvá válni. Ezeknek a nagyon változó és a mindenkori időjárástól függ, hogy mely csoportja lesz uralkodó. Tehát az egyik évben a vadros lesz sok, a másik évben egy másik faj lesz sok. És ugye ez a sok nyílt hely egy óriási lehetőség a idegen honos fajok számára is, hogy belépjenek. Ugye már most is látszik, hogy néhol a mondjuk a kanadai betyárkóró kezd el terjedni, de jöhetnek újabb és újabb idegen honos fajok, amelyek megfelelő időjárás esetén és megfelelő segítséggel el tudnak terjedni. Egy nagyon emblematikus, ami már beindult most, az a homoki prérifű, amelyel a kollégáim foglalkoznak. Kiskunhalas környékén már nagyon elterjedt faj ez, és bizony átveszi egy szerepet ezekben a homoki gyepekben. Annyit kell tudni róla, hogy ez egy észak-amerikai évelő fűfaj, ami az úgynevezett C4-es fotoszintézis utat követi, ami azt jelenti, hogy kicsit másképp köti meg a széndioxidot, egy 4 szénatomos molekulához köti meg a szénatomot a levegőből, és ez az ehhez kapcsolódó enzim az hatékonyabb melegben, mint a hagyományos füveknek az enzime. Tehát ilyen C4-es fűfaj például a cirok is, meg a köles is, meg a kukorica is, melegben ők hatékonyabban tudnak fotoszintetizálni.
2: Ez a C4-es besorolás jelenthetné akár a robbanásszerű terjedést is, mert hogy ez az igazi nagy probléma, a monopól helyzet ezekkel az inváziós fajokkal kapcsolatban. Egy kicsit mesélj arról nekem, hogy megjelennek új fajok. Háttérbe szorulnak mások, valamelyik el is tűnik, van amelyik még küszködik. De hogyha jönnek mégis új fajok, akkor a diverzitás szempontjából ez mégiscsak egy dúsulás, nem?
3: Igen, ezt szokták gondolni, ez egy nagyon általános felvetés, de azért nem, mert az egy dolog, hogy milyen növényfajok vannak egy helyen. De ezekhez kapcsolódnak gombák, baktériumok, a földben jó ég tudja milyen rovarok, fonálférgek, tehát egy őshonos gyephez egy közösség, egy őshonos közösség csatlakozik. Az árvajány, hogy itt van minimum 10 000 éve, csomó minden alkalmazkodott hozzá, együtt él vele. A homoki prérifű itt van 10 éve, még nincsen itt a ő közössége, ami az Észak-Amerikában ott volt, és esetleg szabályozná a terjedését is. Tehát itt nem csak növényfajokról beszélünk, hanem egy csomó minden más élőlényről is. És mindig ez egy nagyon generális szabály, hogy egy őshonos növényfajhoz sokkal gazdagabb élőlény közösség kapcsolódik, mint egy idegen honoshoz.
2: Távol álljék tőlem, hogy az embert, mint fajt, kivegyem az ökológiai rendszerből. De mégis egy kicsit megteszem egy kérdés erejéig. Mit jelent ez? Ez a fajta élőhely átalakulás, amit te kutatsz és vizionálsz az ember szempontjából?
3: Hát egyrészt elveszítjük azokat az élőhelyeket, amik itt voltak a Kárpát-medencében őshonosan, és ez egy veszteség számunkra, és kulturális veszteség is akár így is föl lehet fogni. Másrészt azáltal, hogy egy homogénebb közösség jön létre a helyükben, ez a homogénebb közösség mindig sérülékenyebb. Tehát ha mondjuk arra gondolok, hogy valaki legeltet, akkor egy olyan legelő, ahol sokféle domináns fűfaj van, több mindent túl tud élni, mint ahol csak egy fűfaj van, és akkor ott oké, most mondjuk a homoki prérifű tök jól él, de ha hirtelen megjelenik valami, ami képes elpusztítani, akkor le tudja tarolni. Vagy hirtelen olyan körülmények lesznek, amit már ő nem élt túl, akkor hirtelen kipusztul az egész. Tehát sokkal sérülékenyebb, és ez gazdálkodási szempontból is fontos lehet, hogy sérülékenyebb az a rendszer, amit próbálunk használni. Egy gazdálkodás is úgy dolgozik, hogy akkor jó, hogy szerintem, hogyha sok lábon áll. Tehát egy mozaikus tájszerkezet egy olyan gazdaság, ami nem csak egy terményre koncentrál, hanem többfélére, az mindig jobban ellenáll bármilyen változásnak. Mert ha az egyik nem jön be, akkor még ott van még másik három, ami bejöhet. Tehát szerintem a diverzitás ezen a szinten is fontos lehet, és ez egy másik tanulság, amit érdemes megfontolni és használni.
2: Mi az, amire még nagyon-nagyon keresed a választ ebben a kutatásban? Mi az, ami úgy valahogy motoszkál még a fejedbe, ami nem hagy nyugodni, aminek az eredményre nagyon vársz, mondjuk?
3: Hát nagyon jó lenne megnézni, hogy pontosan milyen kapcsolat van a fák és a gyep között. Ugye ez teljesen már csak ötletelés a részemről, de ugye azt szokták mondani, hogy a fák valószínűleg árnyékolnak, és ezáltal segítik a füvek túlélését. A mi kutatásunkban azt néztük, hogy ugye a 4x4-es négyzet körüli 10 méter sugarú körben lévő fák is hatással voltak, és erős hatással voltak a füvek túlélésére. Ami 10 méterre van a középeitől, az már nem árnyékolja. Képzelj el, egy 10 méterre lévő 2 méteres kis borókát, az nem az árnyékon keresztül hat ezekre a füvekre, hanem azt gondolom, hogy itt a föld alatt lehetnek kapcsolatok, más egyéb kapcsolatok is. És itt már tényleg csak ötletelek, hogy például a nyárfa, ami nagyon mélyre lemegy a gyökerével, és utána ezt párologtatja, vagy a gyökerén keresztül szállítja a kicsi egyméteres sarjaihoz. Esetleg kapcsolatban áll a gyökereken keresztül a füvekkel is, és hozzájuk is eljut ebből a vízből. Ez egy feltételezés, de nagyon jó lenne megnézni.
2: Ez ilyen mikorizás gombás sztorinak hangzik.
3: Igen, igen, igen. Hogyha valakit meg kell gyanúsítani, hogy ki csinálja, azok az a gombák, igen.
2: Köszönöm, hogy visszahoztad egy kicsit a fákat, mert hogy említetted, hogy a kutatás tanulsága szerint a fászárúak jótékony hatással vannak a gyepi vegetációra. Mekkora szerepe lehet a mezővédő erdősávoknak például? Hogyha mondjuk szeretnénk javítani ezeknek az élőhelyeknek a helyzetén, bár ez valamilyen szinten gondolom szabdalja is, de mégis megoldást jelenthet-e, hogyha már nagyon szorul a hurok, forrósodik a klíma, megoldást lehet-e akár a fásítás?
3: Hát önmagában valószínűleg nem. Lokálisan lehet hatás, ahogy mondtam, lokális túlélésekben segíthet, hogyha ott vannak kisebb facsoportok. Nagyon amellett vagyok, hogy nem ilyen nagy zárt erdőkben kell gondolkodni, főleg egy alföldi területen, mert ezt már nem tartja el a táj, hanem ilyen szolitár fákban. Annak van esélye, hogy túlél, elegendő vizet tud magának gyűjteni. És annak lehet szerepe a gyepi élőlények túlélésében is.
2: A szolitár fák azok az egyedülálló?
3: Igen.
2: Egyes tájakon ezeket a legelőkön böhöncöknek szokták, azt hiszem, hívni.
3: Igen. És már régen is pontosan tudták a legeltető emberek, hogy ennek nagy szerepe van, akár csak a déli pihenőhely volt az állatok számára, és nagyon fontos volt. Sokszor maguk ültették is ezeket a fákat, és nagyon vigyáztak rájuk, tehát, hogy ezeknek igenis fontos szerepe van. És amikor erdőszépről beszélek, meg más erdőszépről beszél, soha nem azt képzeli el, hogy van egy nagy tömb erdő, meg van egy nagy tömb gyep, hanem valamiféle mozaikot, ahol akár a kisebb facsoportok vannak a megfelelő mélyedésekben, ahol elérik a vizet, és utána pedig körülötte nagyobb kiterjedésű gyepek, és ennek a mozaikja vagy keveréke az, ami igazán természetes lenne ezen a tájon.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a klímaváltozás teljesen átrendezheti az alföldi tájakat. A kiskunsági Fülöpháza melletti homokpuszta gyepen az ökológusok már évek óta monitorozzák a helyi élővilág változásait több száz állandó mintavételi ponton, és arra jutottak, hogy ha már a szárazságtűrő őshonos évelő fűfélék sem bírják az aszályt, akkor a helyüket elfoglalhatják a még szárazságtűrőbb inváziós növényfajok, mint például a homoki préri fű, vagy akár a kaktuszok.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: azt és a Városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. A fesztivál a miskolci zenei hagyományokra épít, amelyek egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza, amikor a Dixieland muzsika meghatározó szerepet kapott a város kulturális életében. A miskolci Dixie és Jazz Fesztivál ezt az örökséget viszi tovább évről évre.
1: A Dixieland Fesztivál Miskolcon az a 80-as évek, mert ugye a Benkó Dixieland kezdte, talán egészen pontosan 85-ben, és akkor ugye akkor, mint gimnazista vagy szakközépiskolások mentünk ki, egy nagyon jó barátom vitt ki engem 87 körül, és ugye onnan indult a műfaj felé az a vonzalom, ami bennem van, maradt, és ez hosszú évekig ment, azt hiszem, hogy a 2010-es évek táján akadt meg valamiért, és akkor 2017-ben jött az ötlet, hogy újítsuk már fel, és induljon egy új régi Dixie és Jazz Fesztivál néven, mert ugye a programból is látszik, hogy kétféle helyszínen vagyunk, és egy kicsit a tradicionális zenén kívül a hagyományos jazz műfajokból is szeretnénk be, és szeretünk bemutatni különböző zenekarokat, úgyhogy ez így lett a név, a Dixie és Jazz Fesztivál, és akkor így a belvárost választottuk, hiszen a miskolci színvaterasz egy impozáns helyszín, meg hát ugye a Városház téren ez egy nagyon komplex és egy egységes valami alakult.
0: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán.
2: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást, az Operett Színházba lehetett jelentkezni a versünnep fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó Tiana verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt, hogy lenne kedve csatlakozni.
0: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. A fesztivál a miskolci zenei hagyományokra épít, amelyek egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza, amikor a Dixieland muzsika meghatározó szerepet kapott a város kulturális életében. A Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál ezt az örökséget viszi tovább évről évre. Az idei programban ismét hazai és nemzetközi fellépők egyaránt helyet kaptak. Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band vezetőjét hallják.
2: A Dixieland Fesztivál Miskolcon az a 80-as évek, mert ugye a Benkó Dixieland kezdte, talán egészen pontosan 85-ben, és akkor ugye akkor, mint gimnazista vagy szakközépiskolások mentünk ki, egy nagyon jó barátom vitt ki engem 87 körül, és ugye onnan indult a műfaj felé az a vonzalom, ami bennem van, maradt. És ez hosszú évekig ment, azt hiszem, hogy a 2010-es évek táján akadt meg valamiért. Lehet, hogy Sándor nem akarta, vagy valamilyen más tervezés volt, ugye akkor a Diósgyőri várnak a felújítása kezdődött, stb. Tehát egy kicsit átalakult ott a helyzet, és így kiszorult ez a műfaj onnan. És akkor 2017-ben jött az ötlet, hogy újítsuk már fel, és induljon egy új, régi Dixi és Jazz Fesztivál néven, mert ugye a programból is látszik, hogy kétféle helyszínen vagyunk, és egy kicsit a tradicionális zenén kívül a hagyományos jazz műfajokból is szeretnénk be, és szeretünk bemutatni különböző zenekarokat, úgyhogy ez így lett a név, a Dixi és Jazz Fesztivál, és akkor így a belvárost választottuk, hiszen a miskolci színvaterasz egy impozáns helyszín, meg hát ugye a Városház téren így a Grizzlynek a társulásával ez egy nagyon komplex és egy egységes valami alakult.
1: Mindjárt visszatérünk a helyszínekre és a pontos programra is, de 2017-ben miért tartottátok fontosnak tulajdonképpen, hogy újrainduljon ez a fesztivál sorozat?
2: Nem is tudom, hogy miért pont 2017 volt, ami a lényeg, hogy talán akkor állt össze az, ami az az egység, hogy a fajta egység, hogy össze tudjunk fogni, bár akkor konkrétan mi egyedül csináltuk. Az első évben talán úgy volt, hogy én, mint egyéni vállalkozó kaptam a várostól támogatást. Az nyilván egy kis összeg volt relatíve, tehát arra volt elég, hogy baráti szintű zenekarokat, akik el tudnak annyiért jönni, amennyiért a régi kapcsolatokból merítve, és így akkor tudtunk egy ilyen kétnapos programot indítani. Hogy miért pont 2017, ezt nem tudom, mondom, talán akkor volt minden úgy együtt. 2018-ban egy pályázatot is tudtunk bele forgatni, egy saját pályázatot, és akkor helyszín volt a Vigadó, tehát próbáltuk, kerestük még akkor, ugye volt olyan ötlet, hogy a Cinefest programja legyen egy hétvége, ez nem volt szerencsés, mert szeptember már esős, és ugye ez szabadtéri, tehát itt esőben ez egy nagyon nehézkes valami tud lenni, de ugyanakkor júliusban, ha esik az eső, akkor az általában nem hideg, tehát nincs olyan nagyon hideg este. Tehát még akkor is szerencsésebb, hogyha egy pici csapadékosabb idő van. Tehát, és azóta folyamatos. Egy év maradt ki, ugye ez az elcsépelt pandémiás időszak, ami mindenkinek kimaradást okozott, és akkor utána vissza tudtuk hozni az azt követő évben a zenekar 30+1-es koncertjével. Tehát akkor nagyon nem tudtunk rá szervezni előre, mert ugye nem lehetett sejteni, hogy mi a következő időszaknak a kulturális lehetősége, és akkor így melegítettük újra, és akkor azóta már most egy kicsit magasabb költségvetéssel, bár még mindig nem tudtuk azt prezentálni, amit tavaly elhatároztunk, mert még mindig nem sikerült meghívni azt a Juan Camorót, aki Spanyolország ugye legnagyobb tradicionális jazziskoláját működteti, és összegyűjtve a fiatalokat olyan példákat tudtunk volna megmutatni, egy 16 fős csoport érkezett volna, de ennek a finanszírozása még nem sikerült, úgyhogy most meglátjuk, hogy a következő évben, a jubileumi évben, a 10-en majd ez hogy fog kialakulni.
1: De a miskolciak várják, ismerik, szeretik a fesztivált.
2: Igen, nagyon sok levelet és mindenféle üzenetet kapunk, hogy már nagyon várják, főleg azok, akik ugye rendszeresen járnak a klubjainkba, és most kitaláltuk azt, hogy a közönséget kérdezzük meg, hogy milyen dalokból válogassunk. Nyilván megvannak az a pár dal, ami mindenképp benne lesz, de a műsor nagy részét a közönség fogja most összeválogatni.
1: Erről mit lehet tudnunk bővebben egy kicsit, ha mesélni, hogy működik ez?
2: A Facebookon egy egyszerű posztban egy felhívást adtunk közre, amiben kérjük őket, ugye nagyon sokan már, tehát van egy levelező rendszerünk is, de úgy vettük észre, hogy már most annyira áttevődött a social médiába a kommunikáció, hogy már a levelező rendszer lehet, hogy itt lassan oda kerül, hogy meg is kell szüntetni, mert tényleg pár százan se nézik már azt a több ezres Facebook kapcsolattartással. Tehát egyszerűen felhívást adtunk közzé, és így jönnek a kommentek, és abban írják a dalokat, úgyhogy ez egy ilyen, most ez egy közös koncert lesz, és igazából ez azért jó, mert azért csak amit ők szeretnének hallani.
1: És nagyjából megegyezik azért a zenekar tagjainak az elképzelésével.
2: Igen, és lehet, hogy lesz is olyan dal, amit emiatt újítunk fel, bár mondjuk sok próbát már előtte nem fogunk tartani, de mindenképpen lesz rá lehetőség, hogy legyen benne olyan dal, amit ezért hozunk vissza. Úgyhogy ez egy jó dolog, mert igazából így alakul ki az a kapcsolat, amiért ők szívesen jönnek, és mi megbecsüljük őket, hogy ez a kis mag, ez szereti ezt a zenét, és ezt értékelni kell.
1: A fesztivál programja hogyan változott? Változott-e? Vagy van egy megszokott bevált hagyomány?
2: A bevált időtervezés az, ami fix. Ugye a zenekarok mindig változnak. A péntek délután 3:30-es kezdés lesz. A Grizzly előtti téren lesz ugye ott egy színpad, és a Városház téren, és ott lesz egy ilyen mini térzene. Akik érkeznek, zenekarok aznap, mi, és ugye akik fellépnek, ebből alakulunk egy kicsit ilyen utcazenés dologgá, ott eljátszunk egy-két dalt, és akkor utána 3:45-4-kor lesz egy megnyitó. Polgármester urat kértem, hogy ha ráérés van, akkor ő nyissa meg, ő ezt ennek eleget tesz, és elfogadta. És akkor 16-tól és 17 órától lesz két jazz formáció, a Smooth Jazz Quartet és a Swing Project. Mind a kettő különböző fajta jazzt játszik, populárisat, hallgatható, ez a Smooth Jazz az eleve egy ilyen nagyon finom hallgatható jazz formáció, és akkor a 6 óra körüli befejezéssel, ugye akkor 6 óra körül véget ér itt a program, mármint a zenei, de hát nem tudom, ott a Grizzly részéről lehet, hogy lesz egyébként valamilyen zenés dologot, azt mi nem koordináljuk tovább ezen a napon, és akkor 19 órától a Színva teraszon, 3 zenekar követi majd egymást, Papa Jazz 7, akik egy budapesti formáció, Ziggy Jazz Band Lengyelországból, az nekem nagyon fontos, és a lengyelekkel nagyon jó kapcsolat van, mi nagyon sokat jártunk Lengyelországba, éppen most voltunk mi is náluk Krosznóban, egy másik együttesnél, akik tavaly voltak itt, tehát fontos az, hogy lengyel barátokat mindig hívunk, tehát nagyon sok együttes van is, nagyon jók a zenekarok, érdekesek is, és jól hallgatható, tehát nagyon szereti őket a közönség, és már most ezen a Krosznói Fesztiválon, ahol most voltunk, meghívtam jövőre egy másik együttest, úgyhogy lengyel zenekar biztos, hogy mindig lesz, és reméljük, hogy jövőre a világsztárunk is meg fog érkezni, és fogjuk tudni finanszírozni. Az Iggy Jazz Band, és akkor őket követi majd egy big band, a Black Diamond Big Band, akik közt híres jazzzenészek vannak, egy 15-16 tagú formáció, éppen föltuszkoljuk majd őket a színpadra, ilyen nagyon-nagyon nagy tervezéssel, de ők zárják az estet. Szombaton ugyanúgy 4 órakor fog kezdődni a Grizzly színpadon a program. Lumen Flow, egy fiatal formáció, 17-tól a Jazz Inside Band, akik ugye Miskolcon szintén ismert jazzzenét játszanak, klubjuk van, és 18 órától itt még lesz egy 18 órás zenekar is, a Miss Rab, a Grizzlyt működtető kisroliéknak a nagyon jó formáció. Egy picit ők egy kicsit ilyen jazzrockosabbak, de ettől színes, és ezért Dixie és Jazz Fesztivál, hogy az a színpad, az legfőképpen ilyenkor a egyéb jazz stílusoknak ad helyt. És akkor a Színva teraszon 19 órától a Laberi Emanus Jazz Band, ugye ők a Django Reinhardt és kora zenéjét játsszák, 20 órától a Happy Dixieland Band Hévízről, náluk is voltunk most a 15 éves jubileumi Hévízi napjukon, egy nagyon-nagyon kedves fogadtatással, sok vendéggel mi is részt tudtunk venni, hál' Istennek, és akkor a mi zenekarunk, a Miskolc Dixieland Band, az 21 óra 20-tól, vagy fél 10-től, attól függ, hogy ott a csúszásokkal, vagy mindenféle átállásokkal, hogy alakul ki. Mi zárjuk azt az estet, és akkor még nekünk lesz egy matiné koncert 10 óra 30-től vasárnap a Grizzly előtti színpadon, ahova mindenkit szeretettel várunk, ha még bírják azt a zenét, és szeretik hallgatni.
1: Mit jelent a matiné koncert?
2: Az az igazság, hogy azért nem célozzuk meg kimondottan őket, mert nagy valószínűséggel a gyerekeknek olyan produkciót kellene, ahol van mondjuk egy ilyen lufis bohóc, vannak olyan játszóházas dolgok, van ilyen kézműves műhely, tehát az olyan nagy logisztikát igényel, hogy ezt már vasárnapra nem tudtuk megoldani, ugye már, és az MKK se vállalta be, tehát mindenképpen úgy igyekeztünk, hogy ez egy ilyen pihenős, kávézós, ott megtelik az a kis tér, akik még vasárnap ellátogatnak, nyilván jöhetnek gyerekek is, lesz azért egy-két olyan dal, Mézga, meg stb., amiket ugye szoktunk játszani, vagy Star Warsból, meg ezek. Úgyhogy így alakul ki a hétvége programja. És tényleg nagyon köszönöm, akik ebben segítettek most létrehozni, mert jó az, hogy ennek a zenének is van egy miskolci kulturális szinten magasabb fóruma. Talán azt lehet mondani, hogy marketing szempontból és turisztikai szempontból is jelentősége van már Miskolcon ennek.
1: A meghívott vendég zenekarok szívesen fogadták a meghívást? Mit szóltak a kezdeményezéshez?
2: Igen, hát ugye hál' Istennek elment a híre már, hogy milyen jól érzi magát mindenki. Szívesen jönnek, igen, és hát ugye vannak, mindig írkálnak is nekünk, jelentkeznek együttesek, hogy hát ők szeretnének. Hát úgy kell ezt, a pénzügyi helyzethez kell legfőképpen szabni, és úgy kell beosztani, hogy mindig egy picit más legyen. Tehát legyenek olyanok, akik visszajönnek, mert ugye mi is visszajárunk. Tavaly kimondottan sokat mentünk az ország fesztiváljaira, a Kecskeméti Jazz Fővárosba, a Hot Jazznek a siófoki programjába voltunk. Tehát fontos, hogy a körforgás megmaradjon, új is legyen, és ápoljuk a régi kapcsolatokat.
1: A Miskolc Dixieland Band hogyan készül a fesztiválra?
2: Igazából, mivel már 36. év lesz mögöttünk, már most ez azt lehet mondani, hogy teljesen nyugodtan, mert ugye nyilván felfokozottabb állapotban vagyunk, hogy ugye mindenkit úgy fogadjunk, meg tudjunk a zenekarokkal kommunikálni, jól érezzék magukat, és segítsük őket mindenben, de nincs az a idegességi faktor, ami mondjuk rontaná az egésznek a színvonalát, tehát nagyon nyugodtan és nagy örömmel várjuk. Megvan a bevált szervezési rutin, amivel az ember hozzááll, és készülünk, nyilván lesz rá próba, összeszedjük azokat a dalokat, ugye, amit a közönség ír, és akkor abból összeáll egy szép kis műsor.
1: Mi lesz még a nyáron a zenekar számára?
2: A Dixie Fesztivál után Leányfalun lesz egy koncertünk, azt követően augusztus elején Sajószögeden Szulák Andreával, a Sajószögedi falunapokra hívtak minket. A tavalyi barcikai programot visszük ide Andival. Ugye vele is megvan egy műsorunk, aki, hogyha, ha szükséges és együtt tudunk fellépni, akkor ez nem jelent akadályt. Ez augusztus 7-én lesz, augusztus 8-án este a Mályi Tószínpadon lesz egy ilyen nyáresti koncert. Azt követően Hajdúszoboszlóra megyünk 20-a körül, és utána jön az ősz, majd meglátjuk, vannak felkérések, amik szervezés alatt vannak, lesz az Ózdi Jazz Parádi novemberbe, aminek szintén mi vagyunk már a Varga Tibi barátunk, hogy bekerült az együttesbe, ugye mi vagyunk a fő szervezője, és állunk mögé nagy örömmel.
1: A Belváros utcái ismét megtelnek zenével. 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A háromnapos rendezvény a város egyik legkedveltebb nyári kulturális eseménye, amely a színvateraszt és a Városház teret újra a jazz, a swing és a Dixieland ünnepének helyszínévé teszi. Balla Miklós, a Miskolci Dixieland band vezetőjét hallották.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Viola Barbara fúvola művész, dalszerző, Lajos András színművész, Füvesi Norbert gitáros dalszerző a Kultúra vendégei.

0: A történet úgy kezdődött, hogy találtunk egy felhívást az Operett Színházba, lehetett jelentkezni a Versőnep Fesztivál keretein belül, és az volt a feladat, hogy zenésítsünk meg verseket. És akkor Norbival elkezdtünk dolgozni az ügyön, és kiválasztottunk egy Tóth Árpád verset, illetve egy Szabó Tiana verset, és eszünkbe jutott, hogy hát ehhez egy férfi hang nagyon hiányzik, és felkerestük Lajos András színművészt, hogy lenne kedve csatlakozni ehhez a pályázathoz, és hát nagy örömünkre Lajos András igent mondott, és a két verssel együtt gyakorlatilag megszületett egy új formáció is, mert annyira jól tudtunk együtt dolgozni, annyira kreatív kis munkakör alakult ki így köztünk, hogy versre vers következett, és hát így megszületett a Derengő nevű formáció, amivel most ugye itt ülhetünk.
1: Miért gondoltátok úgy, hogy ebbe érdemes belevágni? Miért keltette fel az érdeklődéseteket ez a felhívás?
2: Én magam részéről még soha nem vettem részt ilyen csapatban, és számomra nagyon inspiráló, ahogy Norbi és Barbara hétről hétre újabb és újabb megzenésített versekkel állnak elő, és akkor találkozunk, Barbi segít nekem, hogy is megy a dallammenet. Én ezt igyekszem megtanulni, gyakorlom magamban, aztán általában a következő lépés az, hogy Norbinál a stúdióban készül egy hangfelvétel erről, és időről időre ezek a megzenésített versek megjelennek a Derengő YouTube csatornáján. Hál' Istennek már volt néhány felkérésünk, ahol koncertet adhattunk. Tulajdonképpen miskolci meghívások voltak, voltunk beltéren, szabadtéren, úgyhogy ennek az együttesnek igazából egyre több a tapasztalata.
1: Ti már korábban is zenéltetek együtt, ugye? Jól tudom, Norbi, Barbara.
3: Igen, nekünk van egy olyan formációnk, hogy gitár és fúvola duett műsor, instrumentális, illetve részben vokális muzsika, kiegészülve pár miskolci zenész kollégával, tehát ott is már hárman, négyen vagyunk néha a színpadon. És visszatérve az előző kérdéshez, mindig egy izgalmas terület egy zenével foglalkozó embernek, amikor egy verset meg kell zenésíteni. Ugye nagyon sok zenész kollégával beszéltem, nekem ez egy teljesen új terület most, és nagyon sokan így kezdik például a dalszerzői vagy a dalírói pályafutásokat, hogy zenék, vagy verseket zenésítenek meg, mert hiszen attól jobb szöveg nincs, amit egy József Attila vagy egy Ady Endre megírt, és nagyon könnyű vele dolgozni, mert prozódiailag ugye tökéletes maga a vers, és akinek van fantáziája, és a megfelelő stílusban tudja ezt felöltöztetni, akkor ez egy fantasztikus élmény, amikor az ember életet ad egy ám mindenki által ismert vershez. Akár ugye Petőfi verseiről beszélünk, akkor most ilyen 1844-ben megírt verseit öltöztettük könnyű zenei köntösbe, ami nagyon érdekes nálunk, mert nem úgy zenésítünk verset, mint ahogy megszokhattuk, hogy ilyen autentikus módon nyúlunk a versekhez, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy könnyű zenei megoldásokat használjunk, slágeres eszközökhöz nyúlunk, ezáltal sokan el se hiszik, de mondjuk egy Ady verset úgy el tudnak énekelni, ha már többször meghallgatták, és visszaidézik magukban, mint hogyha slágert énekelnének, ezáltal amúgy magát a verset is sokkal gyorsabban lehet memorizálni, tehát ez én majd javasolni is fogom majd a későbbiekben, hogy úgy tanuljunk verset, hogy meghallgatunk 8-10 Derengő felvételt, és akkor szinte a Lajos Andrásnak a hangja beleívódik az agyunkban, ahogy én ezt már több százszor meghallgatom egy felvétel kapcsán, itt mocorog bennem Bandinak a hangja, és az összes verset, amiket megmondom őszintén, valamit én se ismertem még, azokat is az ember automatikusan megtanulja, úgyhogy nagyon izgalmas terület zenészként is.
1: Színészként jelent kihívást?
2: Teljes mértékben. Mint ahogy említettem, még nem vettem részt ilyen kezdeményezésben, és tulajdonképpen a színházi elfoglaltságaim mellett mindig is volt, amivel lekötöttem magamat, a szabad vegyértékeimet, a szabad energiáimat, gondolok itt az egyszemélyes előadásokra, de most nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ebbe fektethetem az energiámat, hogy megzenésített verseket adunk elő, és eleget teszünk olyan felkéréseknek, ahol csillogó szemű közönséggel találkozhatunk, hogy szeretik ezt, és valóban a legutóbbi koncertünkön már volt, aki velünk együtt énekelte a dalokat.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok?
0: Hát az egyik szempontból ugye mi állunk a színpadon, és mi érzünk valamit, ami egészen más, mint amit megszoktunk, hiszen nagyon különböző közegből érkeztünk, különböző irányból, mert ugye a színpadon találkozik a színművészet, a klasszikus zene, a könnyű zene és a vers, és azt hiszem, hogy ez már lassan összművészeti találkozás és fúzió, és ahogy ez vibrál, azt érezzük, azt látjuk, hogy a közönség is csillogó szemmel néz ránk, ahogy Bandi is mondta az előbb, hiszen a verset ismerik, és látjuk a tekinteteken azt, hogy na hát, hogy ez a könnyűzenés, slágeres, színész által megformált színpadi kép, ez hat, és ez mélyre megy, és nagyon nagy a skála, hogy hogyan köszön vissza, mert van, aki elsírja magát, van, aki mosolyog, van, aki mondja velünk, van, aki énekli velünk, és korosztályról is el tudjuk ezt mondani, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki figyel, és tetszik, és mosolyog a végén, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretjük a verseket, és azt hiszem, ez egy igazi értékmentés is akár, hiszen kicsit leporoltuk a nyugatosokat, Petőfiéket, a romantikát, mindent, válogatás nélkül nyúlunk ugye a nagy költőinkhez, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy közérthető módon közöljük ezt a kincset, ami ugye közkincs, és ez egy nagyon szép szó, hogy így szerepel az adatbázisokban, mert én azt gondolom, hogy tényleg kincset ér így ápolni az anyanyelvünket azokkal az eszközökkel, amik itt vannak bennünk.
1: Hogyan születnek tulajdonképpen a dalok? Hogyan születnek a dallamok, és hogyan dől el az, hogy melyik vershez?
3: Versötletek szinte mindannyiunktól érkeznek, de általában én írom mostanában tehát a versenyre ugye Barbie volt tehát ő találta ki az egész dolgot, az ő fejéből pattant ki, ezért ő kezdett el ezzel foglalkozni, és utána úgy éreztem, hogy nekem ez elég könnyedén megy, hogy közérthető zenei formában öntsünk verseket, és most egy olyan időszak élek én is, hogy elég gyakran sikerül egy verset megzenésíteni, elég jól, úgy gondolom, mert a közönség azt mondja, hogy hát ez nagyon tetszetős, úgyhogy igazándiból vagy én választom ki, vagy kapok ötletet, és akkor megszületnek a dalok általam. Az énekdallamok tekintetében a két művész, aki ugye előadja énekileg, ők mindig belenyúlnak egy picit, formálják a saját ízlésükre, és hát ugye az még nagyon fontos, hogy sokszor mi duettként adjuk elő a verset, ami szerintem szintén nagyon egyedi, hogy ha van valami párbeszéd vagy kétszereplős megoldás egy versben, amit mondjuk valaki még észre se vett idáig, azt egyből meg tudjuk oldani egy férfi és egy női hanggal, és akkor két külön szólamban tudnak énekelni egy adott versrészletet. És az, hogy milyen stílus, egyenlőre eléggé parádés a skála, hiszen a rockballadától kezdve a folkosabb megoldásokig, a jazzes harmónia menetekig, a country fingerstyle, például a Tiszai csönd az egyik kedvencünk Juhász Gyulától, amit lehet, hogy hallhatunk is most itt az adásban. Ugye ott például egy nagyon érdekes dolog történt, hogy felkértem a 100 Volt Celsius együttes gitárosát, a Légrádi Pétert, aki Európa egyik legjobb country gitáros, és ő játssza ebbe a dalba a gitárszólókat, és egy fantasztikus vízközeli élményhez juthat a hallgató, hogyha a Tiszai csöndet meghallgatja.
2: Amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabó T. Annától a Szerelmes ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben, de tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
0: Barbara, számodra?
4: Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazun játszik, ütőhangszereket szólaltat meg, én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel, Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintás üveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük.
0: Norbert?
3: Hát gitárosként mindenféleképpen Tiszai Csönd, hiszen a Légrádi Péter a gitárjátékával hozta. Tehát egy olyan művészi értéket adott a dalhoz, hogy amiről a vers szól, az a hangulat, ő ezt a gitárjával kifejezte. Szerintem ez egy kifejezetten bravúrosra sikeredett. Ebből a szempontból én nagyon szeretem. És úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, mert elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkenek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert elragad az előadásmód, de szeretjük az összeset. Hát a közönség igazándiból az egy érdekes, az érdekes, hogy a Szabó T. Anna vers lett itt a környezetünkben az első számú sláger, a Szerelmes Ballada, az, hogy sikerült elkapni, és ott is megjelenik a színészi párbeszéd, tehát itt a falu bikája, aki elmegy, és a táncházba kiválasztja a kedvesét, ott ugye a Barbie a női szerepet megformázza, és utána ők elmennek a faluból, a nagyvárosba, és egész életüket ott élik le, miközben dolgoznak. Erről szól körülbelül a ballada, és ők ezt ketten párbeszédben megjelenítik. Ez is nagyon kedves nekünk.
1: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
4: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
1: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? Igényli a közönség? Szereti?
2: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
1: Van egy célközönség? Hiszen, ahogy az előbb is említettük, a verseket mindenki szereti tulajdonképpen.
3: Célközönség, én úgy gondolom, hogy amiket mi eddig látunk a koncerteken, tényleg a kisebb 10 éves kortól gimnazista, tehát van nagyon sok olyan gimnazista van, aki nagyon szereti a színházat és a verseket, ezt látjuk, mert ugye ők jönnek, nem azok jönnek el hozzánk, akik nem szeretik a verseket, és nem járnak színházba, hanem például Lajos András rajongók is számtalanszor előfordulnak, és velünk éneklik az általa énekelt dalokat. A 40-es korosztályból is, akik a életük közepén ugye a legnagyobb munkabírás mellett azért szorítanak időt a versek olvasására is, és az idős közönség is, aki meg lehet, hogy a régebbi időkben lehet, hogy a versek jobban forogtak itt az emberek körül. Én úgy gondolom, tehát a modern világ azért a verseket elég messzire sodorja. Én nekem van egy ilyen érzésem. És hát, ha ezzel a könnyű zenei, finomabb, folkosabb megoldásokkal, zenei megoldásokkal sikerül ezeket még szélesebb körben elterjeszteni. Úgyhogy elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem tudunk meghúzni semmilyen életkori határt. Titkos célunk az, hogy itt a általános iskola felső tagozat és a középiskolai generációt valahogy megcélozzuk valamilyen módon, ami a derengő zenekarral lesz kapcsolatban, de szerintem az év második felében lesz majd aktuális.
1: Mik a hosszabb távú tervek?
3: A hosszabb távú tervek, ugye említettük, hogy minél több legyen a vers, a megzenésített vers, amihez tudunk nyúlni, hiszen a fellépések is azért nem egyformák, azért egy előadó művésznek látni kell, hogy nem ugyanazt kell mindig vinni, hanem igazítani kell a körülményekhez. Mindemellett azért nekünk tervbe van véve, hogy zenekarilag kiegészüljünk olyan hangszeres kollégákkal, akik ezt a világot tudják erősíteni, segíteni, és ugye itt már bejön az, hogy egy nagyobb színpadi produkciót is létrehozzunk, ahol nem feltétlen azt kell kihangsúlyozni, hogy ezek verséneklés folyik, vagy verseket adunk elő, hanem hogy a közönségnek szinte fel se tűnjön, hogy ezek versek, hanem egy olyan zenekari megoldást használjunk, ami egy komplett koncert jelleggel akár egy nagy színpadon is meg tud szólalni.
1: És ha valaki szeretné meghallgatni az itt említett dalokat, hol teheti meg?
4: A YouTube csatornánkon folyamatosan frissül a tartalom, igyekszünk minden verset a lehető leghamarabb rögzíteni rajta, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk a közönségünknek, tényleg hetente kerül rá föl új videó.

0: két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fúvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Az elmúlt percekben Viola Barbara fuvola művész dalszerzőt, Fővesi Norbert gitáros dalszerzőt és Lajos András színművészt hallották.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, 2/3 is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az államadóságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az államadóságkezelő központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az államadóságkezelő központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az államadóságkezelő központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. 2019-ben indította el örökségünk táborait a tiszántúli református egyházkerület, azóta már több mint 5000 gyerek, fiatal vehetett részt ezeken a szervezett nyári programokon. Idén 2 helyszínen 9 turnust hirdettek meg, összesen mintegy 300 résztvevőt várnak a vakáció ideje alatt. Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallják.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok, és most már több mint 5000 részvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 részvevővel számolunk. Most 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Tivadarban, Ház az élő víz ifjúsági üdülőközpont, Beregfürdőn a megbékélés háza, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták. Ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a hajók, a túravezetők, nagyon-nagyon sok minden, és ez nagyon jól bejáratott. Olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vízitúra. Minden nap valami extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza. Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
1: 2016 óta folyamatosan felméri a lakosság élelmiszer pazarlását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ez a maradék nélkül program egyik meghatározó eleme. A legutóbbi 2025 végén mintegy 150 háztartás, több mint 400 önkéntes részvételével elvégzett vizsgálat eredményeit most összegezték. Eszerint egy magyar ember éves élelmiszer hulladéka átlagosan 60,7 kg. Ebből a tényleges pazarlás, ami elkerülhető lenne, bő 20 kg-ot tesz ki. A 10 év alatt jelentős javulást tapasztaltak a szakemberek, de még mindig sok a feleslegesen kidobott étel, ami országos szinten egy Debrecen méretű város éves fogyasztását fedezné. Nemes Imre, a Nébih elnöke tájékoztatta rádiónkat.
3: 2016 óta végezzük ezeket a felméréseket. Tavaly évben már 7. alkalommal mértük fel a lakosságnál az élelmiszer hulladék mennyiségét. A 2025-ös felmérés adatai azt mutatják, hogy 2016-hoz képest jelentősen csökkent a élelmiszer hulladék. 2016-ban még 68 kg volt, 2025-ben már csak 60 kg, és ami még ennél is jobb hír, hogy a tényleges pazarlás, tehát az az élelmiszer hulladék, amelyet egyébként megehetnénk, nem kellene, hogy a kukában végezze, ennek a mennyisége több mint 30%-kal csökkent 2016-os képest, és ma már 21 kg per fő egyében. Ha kicsit átszámoljuk, ez a 60 kg per fő, ez Magyarország vonatkozásában 576 ezer tonna élelmiszert jelent, ez egy brutális mennyiség, de még a pazarlás mennyisége is 197 ezer tonna, ami mondjuk egy Debrecen nagyságú városnak a lakosságát lehetne ezzel élelmiszerrel ellátni egy éven keresztül. Ez minden egyes magyar ember átlagosan 36.500 forintot jelent évente, ha meg összességében nézzük, akkor ez 346 milliárd forint, tehát igen jelentős összeg. Jó lenne, ha még tudnánk tovább csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez a tendencia ez folytatódni is fog az elkövetkező években. A célunk az az, hogy tényleg ez az élelmiszer pazarlás közelítsen a nullához.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket! Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan, időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi intézményi pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hullafáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak. Mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk, az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elvesszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak.

Áprili Lajos lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erőseid dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár örömpiros legyen a szárnyam, és hogyha mégis hullanék sugaradban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.

0: álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, negyedik rész. Bezzeg másnap, mikor megemlítették, hogy lovak keresőben járnak, mindjárt barátságosabb lett az öreg, vagyis a mese visszazökkent a rendes kerékvágásba. Bőséges reggelit tálalt, közben végszakadatlan mesélt arról, hogy réges-régen, amikor ő még ifjú volt, a lovagok így, meg úgy. Jambus minden esetre csillogó szemmel hallgatta. Marcipán úgy gondolta, nyilván ez a reggeli ára. S mert az öreg nem szabta szűkre a mondókáját, a kis sárkány derekasan megrakhatta a bendőjét. A maga adagja után a figyelmesen fülelő jambusira kerített sort majd a házigazdáit is elpusztította. Igazán kár lett volna, ha pocsékba megy, márpedig azok ketten kizárólag a valahai lovagokra ügyeltek. Haj, pedig micsoda világ volt az, tehát hol vannak már a lovagok? Sóhajtott lemondóan a Manó.
1: Hol?
0: Kérdezte Mohon Jambus.
1: Hogy hol? Hát itt laknak a szomszédságban, Jakab várán. Itt van elpuhult fickók, akiket még egy kis malc is könnyedén megfutamítana.
0: Mérgelődött a Manó. Marcipán, akinek a kiadós reggelitől megnőtt az önbizalma, e hírre alig bírt magával.
1: Hallod, Jambus, induljunk gyorsan, hadd győzzek-e világra szólót, engem lovaggá ütnek, te megörökíted, és végre haza mehetünk.
2: Ez az,
0: ordított fel a Manó.
2: Te vagy arra hivatott, aki ismét felragyogtathatja a lovagság egykori fényét.
0: Lázasan matatni kezdett a lomtárban. Gyakorlott mozdulatokkal felfegyverezte a kicsi sárkányt. Sisak került a fejére, kardot és pajzsot nyomott a kezébe.
2: Éme,
0: ragyogott az öreg Manó,
2: s ha még egy táltos paripád is akadna.
0: Jambus szerényen megköszörülte a torkát. Ő ugyan csupán krónikásnak szegődött, de ha már így alakult, nem akart kimaradni a jóból. A Manó Jambus hátára ültette Marcipánt, és mielőtt annak eszébe jutott volna tiltakozni, a lovacska már tova is vágtatott.
2: Sok sikert, Marcipán lovag, és ezt kessetek, Jakab váriak!
0: Integetett utánuk a Manó. Jakab várát két Jakab nevű lovag alapította azokban az időkben, mikor már határozottan hanyatlóban volt a lovagi élet népszerűsége. Egyre többen akasztották szegre a páncélt is, véle a dicsőséget. És persze, sőt, főképpen, a lovag rendeltetésszerű használatával járó kényelmetlenségeket, próbák, amiket semmiféle előadás nem követ, legfeljebb egy újabb próba, kalandok, megvivandó harcok, kötelező lovagi tornák, céltalan kóborlások, undok, varázslók, gáncsoskodó tündérek, úton álló óriások, vagy pláne tűzokádó sárkányok. Igazán érthető, hogy mindez csak keveseknek volt ínyére, illetve, hogy egészen pontosak legyünk, még azoknak a keveseknek sem, akik nem tették le a kardot. Így esett, hogy a fent említett hősök letelepedtek Jakab várán. Ételre, italra nem volt gondjuk. A lakosság körében igencsak megnőtt a lovagság maradékának becsülete. Egyfelől azért, mert kevesebbre jutott ugyanannyi megbecsülés, másfelől, mert soha nem lehet tudni. Hát, ha felbukkan a régmúlt meséjéből valami szörnyeteg, amelyikkel csak is a lovagok bánhatnak el. A mérsékelt mennyiségben is, de lovagokra igenis szükség van. Jakab vára volt tehát az utolsó lovagvár a világon. Az elődök tiszteletére Jakabnak hívták valamennyi jakabvári lovagot. Ha egy vitéz történetesen Laci lovagként kért letelepedési engedélyt, annak három példányban ki kellett töltenie egy névváltoztatási kérelmet. Bebocsátást pedig csak akkor nyerhetett, ha azt a megfelelő bizottság jóvá hagyta. Mire mindez szabályszerűen elrendeződött, a kérelmező többnyire tökéletesen berozsdásodott. Idővel aztán az előrelátóbb családok eleve Jakabnak keresztelték a fiú gyermekeket, a túlzottan becsfázó szülők még a lányokat is. A krónikák szerint akadt olyan família, ahol egy idejűleg vagy 25 Jakab tolongott. Jakab vára felülmúlhatatlan volt Jakabok tekintetében. Ha valaki elkiáltotta magát, Jakab! Olyan dörgő kórus felelt rá, hogy még mérföldekkel távolabb is jól lehetett hallani, tessék! Ám valljuk be, nem kifejezetten célszerű, ha egy társaságban mindenki ugyanazt a nevet viseli, hogy valamiképpen megkülönböztessék egymást A lovagok sorszámot kaptak, és kitüntető melléknevet. Ez utóbbit természetesen előbb alaposan ki kellett érdemelni. Ember emlékezet óta nem hallott kiáltással robogott végig a termeken 81. avagy égbe kiáltó Jakab. Sárkány a kapu előtt! 128. avagy velőtrázó Jakabban bizony szinte megdermedt a velő, akárcsak a másmilyen melléknevet használó Jakabokban. Hozzávetőleg ugyanebben a pillanatban Jambus elégedetten állapította meg a várfal alatt. Úgy látom, végre helyben vagyunk. Mi tagadás? Minden oka megvolt az elégedettségre. Nem könnyű teher egy sárkány, még ha csak gyerek sárkány is. Aki elfélét még nem cipelt a hátán, az jobb, ha megtartja magának az ellenvéleményét. Sárkány? A legöregebb Jakabok se emlékeztek rá, mikor fordult elő ilyesmi utoljára. Hogyan is emlékezhettek volna? Előre haladott korban általában cserben hagyja az embert az emlékezete. A legvénebb lovaggal, 15. vagy tisztességtelenségben megőszült Jakabbal, például gyakorta megesett, hogy a kilincs után nyúlva kénytelen volt a többiek tanácsát kérni, vajon ki akart menni az ajtón, vagy épp most jött berhajta. Némi fejetlenség után minden Jakab a falakra tódult megcsodálni a jövevényt. Nincs hely! Több Jakab már nem fél el, egy darab sem, kiáltoztak. Örülünk, hogy jöttél, de akár nyomban el is mehetsz. Most mit csináljak? Kérdezte halkan Marcipán. Hívd ki, pár viadalra, legterekabbat, javasolta Jambus, aki, mint tudjuk, teljes szakértő volt lovagi dolgokban. A lovagokról nem mondható el ugyanaz, ők ugyanis nem tudtak róla. Honnan tudjam, melyikük a legderekabb? Hát amelyik kiáll ellened. Így hát Marcipán ékes szavakkal kihívást intézett a lovagokhoz. Az ékes szavak ugyan eredetileg Jambus ékes szavai voltak, de azért elég meggyőzően hangzottak Marcipán szájából. A lovagokat minden esetre meggyőzte az ajánlat komolyságáról. Hallottad, Jakab? Ha megáll az ész. Mégis mit képzelez? Fogadjunk, hogy nem is Jakab. Még hogy ő hív ki minket, aztán miért mennénk ki? Így háborogtak a lovagok, míg 29. avagy szívbe markoló Jakab gondterhelten csendet nem intett. Összes Jakabok, mondta ünnepélyesen. Való igaz, hogy mostanában nem igen volt szokásban felénk a lovagi viaddal, de el kell ismerni, felettébb nagy szégyenben maradnánk, ha nem fogadnánk el a kihívást. Gondoljátok csak el, összes Jakabok, ha híre megy az esetnek, az emberek azt fogják kérdezni, ugyan mi szükségünk van ezekre a lovagokra, ha egy akármilyen apróska sárkánnyal sincs bátorságuk kiállani. Egyszeriben vége szakadna számunkra a fényes életnek. Csend támadt. A lovagok aggódva szemlélték Marcipánt. Hát elég aprócska. Kezdett bizakodni 81. avagy égbe kiáltó Jakab. De mekkora kardja van? Vetette ellene 102. avagy fancsali Jakab. A kardunk nekünk is van. Harciaskolott 59. avagy döbbenetes Jakab. De mi legfeljebb halad szeretelünk vele, hütötte le 33. avagy leírhatatlan Jakab. De lovagtál csak, hol itt a nehézség? Kiáltott fel 111. avagy arcpirító Jakab. Támadt egy ötletem. Vágott a szavába szívbe markoló Jakab, és a lovagok elfogadták Marcipán kihívását.
3: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfőjelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az Államadóságkezelő Központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az Államadóságkezelő Központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapírvásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az Államadóságkezelő Központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés. Hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A Gönczi ifi napon az imádság és a kikapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették.
2: Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő óta nem volt az abaúji egyházmegyében ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsoló című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Az alkalomról Kisnéveres Viktória készített összeállítást.
2: Megtiszteltük Kusnér Lászlót, az Abaúji Református Egyházmegye esperesét. Kérdezem, hogy miben látja ennek az alkalomnak a jelentőségét, milyen köszöntő gondolatokkal érkezett ma a fiatalokhoz.
3: Hálás békesség, köszöntöm a hallgatókat. Nyilván egy ilyen felvirat nap tartalmaz majd jó reménység szerint színeket, örömöket, színes kavalkádot, legalábbis a tervek szerint, és Pál apostoltól, a Filippi levélből hoztam hozzájuk igét. Nevezetesen az örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Gyermekkorban az embert még viszonylag nehezen kezdik ki a szomorúságok, nyomorúságok, de azzal együtt is megtalál történni, elmegy a minden élő kutyán közülünk valaki, egy szeretett nagyszülő, nagyisten szülő, vagy akár testvér, kis testvér, minden megtörténhet, de azzal együtt is mindeneknek fölötte hatalmasan tündököl az Úr dicsősége, ami

0: visszafelé meg úgy kell, hogy hasonl ránk, hogy mindenféle élethelyzetben megpróbáljuk ezt az örömet magunkévá tenni. Nem komolytalanság okán, nem azért, mert nem érzékelnénk, hogy az életnek van árnyoldala is, hanem azért, mert az Úrra tekintve, az itteni földi pályaszakaszon túlra is tekintve, igenis kélhet, keletkezhet a szívünkben öröm, mégpedig azért, mert az Úr közel ugyanebben az igében megtalálható.
1: Göncről, a helyszínről, illetve ugye Károlyi Gáspárról, ha néhány gondolatban szólna.
0: Hát az élő ige forrásánál vagyunk. Ha nagyon mélyre ásnánk a történelemben, akkor még a mi számunkra is nyilván valami elő találna bugyogni. Éppen Károlyi Gáspár nagyon forogna várhatóan a sírjában, hogyha csak leragadnánk azoknál a hagyományoknál, amiket ő ránk hagyott, például a munkáját, a Biblia fordítását, azért kell újra és újra elvégezni, hogy ne legyen akadály az akkori archaikus nyelvezet, ne legyen akadály a viszonylagos, nehezebben való megérthetés a mostani időkhöz képest. Mind a mellett Károlyi öröksége valamennyiünket, akik a Bahújban szolgálunk, vagy hitben élünk gyülekezetekben, kötelez arra, hogy az igétől ne kerüljünk messzire. Olyan változatos időket élünk át, amelynek során mindig sokat elbizonytalanodhatunk, de azzal együtt is van egy nagyon komoly, stabil kapaszkodó maga az élő ige.
1: Az a Bújji Egyházmegye fiataljai gyűlnek össze. Hogy gondolja, nyilván még itt az alkalom előtt beszélgetünk most, mit adhat egy ilyen találkozás a jelenlévőknek, miben erősítheti meg őket az, hogy különböző gyülekezetek fiataljai találkoznak most itt?
0: Hát kicsit nagyobb gyermek lehetett a zsoltáros, amikor lelkendezve számol be, arról beszél róla, hogy hogy mentem én az ünneplő tömeg közepette. Tehát egy olyan találkozás élmény a többiekkel, ismerkedési lehetőség, és egy másik következő alkalommal már ismerősként köszönhetik majd jó reménység szerint össze a szeptemberben egymást, és a közös mód megélhetett hit nyilván nagyon sokat számít. A gyermek értelme, még kalandozó, nyilván nem lehet még olyan komolyan rábízni bizonyos dolgokat. Egészen furcsa a képzetük például kis gyermekkorban, a halállal, örökké valósággal kapcsolatban, és pontosan az a váltó időszak közelít el rájuk a konfirmáció idején, majd pedig egy kicsikével később, amikor úgy az élet száraz realitásaival is kell, hogy találkozzanak, és hogyha van kapaszkodójuk, pláne ha jól bevágták a kártét, pláne az abaúi kártét esetleg, akkor abban az esetben az élet nagyon elnehezülhető helyzeteiben is találnak egy félmondatnyi eszükbe jutó kapaszkodót, és onnantól kezdve mégiscsak vissza tudnak hajolni arra, amivel Isten tulajdonképpen kezdettől fogva, gyermekkoruktól kezdve biztatgatta őket, ha ráéreztek a hitnek erre a csodálatos titkára, lehetőleg és jó esélyeket kapva már gyermekkorban vagy fiatalkorban, tulajdonképpen bőséges tartalék az egész földi pálya teljes hosszára számukra.
1: Az abaúji református ifjúnap délelőttjén nagy tiszteletű Lovász Krisztián, a Debrecen Széchenyi Kerti Református Egyházközség vezető lelkipásztora tart előadást a fiataloknak. Hadd kérjem meg, hogy ennek felépítéséről és gondolatairól szóljon most hallgatóinknak is, mivel készült, hogy készült a mai napra.
2: Köszönöm a lehetőséget. Ilyenkor minden vendégnek, az előadónak is tiszteletben kell tartania a házigazda iránymutatásait, és az iránymutatás most abban fejeződik ki egészen konkrétan, hogy hogy készült el a plakát, mi szerepel a plakáton, és az imádság gondolatjel kapcsolódj címet adták ennek a mai napnak, és az internetes térerő szimbólumát tették fel a plakátra. Úgyhogy ha már innen indult el a kis szervező csapat, Jámári Béla nagy tiszteletű úrral az élen, akkor ezen az úton kell mozognia az előadónak is, a dicsőítő csapatnak is, és abból a kis szimbólumból tesszük meg az első lépéseket, amelyek alapvetően mondjuk úgy, hogy nem ismeri az ország határokat, a társadalmi különbségeket, hiszen ez az internetes térerő, ez mindenkinek az okostelefonján, akinek ilyen készüléke van, jelen van, ott van, És hát nem is tudjuk alapvetően megúszni, hogy internet nélkül éljük az életünket, tehát mindenképpen a elrugaszkodó pontunk az, hogy az életünk részévé vált az internet, de hiába van az embernek a legújabb okostelefonja, vagy a legszuperebb tabletje, vagy laptopja, ha nincsen összeköttetés, hogyha nincsen egy router például, vagy jelerősítő, akkor nem tudja fogni a jeleket. Magyarul adatátvitelről beszélgetünk, hangok, képek, különböző tartalmak tekintetében, és ezt a térerő gondolatot elindítva szeretném elvezetni a fiatalokat az imádság fontosságára, és megmutatni nekik az imádság mindennapos használatának az áldásait, örömeit, hiszen úgy tekinthetünk a különböző kihívások között az életünkre, hogy fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az emberből a hit, a jókedv, az öröm és sok minden, de ha tud imádkozni és rácsatlakozik az Isten kijelentésére, tanításaira, szent lelkével élő kapcsolatba kerül, akkor ebből támasz születik, megújulás lesz, megvigasztalódás lehet, döntésekben tiszta felismerések következhetnek. Magyarul ez a térerő kérdés nem csak az internet világában, hanem a lelki élet világában is fontos, és különböző képeket hoztam, amelyek lépcsőről lépcsőre segítenek, hogy milyenek voltak a korabeli régi adathordozók, akár a Walkman, a kazettás magnó, egy fonográf és így tovább, és megérkezünk ebben az óriási informatikai forradalomban az internethez, de mindig az volt a cél, hogy adatátvitel, jeladás, jelfogás, begyűjtés történjen. De a lelkünk is így működik. Jelekről beszélgetünk, jeleket adunk a környezetünknek, jeleket adunk Istennek, ő is jeleket ad nekünk, és akkor leszünk áldott életű, nem csak a nevünkben, hanem az életünkben is krisztusi emberek, hogyha megértjük az Isten jeladását, és mi magunk is az életünkből jeleket adunk ő neki. Az imádság ebben segít, ez köt minket össze ő vele. Tehát, hogyha szeretnénk Istennel kapcsolatot létesíteni, nem lehet imádság nélkül.
1: Ugye most itt a technikai eszközöket néhány évtized távlatából idézte vissza, ha csak ugye itt a Walkmanre vagy kazettás magnóra gondolunk, de előadásában talán időben, ugye korábbra is visszanyúlva Károlyi Gáspárhoz is megérkezünk.
2: Igen, mert mindenképpen hangot kell adni annak, hogy vannak nagyon áldott ima életű elődeink, és ezt megnézhetjük persze a magyar református egyháztörténet szintjén, megnézhetjük az Abaúji Egyházmegye és a Gönci Egyházközségnek a tekintetében, és persze, hogy megkerülhetetlen, hogy az istenes vén embernek, Károlyi Gáspárnak ne nézzük meg az életét, vagy éppen hát Szenci Molnár Albertnek, aki a akkor, ha csak a Biblia fordítás éveit nézzük, kisinasként szaladgált itt át a hegyen, és hordta a kézzel írott, lefordított bibliai lapokat, és segített ebben a nem akármilyen szolgálatban, és hát nagyon jól tudjuk, hogy azért ez az 1580-as éveknek a második fele a Károlyi családban is elképesztő nagy próbatételeket jelentett, családéletben tragédiák, elvesztése gyermekeknek, feleségnek és így tovább. Hát ezt nem lehetett csak ugyan erőből végigcsinálni. Tehát ha már a térerő szót használtuk, akkor én megint csak itt a létjogosultsága annak, hogy egy erőről beszéljünk, és ami hitben előttünk járt eleink tanítanak meg minket arra, hogy ezt 1590-ig csak is egy mennyei térerővel lehetett végigcsinálni. Károlyi Gáspárnak, a kis Szenci Molnárnak is elképesztő, fontos eme életkorszaka, hiszen jó lett Károlyinak az élete vége felé vagyunk, a kis Szenci itt indul, de mind a kettőben az a közös, idősnek és fiatalnak, hogy élő, mennyei térerős kapcsolatok volt Istennel. És ez majd később megmutatkozik, ugyebár Szenci Molnár életében is, amikor ő maga csinálja a Biblia fordítást, amikor maga odafigyel a zsoltárokra, mint a Biblia imádságaira, tehát neki is a későbbiekben óriási jelentőségűvé vált, hogy a mindennapokban ott üljön egy jelképes asztalnál Jézus mellett, és letegye aranyalmáját egy ezüstálcán az Úr elé.
1: Itt az eddigi gondolatokat is összegezve vagy kiegészítve, mi lenne még az a leghangsúlyosabb, amit ma a fiatalok szívére helyez nagy tiszteletű úr, így az imádsággal kapcsolatban, hogy ugye itt a mai világnak a vívmányaival, ugye ön is, ahogy említettét, a technika fejlődését is összekapcsolva, a mindennapokban is életük részévé váljon az imádság, és olyan hittel tudjanak imádkozni, ami megerősíti őket életükben.
2: A mennyei térerő gondolat, mint egy aranyfonál végigvezet ezen az előadáson, és nyilván ennek a fontosságát kell kellőképpen hangsúlyozni, mégpedig olyan oldalról, hogy ha szeretnénk Istennek tetsző életet élni, és az ő mennyei erejéből meríteni, akkor először is meg kell tanulni elcsendesedni, leülni. Nem könnyű, tehát ez a legnehezebb dolog, és arra szeretném felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy legyen olyan minőségi idő, és nem mondom meg, hogy hány perc, hanem csak azt kívánni, hogy minden napban legyen meg egy ilyen lelki táplálkozós időszak, amikor nyilván az okostelefonjukról, applikáció segítségével, akár a Bibliaolvasó kalauzt letöltik, vagy éppen az igeidő sorozatnak egy magyarázatát, egy kis 5 perces videót néz meg, magyarul, hogy a lelküket táplálják, nehogy éhen haljanak.
1: Ugye a szakemberek szerint az embereknek, hogy mennyi ideig tud koncentrálni egy-egy területre, ez a felgyorsult világban leredukálódott. Ezt is figyelembe kell venni esetleg ez esetben is?
2: Hát igen, mert néhány percről beszéltem most is, és ha belegondolok, hogy én is voltam 10 éves, és hogy én sem tudtam mindig megállni, pedig én a Walkman korszakból származom, nem volt az olyan régen, tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor sem volt alapvetően ez annyira mindennapos. Jó lehet, ref is voltam, keresztény családban nőttem fel, és így tovább, de ez az a korszak, ami a magvetés korszaka, tehát jó, hogyha hallják ezek a gyermekek, ezek a fiatalok, hogy pályaválasztás, párválasztás, félelem, magány, nagy döntések, kis döntések nem történhet meg áldott és eredményes kimenetellel, csak is, ha Istennek kérik a segítségét. Ez pedig eme mennyi térerő segítségével történhet meg, és csak akkor, ha kapcsolatban vannak Istennel. Tehát ezek az igekártyák, ezek a napi bibliaolvasások, ezek fontosak lesznek, és hoztam nekik, ezt most én elmondhatom nyugodtan a kedves hallgatók előtt, hogy hoztam egy több mint 100 éves kis tárgyat, ami egy első világháborúból származó doboz, vas doboz, ami egy korabeli, kinti, valószínűleg olasz fronton, magyar katonai táborban a tea főzésnél használatos eszköz volt. Ebbe háztották be a tea filtert, tudnélik, jól megtömték tea filterrel és üstben. Ez egy elég komoly doboz. Na most ez a doboz tele van pakolva igéskártyákkal. Ez egy magyar katonáé volt, és minden nap húzott egy igét, elolvasta, és úgy imádkozott. És azt mondta annak, akinek odaadta majd később emlékbe ezt a kis dobozkát: ha nem lettek volna velem ezek az igék, akkor nem éltem volna túl a frontot, a háborút. Ezt elhoztam most a gyerekeknek, hiszen egy olyan idős embert temettem el előző szolgálati helyemen, akivel nagyon testvéri volt a viszonyom, és ő azzal tisztelt meg, hogy szerint a legjobb helyen nálam lesz majd ez az igés kártya tartó dobozzá alakult eszköz, akkor lesz jó helyen, ha nálam lesz, és én megteszek mindent annak érdekében, hogy ennek az üzenetét elmondhassam a fiataloknak békességes időszakokban, de lelki zivatarok között is, hogy megértsék, Isten igéje, ige kártyája nélkül naponta nem fogunk tudni megújulni, de vele mindenre lehetőségünk lesz.
1: Igazából itt, ahogy hallhattuk, ugye verbális módon, nonverbális módon is különböző eszközök segítségével is igyekszik az imádság témakörét körben járni. A felépítéséről is azért már hallhattunk. Mi lenne még esetleg az a fontos gondolat, amit megosztana velünk?
2: Én azt tartom még nagyon fontosnak ebben a mai napban, egy kicsit mondjuk, hogy nem hagyományos módon megközelítve a témát, hogy az imádságról úgy szeretnék beszélni a fiatalok, mint Isten kezébe letett lehetőségről, mert azért nagyon nem mindegy, hogy amikor az illetékes kezébe teszünk, az illetékes kezében van valami, akkor annak mindig megnő az értéke, és a Bibliából tudjuk, hogy Pál apostol is üzeni a kortársainak és nekünk is, hogy az Úr lelke mindig bőséges, bőségesebben megáldja ezeket az imádságokat. Ez a bőségesebb, többre hivatottság jegyében kell, hogy így gondolkodjunk. Mondok egy egyszerű példát, még a sportvilágából, hogyha meglátok egy, én fociztam 19 évig, és kapus voltam, ha meglátok egy kapuskesztyűt a focipályán a fűben elhajítva, akkor tudom, hogy ez egy olyan nagyjából 8 kötőjel 15 ezer forintba kerül. De ha tudom, hogy az a kapuskesztyű a Paris Saint-Germain kapusának, Donnarumának a kesztyűje, garantáltan darabja 100 ezer forint. Vagy amire még gondoltam, hogy a fiatalok nem ismerik, de el kell, hogy mondjam nekik, hogy volt a mi fiatal korunkban egy nagyon híres kosárlabdázó, NBA sztár, Michael Jordan. Kérem szépen, Michael Jordannek a cipője, amit 1984-ben viselt a Los Angeles-i olimpián, 50 millió forintért kelt el. Egyébként a boltban most is meg lehet venni 50 ezerért. De mivel a Michael Jordanében volt, az ő életében volt, és hát 50 millió sokkal többet ér, bőségesebben néz ki. Az én kezemben egy bot, egy túraeszköz Mózes kezében, mert az ő kezében van, óriási tengert szétválasztó hatalomnak a mondjuk a megmutatkozó szimbóluma. Az én kezemben két hal meg öt kenyér, egy halas szendvics, vagyis két halas szendvics Jézus kezében, ez maga sokaknak az élelme, hogyha ő megáldja. Tehát, hogy nem mindegy, hogy az a valami tárgy, vagy éppen imádság, kinek a kezébe kerül. Ki viseli, ki fogja majd, és én ezen az úton gondolkodva szeretném az imádságot a fiatalok szívére helyezni. Istennek kell elmondani, az ő kezében az imádságaink, higgyük el, nagyon jó kezekben van, mert Isten soha nem a kedvünket keresi, mikor meghallgatja, hanem a javunkat. Akkor pedig áldottak vagyunk.

Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Hamarosan folytatjuk Kisnéveres Viktória összeállítását.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Hosszú idő után ismét ifjúsági találkozót szerveztek az Abaúji Református Egyházmegyében. A Gönczi Református Egyházközség adott otthont az Imádság kapcsolódj című ifinapnak. A fiatalokat délelőtt igei köszöntés, előadás és dicsőítés várta, délután pedig a közös mozgásé és a játékoké volt a főszerep. Folytatjuk Kisné Veres Viktória összeállítását.
2: Az Abaúji Református ifinapon a Gönczi Református Egyházközség ifjúsaival beszélgetek, hadd kérjek először tőletek egy bemutatkozást.
3: Üdvözöljük a hallgatókat, én Rubi Réka vagyok, és itt Göncön vagyok ifis.
4: Én pedig Kukta Gréta vagyok, és én is ide járok ifire.
2: Mielőtt néhány szóban szólnátok a ifitekről, hadd kérdezzem meg, hogy ugye még halljuk itt a háttérben a dicsőítő éneket, és előadást is hallhattunk az elmúlt percekben Esperes úr köszöntőjét. Most így mik az első gondolatok, milyen érzések vannak most bennetek?
3: Hát őszintén én eléggé izgultam, hogy milyen lesz ennek a napnak a kimenetele. Fontosabban nem izgultam, hanem csak izgatott voltam. De nagyon jó, hogy így tudtuk elkezdeni, ilyen biztató szavakat hallhattunk több embertől is, és dicsőíthettük Istent is. Nagyon várjuk, szerintem mindenki várja a programokat, és nagyon jó így nekiindulni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki tanul valamit, tehát hogyha csak egy szó ragad meg mindenkinek már, akkor is megérte.
4: Bennem az érzelmek közül az öröm az, ami most nagy részben jelen van, és hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és sok mindent tanulhattunk. Ezekből az előadásokból lesz mit magunkkal vinni, imádkozni, sokat próbálni imádkozni.
2: Azoknak a hallgatóinknak, akik ugye itt a ti korosztályotokat jelentik, mi lenne az imént hallottakból az az üzenet, amelyet átadnátok nekik?
3: Nagyon bátorító szavakat hallhattunk, és kaptunk egy képet arról, hogy hogyan kell imádkozni, de mint azt is megtanultuk, ez nem egy kötelező dolog, de nagy segítség volt nekünk, gyerekeknek, akiknek esetleg még nincsen olyan szókincse, mint a felnőtteknek, hogy pontosan hogyan imádkozzunk, és szerintem mindenki ezentúl már meg fogja találni azt a módot, ahogy ő közel kerülhet Istenhez.
4: Én azt szeretném üzenni, hogy legyenek bátrak, merjenek kérdezni, és nyitni Isten felé, nyissák ki minden nap a Bibliájukat, és járjanak gyülekezetbe, és tényleg merjenek segítséget kérni, és lehetnek kételjeik, mert azok mindenkinek vannak, és próbáljanak ezekre válaszokat találni.
2: És mit kaptok itt Göncön az ifjúsági csoportotokban? Milyen a ti ifjútek, hogy látjátok? Hogy élitek meg itt a mindennapokban?
4: Hát szerintem a mi ifjünk csendes, de ugyanakkor izgalmas is. Járunk évente Jósafőre, ahol ez egy varázslatos hely. Mindig nagyon élvezük az ott töltött időt, és egyszerűen nem is vágyunk haza, mert annyira jó ott lenni, és Isten jelenlétét érezni. Hát ugye minden héten összegyűlünk, és hallgatjuk Béla bácsi szavait, és örülünk, hogy együtt lehetünk, és így élhetjük meg Istennel a közösségünket.
3: Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy biztos hely, ahova bármilyen érzelmekkel jöhet, akár félelemmel, akár aggodalommal, vagy csak hálát adni, és olyan emberekkel vagyunk együtt, ugye egymással, akiknek hasonló a gondolkodásunk, de ennek ellenére mindig tanulunk egymástól valamit, és rengeteg biztató prédikációt hallunk a templomban, és ezek a programok is csak azt erősítik bennünk, hogy mi Istenhez tartozunk, és egymáshoz is.
2: Nagy tiszteletű Jánvári Bélával, a Gönczi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk az Abaúji Református ifinapon, amelynek Gönc adott otthont május 9-én. Itt azért használtam ugye a két ige időt is, mert már a délelőtti programok után és a délutáni programok előtt beszélgetünk nagy tiszteletű úrral a napnak a céljáról, hogyha szólhatunk itt bevezetésképpen.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Kettős céllal vagyunk együtt ezen az ifjúsági találkozón. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú idő idő óta nem volt az Abaúji Egyházmegyében egy ifjúsági találkozó, és nagyon fontosnak érezzük, tavaly ugye az ifjúság évét zártuk, idén az imádság évében vagyunk. Fontos, hogy a fiatalok nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és szeretnénk olyan impulzust adni nekik ezen az ifjúsági találkozón, ifi napon keresztül, amin által ők is megérzik, hogy valóban ide tartoznak az egyházunkhoz, megtalálhatják a helyüket, és a másik célunk az volt, hogy azt is lássák, hogy nem csak kis szigetekként működünk és létezünk. Hogy az egyházmegye néhány településén van egy pár konfirmandus, vagy esetleg gimnazista korú fiatal, mint ifi csoport, hanem sokan vannak. Hála Istennek körülbelül 80 fővel vagyunk a mai napon. Nagyon várták, nagyon készültek. A helyi ifiseim számára egy szolgálati terület is, hiszen ők pedig azon túl, hogy részt vesznek és követik a napot, ők nagyon sokat segítettek az előkészítésben is, mert ez is fontos, hogy a szolgálatunkban is találjuk meg a helyünket. Egy kiemelt alkalom lehet éppen ezek miatt ez a kezdeményezés, amit majd összefolytatunk, szintén imádság témában. A mainak a témája kapcsolódj, az Istenhez való és az Istennel való kapcsolatunkat hangsúlyozva, az őszi témánk pedig a természet temploma, az imádság háza, Jósafő és Aktelek környékére látogatunk el, az egyházmegye másik végére, és bízunk benne, hogy ez az év el tudja úgy indítani, vagy be tudja úgy lobbantani ez a szikra az abaúji ifjúsági életet, fiatalokkal való foglalkozást, amire hosszú távon is lehet építeni és folytatni.
2: A mai napnak a felépítéséről, hogyha szólhatunk, itt hallgatóinkkal is osszuk meg, hogy milyen programokkal várják a fiatalokat a mai napra.
5: Számomra nagyon fontos volt a nap témájának, programjának a megválasztásában, hogy a helyi kötődésekre rá tudjunk mutatni. Nyilván beszélni sem kell Károlyi Gáspárról. A délelőtt az imádság és a Károlyi Gáspárhoz való kapcsolódás kapott kiemelt hangsúlyt, délután pedig Szent Simonár Albertnek azt a segítői, kicsit mozgalmasabb életét szeretnék megragadni a programok által, miszerint a Göncön elkészült, kézzel írott biblia lapjait, ő volt az, aki többségében levitte, lehorta itt a hegy lábánál Vizsolyba, nyomdába, és ezért a délutáni pedig a mozgás a főszerep. Délelőtt ugye volt egy nyitó áhítatónk Esperes úr részéről, Lovász Krisztián tartott előadást, nyilván az imádság és kapcsolódj kapcsolat témában, egy dicsőítő zenekar, akik délután majd még koncertezni fognak, pedig vezette a dicsőítés részét. Délután három programból választhatnak a fiatalok. Ha már Göncön vagyunk és írás és fordítás, akkor egy keresztény kalligráfia workshopba csöppenhetnek bele azok. Ahogy néztem a regisztrációs lapot, nyilván inkább a lányok világa a szépírás, amit egyébként feleségem tart, Maligraphy Design. A másik programunk, ha már mozgás, és nagyon szeretik, és a tévéből is követik a fiatalok az Exatlon című tévéműsort, egy Exatrun pálya érkezett Kisverdáról, ahol versenyezhetnek és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Harmadrészt pedig, ha már Göncön vagyunk, és imádság, az imádsághoz hozzátartozik talán a zarándoklat, hiszen a régiek azért, hogy imádkozhassanak a jeruzsálemi templomban, felzarándokoltak a fővárosba. A program harmadik eleme egy zarándoklat lesz a Gönci Pálos kolostorhoz.
2: Itt egy régi hagyományt is felelevenítenek e tekintetben.
5: Igen, nagyon sokáig hagyománya volt annak, hogy a gönci iskolások futóversenyt rendeztek Szent Simonár Albert emlékére. Volt, amikor ez egy egészen nagy távokat is felölelt, tényleg Gönci és Vizsoly között, aztán idővel sajnos beszűkült, de a verseny hangulatát, szellemiségét kicsit átemelve ezen az Exatlon pályán versenyezni tudnak majd a fiatalok egymás ellen. Akár ifi csapatok is összefogva összemérhetik erejüket.
2: Természetesen ugye az egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek a mai napra a fiatalok. Ez ismerkedésre, közösségépítésre is lehetőséget biztosít. Ilyen tekintetben miben látja, vagy miben lehet megfogalmazni egy ilyen nap találkozásának, a kapcsolatépítéseinek a jelentőségét?
5: Fontos, hogy találkozzanak, ugye, ahogyan említettem is, és ebben az is benne van a jelentkezők javarésze konfirmáció utáni korosztály, akik gyakorlatilag a továbbtanulás küszöbén vannak. Később egy gimnáziumban nagyon egyedül tud lenni egy keresztény diák, hogyha nem talál társra. Ismerkedhetnek, és lehet, hogy kiderül itt a nap folyamán még, ahogy alakulnak a beszélgetések, még kicsit feszengőek a fiatalok, inkább, ahogy látom, a sajátjai, saját körével van el mindegyik csapat, de nyilván ez oldódni fog, meg hát az is a cél, hogy oldódjon. Később találkoznak, lehet, hogy osztálytársak is lesznek, ez nagyon sokat tud majd nekik segíteni, hogy igen, mi ahhoz az Istenhez tartozunk, akihez együtt is tudunk kapcsolódni, hiszen, mint kiderült, egy vallásban, egy hitben, egy céllal, egy megtartással tudunk együtt lenni majd a következőkben is. Én bízom benne, hogy kialakulnak ilyen kapcsolatok a fiatalok között.
2: Az év többi napján hogyan élik meg az imádság évét az ifisekkel?
5: Nyilván elsősorban, hogy a saját ifiseimről beszélek, szombatról szombatra ifi óránk van, nyáron az ifisek szolgálnak a gyerektáborunkban, illetve készülünk most is két táborra, ahol kiemelt témánk az imádság lesz, illetve az évünket úgy indítottuk el, hogy az első két-két és fél hónap körbejártuk az imádságnak fajtáit, formáit, a kapcsolat fontosságát, az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. A többi ifi csoport is rendszeresen tart alkalmakat. Van, ahol több település jár össze a Bódva völgyieknél, van egy ideje, már egy próbálkozás, ők havonta találkoznak. Ők így érkeztek egy nagyobb csoporttal, egy busszal a mai alkalomra is.
2: A nap eddigi részéből mi az a legfontosabb gondolat, esetleg amit tovább visz ön is, vagy az az érzés, amit tovább visz ön is a mindennapokba, ha lehet egy ilyen személyes kérdés, amit beszélgetésünk végén?
5: Hogy ne, nyilván a kapcsolódj és a kapcsolat. Az egyikének nekem nagyon meghatározó volt, amit a Dicsőítő zenekar választott. A gyerek és ifjúsági koromba repített egy kicsit vissza. A dögei ifivel egy nagyon nagy ifi csapatunk volt, mi Kisutára jártunk mindig táborozni. Az egyik kedvenc kedvesének volt, mindig választhattunk, hogy ki melyiket szerete, melyiket énekeljük, nekem az Atyám két kezedben. És ennek a képe most a délelőtti előadások, áhítatok, dicsőítés folyamán többször is előkerült, és nekem ez a régi gyerekkori emlék villant fel, szinte magam előtt látom egy-egy tábornak a képét, ahogyan énekeltünk és vártuk tiszteletes bácsiknak az előadását, és nem beszéltünk össze, de a zenekar választotta ezt az éneket, nekem ez nagyon meghatározó volt, aztán az előadásban is előkerült az Istennek a tenyerén és az elő a hátul körbezáró hatalma. Az életünk számtalan helyzetében, mélységében és magasságában ezzel a tudattal élni, ezzel a tudattal szervezni egy ifinapot, hogy az Isten tenyerén és az ő két kezében vagyunk és körbezár minket, ez nagy nyugalmat tud adni. Ahogyan imádkoztunk érte, nekünk az ifjúsági óránk az a parókia melletti ifjúsági teremben van, nem itt fent a Károly utcán, a múzeum mellett. Múlt héten ide hoztuk fel az ifjúsági órát, nem csak azért, hogy berendezzük a terepet, hanem kifejezetten itt tartottuk, és itt imádkoztunk érte, és itt tettük az Isten kezébe, hogy az időjárás, hogy a fogadás a fiatalok részéről, akik ide érkeznek, hogy az Isten tenyerébe érkezzenek meg, és ezt tudják ők is magukkal továbbvinni. Talán ez a leghangsúlyosabb és legmarkánsabb része a számomra a délelőtti programok, előadások, áhítatok üzenetében.

0: Közös éneklés, beszélgetések, játék és feltöltődés, hosszú szünet után ismét együtt tölthettek egy napot az abaúji református fiatalok. A gönci ifi napon az imádság és a kapcsolódás állt a középpontban, miközben a résztvevők egymást és önmagukat is jobban megismerhették. Mai adásunkban az imádság kapcsolódj elnevezésű ifi napon készült összeállításunkat hallották. A riporter Kisné Veres Viktória volt.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
0: Nekem nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják, keressenek minket bizalommal. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, a néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élő környezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyos Gyümölcs Kertész. Szent Péter Esefője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Rosti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hang.

Csalastó. Azon tanulta ő ezt a játékot egy fiatal rabszolgától. Csia nevére se az arcára nem emlékezett már, pedig 4-5 éves is lehetett már akkor. Romula nagyanya ezt a rabszolgát egyszer belefolytatta a halastóba, mert észrevette, hogy hozzáértette az arcát az övéhez. Ő akkor nagyon sírt, kapott is helyette másik rabszolgát, de annak mindig be kellett kötni a száját, ha együtt játszottak. Éppen úgy, mint annak a rabszolgának, aki kenyeret dagasztott. Romula nagyanya nem akarta, hogy az ő unokája arcát rabszolgának a lehellete érje. Elmosődött. Mit szólna akkor Romula nagyanya, ha megtudná, hogy unokájának nagylány korában is van egy rabszolgája, akivel jobban szeret játszani, mint akárkivel a világon. Hát, Gránátvirág mit szólna hozzá, ha neki is bekötné a száját? Persze, ha volna mivel, nézett végig magán, de se kendő, se öv nála. Ventus textilisbe volt öltözve, ahogy Bájéban nevezték a pókháló sejem fürdőruhát, szőt levegő. 2 napot azonban tilos volt a szőt levegő. Aki kilépett a vízből, annak rögtön köpönyekbe kellett bújni. Soha se kacagtak még annyit Bájéban, mint amikor ezt a parancsot kikiáltotta a kuméi édilisz, akinek joghatósága alá tartozott a birodalom leghíresebb fürdője. Mindenki azt kérdezte a liktoroktól, mi lesz a nimfákkal, akik úgy nyüzsögtek a neápoliszi öbölben, mint a halak. Azt rebesgették, hogy az édilisszel a császárné adatta ki a parancsot. A domina ugyan sohasem jelent meg az emberek között, kerti fürdőházába csöveken vezették be a gyógyító források vizét, de palotája erkélyéről is elég volt neki szétnézni ahhoz, hogy szemét szégyenkezve süsse le. Titanilla mindenkinél jobban tudta, hogy a domina valóban szeszélyes és irigy matrónává változott. Első dolga az volt, hogy mindjárt elválasztotta tőle Gránátvirágot, amint Alexandriából megérkeztek. Azt mondta neki, a magányos lánynak, hogy Maximianus villájában szálljon meg, amely most úgyis lakatlan. Az, amelyikbe ő költözött, valamelyik régi császár építése, neki magának is szűk és kényelmetlen, és az ő beteges, rossz hangulata nem ilyen vidám, fiatal teremtésnek való, akinek már úgyis annyit kellett ő miatta szenvedni. Titanilla engedelmes bókkal mondott köszönetet, bár körömmel szeretett volna neki menni a császárné arcának, amelyen kezdtek elsimulni a ráncok. Nem tudhatta azt, hogy az anyai féltésnek milyen vihara tombol a szelíd nyugalom állarca mögött. A nobilissima azonban mindebből csak a rossz akaratot láthatta, amelyel a domina megfosztotta őt játékszerétől. Nem mert szembeszállni, sőt még arról is hallgatott, hogy a császár lelkére kötötte a magiszterrel való barátságot. Ahogy az asszonyi természetet ismerte, tartott tőle, hogy magának a fiúnak is kárára lesz, ha úrnőjével észrevéteti, hogy ezt a rabszolgát más szemmel nézi, mint a többit. Legbukosabbnak látta közömbösséget tettetni, bármennyire nem volt természete a színlelés, ami most még több erőfeszítésébe került, mint máskor. Nem biztos, hogy magától eldobja a játékszerét, ha kényére bánhat vele, de kétségtelen, hogy 100-szor makacsabbul ragaszkodott hozzá, mihelyt azt érezte, hogy el akarják tőle venni. Ha nyíltan harcol érte, akkor biztos, hogy elveszíti, s talán annak az első rabszolga játszótársnak a sorsára juttatja, akit Romula nagyanya a halakkal étetett meg. Így a közömbösség állarcában legalább azt a délutáni órát vele tölthette, mikor a császárné elzárkózott levelet írni az urának. Itt szoktak találkozni, ahol nem bársonyos homok, hanem éles sziklatörmelék borította a partot, és egy régi palota omladékai csúszkálgattak lefelé egy bazalt hegy lankáján. A fürdő élet hullámverése ide már nem ért el, bár Bájé tele volt emberekkel, akik inkább megbetegedésre, mint gyógyulásra felkészülve jöttek ide. A fürdő nem csak életadó vízének köszönhette világhírét, hanem talán még jobban annak, hogy az erkölcsök sehol se számíthattak biztosabb és kellemesebb halálra, mint itt.
Ebbe az húgba azonban nem jutott sem.

0: se a halálfélelem üldözöttjeiből, se az örömök kergetőiből. Betegeknek fáradtságos lett volna idáig az út, a szerelmeseknek pedig nem volt miért idejönni. Az árnyékok már kezdtek nyúlni, s Titanilla még mindig maga volt. Nem tudta, ő jött-e nagyon korán, vagy a fiú mer késni, de érezte, hogy a rossz kedv erőt vesz rajta. A sirályok már megkezdték alkonyati játékukat a levegőben, a delfinek a vízben, s a tenger is kezdett hűvöseket sóhajtani. Borzongósan húzta össze fürdőruhája felett a sejem lebernyeget, s megindult felfelé a romok közt. Néhány karcsú görög oszlopa még talpon állt az egykori palotának. Az egyikhez hozzámérték magukat a fiúval, éles, kagylóhéjjal jelölvén meg rajta, melyikük meddig ér. Megkereste az oszlopot, s a haján keresztül bújtatott nátszállal újra megmérte a magasságát. Elkeserítette, hogy semmit sem nőtt egy hét alatt. A fiúnak nem mondta ugyan, de titokban nagyon fájlalta, hogy másfél fejjel kisebb nála. Nagyon boldog lett volna, ha egy hét óta legalább fél fejnyit hozzá nőtt volna, hiszen attól még mindig megmaradt volna az ő kis titjének. Kis tit, suttogta maga elé, és mindjárt ki is nevette magát ezért a gyerekségért. De azért néhányszor elmondta még, mert ilyenkor nem csak a hangját hallotta gránátvirágnak, hanem a rózsaszín gyerekszája mozgását is látta, s tüzelő szemét is, amelyet az alázatosság párás zaffírhoz tett hasonlóvá. Néhányszor már szerette volna kipróbálni, hogy ragyogóbb lesz-e ez a zaffír, vagy zavarosabb, ha megcsókolja. De a fiú szégyenlőssége valahogy bátortalanná tette a vad nobilissimát. Szökkelve ugrálta át a romokat, amelyek mögött meg-megcsörrenő erecske partján elvadult citromfák fogtak körül egy bujafűvű, tarka virágos tisztást. A nagyúri kerthez tartozhatott valaha, egyik sarkában kék-zöld bronz szfinx még tartott egy repett és bemosodott kőpadot. Ez volt tulajdonképp a búvóhelyük a csöndnek és nyugalomnak, ez a lombokból és virágokból épült háza, amelyet csak a madarak, a pillangók és a gyíkok ismertek. Ők is úgy találtak ide már az első nap, hogy a víz széltől idáig követték két jégmadár röptét, amelyek bokorról bokorra kergették egymást játékos bugdácsolással. Megszerették a helyet, nem azért, mert innen végig tekinthették a lábuk alatt szendergő öblöt a gömbölyű zöld hegyek koszorújában, hanem mert itt kedvükre nézhették egymást. A tisztás közepén még nem egyenesedett föl az egy napja lehevert fű, s alig fonnyadt meg a virágvánkos, amelyet a fiú tegnap tépett a lány feje alá, jószagú tümuszokból, melisszákból és szalviákból. Titanilla nem állhatta meg, hogy legalább egy pillanatra rá ne nyugtassa megint a fejét. Végig hevert a füvön, bal karját a feje alá tette, kinyújtott jobbjával azt a kis gödröt simogatta, amelyet a fiú sarkai mélyítettek a földbe, míg mellette ült. Nem is nézte szemmel, csak úgy maguktól találtak oda az ujjai, és addig táncoltak ott, míg valami kemény kis korong akadt alájuk. Megnézte, és majdnem elsikoltotta magát. Régi ezüstérem volt, amelyen élesen domborodott ki egy meztelen vállú fiatal isten, kimondhatatlan gyöngéd és megindító szomorúságú profilja. Gránátvirág, hogy kerülte ide? Az egyik bokor megzördült, azt hitte a fiú, de csak egy jégmadár tündöklött ott, talán éppen az egyik azok közül, amelyeknek röptét követték. A lány bizonyosra vette, hogy az, és azt is tudta még. Te vagy az, Alcyone, mosolygott rá a bíborban és zöldben ragyogó madárra. Te is hiába várod Keüxöt? Gránátvirág magyarázta el neki, hogy miért olyan rezdüléstelenül csöndes mostanában a tenger. Azért, mert most költenek a hullámokon a jégmadarak. És Éolusznak, az istenek parancsára ilyenkor zárva kell tartani a szelek tömlőjét. A jégmadarak valamikor emberek voltak. A nőt Alcyonénak hívták, a férfit Keüxnek, és oly boldog szerelmesek voltak, hogy azt találták mondani, nem cserélnének magával, Jupiterrel és Junóval sem. az istenek királynéja addig ingerelte ellenük Jupitert, míg az villámmal sújtotta Keusz hajóját, és őt magát a tengerbe ölte. Alkyóné, hogy a halálban se maradjon el szerelmesétől, utána vetette magát, átkulcsolta a holttestet, s vele együtt merült le a mélységbe. Az istereket annyira meghatotta ez a hűség, hogy jégmadarakká változtatták őket, s ők ma is annyira szeretik egymást, hogy egyik utána hal a másiknak. Hol van Keüksz, Alkyóné? Kérdezte a lány feltérdelve, és hangja majdnem olyan sírós volt, mint egy párja vesztett jégmadáré. A kegyetlen istennő megint elragadta tőled? A fiú már akkor ott állt mögötte. Lábújhegyen jött a romok felől, és két tenyeréből kékesen csillogó finom ezüstport szólt a lány hajába. A lány nem vett észre semmit, csak akkor tekintett föl, mikor néhány porszem megakadt hosszú szempilláin. Mit csinálsz, gránátvirág? Hajtotta fejét a fiú térdéhez. Talált ki Kistit, ragyogott a fiú szeme, és mutatta ezüstösen fénylő két tenyerét. Ha megígéred, hogy nem röpülsz el, akkor megmondom, mit csináltam. A lány ígéret helyszorosan átölelte a két térdét. Nagy kék pillét csináltam belőled, Kistit. Minden nap mondta eddig a lánynak, hogy olyan finom és kecses, mint azok a kis pillék, amelyektől néhol lenivirágos rétnek látszott a hegyoldal. A napfény gyermeke vagy, Kistit, olyan kicsi, olyan könnyű, olyan ragyogó és olyan csapongó. Kár, hogy nem vagyok olyan kék, nevetett a lány. Hát most olyan kék volt a haja, mint a lepkék szárnya. A fiú azért késett olyan sokáig, mert pillangókat hajszolt. Sok szaladgálásba került, míg egy marék ezüstport összebírt szedni. Ó, te nagy kisfiú, te! Törleszkedett hozzá boldogan a lány. De azért ne gondold, hogy a versemet elengedem. Elhoztad, gránátvirág? Hogy az alexandriai epigrammát jóvá tegye, minden nap írt egy verset titnek. Legtöbbször éjszaka csillagfénynél karcolta tele a piros viaszos tabula cerátáját, s ilyenkor adta át a lánynak. Most megcsóválta a fejét. Nem hoztam el, Kistit. Tit lehajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. Tudtam, gránátvirág, hogy egy oldújulásnál nem tart tovább a szerelmed. Hát nem találtad meg, hiszen a fejed alá tettem, nyúlt be Quintipora virágvánkos alá, és kihúzott alól egy egészen kicsi, rózsaszín vászonnal födött viaszos lapot. Bevallotta, hogy ő már délelőtt ide szökött, hogy megsimogathassa a füvet, amelyen Tit leevert. Azt nem vallotta be, hogy a szájával simogatta meg. Hol vetted ezt? Nézegette a lány a lapot. Ilyent még nem is láttam. Bizonyosan tékozoltál már megint. A fiú elmagyarázta, hogy ez új divat. Cerra Pusilla a neve. A viasz is rózsaszín, még csak egy boltban lehet kapni. Látod, hogy el vagyok én maradva a világtól? Nevetett a lány. Ha te nem volnál, senki se írna hozzám verset. Boldogan mondta, nem panaszképpen, de a fiú annak vette és elkomolyodott. Tit észrevette, hogy hibát követett el, és igyekezett jóvá tenni. Jó volt hozzád a domina? Fogta meg a fiú kezét. Olyan, mint máskor. Ő mindig jó. Talán egy csöbb dac is volt benne, ahogy ezt hozzátette. Tudta, hogy Tit nem szereti a császárnét. Ő se szerette, mert nem volt hozzá olyan gyöngéd, mint a császár, és jobban éreztette vele rabszolga voltát. Nem csak felolvasói szolgálatot kívánt tőle, Szenekát, Epiktétoszt és Marcus Aurelius elmélkedéseit szerette hallgatni, hanem ebédnél, vacsoránál, mint pohárnokot állította az asztalhoz, és a hajába törölte vékony ujjait, igaz, hogy nagyon puha érintéssel. Restelt erről beszélni a lány előtt, aki Alexandriában a császár bizalmasának tudta őt, és ezért mindig másra terelte a beszédet, ha Tit a domináról kérdezősködött. A lány mindenképp fel akarta vidámítani. Továbbadta neki a Trullától hallott pletykákat. Ma megérkezett Rómából Plautilla, akit Univirának is neveznek, mert már 2 éve asszony. És mindez ideig beért az urával, aki különben az idén Róma prefektusa. Most jött először Bájéba, és már nagy fogadásokat kötöttek rá, hogy amikor elmegy innét, nem hagyja itt melléknevét. Quintipor már rég nem hallotta, mit beszélt itt, csak nézte a fáradhatatlan kis száját, amely pajkos mosolyjal pergette a szavak szakadatlan gyöngycsorát. A kis száj egyszerre ott csücsörödött az övé előtt. Gránátvirágom, te sohasem fogsz magadtól megcsókolni? Nem kis tit, ködösödtek el a zafír szemek. Téged csak akkor lehet megcsókolni, amikor te akarod. Neked nem kérőszád van, hanem adószád. Csókjuknak az vetett véget, hogy egy denevér csapódott a fejükhöz. Tit ismert rá, hogy nem denevér volt, hanem jégmadár. Kejüx hazaérkezett, kacagta el magát. Most már gyerünk innen, ők is hadd csókolják meg egymást, szegények. A nap utolsó sugarainak aranyseprője már csak a fák hegyét érte. Jaj, ezeket meg majd itt felejtettük, hajolt le a lánya fűre. Ezt neked találtam, ez pedig az én jogos tulajdonom. Az ezüstérmet átnyújtotta a fiúnak, a Cerápuszillára pedig rászorította a száját. Azután szétnyitotta a köpenyegét, és meglazítván nyakán a tapadó Ventus textiliszt alácsúsztatta a kis viasztáblát. Ne félj, nem olvad meg, nevetett Quintiporra. A fiú azonban nem nézett oda, az érmet vizsgálgatta, szembefordítva a kihúnyó világossággal. Azt hiszem, Hadrianus császáré. De hiszen a te arcod van rajta, gránátvirág. Dehogy, Antinousé, Hadrianus kedvencé. Beleölte magát a Nílusba. Valami jóslat szerint veszedelem fenyegette a császárt, csak az menthette meg, ha valaki feláldozza érte magát. A kegyenc megtette. A lány erősen belekapaszkodott. Már akkor lefelé mentek a síkos lejtőn. De te ugye nem teszed meg, ugye senkiért? Ugye nem hagyod itt kis titet? Kis tit, nagy kék pille, te kérded ezt tőlem? Miért csúfolódsz velem, királynőm? Eleresztett a lány kezét, leszaladt a lejtő tövébe, és széttárta a karjait. Szaladj le bátran, te is, ne félj, csak a karomba eshetsz. A lány azonban kezével is segítve magán inkább az óvatos csúszkálást választotta. Mire leért, a fiú izgatottan ütött az egyik márványoszlopra. Tudod, hol vagyunk, kistit? Én már tudom. Ez a Hadrianus császár palotája volt. Itt halt meg. Talán éppen innét nézett utoljára lemenő napba, ahol most állunk. Quintipor elmondta neki a játszi verset, amelyben a Peregrinus császár zokogó tréfával búcsúzott válni készülő lelkétől. Lelkecske, kóborka, dévajka, testem vendéges társa te, mely tartományba utazol? Dermedbe, ködösbe, sápadba, kis tréfáidnak vége már. A parton csiető készszorítással búcsúztak egymástól. A két palota ugyan szomszédos volt egymással, de ők nem mertek egy úton menni. Abban a bájéban, ahol társadalmi kötelesség volt a szerelemmel kérkedni, az ő szerelmüknek bujkálni kellett. XXV. Constantius Chlorus, aki Rómában magához vette a fiát, Alexandriában menet útba ejtette a császárnét, nem is sejtve, hogy ez a látogatás mennyi gondot okoz a Dominának. Nem mintha nem szerette volna a Fláviusokat. Mindig húzott ezekhez a szelíd, békességes és csöndes emberekhez. A szabadszájú Maximianusra gondolni se tudott utálat és a vérszagú Galeriusra borzongás nélkül. Emezeket szívesen szívelte. Azóta pedig, mióta a császár beavatta a titokba, mindig úgy gondolt rájuk, mint barátokra, akikre a fiú mindig számíthat. Mert bár a jóslatban épp olyan vakon hit, mint Diocletianus, azt nem vette biztosra, hogy a társuralkodók újjongva vesznek tudomást Diocletianus örököséről. Azon töprengett, mit csináljon a fiúval addig, míg a Fláviuszok ott időznek. Eddig nem volt probléma előtt a fiúval való bánásmód. Az isteneknek az az akarata, hogy fiúk ne tudja meg kicsoda, tőle bizonyosan nem fogja megtudni. Az anya szíve sokkal erősebb tudott lenni, mint az apáé. Igaz, hogy mindig maga körül tartotta a fiút, de meg tudta állni, hogy egy áruló pillantást se vessen rá olyankor, amikor ő is észrevehetné. Igaz, hogy minden hajnalt ott sírdogált végig a küszöb előtt, de reggel mindig száraz szemmel és száraz hangon osztogatott neki parancsokat. Most kétsége támadt, mit tegyen. Játssza-e Konstantinuszék előtt a fiával a rabszolga szerepet, vagy rejtse el előlük úgy, hogy még mint rabszolgát se lássák? A császárné nyilván maga se tudta volna megmondani, miért nem úgy döntött, ahogy a józan esze sugallta. Egy estére se tudott lemondani arról az örömről, hogy a fia hajához érintesse a kezét. Azoktól a kísértésektől féltette, amelyek egy napi szabadsággal is vele járhatnak. Az anyai büszkeség lett rajta urrá, amely akkor is kérkedik, mikor semmi értelme sincs. Meg akarta mutatni Konstanciuszéknak, milyen szép fia van neki, akiről senki se tudja, hogy az ő fia. Egy élet szenvedésért kívánt magának egy pillanatnyi elégtételt az okosság minden korlátjának fellökésével. Egyet se adott fel magának ezek közül a kérdések közül, csak Vintipornak adott parancsot reggel, hogy estére fehér díszruhát öltsön, mert vendéget lesznek. Konstantius Cézár a fiával, és Galerius Cézár leánya, a Nobilissima. Vintipor folytott düvel vette tudomásul a parancsot, és egész nap remegve gondolt az estére. Dühét az okozta, mert tudta, hogy ezen a napon nem találkozhat Tittel. Trulla éppen abban az órában fogja öltöztetni, mikor a nap ágyra ül. Titt nevezte így el az alkonyatot, és a fiú biztos volt benne, hogy neki egész életében sohasem megy le többet a nap, hanem a helyre ül. Az orongása se volt egészen indokolatlan. A Cézár lánya először fogja látni, amint rabszolgamunkát végez. Vajon Titt mosolygó szeme fogja-e cirógatni, vagy a Cézár lány gőgös tekintete ítéli halálra? Egyetlen egyszer találkozott a Titt szemével. A császárné ült az asztalfőn, tőle jobbra, balra Cézár és fia, szemben a Nobilissima. Mindenki mögött ott állt egy pohárnok, ő a császárné mögül leste a lányt, aki hallgatagon és lesütött szemmel ült az asztal végén. Galerius leánya nem tartotta különös kötelességének, hogy részt vegyen a beszélgetésben, amelyet apja Karhéi megszégyenítője vezetett. Diocletianus termáiról beszélt nagy lelkesedéssel, amelyeket a császár most építetett Rómának, és mindenki figyelmesen hallgatta. Ezt a pillanatot használta fel a lány arra, hogy rásüttesse a szemét a fiúra. Aranyfényű tekintet volt, talán több is égett benne, mint itt akarta. Nem csak a ma elmaradt csókja, hanem holnap ígérete is. Quintipor szeme imádságos hálát sugárzott vissza. Úgy érezte, többet kapott, mint várt, és elszállt minden szorongása. Tudta, hogy most már el fogja bírni a Cézár lányának tekintetét is. De valami olyan következett, amit nem lehetett elbírni. Már a vacsora vége felé jártak, amikor a császárné kiejtette Maxentius nevét. Azt ígérte, mikor keletre ment a légiókkal, hogy majd küldett neki azoknak az antiókiai gránát almafáknak a terméséből, amelyeknek olyan csodálatos rózsaszín virágjuk volt. De úgy látszik, sok gondja közt a princeps megfeledkezett az ígéretéről. Konstantius elmosődve legyintett. A Maxentius gondjai. Titanilla most szólalt meg először. Csak aki a szeme hideg villanását észrevette, érezhette ki nyugodt, barátságos hangjából az indulatot. Talán várnál a megjegyzéseiddel, princepsem, míg Maxentius is haladja őket. Vintipor éppen emelt a kancsót, hogy számoszi vörösbolt öntsön a császárné hátra nyújtott poharába. Azonban egyszerre elhomályosodott előtt a világ, s reszkető keze a pohár mellé öntött a bort, a maga fehér díszruhájára. Constantius pohárnok azonnal odaugrott, megtöltötte a domina pohárát, Fintipornak pedig odasúgott, menj! A fiú kiszédelgett, a Cézár barátságosan nézett utána. Milyen kamea arcú szolgád van, domina? Igazi Antinous fej. A császárné arcán most nyílt ki az első olyan mosolyvirág, amelyiknek a szívben van a gyökere. De az arcának nem tudott is parancsolni, a hangja szót fogadott neki, csak ennyit mondott közömbösen. Igen, ügyes fiú. Titanilla pohárral a kezében elkacagta magát. No, most nem volt nagyon ügyes. Az én apám ilyen hibáért boros hordóba folytatná a pohárnokát. És azzal az ő kezéből is kicsúszott a pohár, és az ölébe ömlött a bor. Jaj! Sikoltotta el magát, és kifutott a trikliniumból a fiú után. Még ott találta az átriumban, az egyik oszlopnak dőlve, lehorgasztott fejjel, elzöldült arccal. Ruháján, mint nagy kerek vérpecsét, piroslott a ráömlött bor. Gránátvirág, tette a tenyerét az álla alá. Nézd az én ruhámat is. Látod, le kellett öntenem magamat, hogy utána dühessek. Csak nem gondoltad, hogy lemondok a mai csókodról. Azzal ráomlott a fiúra, és szájára szorította a száját. Még csak körül se nézett, nem látja valaki. Aztán megfogta a kezét. Nem kell búsulni, kisfiú, hogy oda van a szép ruhácskád. Van nekem olyan pecsét tisztítóm, hogyha azzal munkába veszem, szebb lesz, mint újkorában volt. Gyere velem, mindjárt megleszünk. A fiú nem kérdezte, hová viszi, engedte magát vonszolni kábultan a fájdalom mérgétől és a csókmákonyától. Csak egy nyitott oszlopcsarnokon kellett átmenni, és már ott is voltak a Maximianus palotában, abban a kis szobában, amit a nobilissima a cseléd soron ittatott magának. Az emelet óriás csarnokaiba lábát se tette be. Látod, gránátvirág, milyen kis helyen megférek én? Ugye a te szíved még kisebb, és azt egészen betelem. Nézzem. Először a tenyerét, majd a száját tapasztotta rá a fiú mellére. Kis nyúl szíved van neked, kisfiú. Hát mitől vagy úgy megriadva? Mondom, hogy helyrehozzuk a ruhádat. Trulla! Trulla! Valahonnan bepördült a gyíkszemű kis öregasszony. Ilyetten csapkodta össze kövér kezeit. Jaj, a magiszter, ebben a rendetlenségben szanaszét hagytunk mindent, ahogy öltözködtünk. Ide-oda tipegve kapkodta össze ruhákat, keféket, tükröket, szalagokat, festékeket. Titt azonban rátoppantott. Drága öreg túllám, ne óbégas, és ne csinálj még nagyobb rendetlenséget, mint amekkora van. Gránátvirág megígéri neked, hogy én rajtam kívül semmit sem fog meglátni a szobában. Gránátvirág tátotta el a dajka a száját. Mit beszélsz, te kis szentségem? Ki az a gránátvirág? Titanilla megfricskázta Trulla tömpe orrát. Az nem tartozik te rád, vénység, inkább azt a híres pecsét tisztítódat hozt hamar. Itt vagy-e már? Egy dobozka fehér port hozott be Trulla, egy kis tányér ecetet, meg egy törlőkendőt. A párducból ki lehet vele venni a foltot, dicsekedett. Melyiken kezdjem, gyönyörűségém? Egyikünkön se, anyu, erre egy dolgodra. Ahogy Trulla kitotyogott, oda térdelt a fiú elé, de aztán nevetve fölugrott. Persze ez így nehéz lesz, hogy kis titt térdelve érjen föl a melledig. Ha most te térdelsz le, egyszer már az én rabszolgám is lehetsz. A fiú úgy zuhant térdre, mint aki fel se akart többet kelni, de a pecsét így se engedett. Vesd le a ruhát, gránátvirág, ne gyerekeskedj, mert mindjárt behívom Trullát, és ő vele vetkőztetem le a kisfiút. Gyorsan, gyorsan, mielőtt palotaőrökkel kerestetni a domina a szökevényt. Még csak az kellene, hogy itt találjak. Nem gondolsz, avad nobilissima, jó hírére, magiszter? No, várj, kisfiú, majd addig elfordul a néni, jó? A ruhádat dobd oda az asztalra. Úgy is maradt, áttal fordulva, míg az asztalra terített ruhával pepecselt, és csak a tükörből leste a fiút, hol mosolyogva, hol könyvbe lábadó szemmel, és a keze is ahhoz igazodott, amit látott, hol villámgyorsan dörzsölve a halvány odofoltot, hol bénultan elakadva rajta. A fiú térden állva körülcsúszta a szobát, csókolta a mozaikpadlót, a szétdobált ruhákat, az ágytakarót, és egy pillanat ráhajtotta a fejét a tórusz kis gyűrött selyemvánkosára. Itt a szép ruhát, kisfiú. Várj, majd hátradobom, kapd el. Ezt még nevetve mondta, de mire a fiú felöltötte a tógát, és azzal együtt a nyugalmába is visszaöltözött. Akkorára a lány arcáról eltűnt a mosoly. Komolyan és szomorú, szinte fájdalmas gyöngétséggel nézte Quintiport. Mi történt, kistit? Semmi se történt, gránátvirág. Kivettük a ruhádból a foltot, és most vissza fogsz menni a császárnénak bort öntögetni. Csak most ügyesebb légy, mert Rulla nem fog több port adni. A fiú könyörgő szemmel nézett rá. Szájszi, fátyol van az arcodon, kistit. Azt pedig nem szabad emelgetni, gránátvirág, annak, aki nem akarja elfelejteni a nevetést. Szeretnélek megérteni. Adj föl vele, barátom, mosolygott keserűen a lány. Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint hogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mind gondolkozni kezdünk egymáson. Fütyülni kezdett, kétszer-háromszor körül táncolta a fiút, mindig közelebb szorította az ajtóhoz, és aztán szeliden kitolta rajta. Jó éjszakát, gránátvirág, hát te nem jössz? Nem szívem, engem nem vár oda vissza senki, de téged vár az úrnőd. Vigyázz, meg ne haragítsd, ma már egyszer elnéző volt hozzád. Becsukta az ajtót retesszel, és mire Quintipor az ablak alá ért, már sötét is volt a szoba. A császárné triklíniuma is sötét volt már. A pohárnok nyugodtan elvonulhatott kis szobájába. Kiterítette asztalán a hófehérre tisztított tógát, kikereste rajta azt a helyet, ahol kistit ujjai jártak, a nyomot nem hagytak is, és odafektette az arcát. Érzései hintája nagy magasságokba lendült, és nagy mélységekbe zuhant ezen az estén. Milyen különös! Ez volt az utolsó világos gondolata. Ez a nap is Dies Lune volt. Mint az, amelyeken az első csókot váltották. A császárné hajnalig járt les fel a hálószobájában, és most nem ment el sírni a fia küszöbére. Halálos rémület szorította össze a szívét. A Cézár, mikor már el is búcsúztak egymástól, visszafordult az oszlopcsarnokból. Domina, igaza van a fiamnak. Miben, Cézár? Egész este azon tűnődtem, hogy kire emlékeztet a te Antinous arcú szolgád. És most mondja a fiam, Herkulesre igaza van neki. Volt annyi lelki ereje, hogy legalább egy szót ki tudott mondani. Nos, te rád, Domina, nem vetted még észre? Nem. Majd figyeld meg holnap, neked is káme arcod van még most is. Valamikor egészen ilyen lehettél. A Cézár különben arra kérte a császárnét, másnap elutazás előtt adjon neki bizalmas kihallgatást, és engedje meg, hogy arra Konstantinust is magával vihesse. A császárné nem volt benne bizonyos, megéri-e a másnapot.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Abigail.
4: A bogyós gyümölcs édesanyja. Kertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólya kalifa.
7: Rosti fiú
9: esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosít alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi a szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Folkerór zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Folkeror zenekar 2006 március óta aktív, néha passzív. Alakulás óta megjelent sok-sok fesztiválon, mint például a Szigeten, Vekeri, Efot, Kotta, Árok, Azfest, meg sok-sok városi rendezvényen, meg sok-sok egyéb helyen is, az országban, meg a határokon túl is.

A zenekar felvett egy démót Induel címmel, és hamarosan kijött az első igazi albumuk is. Részt vettek a 4-4 Dance, Tánc Kvartett tehetségkutató bemutatkozásának a zenéjében, majd a fiúkkal egy közös turnén is részt vettek.

A Folkeror 2006-2007-ben az ABC tehetségkutatón, ahol a magyar selejtezőben a kategóriában első, majd a nemzetközi összesítésben a magyarok közül a második, külföldiek közül 11. lett.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Tavem baktale, ne lasarak avtumen. Enged el ma mangam szavarezsén endár. Szájertom man, teppen avtumenge. Jek csácsi vorba, mo.

Az együttes stílusában kaotika uralkodik, megfér egymás mellett a kalotaszegi hajnal is a 70-es évek poprokjával, a moldvai zene, a felvidéki muzsika, a kávéházi zenével, a francia sanzon, a lovaglós metállal, a ska muzsika népülötyögéssel, egy szóval minden létező stílust felvonultat a színpadon.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Folkerór zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az Államadóságkezelő Központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az Államadóságkezelő Központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az Államadóságkezelő Központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdénye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnye tételt vizsgáltak.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
2: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
1: A cigányok pasztorizációjának teológiája című könyv.
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában.
1: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
4: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
5: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a Kárpátaljai Református Egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból az összukrajnai egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálat.

0: a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
1: Berlin, majd Kijev?
0: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk, és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket, mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy 5. éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa, mi próbálunk.

0: jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
1: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén tölthetett be, és akkor hogyan tekint el az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
0: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradása az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az össz ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, türőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
1: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
0: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyenlőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel, bizakodó jöttem el.
2: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR-e püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Balogh Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balogh Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácharttyáni Református Missziói Egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti Református Roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István Református Cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balogh Róbert lelkipásztorral, a riporter Buzás Bori.
2: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
3: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
2: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. De hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
3: Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a református, magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségépítés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak magyarországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
2: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
3: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymásra utaltságnak az is a címe, az egymásra utaltság krisztusi horizontjának értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
2: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, paptestvéreknek, akik szolgálnak cigányok között cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
3: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
2: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásuként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
3: Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva erre rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mi Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni.

0: azt gondolom ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húzható rá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, visszhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez, érzi jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem. És szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
1: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmonság eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
3: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkba vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
2: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom itt a hitnek is nagy szerepe volt a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
3: Mi apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről, több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az igehirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
2: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
3: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delilával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tette szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
2: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
3: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisa. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra a hangos olvasásra, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Idén több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 000 mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 000 forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését, írja a közlemény. Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 000 esetben indult adószámtörlési eljárás, és több mint 6 000 cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. Közleményük szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. A felmérés szerint a lakosság 76%-a tudta, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a pusztán szóban kötött megállapodás érvénytelen. A részletes, egyértelmű bérleti szerződést a bérlők és a bérbeadók többsége is a legfontosabb garanciának tartja egy bérlemény kiadása során, sokkal inkább, mint például a kauciót, a tulajdoni lapot vagy a munkáltatói igazolást, valamint a hosszú távú bérlést. A kamara közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha a közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződés általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írt a Gajdos László miniszter a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmazott, a védekezés kulcskérdés, különösen azért, mert a szükséges vízmegtartási programok miatt a jövőben nőni fog a szúnyogok természetes szaporodó helyeinek száma. Magyarországon jelenleg a szúnyoggyérítés többsége elavult, kémiai úton történik. Ez a módszer nem csak a környezetet terheli, de súlyosan hatástalan is, fogalmazott a miniszter. Gajdos László hozzátette, A néhány évvel ezelőtti használt hatóanyagnál minden 1000 elpusztított rovarból mindössze egy volt szúnyog, és a napjainkban alkalmazott szerek esetében is minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog, hívta fel a figyelmet Gajdos László. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárvaírtás. Még Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta az élőkörnyezetért felelős miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: erősítette, akiknek repertoárjában főként a szlovákiai magyar néprajzi tájak népdalaiból összeállított műsorszámok szerepelnek, valamint a magyar nyelvterület egyéb régióihoz kötődő dalcsokrok. Helyszíni összeállításunkban először Farkas Józsefet, a Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai kirendeltségének vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Peli.
1: Most itt jelenleg a füleki élő hagyomány polgári társulással érkeztek, illetve egy népdalkörrel. Hogyan is kapcsolódnak össze? Mit lehet tudni erről a társulásról?
2: A Hagyományok Háza, a budapesti székely Hagyományok Háza 2017-ben kezdte el a hálózatosítását. A Kárpát-Perencei hálózatot akkor hozta létre, ami arról szól, hogy a akkor 20 éves Hagyományok Háza azokat a jó gyakorlatait, brendjeit, amit az elmúlt, illetve fennállása óta létrehozott, illetve szakemberekkel kidolgozott, azokat helyezzük ki a határon túlra. És ezért hálózat, mert azóta ugye megalakult az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a szlovákiai kirendeltsége a hálózatnak, és ezért mondom, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia kirendeltségének vagyok én a szakmai vezetője, és hát azóta mondhatom, hogy a 19 vármegyében megalakult szintén a hálózat, már hogy a magyarországi 19 vármegyében van most szakmai partnere a Hagyományok Házának, és ezzel a határon túli, illetve a magyarországi vármegyei hálózat megszületett tulajdonképpen most az elmúlt 7-8 évben, mert azóta új partnerek is csatlakoznak folyamatosan, de ez a magva az egésznek. A Kárpát-medence, majd utána pedig a vármegyei hálózat. Na most mi ugye a Hagyományok Háza, mint kiemelt kulturális intézmény, mint a Magyar Állam kiemelt kulturális intézménye, határon túli partnerekkel dolgozik együtt, és ezért kellett egy egyesületet létrehoznunk ugye a Felvidéken, és akkor ezt Fülekre helyeztük a központját, és így jött létre az Élő Hagyomány Polgári Társulás, ami ugye a Magyarországon az egyesületeknek a megfelelője, és tulajdonképpen az Élő Hagyomány Polgári Társulás elnöksége, mi vagyunk a szakmai partnerei, illetve ez a szervezet a Hagyományok Házának a meghívásos pályázatban, illetve abban a feladat ellátásban, amit a Hagyományok Háza ugye kihelyezett a határon túlra. És a válaszomat folytatnám azzal, hogy a hálózatunkat mi a Felvidéken ugye három alappillére, ami a Hagyományok Háza fő küldetése, és mindazon túl, hogy természetesen ott van még a Népi Iparművészeti Múzeum, a Magyar Állami Népi Együttes, és így tovább, sokrétű tevékenysége van a háznak, de mi három pillért fogalmaztunk meg, amin elindulunk. Az egyik pillér az a gyűjteményezés, a meglévő gyűjtéseknek a digitális földolgozása adatbázisban, honlapra föltéve, a másik az az oktatás, és majd arról pár szót még majd mondanék, és a harmadik az pedig az élő hagyományoknak, a hagyományos népi kultúra mai megélhető formában, úgymond a fesztiváloknak, illetve a rendezvényeknek a szervezése, tehát ez a három fő alap pillérünk, és akkor ezeket bontottuk mi ki különböző tevékenységek felé.
1: Oktatás segítségével hogyan, miként tudják akár a néptáncot, népdaléneklést továbbadni?
2: Mivel az én civil foglalkozásom az pedagógus, de rengeteg pedagógusot találkozok, és az én időmben sem, meg a mai napig sem, a hagyományos népi kultúra beépítés az oktató-nevelő munkába nálunk sem az egyetemen, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, sem pedig a Komáromi Selye Egyetemen nem valósul meg. Ugyanis nálunk ez nem épült be az oktatásba. És akkor ezen a vonalon indultunk el, hogy olyan pedagógusokat szólítottunk meg, akik gyakorló pedagógusok, valamilyen formában közük van a hagyományos népi kultúra bármely válfajához, bár a néptánchoz, a népzenéhez, a népdalhoz, a kézművességhez, és így tovább, és így tovább. És hát mondják, hogy óriási probléma az, mert látják, hogy azért Magyarországon a művészeti iskolák működnek, alaptantervbe ugye bele van foglalva a népzeneoktatás, a néptáncoktatás, az énekoktatás, bár akár a kézművesség is. És akkor Magyarország fényévekkel előtte jár a Kárpát-medencének. Ugyanis Felvidéken nincsen művészetoktatás. Van alapítványi szinten, de nincs úgy kiépítve a művészetoktatási rendszer, mint ahogy Magyarországon. És ugyanezt mondhatom el Erdélyről, mert körbejártam az egész Kárpát-medencét, Erdélyről, Vajdaságról és a Kárpátalját. sem. És ezért gondoltunk mi arra, hogy az itt jelenlévő Varga Lia majd a pontos megmondhatója, hogy mi, ahogy elindultuk a tevékenységünk során, elsősorban is elkezdtünk népzenei műhelyeket létrehozni, mert hogy nincs utánpótlás a népzenészeknek. És így találtuk azt ki, hogy hozzunk mi létre népzenei műhelyeket az ország, ugye hát ha Ágcsernőtől vesszük egészen lesz Szencig, akkor ez egy nagyon szép hosszú

0: hosszú virsli, a Délvidék, Dél-Szlovákia, és elindultunk, és elkezdtük Rozsnyón, Ipolyságon, Komáromban, és most 7 helyszínen van rendszeres népzeneoktatásunk. Túlnyomó többségében sajnos magyarországi vendégművészekkel, illetve tanárokkal, mert hogy az otthoniakban ilyen vagyunk a népzenész tanároknak, de már a generációt látjuk, és most így 7 helyszínen, 7 városban vagyunk jelen. Mondom, most a Király Helmeci népzenetanoda egy picit most szünetel, de Rozsnyótól egészen Dunaszerdahelyig. 7 városban, és rendszeresen heti szinten, vagy hétvégi, havi szinten hétvégi edzőtáborokban oktatjuk a vonós népzenét, 6 helyszínen, és Martoson az Ág Tibor népzene tanoda, ugye Ág Tibor jeles népzene kutatónkról elnevezett, Katona István fémjelzett Ág Tibor népzene tanodában burdon hangszereket oktatunk, úgy mint tekerő, úgy mint duda, úgy mint furulya, flóta és a burdon hangszerek, és örömmel jelentem, hogy több mint 90 hallgatónk van, akik most már 8-9. Éve rendszeresen járnak, és van 7 saját nevelésű ifjúsági zenekarunk, és aztán egy teljes véletlen folytán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen nyílt napot tartanak évente több alkalommal, és az itt jelenlévő Foncsik énekegyüttes szakmai vezetője Varga Lia, aki szintén pedagógus, együttes vezető, és az énekkarnak is ő a vezetője. Teljes véletlen folytán az akkori dékán asszonynyal ők egy év folyamba jártak Nyitrán az egyetemre, és szót követett tartottunk egy nyílt napot szakmai előadással, népzeneórával és este egy táncházal. Olyan jól sikerült, hogy és a dékán asszony is mondta, hogy dr. Bárci Zsófia, akkori tanszékvezető, fölvetette azt, hogy mi lenne, hogyha kidolgoznánk egy órarendet, egy tanmenetet, hogy akkor ezt bevinné a dékáni tanácsba, és hogy választó tantárgyként a néphagyomány beépítés az oktató nevelő munkába be is vitte, és a következő éven elindult a pedagógus képzés, a mostani pedagógus képzés az egyetemen, és ott most már, ha jól emlékszem, ott is 7. éve tanítunk, tehát a meglévő pedagógusokat választható tantárként, de vizsgázniuk kell belőle, és 4 modullal futunk, kicsi alapvető néprajzi ismeretek vannak, de van benne élőszavas mesemondás is pedagógusoknak, a gyerekeknek, hogy lehet ezt a mindennapi oktatásba bevinni, kis ritmusgyakorlatok, népdal éneklést tanítunk, hogy lehet ezt az alsó tagozatos pedagógusoknak ma kapaszkodóként majd használni, ha egyszer kikerül a nagybetűs életben, van benne kézművesség, vannak benne gyerekjátékok, és így tovább. Tartottunk már kurzust a Komáromi Egyetemen is nagy sikerrel, és hát mindezen túl ugye a hálózatunk nekünk arról szól, hogy 4 kollega van, aki csinálja ezt a felvidéki hálózatot, de hát nem vagyunk elegen. Mindenkinek van egy szakterülete, és ezért elindultunk olyan szakmai partnereket keresni, akikkel közösen tudnánk ezt a tevékenységet tovább folytatni, és így jutottunk el a Comenius Pedagógiai Intézethez Komáromba, amely intézet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a szakmai intézete, és velük akkreditált képzéseket tartunk pedagógusoknak, 60 órás akkreditált képzés, ami az akkreditációt illeti, ugye nálunk is ilyen portfóliós rendszer van, mindig a pedagógusoknak fejleszteni kell a tudásukat, elvégzik a mi kurzusunkat neves előadókkal, és utána pedig 3%-os fizetésemelést igényelhetnek az igazgatótól. Tavaly 3 ilyen akkreditált kurzust terveztünk, hát 6 lett belőle, mert akkor az igény rá, és ott is különböző modulokat fejlesztünk. Most a legutóbbi akkreditált kurzusunk az a pszichomotorikus készségeknek a fejlesztése a néphagyomány eszközeivel. Tehát mi saját fejlesztésű képzéseket a Comenius Pedagógiai Intézet segítségével, és közösen szervezünk ezek a képzéseket, most már 8. éve lassan.
1: Hogyan látja felvidéken például a fiatalok, mennyire vevők a ottani helyi kultúrára, akár a néptánc, akár a népdal hagyományokra?
0: Mondom, az elmúlt évben több mint 160 pedagógus hallgatta a kurzusainkat. És azt tudom mondani, hogy a hagyományos népi kultúra, egy picit visszakanyarodnék a Fölszállott a pávára, mert hogy volt szerencsém annak a 7 évadát is szervezni, amíg volt Fölszállott a páva. És azt tudom mondani, én a Kárpát-medencében elég sokat mozgok, az erdélyi, vajdasági, kárpátaljai területeken is, látom a kollégákat, és újra divatba jött néptáncolni, zenét hallgatni, zenét tanulni, énekelni, és a mai fiataloknak valahogy ebben a technokrata világban azokat a gombnyomogatós, informatikai rendszerben élő fiataloknak a szabad idejét ezzel töltik ki. Mindig is egy réteg műfaj volt, akár táncolni, zenélni, vagy énekelni, vagy kézműveskedni, de ennek egyre nagyobb divatja van ma, és hát nyilván én azt tudom mondani, hogy ez a felszállott a pávának is köszönhető, hiszen óriási nézettsége volt, nem csak a Kárpát-medencében, hanem tengeren túl, hiszen volt olyan évadunk, amikor közönségszavazás volt, a világ 43 országából szavaztak az emberek, több millió ember. Én azt látom, hogy ugye hullámzó ez a réteg kultúra, de én azt tudom mondani, hogy legalábbis a Kárpát-medencében az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon felívelőve a pályája, hiszen több tízezeren foglalkoznak valamelyik válfajával a hagyományos népi kultúrának, akár táncolnak, akár zenélnek, és hát ugye a közösségi rendezvényeinken is mi ugye ezt minden egyes alkalommal ezt hozzuk a fókuszba, és azt tudom mondani, hogy óriási sikere van, és nem csak legfiatalabb generációknak, mert az óvodás kortól általános középiskola, egyetemisták és a szülői közösségek mozdulnak meg erre, hiszen egy olyan közösségben tudnak megmozdulni, lehet sportolni is, de az egy teljesen más közösségi életforma, mint ez.
1: A mai előadás miről fog szólni, mit hoztak fülekről?
0: Ugye a Hagyományok Háza hálózat szlovákiai kirendeltségének az elmúlt 9 évét fogom bemutatni, és hát nagy hangsúlyt helyezünk ezekre a közösségi rendezvényekre. Örömmel jelentem, hogy a gomboszegi nyári tábor, nem tudom, hallottak-e már róla, a Bálványosi Szabad Egyetem kisöccse most már 35 program helyszínen rendelkezik, és nekünk sikerült 2019-ben egy 220 négyzetméteres gyönyörű tánccsűrt megépíteni, amit azóta kibővítettünk még 60 négyzetméterrel, és azt tudom mondani, hogy ott éjjel-nappal fiatalok, és azt látom, hogy egyre inkább civilek jönnek, mert olyan koncerteket, olyan táncházakat és olyan gyerekelőadásokat, és hát az éjszakai táncházak örvendenek a legnagyobb sikernek, mert ahol minden tehát a nagy színpad Rúzsa Magditól kezdve, nem tudom, Charlie, Demjén Ferenc, amikor véget érnek, ott az emberek jól érzik magukat, sőt több tízezren vannak, de amikor a folkszög belejönnek, akkor össze tudnak kapaszkodni, együtt tudnak énekelni, táncolni, és ez egy teljesen más közösségi élményt ad az embereknek, mint bár akár egy rockkoncerten, de mondhatnám a szövegfolklór kincsünket, az Ipoly Arnold országos népmesemondó versenynek tavaly majdnem 600 gyerek mondott magyar népmesét a Felvidéken. És ennek az országos döntőjét is most már a folkszöglet csűrjében, ott gombaszögben tartjuk, egy háromnapos országos versenyen, imádják, gyönyörű a környezet, de vannak egyéb rendezvények, mondtam, említettem a felvidéki népzenész találkozót, de például említhetném a táncfórumot, a Szlovákia-Magyar Táncegyüttesek országos szakmai fórumát, akikkel közösen szervezzük az országos táncház találkozót, minősítő színpadi rendezvényeket gyerekegyütteseknek, felnőtt együtteseknek, és így tovább, és így tovább. És hát ezt majd próbálom összefoglalni mai előadásomban.
1: Varga Liával, a Foncsik énekegyüttes vezetőjével, Illés Dorkával, az énekegyüttes tagjával és szólistájával, illetve Mihalovics Zsófiával, úgy szintén szólistával és az énekegyüttes egyik tagjával folytatom az összeállítást. Kedves Lia, első körben önhöz fordulok, mint az együttes vezetőjéhez. Mit lehet a Foncsik énekegyüttes tudnék, kicsit mutassuk be.
2: Én nagy szeretettel üdvözlöm először is a miskolci hallgatókat, és hadd mondjam mindenek előtt el azt, hogy mi is ez a szó, tehát mit jelent az, hogy Foncsik. Mi Palóc területről származunk, és mi felénk a hajfonatot hívják Foncsiknak. Ugye a fon, igen, az alapja, a szónak az alapja, és hát egy kis kicsinyítő képzővel van ellátva, és ez egy kis kedves ilyen jáci szó, ami tulajdonképpen az akkori korosztályra nagyon jellemző volt, hiszen ezek a kislányok akkoriban, tehát pontosan 10 éve alakultunk, két kis fonatot, coffot viseltek, innen a név eredete. Tehát 2017-ben alakultunk, a Füleki Városi Művelődési Központ égisze alatt működünk, és a legfontosabb célkitűzésünk tulajdonképpen a magyar dialektus területek autentikus dalainak a tolmácsolása, és főként a Palócföld, tehát a mi régióink dalainak a tolmácsolása, hiszen mi azért élőszóban közvetítjük a magát a kiejtést is.
1: Ma esti előadásra hogyan, mivel készültek?
2: Igaz, hogy azt mondtam, hogy főként a Palócföld területeit barangoljuk be, de ez alatt a 9-10 év alatt volt szerencsénk kitekinteni más régióbeli gyűjtésekbe is, és pontosan ezért 4 tájegység dalait hoztuk, hogy a kedves közönség is kicsit belekóstoljon, belhallgathasson olyan dalokban, amelyek például olyan faluból származnak, amely már nem létezik. Ténylegesen itt most pontosítok, Mohi faluról van szó, amely az 1980-as évek elején le lett rombolva, hogy odaépüljön a Mohi atomerőmű. Kodály Zoltán 1912-es és 14-es gyűjtéseiből származnak azok a népdalok, tehát ez egy műkincs, így lehet mondani. Aztán, hogyha barangolunk keletebb felé, akkor Ipoly mentére barangolunk, ott kedves férjemmel gyűjtöttünk idestova 25 éve olyan dalokat, amelyek nem nagyon láttak még napvilágot, tehát nem csak láttak, hanem nem is hallottak. Ezek nem jelentek még meg nyomtatásban. Még keletebbre megyünk, teljesen legkeletebbre Imrek falujába, ahol nagyon kevés a már a magyar ajkú lakosság. Oda viszont azért barangolunk, mert ott két szólamban énekelnek a magyarok is. Természetesen ez szlovákra a hatás. És legutolsóként hadd említsem azt is, hogy van egy nagyon kedves pásztorember, egy juhászember a Szilicei Fensíkon, Káposzta Pista, a gúny neve, de becsületes neve Bastyúr Pista, tehát ma élő juhászról van szó, gyönyörűen énekel, és az egyik szólistánk ezeket a dalokat énekli majd.
1: Hogyan látja mai fiatalok itt akár így az együttes berkein belül, Felvidéken mennyire szeretik a néptáncot, a népdalt?
2: Az a tapasztalat, hogy itt nincsenek határok, tehát vagy Erdély, vagy Felvidék, vagy Kárpátalja, bármit mondunk, vagy a Vajdaságot. Én úgy gondolom, hogy a fiatalok ugyanolyan fiatalok nálunk is, mint Magyarországon. Tehát ugyanúgy mobiloznak, interneteznek, ugyanúgy érdeklődnek modern stílusok, zsánerek iránt, és arról van szó, hogy mennyire intelligens az adott kamasz, és mennyire nem ciki neki ezeket a régi dolgokat nem csak művelni, hanem továbbvinni, és ebben élni, és kiteljesedni. Ők ebben megtalálták a szépséget, de hát beszéljenek erről ők.
1: És akkor fordulok Mihalovics Zsófiához. Miért csatlakoztál az együtteshez, illetve mit is szeretsz a népdal éneklésben?
3: Elég régóta éneklünk már így csoportban, illetve szólistaként is több tagja az együttesnek énekel. Nálunk ez, ha jól tudom, harmadikos korunkba kezdődött, amikor beléptünk a Fancsik Ének együttesbe, és igazából akkor is alakult. Azelőtt mindannyian énekeltünk szólóba, ugye lehetőséget kaptunk a Hallotta de hírét énekversenyen kipróbálni magunkat, és így lettünk igazából beválogatva ebbe az énekegyüttesbe, és hát maga a közösség, és hát ugye mindegyikünknek a szeretete az éneklés felé, ez vitt előre szerintem a csoportot, és hát ez meg is maradt mostanáig is. Szeretjük a saját dalainkat, a hazait énekelni, és ugye feleleveníteni ezeket a tajszólásokat, illetve megismerni új, már elfeledett dalokat is.
1: Mi a szépsége a népdaloknak, illetve esetleg mi a kedvenc nép?
3: Kedvenc népdalt nem nagyon tudnék mondani, de most az utóbbi években Lia néni felfedezett egy ilyen régebbi hangzású népdalokat egy Kodály gyűjtésből, ezt felsőrási daloknak nevezzük, és egy igazi olyan ízes és elég régies stílusba lehet őket előadni, és engem ez nagyon megfogott. És ugyanígy a dalok, hát, hogy is mondjam, nagyon szeretek énekelni, szerintem az embernek gyógyír az éneklés. Ha szomorú, ha boldog, mindig talál valamit, ami éppen segít neki, úgyhogy számomra ezért fontos az éneklés.
1: Illés Dorka, fordulok hozzád. Miért csatlakoztál az együtteshez?
4: Én voltam az a kislány, aki a legkisebb volt tényleg a többiek közül, és mivel a nővérem is csatlakozott, ezért hát én is azelőtt csak így a alapiskolában működő ilyen kisebb néptáncsoportban munkálkodtam, ahol csak ilyen fiatal gyerekeknek népi játékokat adtunk elő, ilyesmik, úgyhogy aztán így megmaradtam, és örülök, hogy megmaradtam.
1: És van-e kedvenc népdalod, illetve miért szeretsz népdalt énekelni, mi is a szépsége?
4: Kedvenc népdalom nincsen, de mondjuk szeretem a palócföldi dalokat, illetve ami ott van, aztán erdélyi mezőség, szerintem ezek is nagyon szépek. És hát az éneklés szépsége talán az, hogy nagyon hozzá nőtt a szívemhez, és már így nem tudnám elengedni.
5: Kedves hallgatóink, a Miskolci Felvidékház rendezvényén a Füleki Élő Hagyománypolgári Társulás működését a Fancsik Ének Együttes műsorával ismerhették meg. Helyszíni összeállításunkat Sütő Dávid Peli készítette.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: A mozgásszervi panaszok, a gerincfájdalom, az ízületi problémák vagy a sportsérülések jelentősen ronthatják az életminőséget és korlátozhatják a mindennapi tevékenységeket. A gyógytorna célja nem csupán a fájdalom enyhítése, hanem a mozgás funkciók helyreállítása, a kiújulás megelőzése és a hosszú távú életminőség javítása. De nagyon jelentős szerepe van a rendszeres mozgásnak ezek megelőzésében. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Borsodaba Üzemplén Vármegyei Kórház keretein belül működik az Egészségfejlesztési Iroda és Rehabilitációs Központ. Itt beszélgettünk Hegyiné Barna Annával, aki gyógytornász az intézményben. De tulajdonképpen mi ennek a szervezetnek a küldetése?
3: Itt nálunk az EFI-ben, itt Miskolcon elsősorban megelőzéssel, prevencióval foglalkozunk. A gyógytorna keretein belül csoportos tornák vannak leginkább, azon belül gerinctorna, különböző intenzitással, tehát van erősebb, intenzívebb tornánk, van egy kímélőbb, relaxáló torna is, ezen kívül légzőtornára van még lehetőség, intim tornára van egy kondicionáló, zsírégető tornánk, ami a fogyókúrás csoport keretein belül zajlik, arra is lehet jelentkezni, az inkább egy ilyen táncosabb, picit zenésebb, dinamikusabb torna, valamint a krónikus betegcsoportoknak, mint a szívegyesület tagok, a rákliga tagok és a cukorbeteg klub, valamint az SM betegek számára lehet még tornára térítésmentesen is jelentkezni.
2: Hogy zajlik ez a jelentkezés, kell-e orvosi beutaló, vagy mit kell tenni, hogy ide bejusson valaki?
3: Ezek ilyen klubok, beteg klubok, és ott kell résztvevőnek lenni, tehát ott kell tagnak, csoporttagnak lenni, és akkor úgy lehet is jönni.
2: Általában a gyógytornát akkor vesszük igénybe, amikor a valamilyen műtét után, vagy valamilyen ízületi, mozgásszervi probléma után felírja nekünk az orvos, de hát tulajdonképpen a gyógytornára nem csak ekkor van szükség. Mikor van szükség a gyógytornára?
3: Ez így van, igen. Sokkal egyszerűbb, ezt általában mindenki tudja, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni a gondokat, mint hogyha már megtörtént a baj, és utána kell megoldanunk. Úgyhogy ez igaz ugye a tornára is, és ugye magára a testünkre, hogy minél inkább mozgásban tartjuk magunkat, hogy megelőzzük a betegségeket, minél többet mozogjunk, minél több fajta mozgásformát is érdemes végezni, tehát itt arra gondolok, hogy nem csak az erősítés, de ott van a nyújtás, ott van a légzés, annyi mindenre oda kell figyelni. Az embernek is igazából ez nem egy rossz dolog, tehát minél színesebb tornákon veszünk részt, az ugye nekünk is jó. És igen, a megelőzés az sokkal fontosabb lenne, mint a kezelés. Mi ezzel foglalkozunk itt leginkább.
2: Akkor, amikor a csoport ön előtt van, akkor látja, hogy milyenek a képességei, hiszen különböző korú emberek gyűlhetnek össze a tornateremben, és nyilván, hogy a gyógytornásznak a feladata az, hogy felmérje a alanyainak a képességeit, és ehhez igazítsa az órát. Gondolom, hogy minden egyes óra egy-egy improvizáció a gyógytornász részéről.
3: Igen, én ezért is választottam, mert nekem ez egy nagyon kreatív szakma, kicsit olyan, mintha ez is művészet lenne, és igen, nálunk ugye ott van a mozgás, de ezen kívül van még egy ilyen lelki egészség megőrzés is, itt az egészségfejlesztési irodában ezzel is foglalkozunk, ahol nálunk nem csak az a fontos, hogy most valaki eljön tornázni, és letudja, és mozgott, és megvan, hanem nagyon jó közösség, nagyon jó barátságok, egy jó csapat alakul ki itt nálunk, és igen, emiatt én is egy kicsit közelebb érzem magamhoz a tornázókat, sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk, úgy jobban ismerem őket, nem csak magát a képességeiket is, de azon kívül, hogyha a kedvüket is, hogyha már látom, hogy most nem úgy jött, mint előző nap, hogyha egy kicsit fáradtabb, lehangoltabb, vagy hogyha sokkal jobban jobbkedvű, sokkal pörgősebbnek érzem, akkor én ezt tudom mindig úgy alakítani a tornákat, hogy az most éppen a csapatnak, nagyjából mindenkinek jó legyen.
2: Én gondolom, említette itt, hogy a különböző betegségtípusokra is van gyógytorna itt az intézetben. Nyilván, hogy az orvosokkal is némiképp tartani kell a kapcsolatot, hogy mi szükséges annak a betegnek.
3: Mi nem betegekkel foglalkozunk, tehát nem kifejezetten betegekkel, hanem olyan emberekkel, akik ugye szeretnék a saját egészségüket javítani. Tehát itt nem kell hozzá sem orvosi beutaló. Hogyha valakinek van, tehát valamilyen betegsége, akkor azt a saját kezelőorvosával, hogyha megbeszéli, tehát ott az a beteg, vagy nem beteg, ott az embernek a felelőssége az, hogy az orvosával konzultál, hogy ide járhat-e. Tehát, hogy nem kontraindikálta az, hogy ő egy gerinctornán részt vegyen. Úgyhogy, hogyha az, akkor azt az orvos úgy is el fogja mondani, hogy ide ne jöjjön, vagy ezt most nem csinálhatja, vagy hogy mik azok a tiltott mozgások, tiltott dolgok, amiket kerülnie kell egy bizonyos ideig. Én azért mindig rákérdezek előtte, mindig megkérdezem, hogy erről beszélte az orvossal, de ebből nem szokott probléma lenni nálunk.
2: Nagyon fontos dolog, hogy a gyógytornászok az egyetemen ugyanúgy tanulnak anatómiát, mint az orvosok. Tehát az egy szúró tárgy az egyetemen. Én van gyógytornász rokonom, és emlékszem, hogy bizony megkínlódott vele, meg gondolom ezzel az orvostan hallgatók is megkínlódnak, de hát az anatómiai tudás a gyógytornász számára is nagyon fontos.
3: Igen, ez így van. Tehát azért nálunk is, én emlékszem, hogy elég szigorúan kérték. Mondjuk én személy szerint én szerettem, tehát azért mindent meg kell tanulni, meg kinek mi az erőssége, de azért csodálatosan vagyunk összerakva így az egész emberi test, és azért ez nagyon, nagyon szép dolog ezt ismerni. Tehát aki ebbe szeretné beleásni magát, azért tényleg olyan logikusan, olyan szép, tehát tényleg az emberi test is olyan, mint valami műalkotás, úgyhogy...
2: Mint a legjobban működő gépezetek egyike, ugye? De az a fajta szaktudás, hogy én úgy tornázzak, vagy úgy végezem ezeket a gyakorlatokat, hogy az számomra ne fájdalmat, hanem hasznos nyújtást, lazítást, hasznos eredménnyel járó mozgást nyújtson, ahhoz azért a nagy szaktudás szükséges.
3: Hát mindenképpen, tehát hogyha már fájdalom van, azért azt tudjuk, hogy a fájdalom az nem normális, az egy jelzés. Azért az emberek, pláne a nők tudjuk azt mondani, hogy jó, ez még kibírható, ez még nem olyan vészes, még bírom, és akkor egy idő után eljön az, hogy na most nem bírom, akkor pedig már lehet, hogy sokkal hamarabb lehetett volna tenni ez ellen, úgyhogy a fájdalom az mindenképpen egy jelzés, és hogy ne erre elsődlegesen úgy felfigyel az ember, azt szeretnénk elérni, hogy ne is legyen, tehát már ne jussunk el a fájdalomig sem, hanem már előtte. Tehát nálunk ez a megelőzés, ez azért is a mozgás szeretetét, meg amit említettem, hogy itt nálunk jó legyen lenni, egy jó közösségben lehessen lenni. Ez, nekünk ez az egyik célunk, hogy ne érjünk el a fájdalomig.
2: A közösség nagyon fontos ebben a dologban, hiszen az ember otthon is tud tornászni, vagy megteszi, vagy nem, inkább nem, nekem az a tapasztalatom, és hát azért a YouTube csatornák meg az egyéb videók csábítóak tudnak lenni, de néha próbálgat az ember olyanokat, hogy azt mondja, hogy hú, itt nekem valami nagyon nem stimmel, szóval megvan ennek a dolognak a veszélye, mi erről a szakmai véleménye?
3: Megvan a veszélye, bár én azt mondom, hogy azért inkább mozogjunk, mint ne. Tehát az biztos, hogy csoportban minden könnyebb. Azért jó az embernek egy olyan megnyugtató érzést tud adni, hogyha egy olyan szakember követi nyomon azt, hogy ő hogy tornázik, hogy mozog, aki tudja, hogy na most ezt lehet, ezt nem, ez biztonságos, milyen jelzést ad a test, milyen jelzéseket ad az ember teste, és ezeket a jelzéseket el tudja magyarázni mondjuk a gyógytornász a betegnek, hogyha ezt érzi, akkor mondjuk az mit jelenthet. Azért a csoportos tornának nem csak ez, hanem az is a lényege, hogy egy húzóerő, nehezebben veszi rá magát otthon az ember, csoportban könnyebb. Az is, hogy ki mozdul otthonról. Azért nagyon sok ember van, aki pláne szerintem a Covid óta, akik úgy otthon ragadtak, vagy nehezebben mozdulnak ki. Úgyhogy a csoportos tornák erre is nagyon jók, hogy ki mozdít. És hogyha itt van az ember, akkor az, hogy látja a másikat, csinálja, ő is akarja, mondjuk nem akar lemaradni, nem azt mondom, hogy ez egy verseny, de van, akiben feléled ez a versenyszellem, és akkor jobban csinálja, sokkal többet tesz magából oda.
2: És ott van előttünk a tükör, ugye?
3: Igen.
4: Nem hazudik.
3: A tükör az segít, az azért van ott, annak örülni kell, és hogy az segít, úgyhogy nyugodtan mindenki, mindig ezt kérem, hogy nézze magát a tükörben, hogy hogyan állunk, azért ez, igen, jó dolog, hogy ott van, örüljünk neki.
2: Na azért egy kicsit vizsgáljuk meg azt a dolgot, hogy az agyi képességekre hogyan hat a mozgás, tehát hogyan tudom én azt a lépéssort követni, hogyan tudom azt a mozdulatsort követni, hogyan tudom a szimmetrikus mozgásokat egységbe hozni, szóval nem mindig egyszerű, néha belegabajodik az ember.
3: Nem, tényleg nem egyszerű. Nekem ráadásul amúgy is az egyensúly koordinációs feladatok, az nekem a szívem csücske. Én nagyon szeretem azokat is, és
2: az a rossz, amikor az ember rájön, hogy már nincs egyensúly koordináció.
3: De ott van az, meg tényleg azért látom a tornázókon is, pláne akit mondjuk nem egyszer-kétszer jön el, hanem aki tényleg így folyamatosan jár, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de hogy ez fejleszthető, és annyira jó látni, hogy mivel nálunk inkább a nyugdíjas korosztály az, aki eljön, hogy igen, tehát hogy nincsen késő, és jönnek, és akarják, és a végén ők vannak a legjobban meglepődve, hogy nem is kavarodtam be annyira. És hogy én hiába látom már mondjuk előre, hogy mennyire halad, az szeretem, amikor az ember maga jön rá, hogy milyen ügyes voltam. És azért az jó érzés, mikor az ember ilyeneket visszahal. Úgyhogy mindenképpen, tehát, mivel említettem, hogy ugye a nyugdíjas korosztály, akik leginkább járnak, nekik amúgy is, tehát az ilyen ügyességi feladatok is azért elég fontosak.
2: És arról még nem szóltunk, hogy néha vannak közös kirándulások is.
3: Igen, nálunk van lehetőség, a kolléganő szervezi. A népkertben minden hétfőn 9 órától szokott lenni séta.
2: A rekordtempáján.
3: Igen, a rekordtempáján. Ott is már egész szép csoport, egész szép kis klub alakult ki. Igazából az az ilyen fix idő, amikor hétfőn 9 órakor ott sétálnak és körbe mennek. A másik ilyen általunk szervezett program az a szívkörön szoktunk menni havi pár alkalommal. Kint a Sanofi gyárnál indul, és egy direkt ugye az a neve, hogy szívkör, ez Budapesten a szívegyesület tehát ez hivatalosan elfogadott, hogy olyan emelkedők, olyan síkterepek vannak, meg ugye lejtők is, ahol ugye ez a szívbetegeknek ezt nyugodtan lehet végigmenni. Tehát nyugodtan szívbetegek, szívműtöttek, ugye hát ott is ugye azért az orvost érdemes megkérdezni, de elméletileg itt végig lehet menni. Különböző táblákon van kitéve, hogy hol érdemes pulzust mérni, kicsit megállni, vannak padok, pihenőt lehet tartani.
2: És ha jól tudom, ez 3,6 kilométer, jól tudom?
3: Igen, ott is van ilyen kiskör és nagykör. A nagykör az a hivatalos,
2: az a 3,6, ugye?
3: Igen, az a 3,6, az ott a Szeleta Park környékéről indul, és ugye van a másik, az a 3 kilométeres, tehát ez egy kicsit rövidebb, de szép, nagyon szép tájakon visz végig, azért egészen fás, tehát most is a meleg időben azért óvatosabban, de hogy mégiscsak árnyékban van az ember, az sem utolsó sorban fontos. Úgyhogy ilyen szervezések vannak nálunk.
2: Azt azért még a beszélgetésünk végére elmondanám, hogy Anna az a fajta gyógytornász, aki végigcsinálja a delikvenseivel az egész órát, és bizony napi hány órát tornászik?
3: Hát olyan átlagban olyan 5-5 biztosan. Igen, 5-5.
2: Egész nyáron lehet jönni, ha jól tudom, csak rövid szabadság lesz. Aki most szerzett tudomást, azt gondolom, hogy befogadják.
3: Igen, sok szeretettel várunk mindenkit. Amit még nem említettem, hogy itt nyáron nálunk van egy különlegesség, hogy a jó időben a kórházban a szabadidőparknak a strandja is, mivel nyitva áll, ezért ott nyaranta vízitornákat is tartok, az az ilyen nyári meglepetés. Arra is ugyanúgy lehet jelentkezni, mint a többi tornára is.
2: Köszönöm szépen Hegyiné Barna Annát, az Egészségfejlesztési Intézet és Rehabilitációs Központ gyógytornászát hallottuk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az új szemlélet középpontjában a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák állnak, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a túlzott központosítás helyett visszaadják az intézmények szakmai autonómiáját, csökkentik a pedagógusokat sújtó felesleges adminisztrációt, helyreállítják a szakmai párbeszédet, bővítik a tankönyvválasztás szabadságát, és javítják az iskolák mindennapi működésének feltételeit. A miniszter úgy fogalmazott, a gyermekek érdekei háttérbe szorultak, a pedagógusokat túlterhelték, felesleges adminisztrációval sújtották, elvették a sztrájkjogukat, és sokakat kritikus véleményük miatt megfélemlítettek vagy elbocsátottak. Az iskolákat túlzott központosítás alá vonták, miközben a mindennapi működéshez szükséges alapvető eszközökből is hiány alakult ki, és mindez a magyar oktatás eredményességének romlásában is megmutatkozott, amit a nemzetközi mérések is visszaigazoltak, írta Lannert Judit. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási kényszerléti járművei, hogy zavar esetén minél több felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első kényszerléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalom irányítást és az utas tájékoztatást. A miniszter közölte, országos kényszerléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.
0: Az az időjárásról.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, az északi szelet néhol élénk lökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 33 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Folkerór zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Folkeror zenekar 2006 március óta aktív, néha passzív. Alakulás óta megjelent sok-sok fesztiválon, mint például a Szigeten, Vekeri, Efot, Kotta, Árok, Azfest, meg sok-sok városi rendezvényen, meg sok-sok egyéb helyen is, az országban, meg a határokon túl is.

A zenekar felvett egy démót Indul címmel, és hamarosan kijött az első igazi albumuk is. Részt vettek a 4-4 Dance, tánckvartett tehetségkutató bemutatkozásának a zenéjében, majd a fiúkkal egy közös turnén is részt vettek.

A Folkeror 2006-2007-ben az ABC tehetségkutatón, ahol a magyar selejtezőben a kategóriában első, majd a nemzetközi összesítésben a magyarok közül a második, külföldiek közül 11. lett.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Tavén baktale, de la sarakautumen. Engedem a manga a szavarezsén endár. Szájertom már, teppen autumenge. Jég csácsivorba, mo.

0: lenne.
1: Az együttes stílusában kaotika uralkodik, megfér egymás mellett a kalotaszegi hajnal is a 70-es évek poprokjával, a moldvai zene, a felvidéki muzsika, a kávéházi zenével, a francia sanzon, a lovaglós metállal, a ska muzsika népülötyögéssel, egy szóval minden létező stílust felvonultat a színpadon.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Folkeror zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 2 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, kétharmadost és meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az Államadóságkezelő Központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az Államadóságkezelő Központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapír vásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az Államadóságkezelő Központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírásgyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdénye forgalmazóknál. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek.